0: A fürdőkád fölé hajolva valaki tisztogatta véres kezét, ruháját. Zsúfolásig teli egy nagy lakás. Befurakodtam, és ezt láttam. 10 évvel később írtam egy verset, egyébként az is itt van, de abból csak 2 sort szeretnék most ide tenni. A vörös hatalom nem kér tanácsot, tankot, katonát hív, áttörni a láncot. És át is törték, mert ott összefogózkodva ment ez a tömeg, itt már teli volt egész a Tisza Lajos körültig, teli volt. És eldördült a sortűz, és ez a tömeg hangtalan, illetőleg csak a ruhák suhogását, a cipők sarka kopogását lehetett hallani, rohant mindenki a Széchenyi tér elejétől, illetőleg az utca bejáratától kezdve, rohant végig itt. Miért nem merült senkinek föl azóta? Hogy lehet, hogy a lakásunk a Széchenyitől több bizony nagyon messzi van, és egy csomó vérző emberre volt teli. Csak egy ember halt meg ott. Halló? Hát igen, aztán egy közös megegyezés alapján az akkori hatalom, mert ugye hát letartóztattak ott annyi mindenkit, aki még ott élt, azokat elvitték. De hogy lehet az, hogy csak egy ember halt meg egy sortűznél? Igen, azt mondták, hogy az valahonnan lepattant az a golyó. Hát az a sok golyó, ami lepattogott, nagyon sok vért okozott. És nem tudjuk, legalábbis én nem akarok semmit úgy állítani, ami én nekem konkrét bizonyítékom nincs, de hogy ott lehet, hogy sokkal többen meghaltak. Csak 56-ban úgy volt, hogy aki nem találtak, az biztos disszidált. És lehet, hogy évekig várták, nem jött vissza, hát valahova eltűnt. Eltűntek sokan. Erről nem szabadott beszélni. Ezt sürgősen el kellett felejteni. Csak hát nem, az ember nem felejt. Tudtuk, hogy néhányat akasztottak aztán még. Tudtuk, hogy ültek a csillagbörtönbe, akiket elvittek, elhurcoltak. Jaj, most valami eszembe jutott, hogy egy milyen furcsán aktuális időben élünk. Felejtsétek el, amit mondtam. Akartál még ehhez mondani valamit?
1: Vagy szerintem ehhez nehéz volna. Nehéz. Annyit esetleg megkérdeznék, hogy a következő vers, amelyet 56 ihletett, az mennyivel később született? Tehát meddig érlelődött benned az élmény?
0: Ez 1966-ban, 10 év után kezd, 10 évig, ez majdnem lehetetlen volt. Illetőleg írtam én addig, de hát ezt még az osztálytársaim se tudták gyakorlatilag. De vagy csak úgy mellékesen. 1956. október. Szeged, Kálvin tér. Átvirrasztott éjek, padló recsenése, titkos léptek láthatatlan árnya ült, lélegzett visszafojtva hűtetlen szobánkra. Behajtott spaletta újnyi résében tombolt a hangtalan hajsza, s rettegéstől tágra nyílt gyermekszemeddel láttad, milyen a félelem arca, ahogy kint a pufajkás horda menekülőkre támadt. Apám kopott kabátját magára öltve, az ajtó mögött állt álmatlanságtól meggyötörve. Anyám ölelte lágyan, a sötétben múló percekre, csorduló könnyek, s minden neszre, mint elhaló visszhang, egy sóhajtás tört fel.

0: Hát ezen a helyszínen és ebben az évben, ezen a 70. évfordulón ennyi köteles tisztelettel kellett adóznunk 56 emlékének, főleg, hogy van itt egy szemtanú. De a mai esnek mégiscsak az a címe, hogy több, mint szerelem. Azt szokták mondani, hogy minden ember, de legalábbis minden magyar ember életében egyszer biztos, hogy költő, olyankor, amikor szerelmes. Amikor egy ember többször is szerelmes, akkor többször is költő, de ilyenkor mindig kell múzsa. Na most a helyzet az, hogy akik ott voltak, azt hiszem tavaly egy évvel ezelőtt körülbelül mutattuk be a Somogyi Könyvtárban az első kötetedet, amelyik most megtalálható és kapható. Akkor beszéltél arról, hogy annak a kötetnek a régi, tehát a, még a Magyarországról való távozásod előtt született versei milyen körülmények között és milyen múzsa ihletésére születtek. Aztán ez a múzsa ez sokáig kísért téged, nem csak a versekben, de föltámadt levelezésben minden, ezt akkor elmesélted. De most egy másik múzsáról lesz szó, csak mondom önöknek, hogy fölizgassam egy picikét a kedélyeket a szomorú 56-os hangulat után. Szabó Mihály hazajött, 40 évig nem vettél tollat a kezedbe, azt hiszem, és újra elkezdett költészettel foglalkozni. Méghozzá, aki figyeli az ő munkásságát például a közösségi oldalon, akkor azt láthatja, hogy szinte naponta születik valami, és ezekből a versekből fűzött ma egy koszorút, méghozzá egy szonett koszorút, ugye az egyik legveretesebb műfaj. A múzsákról beszéljünk először, vagy a szonett műfajáról beszéljünk először, hogy szeretnéd?
1: Hát talán először azokról a szerelmes versekről, amik egyáltalán bevezetik a szonetteknek a létezését, a keletkezését.
0: Jó, tehát a kérdéseimet tegyem félre a versek utánra.
1: Igen.
0: Jó, ha addig el nem feleltem őket. Na, jó. Tehát új versek következnek, új múzsához.
1: A 80 év elszállt felettem, nem kevés. Sok fényt is láttam, meg sötétet. Utamon nagyszerű emberek kísértek, sikerek, szerelmek, örömök, törések. Volt részem kínokban, csalódásokban. Mégis éreztem értelmét az egésznek. De most, a végére váratlanul, tartogatott még valamit az Isten. Nem mertem szememnek hinni, mi velem történt, először nem hittem. Minden ajándék, mi életemben csodálatos volt. Szépség, jóság, szeretet, írásban és szóban, hirtelen megjelent lényedben, egyetlen mosolyban. Néztem rád, mint régi ismerősre. Hisz életem csodáit gyűjtötted szemedben össze, és láttam benned megbocsájtást, megértést, legmélyebb szerelmet, kiolthatatlan vonzásod és lelked perzselő közelségét. Minden keresésnek, minden hiánynak a végét, minden vágyam beteljesedését. Már nyúltam volna hozzád és utánad, de te szelíd mosolyoddal, múzsám s örök szerelmem elérhetetlen déli bábja lettél. És halkan, szemed fényében füröztve, engem átöleltél és nevettél. Megértettem, uram, a feladott leckét. Türelemmel próbálom viselni terhét, de értelmetlen a türelem, ha annak csak a halál vett véget. Mondd, uram, mondd, most mit kérjek? Mit kérjek tőled? És mit kérjek múzsámtól? Tőled, ki lelkemben, szívemben élsz, de testemtől mérföldekre távol. Ki vágyakat teremtesz bennem, ki könnyeim lágyan letörlöd, ki nem szit soha és soha nem vádol, ki bennem élsz mindig, de valahol, máshol. Én veled és benned szerettem volna élni, de lassan tanulom már. Nekem ezt nem szabad se kérni, se remélni.
0: Nem tudom, meg szabad-e kérdezni ilyen nagyon egyszerűen tőled azt, hogy hány múzsának írtál életedben verseket? Aztán majd ezt tovább bontogatom, ezt a dolgot. Ezzel akarom behúzni a csőbe.
1: De megmondom neked őszintén. Nekem csak... egy múzsám csak kettő volt.
0: Na, lépve csaltam. Mert akkor az a kérdés, az alapvető kérdés, hogy ha az ember költői hajlamokat táplál, akkor ha szerelemre lobban, óhatatlan múzsává válik-e a szerelme, vagy múzsát lát benne, vagy ez két külön műfaj. Szerelmesnek lenni és költőként lenni szerelmesnek egy múzsába.
1: Jaj, egy igazi múzsa arra nagyon vigyáz, hogy ne legyen ő szerelmes. Mert akkor vége a múzsaságnak. Szóval tisztázzuk, ez egy nagyon vékony jég, amin a múzsa is táncol, meg amin én is. Mert a beteljesüléssel megszűnik a múzsa szerepe. Egy valódi múzsa az vonz, de vigyázz arra, hogy soha ne érj hozzá.
0: Ugye az egész trubadur költészet ezzel kezdődik, hogy az elérhetetlen magasság. De miért jó ez a múzsának? Tehát miért jó múzsának lenni, miért jobb, mint egy beteljesült szerelemben együtt tájázgatni?
1: Megmondom neked, erről a múzsa jó többet tudna mondani, de én sejtem, hogy mi van e mögött. Mert a múzsa igazság szerint nem a szerzőt érdekli, hanem az alkotás. Tehát ő szerelmes nem a szerzőbe.
0: Hanem a műbe,
1: amelyen... A műbe. Ezért a múzsa az fáradhatatlanul, hát mondod ugye, hogy majd naponta 2-3 vers is fölkerül, mert fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy termelj, fiam.
0: De ez a múzsa részéről egy tudatos dolog, vagy pedig egyszerűen ösztön? Hogy kéreti magát, és közben nagyon tetszik neki, hogy múzsa lett belőle.
1: Azt hiszem, ennyit elárulhatok, hogy a bizonyos múzsa azt mondta, azt mondja, hogy lehitt, hogy ez nyomtalanul elmúlik rajtam. Azt mondja, amiket írsz. Tehát az nem arról van szó, hogy nem hat rá, de ha valóban azt a feladatot, amit elvállalt, múzsának lenni. Egyébként ez nagyon érdekes. Én 40 évig nem írtam. És egyszer csak hogy a folyóparton, hogy nem jössz el egyet sétálni? Mondom, jó. Mondom, most már menjünk visszafelé. Menjünk. Akkor megállít, azt mondja, írsz még? Mondom, nem. És magamban azt gondoltam, mi között hozzá? Semmi között hozzá, de nem. És nem is, valahol nem is, nem volt. Azt mondja, írjál. És akkor megindult valami, de akkor megindul valami.
0: Azt mondtad nekem, hogy ezt a múzsává lett hölgyet te évtizedek óta ismerted.
1: Igen.
0: Családi körből. Soha nem dobbant meg a szívet, ha ránéztél, mielőtt múzsa lett volna?
1: Nem, mivel a feleségemnek a barátnője volt.
0: És amikor ez a séta, amiről beszélsz, lezajlott, ahol ő fölkért téged, vagy jelezte, hogy írjál, akkor ezek szerint akkor te nem egy ilyen múzsalesre mentél, hogy most fölfedezd magadnak egy.
1: Nem. 81 éves korban, vagy 80 éves korban az ember nem megy múzsát keresni, már bocsánat.
0: Hát jön a múzsa magát.
1: Azt mondom, hogy ez a ez tulajdonképpen egy nevetséges történet. Ez valaki meghallja, azt mondja, hát mit gondolt ez az idétlen? 80 éves korában akar belépni a magyar irodalomba?
0: Van-e különbség a között, ahogy most érzel a mostani múzsa iránt, és a között, ahogy 40 évvel ezelőtt az akkori múzsa iránt éreztél?
1: Természetes. Nézd, az első múzsám, ő 14 éves volt, én meg 15. Az egy egész más világ, ami, hát ugye, már jó néhány éve meghalt. De egész haláláig egy olyan kötődés volt.
0: Érdekesnek látszólag, amit most mondasz, ellentmond annak, amit 2 perccel ezelőtt mondtál, hogy a múzsa addig múzsa, amíg nincs beteljesülés. Az első múzsád a feleséged is volt egy ideig. És aztán lett múzsa, vagy a távolság, hogy elszakítottak benneteket egymástól, azt tette múzsává?
1: Nem, nem. Ő múzsa volt addig, amíg feleségül nem vettem. És, de aztán hát nem funkcionált, több nem akarok
0: ebben
1: belemenni. De mikor én 40 év után úgy éreztem, hogy mondom, Szabó Mihály, neked van egy dolgod még az életben, föltétlen. Már akkor voltam 60, nem tudom hány éves. Mondom, neked el kell menni és bocsánatot kell kérni.
0: Igen, mert különben a közönségben az a kép alakul ki, hogy a költő útját ilyen elhullajtott múzsák szegélyezik, akiket
1: ott... Nem. Nem, nem, semmi elhullajtás, de jó. Szóval minden esetre elmentem annak rendje, módja szerint. Bocsánatot kértem, és akkor azt mondta nekem, hogy neked nem kell bocsánatot kérni. Ez volt a mi életünk. És megkérdezte, hogy szeretem a feleségem. Az volt az első kérdés. Mondom, igen. Azt mondja, akkor én tőled nem akarok semmit.
0: Na most kettőjük közül már egyik sincs velünk egyik. A Földön, tehát se a múzsa, se a feleséged. De a legutóbbi találkozásunkkor, amikor az előző kötetet kapcsán beszéltél erről a bizonyos régi múzsáról, és a feleségedről is nagyon szépen beszéltél, akkor még semmi jele nem mutatkozott annak, hogy te még neki fiatalodsz és szerelmes lírákat, szerelmi lírát kezdesz majd pengetni.
1: Szóval, de majd arról nyilván egy pár szót fogsz mondani egyáltalán a szonettekről. Ez egy fantasztikus műfaj. Ezt a világ nagyjai már nem azért, hogy én most közéjük akarok furkolni, de mind Petrarkától kezdve, Michelangelo, Shakespeare, vagy itt nálunk...
0: Ugye, Juhász Gyula például.
1: Juhász Gyula.
0: És, akinek szintén volt egy múzsája, aki viszont egyáltalán nem foglalkozott az ő róla írott versekkel.
1: Hát igen.
0: Szóval, sem tudta talán, hogy szerettek róla.
1: Az mind beleszerelmesedett a líra irodalomba. Mert ez egy fantasztikus műfaj.
0: Mert a szonett formában.
1: Igen. Ez egy fantasztikus műfaj, mert annyira kompakt, és mondjuk viszont, hát tudod, hogy ez és ebbe a kompaktság 14 sor, minden, egy szonett 14 sor is slussz. És abban el kell mondanod mindent.
0: Na most bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de ugye amit eddig hallottunk, azok nem szonetek voltak, a szonetek majd eztán következnek. Az a furcsa, a látszólagos ellentmondás, hogy a szerelmi érzés az egy ilyen partalanul áradó valami, a szonet pedig egy nagyon szigorú sor szerkezetre épül. Hogy működ? Először a szabás minta van meg a fejben, és abban gyömöszölöd bele az érzés, mert ez nem lehet úgy, hogy most érzek, és ezt hirtelen szonetbe érzem, legalábbis szerintem ez nem megy.
1: Ez megmondom neked őszintén, hogy ez egyszerűen folyik. Legalábbis én nálam ez úgy működött, ez a múzsa kinyitotta a kaput, és dől ki belőle az, ami 40 évig vissza volt szorítva. És ez, én, ha leülök, akkor a szonettek jönnek, mint a... Már szégyellem is magam egy kicsit, érted? De ez ilyen.
0: Irigylésre méltó, mert szonettet úgy is lehet írni, hogy az ember, szóval úgy, mint a horgolás, hogy így ide kettős ima egy fordított, és akkor az egy picit mindig érződik rajta ez a műhely szag, vagy hogy is nevezem én ezt.
1: Pontosan, és ez, ha viszont ez ömlik, akkor nincs meg az az érzése, na ja, hát ez... nincsenek kínrímek benne.
0: Na most a szonett azáltal, hogy egy ilyen nemes, veretes forma. Egy múzsa szemszögéből azt is jelenti, hogy ugye Petrarca neve elhangzott meg Shakespeare-nek, Michelangelo, hogy egy ilyen, mint hogyha egy talapzatra fölhelyeznéd a forma által, igaz?
1: Igen.
0: Halljunk akkor néhány szonettet most.
1: Több, mint szerelem, mert nem földi-e vonzás, sajgó szorítása a szellemi vágynak, óráknak kozmikus súlyával húz hozzád minden pillantásod, meg mosoly a szádnak, és szemed fényével kötözöl magadhoz, megbénul bennem az érintő akarat. Karom indulna, hogy vonjalak magamhoz, de ajkad mozdul, ám nem értem szavadat, mert nem nyelveddel szólsz felkavart szívemhez. Lényed, mint meteor a lelkembe csapott, e tűz nem földi pályán repült ívelve, bennem múltamat elnyelő krátert hagyott. Ami sötét volt, ami fájt, már feledem. Lelkembe zuhant tüzet, több, mint szerelem. Nem érted, mit jelent? Több, mint szerelem. Nyit egy kaput lényünk határán túlra, mint mikor egy sűrű, sötét fellegen tör át a napsugárnak fénye újra, és egyesül e fény a tiszta éggel. Nem erőszakkal válik egyik úrrá, lesz szerelmünk egyé, mint fény a fénnyel. A másik fontosabb, mindkettő tudná. Így olvadhat össze két lélek egyben. Lelkem tiéd lesz, a te lelked enyém, abban a forró több, mint szerelemben, mely testem testet sejmében érezni. Egymásban lesz fényé, mint nap az égen. Én nem kérek semmi mást, csak ezt kérem.

0: Ugye a szonát szerkezetéről beszéltünk, hogy egy nagyon kötött sor szerkezetű valami, de nagyon fontos minden szonátnél a zárósor. Tehát a szonátnek elengedhetetlen eleme az, hogy a végén egy ilyen csattanó legyen, ami tulajdonképpen mint egy kapocs így összefogja mindazt, ami addig elhangzott. De azt mondtad, hogy belőled a szonátek azok így készen pattannak ki. A vége az megvan már az elején?
1: Nem mindig, de aztán közben érik be a vége. Az nagyon érdekes. Nem akarok én úgy föltűnni, mint valami különlegesség, de nagyon érdekes. Az első sorok azok megindulnak, és aztán érik, ugye, mert főleg, mert ezeknek mindnek dallama van. És akkor az már egyszer csak beérik a vége, ami alányul, ami megkapja az egészet. És hát ilyen. És én is beleszerettem a szonettekbe. Ez olyan, hogy ez mindig, amikor kész van, bocsánat, öndicséret, de gondolom, az, hogy ez jó. Ez tényleg jó, hát most mit csináljuk? Amikor visszaolvasod, persze egy-két napról van még, ha még jobban visszaolvasnád, akkor még jobb lehetne, de olyankor annyira föl van villanyozva az ember.
0: Ez azért nagyon érdekes megint, mert ugye mondtad, hogy egy múzsa nagyon vigyáz arra, hogy ő elérhetetlen maradjon, mert neki akkor születik meg a vers, hogyha ő elérhetetlen, tehát hogyha a költő szenved.
1: Igen.
0: De közben a költő nagyon boldogan szenved, mert örül annak a formának, ami kicsordult a vére által a tollából.
1: Hát ez az.
0: Azt mondta nekem egyszer valaki, aki nem költő, azt mondta, hogy te nagyon szeretsz szenvedni, azért lettél költő. Te szeretsz szenvedni, Miska?
1: Hát szenvedni igazán nem. De ez annyira hozzátartozik, tulajdonképpen ez hozzátartozik az életedhez akkor. A szenvedés nélkül nix. Mert szenved, egyébként van, itt lesz még, itt jön olyan szonet, amiben pont ez a téma benne van. Ha bezárja a kaput, akkor nincs, akkor többet, én volt már, hogy 40 évig nem írtam, én tudok nem írni. Szóval...
0: Ha nem lenne a költészeted, vagy ez a hangszer, ami érdemesebb a szonát, akkor lehet, hogy te örülnél annak, hogyha ez a szerelem beteljesedett volna, hogy beteljesedne? Tehát neked szükséged van arra, hogy ne teljesedjen be azért, mert jobban szeretsz költeni, mint szerelmesnek lenni?
1: Jó! Kemény kérdéseket teszel föl, de majdnem igaz. Nézd, én tisztában vagyok a korommal, és hülye nem vagyok. Már bocsánat. De ennek ellenére, szóval ez így van.
0: Akkor azt kizárt, hogy mondjuk megírsz 150 szonettet, utána úgy gondolod, hogy a múzsából ennyi elég volt, és most megkérem a kezét.
1: Hát pedig már most, nem tudom, de hány szonett van már? Nem tudod, te sem.
0: Vagy esetleg ő mondja azt, hogy hiszen ő keltette fel benned újra, vagy ébresztette fel újra a szúnyadó költőt, ő azt mondja, hogy most már a világirodalmat kiszolgáltuk 150 szonettel, most már a kezemet nyújtom önnek. Ne. Akkor mi történne veled?
2: Hát tényleg.
1: De ez megtörtént. De nem az, hanem az, hogy most már nekem elég volt múzsának lenni.
0: Aha.
1: Ez viszont a legmélyebb ütés.
0: De ebből jönnek ki még fájdalmasabb versek, nem?
1: Igen.
0: Mert hallunk ilyeneket is. Tehát egy múzsa igazából, ha már egyszer múzsa lett, akkor hiába akar nem lenni már múzsa, mert ő már örökön múzsa marad.
1: Már ez kicsit így van, és tudja is, hogy ez hiába, ez sors.
0: De őt vajon mi tántorította el attól, hogy fürdőzön a múzsák dicsfényében?
1: Jó, elmondom én ezt is, mert nincsenek nekem titkák.
0: Csak annyit, amennyi a költészet lényegét
1: érni. A költészet lényege az, hogy én, mivel én évtizedekig nem is írtam meg, szóval minden. És ott volt nekem a dolgozószobám egy ekkora nagy doboz, abban mind a régi, a 60-as években, az 1962-től kezdtem írni egyébként, a 60-as években még, és egész a 70-es évek elejéig, mert teli volt versekje. És mondtam, hova teszem én ezt? A fiamnak van egy, van nagyszerű ember, de őt nem érdekli ez a része se az életem, se az irodalomnak. Ő a mesterséges intelligenciával törődik. Mondom, jó,
0: az a múzsája.
1: Van egy, a lányom hasonlóképpen el se olvassa a könyvet se. Csak amikor elolvasta, azt mondja, ez jó. Hát mondom, hát te azért adtam neked oda. De szóval nem, ők nem akarnak. Hát a szülőknek vannak ilyen problémái, hogy a gyerekek mást akarnak. Na lényeg az, és mondtam, te nem tennéd meg azt, hogy én küldöm mindig neked, te meg egyszerűen akármit csinálsz, csak rakd el, mondom, valahol kell, hogy megmarad, mert szeretném azért, hogyha egy ilyen irodalmi mi hagyaték valamikor lesz, amikor meghalok, hogy valahol megmaradjon. Azt mondja, jó, küldjed.
0: Tehát, hogy tisztázzuk, mielőtt ő belőle múzsa lett volna, ő eredetileg ilyen önkéntes szerkesztőd vagy titkárod, irodalomtitkárodként jelentkezett.
1: És azt mondja, elvállalja. Aztán egyszer csak rájött, hogy nem olyan egyszerű ez a vállalkozás. Be is láttam. És de mentségemre legyen szólva, mindig megkérdeztem, hogy küldhetem még? Nem sok? Nem érzed úgy, hogy most már ne küld? Hát egyszer a száj érezte, hogy ne, azt mondja, most már ne küld. Mondom, jó. Peregnek színes levelek a ligetben, borítva barnuló takarót az útra, sövény reszket a hajnali hidegben, alatta néma rigók párjukhoz bújnak. Leülök az üres szökőkút szélére, idézem magamban nyári csobogását, csendem magánya mutat az út végére. A kecses kis szobrot már becsomagolták. Sápadó sarki lámpák fényei felett kialszanak éjszakád őrző csillagok. A rigók is már mozgolódni kezdenek, s belém nyilal, hogy én még mindig itt vagyok. Hát szorongón, dermet kezed, lábad viszed, bújtál volna te is, de már nincsen kihez. Egy múzsa tanácsa. Mar kínos, gyötör a vágyam, adj tanácsot, húz hozzád minden gondolata az éjnek. Mit tőled kívánnék, elmondani félek, mert úgy is tudod, nem kell már kitalálnod. Befogadó öletben szeretnék lenni, olvadni forró mámorába testednek, merülni tengerébe mély kék szemednek, és a merülésben minden mást feledni. Mit nyújtsak érte? Mi lenne ennek ára? Mosolyod gyanús, olyan magasra szabtad, csak a múzsák örök válaszát ne adjad. Hidd el, nem kerül kérésed újra szádra, mert gyönyöröd után ébredésed kín lesz. Előbb a vágyat halt meg, aztán az ihlet.
0: Hagyj kérdezzek egy műhely titkot meg. Ütötte a fülemet az a mondat itt az egyik elhangzott szonetben, azt, hogy egy kimonód illatát érzem kedlet felett. Miközben mondod, hogy hát a múzsa, mivel hogy múzsa elérhetetlen, ilyenkor az ember miféle kimondok, miféle illatára gondol, hogy honnan táplálkozik az élményanyag?
1: Hát 80 évesen már az embernek van tapasztalata. De valójában a múzsa nem elérhető. A múzsa az elérhetetlen. Az sajnos így van.
0: Egy picit úgy is éreztem most ezekben az utóbbi elhangzott szonettekben, hogy a múzsa, meg a szerelem, az mintha csak egy ürügy volna ahhoz, hogy ennek a tükrében egy élet, vagy az életről szerzett tapasztalataidat szűrd le. Van vagy benne, foglad imádságba.
1: Van benne igazság. Igen, ez nagyon érdekes, hogy itt végső soron az embernek a kora az egy meghatározó dolog. Hogy itt nem lehet, itt nincs már se tervezés, se ez. Én tervezhetek, de kérem szépen ebbe a korba az ember egyik napról a másikra, ugye megint hát legutóbb ugye a feleségem, aki meghalt, az két hónapunk volt, amikor tudtuk, hogy elmegy, gyönyörű két hónap volt, de egy 10 évvel volt fiatalabb nálam.
0: Amikor szonettet írsz, és a múzsát már nem érdeklik ezek a szonettek, csak magadnak írod, akkor van-e benned olyasmi, hogy olyan szándék, hogy másokban is megpendíts valamit? Tehát neked kell-e az, hogy általános dolgokat fogalmazz meg, vagy gondolsz-e olyankor az olvasóra?
1: Tulajdonképpen nem. Én megmondom neked őszintén, hogy ez az egész, ugye múzsa, meg szerző kapcsolat, ez egy nagyon érzékeny kapcsolat, de néha teljesen egyoldalú. Én nem adtam föl azt az érzést, amire ő azt mondta, hogy soha nem volt. Ő soha nem gondolt sem. Életőleg abban nem vagyok biztos, hogy nem gondolta, de ő azt mondja, hogy ő ezt ne értsem félre, mondom, nem értem, de én jó vagyok így is. A szerelem az egy, hát az egész Bibliában, miről beszél a Biblia, hogy az Úristen, ugye, az mint a választott népét, azt mint a házastársát kvázi nevezi.
0: Aki meg is csalja őt, ugye, még szemben Mozeásnál. Mozeásnál ilyen házasságtörés példájával írja.
1: Bizony, házasságtörésről van szó.
0: A néphűtlenség.
1: Tehát nem, ez nem... Azért én azt mondom, hogy, mert mindenki azt mondja, erotika az, hogy fúj, ugye, de nem. Az erotika az ugyanúgy az Isten teremtménye, mint minden egyéb. Haló? Hát, ha nem lenne erotika egyáltalán, az ki van véve a teremtésből. Hát ha lennénk most itt, hát az erotika az, ami kapcsolja, kelti a szerelmet. És láthatólag az Isten szerelmes a népébe, és szemükre veti, hogy szajhák vagytok.
0: Néha az az érzésem, hogy, sőt, abban egészen biztos vagyok, hogy amikor az ember szerelmes, abban a legkevesebb szerepe a szerelmet tárgyának van. Tehát abban, hogyan te szerelmes vagy, az nem őt dicséri, hanem a te lelked gazdagságát. Egyet tudsz ezzel érteni?
1: Igen. Én egyet tudok teljesen érteni. Tehát itt, megint a Bibliához jövök vissza. Ugye? Az Úristen mindvégig azt mondja, hogy hűségesen vágyódik a népéhez. Tehát ez a vágy, az benne van. Az Úristen nem adta föl a szerelmét.
0: Még lehet, hogy szonetteket is ír az Úristen.
1: Na. Hát valahonnan jönnek.
0: Én most akkor megint átadnám a szót a verseknek, mielőtt a hölgyek is azt mondják, mint a múzsát, hogy többet már ne. Úgyhogy szerintem jó. Vágjunk bele a következő ciklusba, ami az jó, a szonettek záró ciklusba.
1: Igen. Elégett nyár. Nyári meleg égető tüzébe hal,

0: Hiába hívlak, hiába idézlek, mielőtt nyarunk lett volna, elégett. Ő kezében van te kezed, egy imádság. Engedj felejteni, kegyelmes Uram, hogy ne fájjon örökké az a nyílt seb. Ne hagyd elfogyni maradék erőmet, hogy azt még másra is használni tudjam. Ne csak takarni sajgó fájdalmamat, hogy valahogy még egyenesen álljak, hogy emlékeimben még tisztán lássak, s kínomban is érezzem oltalmadat. Engedd még egyszer szépnek látni szemét, nem hidegnek, mint mikor elengedett. Engedd még megfogni egyszer a kezét, mint ha fognám, Uram, a te kezedet, mert tudom, ő kezében van te kezed, bár fájt nagyon, mint tett, mégsem tévedett. És most kivezetőnek a szonettek világából egy utolsó vers, olvasni fogják majd. Lehet, hogy nem tudod még, de neked elárulom. Nekem már részem vagy régen, nem csak érzem, már tudom. Ha majd egyszer föltekintesz és meglátsz a líra égszínkék egén, felismered, én tiéd maradtam, és te maradtál örökre enyém. Vagy sokkal tovább, 100 év messzeségben. Nem fogja tudni már senki egyikünknek sem korát. De kezükben tartják majd rongyosra olvasott könyvben a világ legszebb szonettjei, a múzsának. És kaptad mindet tőlem. Képzelnek bennünket egy fiatal, régi szerelmes párnak, kik andalogva a folyó partján, kézen fogva a fák alatt jártak, és áhítattal ejtik ki neveinket. Ez több, mint szerelem. Mondják, és irigyelnek majd minket.
1: Kedves vendégeink, illene ennek a végét úgy, mint egy szonettet valami csattanós módon lezárni. Én arra gondoltam, hogy talán arra hívnám fel az önök figyelmét, vagy számomra az az egyik tanulsága ennek az estének és a Miska által elmondottaknak, hogy múzsának lenni lehet, hogy nehezebb, mint költőnek. Mert nincs benne annyi öröm.
0: Én még nem voltam sosem múzsa.
1: Ha vannak itt költői hajlamot tápláló hölgyek, akkor még lehet. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak velünk, és akkor átadom önöket közvetlenül egymásnak. Köszönöm, hogy megtiszteltek benne.

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtó referense. Mostani műsorunkban énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusa, elsőként Nordqvist Tékozló fiú című művét éneklik. Vezénye Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya.

Három Mozart kompozíció következik, elsőként az orgelszóló messze Kyrie, majd a Sanctus, végül pedig a Regina című.

Most egy duett következik, Perózi Ave Máriáját Reményi Anna szoprán és Fitos Mónika alt adják elő. Orgonán kísér Bednarik Anasztázia.

0: Telemann B-dur koncertó oboára, hegedűre és két haránt fuvolára, valamint két brácsára című művének részletét a Kamerata Köln előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szépirodalmi félórája.

0: heverő. Avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka. Negyedik befejező rész.
1: Itt lapul a feleségem?
2: Ez nem a maga korterme, Miklós bácsi.
1: A feleségem nem tudhatja meg.
2: Micsodát?
1: El fogok szökni innét.
3: Mikloskám, együtt fejezzük be, amit elkezdtünk. Juditka ki akar nyírni?
2: Jöjjön inkább, fogóckodjon. Nem érek rá egész nap magával vesződni. Miklós bácsira megint rájött a hoppáré.
1: Ezek figyelnek. Hallgassák?
3: Mi kellene?
1: Elektromos kenyérkosarak. Oda rejtették a poloskákat.
3: Ez kizárt, nem adtam engedélyt. A kenyérkosár különben is egyszerű ötlet volt. Pont a katói. Új seprő, jól sepert.
2: Ezt várták el tőle, ezt a kreativitást.
1: A gondolataim kellenek. Amióta nem írom le őket, egyre erőszakosabban próbálja kiszedni belőlem a hatalom. Azt hiszem, nem láttak meg, amikor átszöktem. A képek elhúztak mellettem, szinte súroltak. Ügyesen álcázom magam a köpennyel, gallér fölcsap, kéz sebre, így. Nem gondoltam semmire, nehogy a modern lézerek letapogassák az idegdúcokat.
2: Úramisten, Miklós bácsi! A robotok szállítják a szennyest, meg hozzák a reggelit. 8-at helyeztek üzembe a nővérhiány pótlására. Mindjárt bepakolom a Béla bácsi húgyfoltos lepedőjét is.
3: Nyomot hagyni a világban. A férfiak örökös kényszerképzete. Kinézek, és látom a végtelen hómezőket. Megajándékoztam a világot az emberarcú szocializmus ígéretével. Aztán kitették a szűrőmet a pártból. Kilépett a párt belőle. Miért így? Mert nem sípolt a meleget. Nem kellett a Globusz, sem a Békés Csabai sertéstelep.
2: Nem tudom sajnálni magát.
4: Magát már láttam. Harcolt ön a Korvin közben?
3: Hogy? Nem, mint rendfenntartó alakulat jártam az utcákat.
4: Én nem keveredtem bele. Azóta szégyellem, hogy csak az írószövetségben és versekben. El tud engem képzelni, ahogyan végigmasírozok a díszzászlóalj előtt? A vörös szőnyegen? Vogadásba arról tisztelek, zászló felvonás. Ha harcoltam volna, most én lennék a köztársasági elnök.
3: Én ott voltam. Jól tette, hogy kimaradt belőle. Nem hiányzott az magának. Becsültem az öreget, hogy rendet vágott köztük. Tavaly egyik nyári éjjel kisettenkedtem a Fiumei útra a temetőbe. Ásóval, csákjával, lapáttal. Végigástam az éjszakát, és exhumáltam. Annyi földet mozgattam meg, akár magamat is beleáshattam volna. Megmentettem Kádár koponyáját az enyészettől. Óvatosan helyeztem rá a lapátra. Na, öreg, megcselekedted, amit megkövetelt.
2: Mit művelt?
3: Elkopott két üveg viszki, de megírta.
2: Ebben az állapotban?
3: Egy évvel fiatalabb voltam.
2: Hiszi a piszi Béla bácsi.
4: Magánál tartja?
3: Hát, de otthon tartom a vitrínben, kivilágítva egy zsolnai munkásőrnip és Lenin feje között. Fenséges.
4: Én időnként Adi képmásával beszélgetek. A nagyszoba falán búsunk. Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?
1: Adi nem tudja, hogy én vagyok az utolsó magyar. Nem is tudhatja meg. Ennél sokkal jobban tisztelem.
3: Fő a tapintat.
4: Melyik versemet tudják fejből?
3: Szinte az összeset.
2: Nem érdekelnek a versei ezek után.
4: Melyik versem kötelező olvasmány? Memoriter?
2: Nem tanítják magát, papa. Ha mégis lesz gyerekem, megtiltom, hogy könyvet vegyen a kezébe.
4: Szegény Adi Bandi.
3: Az öreg. Mennyit viaskodtunk. Csuda egy szó, szátyárt pacák, legalábbis mostanában. A vitrin visszahozta az életkedvét. Szereti a neonfényt is. A munkáshőrrel jól kijönnek, de Leninnel nem jutnak közös nevezőre.
4: Adi roppant elégedetlen. Azt mondja, az új szállás terület elfoglalása előtt le kell nyilazni a régi vezéreket, mint az cseppei nomádoknál. De vajon az a baj, hogy lenyilaszták a vezéreket, vagy az, hogy nem mindegyiket nyilaszták le?
2: Teljesen kettős. Egyik nap képben van, másik nap befordul. Miklós bácsi, üljön le a székre, a valagára. Igen, oda az ablak, mert látja? Ahol Béla bácsi integet. Csukják be az ablakot, mert megfagyasztanak.
3: Gyere, Miklóskám, tegeződjünk. Úgyis vége a világnak.
2: Csukják már be! Mireli csirkét csinál belőlem?
3: Ne kordivál, nem segített a felkelésben.
2: Segítettem. Bár ne tenném folyton.
3: Egy szavát se hidd el, Miklóskám. Egy férfi ne higgyen a nőknek.
4: Maguk nem ismernek. Vagyis te. Végre kimerem mondani, gyűlölöm a feleségemet.
2: Miklós bácsi, nem ismer föl? Ki vagyok én?
4: A nővérke. Micsoda kérdés?
2: De mi a nevem?
4: Rossz a névmemóriám, de sosem volt jó. Találkoztunk már?
3: Évike.
4: Ja, megvan. Évike.
2: Béla bácsi.
3: Jaj, rosszat csúgtam. A macska rúgja meg.
2: Judit.
4: Mondom én. Nem azt mondtam?
3: Megkapja a nővérke a magáit, amiért nem száll le rólam.
2: Vén szarosok! Behozom a reggelit.
4: Mi baja? Átvizsgáltad a szobát? Tiszta a levegő?
3: Semmi szükség erre. A célszemélyeket én hagyom jóvá. Legalább láttamoztatom az aktát. Miklóskám, te már érdektelen vagy. Szükségszerű szövetséges.
4: Rendet kell tennünk. Az ország férfi út kíván. Kiterveltem. A villanyőrök nem szúrnak ki. A hajnali vizit előtt mindig van 10 perc, amikor nagy a fegyetlenség. Tarts velem! Ezt a 10 percet használjuk ki, hogy észrevétlenül kereket hagyjunk.
3: Kereket oldjunk. Járni is alig bírok, pajtás. De te is.
4: Várj csak, amíg bejutok a parlamentbe.
3: Addig se jöttél, amíg ott anyáztam. Csak írtad a leveleket, mint güzű. Becsültelek az éberségedért.
4: Találkoztunk már? Nagyon gyanús, hogy...
2: Itt a reggeli. Úgy látszik, nem a kiemelt koszt érkezett. Eltévedtek a robotok. 2 szelet kenyér, 1 kocka sajttal. Egyék meg a reggelit.
4: Ezt a moslékot?
3: Az asszony jobbat főzne, mi?
4: Ne fesse az ördököt. Egyetlen nőt szerettem, Isten igazából egész életemben.
3: Muzsálkodtunk nyakra főre, igaz?
4: A politika. Az jobban izgatott. Elviselhetetlen volt, hogy kihúzták a soraimat. Egy könyvemet betiltották.
2: A piros manzárd madarait. A könyökömön jön ki. Tegnap egész végig ezt hallgattam.
4: Azem. Mára mindenki betéve tudja az összes versét. Még a nővérke is.
3: Ne röhögtesd ki magad, pajtás. Mi meséltünk neki róla?
2: Este pedig az anyám.
4: Mi? Te vagy a cenzorom. Felismerlek.
3: A mentorod vagyok, ahogy tegnap bölcsen megállapítottuk.
2: Miklós bácsiról hajnalig áradozott az anyám. Áradozott és gyalászkodott.
4: A nővérke édesanyja?
2: Most tetteti? Miért kell ezt minden nap eljátszania? Tisztára kikészít.
3: Nem emlékszel? Ő a Mádi Kató lánya.
4: A Mádi Katóé. Ez kísérteties.
3: Az imént történt egy kis szóváltás közöttünk. Ne sajnáld, hogy lemaradtál.
2: Milyen érzéketlenek maguk?
3: Én ugyan nem. Szívből sajnálom, Juditka, de hogyan magyarázzam el?
4: A Mádi Kató. Ha jóvá tehetném.
3: Minek emészted magad? Ami történt, megtörtént. Egyikünk sem követett el semmit. Az élet nagy játékos.
2: Anyám idegei szét vannak cincálva, de olyannak, mint tegnap este, sohasem láttam még.
3: Ezzel a történettel nem azt akartam mondani, hogy nekem smakkol az ilyesmi. Egyáltalán nem. A mutterje vonzó hölgyemény volt, és biztosan az ma is. Sokat dolgoztunk kettesben. Mit tettem volna? A közvetlen beosztottamat nem kerülhettem el nagy évben. Nem emlékszem, ki kezdeményezett, de egyikünknek sem esett rosszul.
2: Kényszernek élte meg. Így megúszta a vidéki száműzetést. Rettegett attól, hogy elhagyja a fővárost. Ezt megmondta neki Kerek Perec. Én meg ápolom magát. Vért veszek, tisztába teszem az összerondított ágyneműjét, elviselem a demens baromságait.
3: Piaszag van. Nem szellőztetne? Követelem, hogy szellőztessen ki! Az öreg odahaza a vitrínben dübegurul!
2: Ilyenkor bezzeg ejti a témát, ha kényelmetlen a helyzete. Jól ül abban a párnázott székben, Béla bácsi.
3: Kimerült. Karikások a szemei, sőt táskások. Táska hordozók. Aludnia kéne. Nyisson ablakot és feküdjön le.
2: Hát nem. Zavaró a jelenlétem. Bűntudatot ébresztek? Nem kérem át magam másik osztályra. A világ semmit sem változott. A régi főorvos megígérte, hogy elvisz Németországba. Ez maradt az utolsó esélyem, hogy kiszabaduljak innét. Keresnék annyit Bremenhavenben, hogy a saját lábamra álljak és fizessek az anyámnak egy állandó ápolót. Húsvétkor és karácsonykor belibbennék, főznék egy mócsingos levest, aztán megkérdezném, hogy érzi magát, kedves mama? Jaj, nagyon sajnálom, de mindjárt indul a gépem. Olyan hatalmas vágy ez. Kivagdosom a német álláshirdetéseket az orvosi hetilapból. Fél szobára rúg a gyűjteményem. Kívülről megtanultam a szövegeket, szabad napomon. Hangosan olvasom őket. Újra és újra ismétlem, pedig egy árva kukkot sem beszélek németül. Magam elé képzelem a két öltönyös fejvadászt, akik idejöttek. Suchen Sie eine Arstelle. Hogyan menjek ki egyedül? Egy hónapig se boldogulnék. Vettem egy csinos, világos kék tunikát, és egy fekete csipkés melltartót. Laskanát, mert az volt a legdrágább, hogy áttetszen a tunika finom anyagán. Nem csábítani akartam. Csak felhívni magamra a figyelmet. Szép vagyok. Cefettül szép.
4: Nővérke, kaphatnék még sonkát és paradicsomot?
3: Hozna egy fésüt, ha már a tükörben igazítja a frizuráját?
2: Kiszellőztetek. Vegyenek föl valamit. Sonka és paradicsom nincs. Eltévedtek a robotok.

0: repülő? Érteni jött? Újra kell gondolnunk az állam, a hatalom és a forradalom szerepét a 21. század hajnalán.
1: Majd én újra gondolom. Te miniszter vagy, Béla?
0: Az. Leváltottak, de visszatérek, mint Napóleon elrubba a szigetéről.
1: Jó fegyvertárs leszel.
0: Végre beláttad.
2: Miklós bácsi, szép vagyok? Ugye szép vagyok? Nem látod gyönyörűbbet egész életében. Pedig tetszik tudni, szegényen nőttem föl. Anyámat folyton el akarták távolítani a kiadóból. Apám megtagadott. Tegnap óta azt is tudom, miért.

0: tetszett volna ennyire. Talán be se tiltom.
1: Kiherélték. Azért hívtam el az Ibolya presszóba, hogy a bizalmába férkőzzek. Atléta termető, jósvádájú fickó voltam, megakadt rajtam a szeme. Még egy konyakot, még egy konyakot. Életemben akkor egyszer szektem meg az abstinenciát.
0: Miklóskám, kérsz egy kortyot?
1: Megszegném most is. Az emlékek súlya, de vérvétel előtt.
2: Így van. Ma nem veszek.
0: És a főorvos úr mit fog szólni?
2: Törődjön a számlás pacientúrával. Én is iszom.
0: Nagyság, végre megjött az esze.
1: Jó húzatja volt. Megittunk 5 kör konyakot kőbányaival. Felhívtam a lakásomra.
2: Vagyok olyan szép, mint az anyám. Vagyok, igaz?
0: Szerintem szebb is. De mit számít a szépség? Életem nője Rosztovban egy orr nélküli fiatal lány volt. Gyerekkorában a lótőből leharapta az orrát, helyére műorrot ragasztottak a kutyukból. Csámpás lába és izgalmatlan orrhangja ellenére vonzódtam hozzá. Ahogyan ő csókolt.
2: A főorvos úr a búsuló juhászba vitt. Pezsgőztünk. Álmokat szőttem, hogy itt hagyom anyámat. Gonosz vagyok. Egy nőnek muszáj kalkulálnia. A férfiak úgyis csak sodródnak. Tényleg tetszett a főorvos úr. Halálosan tudtam volna szeretni Bremerhavenban.
1: Gondoltam, hogy egy éjszaka semmiség. Élvezzük, aztán marad a barátság. De nem ilyen az alkaton. Túl jól éreztük magunkat. Mádi Kató élete szerelmének hívott. Másnap este az ágyban néztük át a piros manzárd madarait. Kiadni lehetetlen lett volna, de boldoggá tett, hogy ellenőrzöm a folyamatot, belelátok, sőt, beledolgozok a lektori jelentésbe. Több mondatát én szúrtam közbe. Mennyit röhögtünk ezen Katóval. Az elmarasztalást fogalmaztam én, és megszereztem az uralmat a cenzornő teste fölött. Fenköltebb kéj után alig sóvárogtam. Szabaddá tett minden együttlét. Feloldódtam Kató ölében és a remek művemben, mert hiszen páratlan remek mű, mindenki elismeri. Még azt a pimasságot is megengedtük magunknak, hogy titokban, persze Kató befolyását kihasználva, egyetlen példány készítettünk belőle a nyomdával. Árulkodó jelet nem hagytunk. A kötetet Katónak dedikáltam.
2: Anyám tegnap megmutatta. Mádi Katónak, a kötet elragadó cenzorának. Örökre bánni fogom a megmásíthatatlant.
1: Ezzel szakítottunk. Ultimátumot adtam. Vagy kiszáll, felmond a hivatalnál, vagy vége. Az állását mindennél jobban szerette, a jellem egyszerűen nem kínált más választást.
2: Nem igaz. Anyám nem így mondta. Ellökte magától se szó, se beszéd.
0: Kiátszottatok? Melyik nyavajás nyomdász? Kézre kerítem.
1: Katóval családot alapítottam volna. De én a forradalom szentségét nem árultam el. Nem fújtam egy követ a vérben fogant hatalommal.
0: Ki se dugtad az orrodat egész októberben a kollégiumból.
1: Mit számít ez? A magam módján harcoltam.
0: 12 könyvedet adattam ki. Mindegyikhez egy díjat biggyeztettem.
1: Megérdemeltem.
2: Mit jönnek itt a plecsnikkel? Anyám belerokkant, a barátai ujjal mutogattak rá. Kitudódott az eset.
0: Apád mégis elvette.
1: Az a jó ember, tudtommal nem sok vizet zavart.
0: Régi ellenlábasom. Mikloskám, nem is jutott el hozzád a hír, hogy a te lektori jelentéseddel egyidejűleg Kató kilépett az állományból? Nem firtattam miért. Kicseszni nem szándékoztam vele. A magvetőnél helyben hagytuk, mint segédszerkesztőt. Kedvelték az írók, elvégre szakmailag megbízható volt, de kényes könyveket nem szignáltattunk ki rá.
2: 5 év után hagyott minket faképnél, az állítólagos apám. Tegnap kiderült miért. 5 éves koromban közölte vele anyám, hogy nem tőle vagyok. A vér szerinti apám nem tud rólam. Nem akarta elárulni neki az anyám, hogy teherbe ejtette. Épp elég szenvedést okozott az a férfi. Még csak az hiányzott volna, hogy elkezdjen ragaszkodni a gyerekéhez, és olyannak nevelje föl, mint amilyen ő maga.
0: Mit tagad?

0: Adás akkoriban kikapós megyecskeként futott, nem csak mi vezettünk rá szemet, ugye Miklóskám?
1: Én megmentettem volna.
2: De nagy szennek tetszik lenni, Miklós bácsi, a hülye verseivel. Akádnom kell a piros manzárd madaraitól. Anyám az őszinteségébe bukott bele. Le kellett volna csapnia valakire, a te gyereket tartsd el és kész. Azt hitte így, taktika nélkül kívülreked az aljasságok világán. Nincsen világ a világon kívül. Hiába menekülnék Bremenhavenba. Lecsapnák a kezemről azt a nyomorult orvost. A német Brünnhildák behálóznák, én megkullokatnék haza a májrákos anyámhoz. A fejvadászok azóta is rendszeresen meglátogatnak. Itt berreg a BMW-jük, hallják, hallják, fellépegetnek a harmadik emeletre. Kimértem végig vonulnak a folyosón, mint a gyilkosok. Elvégre gyilkosok. Viszik a magyar orvost, elszívják az agyvelőt. Üres koponyák maradnak a proszektúrán.
0: Én szereztem meg az öreg koponyáját. Micsoda mázli! Kérlek?
1: Kivételesen.
2: Igyanak csak. Ebből a körből én kimaradok.
1: Mi ez? Régen itt a más ízre emlékszem.
0: Én már nem érzem az ízét, annyit ittam.
1: Kiszelektáljuk ezt a mostani garnitúrát.
0: Ki bizony?
1: Nagyon hiányzunk ebből az értékvesztett korból.
0: Veszélyben a hagyományos értékek, a műveltség.
1: Nem élet az élet a vers nélküli korban.
0: Mi még tudtuk, mitől döglik a légy. Ez az egy kocsit igazán nem kéne...
1: Ez meg... nem is a te lapos üveged. Hol találtad?
0: Itt az asztalon, a reggelünk mellett. Biztos a Judit készítette ki.
1: Te is álmos vagy?
0: Kicsikét bágyattabb lettem.
1: Nagy fényességet látok. Mintha kiléptem volna a létből.
0: Földön túli nyugalom szállt meg. Nincs csak. Ott vigyorog az öreg, és integet, hogy siessek.
2: Miklós bácsi, na, tudja-e, ki vagyok én?
1: Az angyal, aki a trombitáját keresi. Addig nem startol az apokalipszis.
2: Az a fekete.

0: Falusi Márton a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. A negyedik befejező részt hallották. Szereplők: Miklós, Széles Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timko Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbei Anita. Rendezte
1: Lázár Csaba.

0: Joseph Haydn opusz 54-es, numeró 2-es, vonós 4-esének részletét a Párkányi kvártett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Tőlem hallják most, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szószóló jelentkezik, majd a lélekszavában Kormos Csaba poroszlói plébánost hallják a templomi testtartásról. A végén pedig egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Sziki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az egri zsidó hitközség elnökéről.

0: A 31. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A helyszín ezúttal a Hung Expo lesz. A szakma él, és meg akarja mutatni magát, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk, hogy Magyarországon évente mintegy 14 ezer könyv jelenik meg. Erről dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnökével Bércesi András beszélget.
1: 30 év tapasztalat van a rendezvény háta mögött. Honnan, hova jutott el a fesztivál a kezdetektől a 31. rendezvényig?
2: Szerintem egyre bővült, egyre többen jöttek el. Mindig kinőjük a rendelkezésünkre álló területet, ez abból is látszik. Ugye annak idején a Budapest Kongresszusi Központban voltunk, ott a Bach csomópontnál. Azt jó sokáig ott voltunk. Szerintem ott is nagyon színes, nagyon jó program volt, nagyon sokoldalú volt. Mindazok a Budapest Nagy Díj is létezett, a díszvendégség is létezett. Onnan kerültünk át a millenárisra, kinőve azt, aztán egyre több külföldi vendég jött. Tulajdonképpen most a közép-európai régióban ez a legjelentősebb könyves esemény. Ez tükrözi azt, hogy az is, hogy a frankfurti könyvvásár is, ugye, mint résztvevőként részben a németekkel támogatja itt, meg kifejezi azt, hogy valójában mi a frankfurti könyvvásárnak vagyunk egy közép-európai lerakata. Úgyhogy ez utána kényszerből elkerültünk ugye a millenárisról, mert ott profilváltás volt, és egy tavaly a Bálnába voltunk, ott elég szűk volt a hely számunkra, de a programok, a vendégsereg az mérhetetlenül sok volt, és most először kijutunk a Hung Expo-ra, és remélem, hogy itt is meg fognak találni minket a közönségünk.
1: Hogyan választották ki a díszvendég profilt?
2: Van ugye a díszvendég ország és a Budapest Nagy Díj. Az nem mindig átfedésben, sőt legtöbbször egyáltalán nincs. A német irodalom már nagyon kéreckedett, hogy ugye az angolon kívül németből van a legtöbb fordítás magyarra. És hát népszerűek, eléggé együtt fut a magyar irodalom a német irodalommal, ha csak azt nézzük, hogy a Nádas, vagy a Krasznahorkai, vagy a Kertész, ezeknek mind a német kiadóik által váltak világhírűvé. Tehát, hogy a németre lefordították, és tulajdonképpen ez egy híd is a világra szóló deszkákra, és ők mondták, hogy nagyon szívesen összeállnának a német nyelvterületek, és csinálnának egy német irodalmi díszvendégséget. A Tojmint meg úgy jön, hogy mindig kinézünk több díszvendégnek valót, beadják a kiadók, megnézzük, hogy kinek lesz friss könyve idénre, és utána elkezdjük őket megszólítani. Legtöbbször már két évvel előbb kell, mert nagyon elfoglaltá válnak ezek az írók, és így most a Tojbin maradt fenn a szűrőn, aki ugye az új művével, a Varázslóval, meg a kapcsolat az, hogy Thomas Mann életrajz, tehát úgy be lehetett forgatni az egész dologba, és lelkes kiadója van, aki intenzív kapcsolatban áll a szerzővel, garantálja azt, hogy jó program fog köré szerveződni. Tehát valahogy így alakul a dolog.
1: A fesztivál programja nagyon színes, túlmutat azon, hogy köteteket ismerhetnek meg a látogatók. Egy kis ízelítőt adjunk ebből még.
2: Hát én nem nagyon mondok nem neveket, de ami még újszerű itt a képregényzóna, amivel beszeretnénk, ugye hát a vizuális kultúrával be lehet húzni a képregényt, meg az lehet még egy kapudrog is a tartalmasabb olvasáshoz is. Nagyon népszerű az ifjúság körében is, és tulajdonképpen szinte minden műfajban van. Tehát a képzőművészettől kezdve a krimiig, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szóló képregények vannak szerte a világban, és itt is olyan lesz, hogy lesz egy rész, ahol bepillantást nyerünk a magyar képregény kiadók készletébe, vagy meg a külföldiekébe is, és ott is workshopok lesznek, hogy akár gyerekeknek képregényrajzoló program, meg ilyesmi is, tehát úgy színesítjük, próbáljuk feldobni a nem szintiszta desztillált irodalomnak szentelni a dolgot, hanem ugye van tudomány, van tényirodalom, és hát a gyerekirodalom, és ami a gyerekbirodalomban van, az is mindig kap új színezetet, amit, ahogy említettem, itt a sajtótájékoztatón is, hogy meg szeretnénk nyitni egy olyan profillal a gyermekbirodalmat, hogy elérhetővé váljon a könyvkultúra, a könyv, a egyáltalán ami a mesékbirodalma, olyan gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak abban, hogy a simán tudjanak hozzájutni egy könyvhöz, és ehhez most azt csináljuk, hogy ne ők alkalmazkodjanak mi hozzánk, hanem alkalmazkodjon a társadalom, a környezet ahhoz, hogy őnekik is legyen olvasás élményük, könyvkultúrájuk, hozzáférésük azokon az utakon, amelyek nem olyan egyszerűek az ő számukra. Ezt még azzal is megtetézzük, hogy itt ebben a különleges részlegben, ez természetesen része a nagynak, és nem elkülönítve van, hanem hozzá együtt van, a szülők számára is szakemberek fognak előadásokat tartani, bemutató foglalkozásokat, ilyen face-to-face megbeszéléseket, workshopokat. Tehát szeretnénk integrálni minél több embert, minél több gyereket is az irodalom világának megismeréséhez.
1: Akkor ez egyértelmű cáfolat akar lenni arra, hogy a könyv, a nyomtatott betű az a feledés homályába fog merülni?
2: Szerintem ez a könyv, az a papíralapú könyv egy nagy túlélő. Ugye legalább 500 éves a nyomtatás is Magyarországon. Igaz, hogy Krakkóban nyomták az elsőt, meg kezdetben természetesen latinul, majd később meg németül történt ez, de a magyar könyvszakma az ahhoz képest, hogy ahányan beszélik a magyar, nagyon-nagyon virulens és nagyon jól teljesítő szakma, nagyon jól teljesítő kulturális terület, és tulajdonképpen a könyv bármilyen drága is most, mert hiszen minden drága, minden egyre többe kerül, a könyv szerintem az mindig is, amint kultúra hordozó, a zászlós hajó lesz, mert az az a dolog, ami leginkább elérhető a legtöbb ember számára, egy könyv.
1: Könyvnek a minősége is fontos, és itt nem a fizikai minőségre gondolok, hanem a tartalmi minőségre. Ezt hogyan lehet, hogyan kell szűrni mondjuk egy ilyen fesztivál esetében?
2: Igazán mi nem szűrünk, mi örülünk mindennek, kivéve persze szélsőséges politikai meg egyéb témákban, tehát mi nem szűrünk, egy semmit nem szűrünk, a kiadók maguk döntik el, hogy mit hoznak oda. Egyébként a minőség meg ugye mondjuk van ez a young adult korszak, amikor már a gyerek nem gyerek, hanem fiatal felnőtté válik, az egy nagyon népszerű ága a könyvkiadásnak, ahol az úgynevezett szórakoztató irodalom különböző válfajai vannak, amit szerintem ma abból a szempontból nem szabad lebecsülni, hogy ez is út a minőségi olvasás felé, és az értő olvasás felé, mert most nem szeretnék kitérni a PISA értékhez, hogy ez bizony más az értő olvasás, és más a olvasás. Ugye itt mi van a kötelező irodalom, ami már ha kimondják abban a pillanatban, eltaszajtja a gyereket a könyv közeléből, de egyre inkább látom az ajánlott saját unokáim révén is, az ajánlott olvasmányok között ma élő kortárs íróknak a műveit, mind a gyerekek számára, de a későbbi korosztály számára is. Úgyhogy szerintem itt az olvasással igazán nem az a probléma, amit mondanak, hogy kevesen olvasnak, meg nem. Olvasnak elegen, csak szembe kell néznünk azzal, hogy máshogy olvasnak, máson olvasnak, más hordozón nézik, nem feltétlenül az első a papírkönyv után való nyúlás, hanem ugye betelik néha otthon a szekrény, és akkor e-könyvformába veszik meg, de nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott könyv még nyomtatva is több verzió verzióban van egy háztartásban, de ez már csatlakozik hozzá a hangos könyv, ami egy-egy hosszabb úton a gyerekeknek is jó, felnőtteknek is jó, meg az e-könyv, ami ugye szintén egy digitális eszközön olvasható tartalomról szól. Tehát szerintem, ha valaki olvasni akar, az most tud. A mi feladatunk, hogy olyan táplálékot, olvasnivalót adjunk a közönség elé, és olyan úton, hogy minél többek számára hozzáférhető legyen.
1: Ilyenkor egy rendezvény sorozatnál már a jövőbe is tekintenek, és a következő, a 32. program is már minden bizonnyal egyes elemeibe szervezés alatt van. Mit lehet tudni arról, ki lesz ott például a díszvendég?
2: Amit tudok, hogy a díszvendég országra tudom tutira, a Finnország irodalma, aminek nagyon örülök egyébként. Feltűnően sok skandináv irodalom van magyarra lefordítva, és ugye ott az északi országok, azok olyan átjárhatók egymásba, és a finnek jelentkeztek szintén, hogy ők szeretnék elhozni. Nagyon sok kapcsolatuk van a magyar kiadókkal. Ennek a szervezése már megkezdődött.
0: A 31. Nemzetközi Könyvfesztiválról, a könyves szakmáról dr. Gál Katalint, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnökét hallották.

0: Most következő riportunkban egy nemrégiben megjelent kötetről fogunk szót ejteni, melyet a Bródy Sándor könyvtárban mutattak be. A kérdező Drimba Miranda.
1: Magyarok a vadnyugaton címmel jelent meg Sziki Károly kötete. A kötet bemutató rendezvény megkezdése előtt ültem le beszélgetni a műszerzőjével. Miért fontos, hogy a Magyar Dráma Napját követően történik meg a kötet bemutató?
2: Tulajdonképpen ez egy nem magyar örömóda, hanem inkább egy magyar dráma, a magyar kivándorlás. Ehhez a naphoz kötvén pontosan tudom szemléltetni a kivándorlás korszakaival, a 6-7 kivándorlási korszakkal, és az ott élő magyarok küzdelmes, drámai, sokszor drámai életével.
1: A forradalom 70. valamint az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulóján íródott meg a kötet. Kérem, hangsúlyozza ki, milyen szerepet töltenek be az ön életében ezek az évfordulók?
2: A 56-os forradalommal én igen régóta foglalkozom. Kezdtem az amerikai magyarok, kivándorolt magyarok forradalmárok életével, élettörténetével, interjúk és könyv szeletek formájában. Az egdi forradalom feldolgozása következett már 96-ban, és nekem folyamatosan ez a feladat jutott Istentől elrendelt küldetésem, ha mondhatom ilyet, és nem tűnik nagyképűnek, hogy küldetésem, hogy az 56-os forradalmat dokumentáljam, a forradalmárok életével egybekötötten és annak feldolgozásával, és az 1956-os forradalmárok kintlétét, itthonlétét most 70. évfordulóra összegezzem. 40 év munkája van ebben, ami azt jelenti, hogy amikor elkezdtem 1986-ban, akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, hogy miért van ez a vándorlás, ez a kivándorlás, az önmagamból való tántorgás is, de visszatérés, és mostanra erre az évre megértettem, hogy ez volt a feladatom, most összegezni egy emléktábla formájában, összegezni az életüket, emléktáblát állítani a kint élőknek, a kint alkotóknak, nagyszerű személyiségeknek, de 56-osoknak is, meg művészeknek is. A 250. évforduló pedig azért, mert Amerika rendkívüli szinten izgatott és érdekelt, hogy mi is ez az Amerika, hogy is épült fel ez az Amerika, és akik ott élnek, azok kik voltak, és kik leszármazottai lettek, így az indiánok, és a kabolyok történetét is feldolgozom 19 város életében.
1: A mostani kötet milyen formában íródott? Ez inkább regény, vagy inkább egy történelmi regény?
2: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean-t akarsz játszani, még akkor is, mikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni.
1: Kik azok a személyek, akiket kiemelne a könyvében, valamint ezek a személyek milyen értéket képviselnek?
2: Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a Dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta, például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra, és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula Alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek majd, is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül is, megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan dr. Szabó Gyulának, akin miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette. Majd Oaklandbe ment, San Franciscó-i közeli város. Oaklandbe ment, ott maradt haláláig. Kodály Zoltán meglátogatta egy alkalommal, és azt mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha itt is lenne San Franciscóban, mondta dr. Szabó Gyula, itt is egy Kodály intézet, és létrehozták a Kodály intézetet. Ez az, ami kívánná azt, hogy végre Egerben legyen egy márványtáblá, hogy posztumusz elismerése, díszpolgársága, hiszen itt van eltemetve Egerben, 60-i temetőben.
1: Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink hogyan emlékeztek meg a magyar hagyományokról, a magyar történelemről?
2: Mindenkor és minden esetben igyekeztek, és nem csak igyekeztek, hanem megvalósították a tervüket a főbb forradalmi évfordulókkal kapcsolatosan, 48-56, más történelmi eseményekkel, augusztus 20-a, Trianon, és a többi magyar emlékezések is ott voltak a műsor tervükben. Nagyon-nagyon igyekeztek. Amikor 1985-ben először mentem hozzájuk, akkor fergeteges nagy összefogást láttam. Ez a fergeteges nagy összefogás már elkezd elkopni, vannak városok, ahol már teljesen megszűnőben van az egyház és a közéleti munka is, és vannak városok, ahol még lélegeznek a magyarok, de az az új kivándorlási hullámban a 7. ponton jelöltem meg, hogy a mai időkben is ez a legtragikusabb kivándorlás Magyarországról, hogy elmennek és már nem kapaszkodnak bele a magyar ismeretekbe, ahol a magyar egyházok magyar kultúrát nem szívesen látogatják, megélhetésű gazdasági kivándorlóknak számítanak számomra. Így tűnik, hogy az emigráció az utolsó végóráit éli, de ez a végóra el szokott tartani, mondják, hogy Amerika már az utolsókat rúgja, hát ezt mondták 40 évvel ezelőtt is, de még mindig eléjük grudossa magát.
1: A könyve megírása során kik nyújtottak segítséget?
2: Legfőképpen, aki segítette a könyvet kiadni, az volt a legfőbb segítő, mert én nem tudtam volna egy 500 oldalas könyvet, aminek a kiadási költsége, mivel nem magas példányszámban jelent meg, nem tudtam volna magam előteremteni. Őt Jackovics Tamásnak hívják, aki éppen annak az asszonynak a férje, aki Szabó Gyulának a lánya. Ő volt az első számú segítőm, szponzorom, és másodszorban, aki nekem ugye mindig rendben rakja az írásomat, mert sok henyeség és hiba is van az írásokban. Bodor Sarolt, aki lektorálja a könyvet, és szellemi társaim pedig, akik adták a nevüket és adták az interjúkat 9 kanadai és 10 amerikai nagyvárosban.
1: A Vadnyugat egy olyan helyszín, ahol harcolni kell, és az embernek meg kell védenie magát és családját. Ez azt szeretné sugallni, hogy a magyarok bátrak, vakmerőek, rátermettek?
2: A magyar az hihetetlen fajta. Hogyha ezt be lehetett volna fogni valamikor igazán, egy Isten adta nagy kelepcém, kelepce legyen idézőjel, ketrecbe bezárni őket, akkor itt hatalmas alkotások lettek volna Magyarországon. És amikor kimentek, ezt az energiát vitték el a bányákba, a vasgyárokba, és vitték a szellemi életbe, és hát hatalmas tudós áradat gazdagította Amerikát, és hatalmas művész áradat. Los Angeles-t ők alapították, és Johnny Weissmullerig vagy Peter Falkig bezárólag rengeteg színész, színművész és rendező, színház alapító építette Amerikát. Amerikának alapvető feltétele volt, hogy legyenek forradalmak Európában, legyenek kivándorlási hullámok, mert semmiből épült fel Amerika azok által, akik elhagyták a szülőföldjüket.
1: Kiknek ajánlaná a könyvét?
2: A végén leírom zárszóként, hogy én nem azért írtam, hogy nem abban a hitben írtam, hogy könyves polcokat fogja díszíteni, de valószínűség szerint ez csak olyan, szoktam viccesen mondani, hogyha nagyot biccen a széklába, akkor alá teszik. Írtam volna azoknak, akik benne vannak természetesen, de ennél többre vágyom, és többet akartam. Legyen egy tananyag, egy olyan anyag, egy olyan összegzés, mondani, egy olyan emléktábla, amit elolvasnak, hogy kik is voltak ezek az emberek, miért is kell rájuk emlékezni. Írtam volna az utókornak, akik majd valamikor levennék a könyves polcról, hiszen ilyen összegzés a mai amerikai kivándorlók világából, ilyenről nem tudok. Vannak régi kivándorlási emlékeket feltáró kötetek, de ilyen értelemben, hogy Amerika történelme és Magyarország kivándorlásának összevonása, a Kossuth kivándorlás hatalmasságának felmutatása és tragikumának bemutatása, ilyen nincsen. Ezért akik történelmet szeretne első kézből megismerni, hitelesen írtam, mert ebben nincs semmi mese, nincs kitaláció benne, nem igyekeztem, hanem meg is teremtettem, hogy valóságot írjak meg, akár a novellában, akár pedig a történelmi folytonosságban.
1: Hogyan látja, a mai felgyorsult technológia világában milyen szerepet tölt be a magyarsággal kapcsolatos könyvek?
2: Sajnos azt látom, hogy inkább mindenki a mesterséges intelligenciának a gombját üti be, és azt hiszi, hogy benne van. Dolgoztam vele én is ebben a kötetben. Annyi tévedés van benne, annyi hiba van, annyiszor kellett rákérdeznem, kijavítanom, hogy annak a megbízhatósága, mindenkit intek, hogy vigyázzon, elképesztő sok tévedés van benne, elírások, egy név alatt mást szerepeltetnek, vagy egy eseményben egészen furcsákat írnak meg. Jó, ott van, hogy igazság rendkívül sok, de vagyok, hogy ez a 20% tévedés, ez nem helyén való. Ezért kellene olvasni, az olvasás háttérbe szorult, én látom, hogy nagy bajban vannak a könyvtárak, és a könyvkiadók is nagy bajban vannak, de ezzel nekem nincs mit keresnem, ha van egy küldetés az embernek, és ebből küldetés tudatba beleáll, akkor el kellett végezni azt a feladatot.
1: Hol lehet beszerezni a könyvét?
2: Ez csak az én saját területem. Nem bocsátom sosem könyvtárakba, mert egyrészt bátortalan vagyok, hogy óriási példányszám, vagy akármennyi példányszám, és akkor onnan majd visszavegyem a könyveimet. Másrészt pedig nem is írok olyan nagy példányszámban, hogy ez ellephetné a könyves polcokat, és valahol a nem láthatók között szerepelje. Úgyhogy nálam lehet csak megkapni ezt.
1: Hány példányszámban jelent meg?
2: 150 példányszámban jelent meg, és nekem az a tapasztalatom, hogy a sziki könyvek szűken, szépen, de ilyen számban megfelelőek.
1: Továbbá utolsó kérdésként, a könyvbemutató során kik fognak közreműködni, továbbá nekik mi a szerepük?
2: Legfőképpen olyan emberek, akik ennek a témának szakértői, szakismerői, és hangulatában is segítséget nyújtanak, hogy az emberekhez eljusson, ami egy ilyen bemutató, ez legalább 2-2,5 órát vend igénybe, de szűkösségében segítsenek hangulatot énekekkel. Például a Széchenyi Orsoly a székely kivándorlóknál énekel egy dalt, mert hiszen azok is ellepték Amerikát a kivizetésük során. Daragó Károly, aki zeneművész, és ő is a kivándorlás részleteiben vesz részt, például ott van az Én hazám című dalt énekli. Rubocki Éva és Patkós Attila előadó művészként. A Ungvári Tamás is segít, és Dudás Mária is. Meghoztam egy olyan vendéget, aki maga is aranyat ásott, és a Vadnyugaton ásott aranyat. Ez most pontosan Ausztráliában van, de hogy tudjuk, lássunk egy valódi aranyásót, 97 éves Kovács Istvánt, valamint megkértem, hogy jöjjön el dr. Szabó Gyula, a rokona, ő pedig Jackovics Tamás, és Bodor Sarolta koordinálja az egészet.

0: a közelmúltban elhunyt Székely Gábor, az EGRI zsidó hitközség elnöke. Most egy februárban készült beszélgetéssel emlékezünk rá, melyben az EGRI zsidóság történetéről mesél.
1: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az EGRI zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Úgy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jó módú, nem gazdag, csak jó módú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan ez az alakuló EGRI közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Kár utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapban egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg parasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertész hóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebbe az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reformas szóba sem keveredett. De a két hitközség jól megvolt egymással, egy temetőjük van, ami ma is az Attila út vagy Demédi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés. Egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól kivoltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfiakat, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusában elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 fő vittek el, az részben EGRI volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben, politikai okokból, kiszálltak a hitközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a Szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment Egerből a jesiva is. Onnét tudom egyébként, hogy nekem a keresztelőm, hogy közfelelő legyek, a zsidó fiúknak szánt keresztelő, ami egy kicsit véres történet, de a 8 napos gyerek jól el van vele. Akkor még az egri jesiva Egerbe volt, mert ezután lévő étkezésen, vacsorán, mit tudom én, ebéden, ezen még az egri jesiva ott volt. Tehát ők valamikor 48 és 50 közül mentek el. 50-ig még elég jelentős disszidálások voltak Egerbe. Ennek megvan a maga története, hogy kellett eljutni Csehszlovákiába, Csehszlovákián belül Pozsonyba, Pozsonyból meg már Asztria felé rakták ki a illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologba, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben úgy volt szokás, zsidó templom volt, és akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.

0: Kedves hallgatóink, a szószóló ezzel véget ért. A szerkesztő Bércesi András volt.
1: A lélek szava. Egyházi kis szótár. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk

és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmiséggel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember saját.

sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozatbemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az őskeresztények között is, akik összejövetelét alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzom, mai összeállításunkban ennyi fért. Készítői voltak Bércesi András, Drimba Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében, és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Chopin Des Dur nocturnjét Baranyai László játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: Politika vezérelt perek anyagait kutatva próbálja felfedni a 70 évvel ezelőtti eseményeket és az 1956-os forradalmat követő ítéletek megalapozottságát György Sándor történész.
4: Van a hivatalos tényállás, aminek az ellentmondásait tudjuk mi föltárni, akár jogászokkal együttműködve, törvényszéki orvosszakértőkkel, modern technikával, hogy mi nem stimmel, és igen, nem feltétlenül tudjuk azt megmondani, hogy na ez így történt, csak azt, hogy úgy, akkor is úgy nem, ahogy a tényállásba leírták.
3: Néhány esetet vizsgáltunk meg közösen a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Miért pont Kokics Béla? Miért pont vele foglalkoztál? Milyen tanúságokat hordoz az ő esete, hogy pont őt emelted ki?
4: Egyrészt egy elképesztően tragikus az ő története, másrészt a 12. kerületben lakott, és itt is vett részt harcokban, már amennyiben elfogadjuk az ítéletet. Tehát nekem egy ilyen helytörténeti vonatkozás miatt is fontos volt ez az egész ügy. Maga ugye a 12. kerületi 56-nak is egy... Egy oldalú a forrásbázis, de a lehetőségekhez képest legjobb megismerése, ez egy fontos cél volt.
3: És ki volt ő maga?
4: Egy igen nehéz sorsú segédmunkásként dolgozó úriember volt, 1924-ben született. Nagyon rossz családi körülmények között nevelkedett, bántalmazták, alkoholista volt az apja, ugye eleve a világháborúban látott, nem volt katona, de látott olyan dolgokat, amiket azért nem sokan láttak. 3-szor próbált meg öngyilkosságot megkísérelni.
3: Azt lehet tudni, hogy miért?
4: Az okokat nem tudjuk, egyszer katonaként. Tehát akkor már felesége is volt, ez is egy érdekes történet. Egy nyomdász hölgyet vett feleségül, akit kiemeltek és pártvonalon ilyen egyéves gyors talpalon ügyésszé képezték, és ugye Kokics meg analfabéta volt, de úgy tűnik, hogy jól megvolt. Tehát egy dolgos, tisztességes, békés ember volt, aki ugye Nemzetőrnek jelentkezett 56 októberében, ez a 12. kerületben ilyen kisegítő rendőrséget jelentett akkoriban. Tehát egy teljesen legális rendvédelmi szervezetnek lett a tagja. Vallomása szerint azért, mert hogy fenyegették a szomszédok, hogy ő biztos nagy kommunista meg spicli, és bement a rendőrségre védelmet kérni, ott ugye éppen szervezték a Nemzetőrséget, és akkor így jelentkezett. És Nemzetőrként azt kell mondani, hogy megállta a helyét, tehát volt, hogy... villágfosztogatását, ugye itt az Istenhegyi út környékén, Orbán térnél ott lakott több pártvezető, villágfosztogatását akadályozta meg társaival, később egy tüntetőtömeget csillapítottak le, akik be akartak menni a pártházban, mondván, hogy ott ugye foglyulejtett embereket őriznek. Szépen ő is a két társával volt járőrben, lecsillapították a tömeget, bementek néhány emberrel, foglyokat nem, de fegyvereket találtak, azokat beszállították a rendőrségre, tehát teljes mértékben ő ilyen abszolút nyugalomról és békességről tehát tanúbizonyságot.
3: Miért még tovább mennénk? Kik voltak pontosan ezek a Nemzetőrök? Tehát ez egy hivatalos szervezet volt? Hogyan lehetne megfogalmazni, hogy hol helyezkedtek el akkor ők itt ebben a hierarchiában?
4: Pártól és állami szervektől egyébként az akkoriban nagyon összefonódott, egy független rendfenntartó szervezetet akartak létrehozni. Egyrészt megindult alulról, tehát a kisebb falvakban is, városokban is, gyakorlatilag már a forradalom első pár napja után, ugye a rendőrség az vagy feloszlott, vagy nem bíztak bennük, az államvédelem az teljesen kiesett, a néphadseregre, határőrségre nem lehetett számítani, mert ugye ők se tudták, hogy megkapták a parancsot, hogy cselekedjen belátása szerint, az egyik katonatiszt lövetett, a másik feloszlatta az egységét, a harmadik semmit nem csinált, kiszabadultak a rabok, kellett valami rendfenntartó erő, és többnyire alulról kezdtek el településeken, akár házakban, botokkal, szerszámokkal fölfegyverkezve, kerületekben, üzemekben, ugye gyárőrségeket szervezni. Voltak is általában gyárőrségek, azt megerősíteni. És október utolsó napjaiban lett egy ilyen kezdeményezés az új forradalmi vezetés részéről, hogy akkor ezt összefogni, és közösen a rendőrségen meg a hadsereggel egy ilyen harmadik lábat úgymond a rendfenntartásban, meg a rendvédelembe, illetve hát az országvédelembe is, de egy olyat, ami mégiscsak független, tehát ugye, amiben jobban bíznak az emberek, meg ugye a mondjuk úgy, hogy a népképviselet része, tehát ugye Nemzetőr gyakorlatilag bárki lehetett. Sokszor jelentkeztek olyanok is, akiknek ugye volt büntetett előillete, vagy alkohol problémája, őket azért igyekeztek kirostálni. Katona majdnem mindenki volt, tehát azért próbáltak a legtöbb helyen olyanokat, hogy megfontolt higgadt embereket, de volt, ahol ugye külön diák századokat szerveztek, vagy diák alakulatokat, őket is azért háborút járt tisztek, meg higgadtabb felnőttek vezették, de hogy tényleg egy ilyen alulról szerveződő rendvédelmi, de egy hivatalos szervezet volt, igazolvánnyal, karszalaggal, jóváhagyással, tehát nem úgymond egy ilyen partizán, most idézőjelben partizán szervezetről volt szó.
3: Felkelőkhöz tartoztak, az államhatalomhoz tartoztak, mik voltak ilyen szempontból, vagy valamiféle ilyen senki földjén tartózkodtak?
4: Részben igen, ugye a felkelő csoportokat így próbálták meg beintegrálni az állami fegyveres rendvédelmi szervekbe, de ugye nem mindenkit vettek át, tehát eleve ugye jóval többen jelentkeztek felkelőnek, ott is volt fluktuáció, tehát volt egy ilyen próbálkozás a hatalom részéről, nem mindenki rohangászon fegyverrel, hanem akkor ezt adjunk valami keretet. Ugyanakkor nem minden felkelő lett nemzetőr, tehát sokan maradtak, ugye a Korvin közben itt ott, ott, akik nem léptek be, lementek egy napra, hazamentek, visszajöttek megint egy napot, tehát nem sikerült ez teljesen. November 4-én meg pláne nem ugye a szovjet támadás hírének, a Nagy Imre bemondta a rádióban, hogy a csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, ami nem volt igaz, ugye sokan emiatt mentek oda, na hát akkor ugye nekünk is harcba kell állni, jönnek a szovjetek, próbáljuk meg ellenállni valamennyire. Vagy ahogy mondjuk Pópa pap József, akit Kokics Bélával együtt ítéltek el, ő az, aki munkástanácsi tag volt, viszont november 4-én a lakókörnyezete védelmében fogott fegyvert. De sokan voltak, hogy hát nehogy már a mi utcánkon keresztül jöjjenek, és akkor felszedték a macskakövet, Molotov koktélokat csináltak, ugye sok házőrségnél volt fegyver, nem is mindegyiknél, tehát hogy volt egy ilyen lokálpatrióta megközelítés és az egésznek, aki nem feltétlenül voltak nemzetőrök, de lényegében a nemzetőrökkel és katonákkal együttműködve próbálták meg a szovjeteket feltartóztatni.
3: Kokics Béla nemzetőrként mit csinált?
4: Hát ahogy mondtam, ugye rendfenntartásba vett részt, ugye őrizték a villákat, járőröztek, volt ez a tüntetés lecsillapítása, és ugye november 4-én ő a Törpe utcai rendőrségre volt beosztva, amúgy egy rendőrőrmester volt a parancsnok, tehát ott őt meghagyták, és ugye meghallották, hogy jönnek a szovjetek, feloszlott a csoport, és Kokics elindult haza, illetve a sógorához, ahol a felesége is volt. Menet közben, ahogy lement a Nagyényen utcába, ott már macskakövet felszedték, az Alkotás utcát barikáddal elzárták, macskakőből, vasúti símből, vagonokat toltak ki, lehet látni a neten, hogyha az ember rákeresi 56 déli pályadvar, akkor látja a képeket, hogy ami a harcok után készült, hogy ott vannak kitolva a vagonok, némelyik meg is van lőve, fölborítva, kiégve, és már zajlott valamiféle tűzharc, hogy az ítéletben azt írják, hogy bekapcsolódott egy tűzharcba. Jött egy szovjet páncélos oszlop, néhány harckocsin utaztak gyalogosok ilyen külső deszantként, rájuk kezdtek el lőni a felkelők, páncéltörő fegyvereik nem voltak, tehát a páncélosok ellen esélyük nem volt, és Kokics ebbe a tűzharcba kapcsolódott be, vagon alá futottak be szovjet katonák, akkor ott rájuk lőttek, ez a hivatalos verzió, hogy két sebesült katona bemenekült egy vagonba, Kokics is néhányan fölmentek, és Kokics agyonlőtte mind a kettőt. Az ítélet erről szól, de ez nincs bizonyítva. Tehát eleve magát az eseményt senki nem látta, Kokics bevallotta, viszont igazolva, orvosi dokumentáció igazolja, hogy őt brutálisan megverték a kihallgatás során. Tehát dokumentáció van arról, hogy csontja törött, a bírósági tárgyaláson az orvos szakértő elszólta magát, és beismerte, hogy igen. Amikor elé hozták, akkor össze volt verve. A tanúkat is megfélemlítették, a tanúk egy része is részt vett a harcban, tehát őket könnyű volt zsarolni. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát valaki ott lelőtte a katonákat, azt se tudjuk, hogy 6 vagy 7 szovjet katona halt meg, mert ezt se derítették ki a hatóságok. Egyszerűen ott a szovjet katonák halála miatt valakiket el kellett ítélni. Kokics Bélát felismerték, valószínűleg egy olyan ember, aki haragosa volt, mert a felesége ügyészként járt el ellene. Ennek se tudjuk iratok hiányában a körülményeit. Tehát azt tudjuk, hogy ugye egy kikényszerített beismerés alapján, meg ellentmondásos tanúvallomások alapján rakták össze ezt a tényállást, hogy ő lelőtte a sebesülteket. Most én nyilván amennyiben sebesülteket lőnek le, ez egy bűncselekmény, ezt ki kell vizsgálni, tehát ezzel nincs semmi probléma. A bizonyítással van, tehát az iratokban világossá válik, hogy itt nagyon gyenge lábakon állt a bizonyíték.
3: Most ezeket az eseményeket ugye a hivatalos iratok alapján lehet rekonstruálni. Mondtad is, hogy hát így nehezen lehet tudni, hogy valóban mi történt, mert hogy ezeket az iratokat ugye a hatalom írta, tehát az ő szemszögéből lehet megismerni a történteket. Innentől kezdve ez egy elég nagy kérdőjel van a leírt szavak fölött, hogy mennyi a valóságtartalmuk. Egy történész hogyan dönti el akkor, hogy amit olvas, az mennyire felel meg a valóságnak, és mennyire torzít?
4: Hát ez egy gyakorlatilag a rendszerváltás óta tartó vita, ugye azért csak azóta tart, mert előtte nem lehetett eltérő álláspontot képviselni, hogy igazak ezek az iratok, hitelesek, elfogadhatóak, vagy éppen ugyanannyira, vagy majdnem ugyanannyira koncepciós perek, mint a Rákosi kornak az eljárásai. Valamennyivel finomabbak, én úgy azt tapasztaltam, hogy egy picit életszerűbbek a forgatókönyvek, jobban figyeltek a formai követelményekre, tehát ilyen csőszkunyhú, meg ilyesmi, az már nem nagyon van. Bár vannak azért olyan elrugaszkodott tényállások egy másik perben. Hivatalos verzió szerint a római katolikus pap a rejtegetett pisztolyához engedélyt akart kérni a rendőrségre, csak előtte már elfogták. Tehát ennek mennyi realitása volt, azért egy 50-es évek viszonylatában ezt el tudja képzelni az ember. De ugye visszatérve Kokics Béláékra, az 56-os perek java részére is, tehát van a hivatalos tényállás, aminek az ellentmondásait tudjuk mi föltárni, akár jogászokkal együttműködve, törvényszéki orvosszakértőkkel, modern technikával, hogy mi nem stimmel, és igen, nem feltétlenül tudjuk azt megmondani, hogy na ez így történt, csak azt, hogy úgy, akkor is úgy nem, ahogy a tényállásba leírták. Ahogy Kokics Bélánál is ezt tudjuk, hogy az a verzió, ami az ítéletben áll, az nem valósulhatott meg, vagy nem teljes mértékben valósulhatott meg, mert egyszerűen nincs kellően bizonyítva. Tehát ugye az, hogy a tanúk, amit utaltam már, hogy a tanúkat is megfélemlítették, zsarolhatóak voltak, nem láttak rá, készültek ugyan fényképek, de a harcok után, tehát akkor már elmozgatták, a sebesülteket elvitték, holttesteket elvitték, vagonokat odéptolták, tehát abból se tudunk következtetni abból a néhány felvételből. Egy dologra igen, hogy ott kilőttek egy szovjet ilyen műhely kocsit, egy teherautót, az ott van még. Azt tudjuk, amit hivatalosan Pópapap Józsefék semmisítettek meg. De például az ítéletben az szerepel, hogy felgyújtották ezt a kocsit, a fényképek szerint viszont minimális égés látható rajta. Tehát meg sem is ült, de valószínűleg nem gyújtották föl. Tehát ugye ez is már ellentmond a tényállás meg a fényképi bizonyíték. Kokics Bélánál még ami problémásig eleve a bántalmazásán, tehát a helyi államvédelmi is mércével mérve is durva bántalmazásán túl, hogy kérdéses volt a beszámíthatósága. Ugye, aki nem beszámítható, azt nem lehet halálra ítélni. Börtönre is csak ugye módjával, vagy bizonyos kritériumok esetén. Három szakvélemény született, az egyik szerint gyenge elmélyű, nem beszámítható. Kértek egy újat, ami szerint korlátozottan beszámítható, majd azok a szakértők, akik az első szakvéleményt készítették, adtak egy harmadikat, mondván, hogy teljességgel beszámítható, csak megtévesztette őket. Tehát ez etikailag is problémás, hogy a korábbi szakvéleményüket felülbírálják, meg az előző magasabb rendű szakvéleményt is felülbírálják, és igen, ezekre már nem figyeltek, és ezekre be tudunk kapaszkodni, vagy tud a kutató kapaszkodni, hogy hoppá, itt a probléma. És igen, ez nem stimmel, nem áll össze, a korabeli jogszabályok is tiltották a kínvallatást, meg a kényszervallatást. Tehát itt már az van, hogy ez ugye törvényellenes módszerrel csikarták ki a vallomásokat. Ami már megdönti az egészet. Tehát, hogyha én azért ismerem be, mert engem bántalmaznak, akkor ugye az egész tényállás, ami az én vallomásomon alapul, az mehet a kukába most így durván szólva. És rengeteg pernél van ilyen, ha nem is bántalmazás, soknál van, bizonyítani kevéssel lehet, ugye Kokicsnál pont lehet. Tehát ott minden igazolja, hogy bántalmazták. De például Pópapap Józsefnél nincs erre utalás, hogy őt bántalmazták volna. Nála is vannak problémák. Őt is úgy ítélték el egy 56 decemberi eset miatt, hogy állítólag rálőtt egy szovjet-magyar karhatalmista konvojra, hogy nem volt az eseménynek tanúja. Állítólag a tanúk, akik ugye utólag értesültek arról, hogy a sérült Pópapap Józseffel találkoztak, meg elmondta nekik az eseményt, ők ismerték a karhatalmistákat, akik állítólag rálőtt, de nem hallgatták meg őket. Tehát milyen ügy az, ahol ez állítólagos gyilkossági kísérletnek a sértetjét, bár ismert, nem hallgatják meg. Tehát ez eleve egy elképesztő dolog, hogy hát valaki, de valamikor rálőtt, biztos meg akart őket ölni, és kész. Hogy mitől sérült meg Pópapap József, hogy rá visszalőttek, vagy magát lőtte le, én a fegyverbalesetet tartom a legvalószínűbbnek amúgy, amit ugye próbált valahogy ebből kijönni, hogy szégyelte, vagy nem lehet tudni. De azt se vizsgálták, pedig erre is van amúgy tanúvallomás, és a tanúk majdnem mind ugyanazok voltak, akik Kokics Béla ellen. Ez megint egy gyanús dolog, hogy akkor, aki akkor éppen rendőr volt, ugye részt vett Kokicsel együtt a harcban nemzetőrként, majd folytatta a szolgálatát rendőrként, és furcsa mód akkor szolgálatban volt, amikor a Pópapap Józseffel ez az esemény történt. Annyira zavarosak ezek az ügyek, meg annyira látszik, hogy meg se próbálták, amit lehetett sem próbálták meg feltárni a hatóságok, hogy itt egyértelművé teszi, hogy itt valakit el kellett ítélni, valahogy nagyjából passzoljanak az események, ugye legyen védőügyvéd, legyen tárgyalás, legyen vallomás, legyen valami szakértőbizonyítás, és kész, de hogy annak a tartalma micsoda, az akkoriban nem nagyon érdekelt a hatóságokat. Biszku Béla mondtam, hogy ha jól emlékszem, 61-ben fogalmazott úgy, hogy felhívta az elvtársak figyelmét, hogy a törvényesség formai követelményeit nagyon tartsák be. Tehát, hogy papíron minden stimmeljen, az utána mi volt, az már senkit nem érdekelt.
3: Ezt a fajta biszkui felhívást, ezt látod akkor ezekben az iratokban?
4: Teljes mértékben. Tehát a Rákosi kórházhoz képest tényleg életszerűbbé váltak a forgatókönyvek, de mondjuk az, hogy a formailag tényleg van védőügyvéd, meg vannak a szakaszok, ügyészségi szakasz. Ugye még sokszor olyan is van, hogy felmentenek valakit, vagy panaszt az élet letartóztatása ellen, de hogy a lényeget nem tudták befolyásolni, a lényeg az már előre meg volt írva. Valamennyi mozgástere, több lett a mozgástere a bíróságoknak. Ugye a bíróságokban bíztak a legjobban az emberek, nyilván a politikai ügyeket a hírhet AVH intézte, ugye 53-ig utána is az államvédelem, őket ugye gyűlölték, rettegték, ez teljesen érthetően, és a bíróság előtt jobban megnyíltak, tehát mondjuk sokszor a bántalmazást csak ott említették, de például ugye elmondja a tárgyaláson a vádlat, hogy itt megverték, és egyszerűen a bíróság közli, hogy hát őket nem érdekli. És nem az, hogy kivizsgálják, vagy legalább csinálnak valamit, hogy jó, akkor egy látszatvizsgálat, hanem a vallomás visszavonásának nem adta jó okát, ezért nem fogadjuk el. Tehát megvan azért, tehát ugyanúgy a bíróság is részei voltak ennek a politika vezérelt megtorlásnak, és tényleg papírforma szerint viszont stimmel. Ugyanakkor vannak ilyen félmondatok, amiket sokszor érdemes. Sokszor a szerencsém múlik, hogy észreveszi az ember, vagy amikor ötödjére olvassa, akkor tűnik fel. Amikor leírják az ítéletben, hogy hát a vádlott nem lehetett azon a helyen akkor és ott, ahol a tanú állítja, de a tanúvallomás hitelességét ez nem rontja le. Tehát amikor maguknak ismerték el, hogy hát igen, ez egy hiteltelen vallomás, de nem számít. Benne vonnom ugye a Kokics Béla elleni ítéletben is, hogy bizonyos tanúk ugye menteni próbálták magukat, mert részt vettek ők is a harcban, de ez nem számít. Tehát, hogy ezek van, amikor tényleg így több ilyen van, hogy megfogalmazzák, hogy hát tudjuk, hogy problémás, de nem érdekel senkit, mert hogy szépen megvan az ítélet, alá van támasztva a jogszabályi hivatkozással, végül is ott van a tanúvallomás is, és jó esélye nem számoltak azzal, hogy ezt valaha valaki el fogja olvasni ilyen szempontból. Tehát, hogy ez úgymond külsősök, vagy kutatók kezébe, vagy nem pártemberek kezébe is kerülhet. Tehát annyira azért nem fokozták az éberséget, hogy a korabeli jelszavakat használjuk.
3: Mi köti össze a Pópapap József és Kokics Béla ügyét? Mert ugye az előbb itt mostanában párszor már említetted példaként.
4: Jó eséllyel az, hogy november 4-én ők egymástól függetlenül részt vettek ebben a Nagyanyin utca és a jakobinusok tere között zajló harcokban, de minden bizonnyal nyomozás során találkoztak először, annak is a végén, mert mire Kokicsnak befejezték a nyomozását, Pópapapot akkor vették őrizetbe. Tehát itt próbáltak egy ilyen ügyet fabrikálni, hogy akkor ők biztos szándékegységbe tevékenykedtek meg együtt. Vannak ilyen teljesen hiteltelen vallomások, hogy akkor a Kokics Béla elvette a szovjet katona fegyverét, és odaadta a Pópapapnak, és akkor ők nyilván összedolgoztak. Ugye több ilyen volt korábban is. A legismertebb ilyen ügy korábban, ugye még a világháború után közvetlenül a placidatjaiknak az ügye. Ő mindig mondta a visszaemlékezéseiben, hogy olyan jó sikerült a titkos szervezkedés, hogy a tárgyaláson látták egymást először. Tehát ilyen 56 után is volt, hogy a nyomozás során találkoztak, de ugye össze kellett, mert hogy ezt kellett igazolni, hogy itt szervezkedés volt, összedolgoztak, és nyilván a szovjet katonák ellen. Tehát ez is úgy van beállítva, mintha békésen sétálgató szovjet katonákra tüzelték volna orvul, a legtöbb perben ez gyakorlatilag így szerepel, hogy a hazánkat felszabadító szovjet katonákra orvul rátámadtak, nem mint hogy a szovjetek nem támadási szándékkal és háború cselekményként jöttek volna be, amit amúgy ők maguk is mondtak. Tehát, hogy ez teljesen, mert eleve ki van forgatva az alap tényállás. Az is arra utal például, hogy ugye gyilkosság miatt ítélték el Pópapap Józsefet is, meg Kokics Bélát is, de minden tűzharcban való részvételt az gyilkosságnak vagy gyilkossági kísérletnek kezeltek a korszakban. Egy katona parancsra rálőtt a szovjetekre, ugye a támadó szovjetekre, ahogy az esküje megkövetelte, az is gyilkosságnak számított. És ugye így lehetett később sajtókampányt építeni, hogy hát igen, az elítélt gyilkosok tobzódtak. Tehát nem azt mondom, hogy nem volt köztörvényes bűncselekmény, de a gyilkossági vádaknak a jelentős része az így keletkezett, hogy a tűzharcot húzták rá. Ahogy például ugye nem sikerült bizonyítani, tehát azt se bizonyították, hogy azokat a szovjet katonákat Pópapap vagy Kokics lőtte le. Nem lehetett. legalább 10-20-30, ki tudja melyik, minden iratban más van felkelő, lőtt rájuk 10-20-30, ki tudja mennyi szovjet katona, tehát ott nem lehetett bizonyítani, hogy kinek a lövése mit okozott. Viszont született egy legfelsőbb bírósági állásfoglalás, hogy aki a halállal végződő eseményekben, tehát legyen szó népítéletről, tűzharcra, bármiről részt vett, az eleve ölési szándékkal tette, tehát előre megfontolt szándékkal, magyarul külön bizonyítás nélkül rá lehetett húzni a gyilkossági vádakat, és ugye azért már ki lehetett szabni halálbüntetést. Nem mindig szabtak ki, de ott lógott a levegőben.
3: Az elmúlt percekben György Sándor történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával beszélgettünk az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk. György Sándor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Az elmúlt percekben Kövi Szabolcs és Szentpéteri Csilla egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze pedagógusok és szülők október 2-án a Szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult. Az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten, adta hírül a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége, az önkéntesek sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájáért adott hálát. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A szentmisét követő díjátadón Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója köszöntötte az elismerésben részesülő őket és az ünneplő közösséget. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A világ irodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában, tudatta a Magyar Kurír. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve született lengyel író fejedelem Henrik Sienkiewicz előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösség építés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Végül az időjárásról. Napos csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23-26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül egyetlen fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez, ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 21. fejezetéből, a 33-tól a 43. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Mozart S-dur divertimentójának részletét a Kamerata Akademika Salzburg előadásában hallották. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott, otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
2: And always restores. Amen.
1: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
3: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
1: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a német birodalomban jelentett jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetektől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
3: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
1: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szent Atya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közös

0: Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számol be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitusa liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szentpéter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
1: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára is, amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel-tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
1: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában,

0: Kicsit visszautalva a Rerumna Várumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
1: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
0: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyháztársadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában. Nem is kis sikerrel, tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
1: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
0: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
1: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
0: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolta át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
1: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli, november közepi Admina látogatásra.
0: Köszönöm szépen!
1: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze pedagógusok és szülők október 2-án a szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult. Az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten, adta hírül a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége, az önkéntesek sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájáért adott hálát. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A szentmisét követő díjátadón Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója köszöntötte az elismerésben részesülő és az ünneplő közösséget. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában, tudatta a Magyar Kurír. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve született lengyel író fejedelem Herik Sienkiewicz előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösség építés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Végül az időjárásról. Napos csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23-26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Andreas Váradi felvételével folytatjuk.

a javítás, feddés, nehéz művészet. Kezdetleges nevelési eljárás, vagy inkább ideges reakció gyors kézmozdulatokkal megverni a gyermeket, amikor hibát követett el. Ellenben helyes mértékben s megfelelően büntetni, összhangba hozva az igazságot és a jóságot, ez tökéletes önuralmat és ritka ítélő képességet feltételez. Mindezt pedig úgy teszi, hogy a vétkes méltóságát megőrzi és ragaszkodását megtartja. Jézusban tökéletes fogva megvolt a nevelőnek ez a tulajdonsága. Gondoljunk csak Péter megfedésére. Még a hűtlenség pillanatában is gyöngéd, szeretetteljes pillantást vet rá, mellyel fölébreszti benne a lelkiismeretet. Megleckésztetésére más megfelelő alkalmat teremt. A genezáreti tópartján a második csodás halfogás után. Ezzel a csodával, mely egyben a hatalmai és jósága kinyilatkoztatása is, előkészíti a vétkest a dorgálás befogadására. Félrevonja őt, hogy társai előtt meg ne alázza, s tekintélyét megmentse, és minden indulat nélkül megkérdezi tőle. Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek. Ez elég világos célzás volt Péter határozott kijelentésére, melyet az utolsó vacsora termében tett. Ha minnyája megtagadnak is téged, én sohasem teszem. Most zavarba jött a mester kérdésére, és föl kellett tennie magának a kérdést. Őszinte voltam-e akkor? Mire valók a szavak, amelyeket nem követnek tettek? A szeretet, amelyet nem bizonyítanak cselekedetek? Feltűnt neki, hogy Jézus Simonnak és nem Péternek nevezi. Simon betszajdei halász volt, Péter az egyház alapja. Fájdalom, de Kaifás udvarán ez az alap összeomlott. A szilárdság eltűnt. Az első pápa elvesztette címeit és kiváltságait. Jézus minden megszégyenítés és felelősségre vonás nélkül erre céloz, amikor még kétszer megkérdezi. Szeretsz engem? Péter meglepődött és elszomorodott ezen a háromszoros kérdésen, de végre megértette, hogy ezzel a háromszoros szeretet nyilatkozattal Jézus jóvá akarta vele tétetni háromszoros tagadását. Ekkor olyan őszintességgel és lendülettel, amelynek az isteni mester szívéig kellett hatolnia, könybelábadt szemmel felkiáltott: Uram, te mindent tudsz, te látod szívem mélyét, jól tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig folytatta: Legeltesd juhaimat. A tévedés hallgatólagos beismerése és jóvátétele után Péter visszatért a kegyelemhez, és megújítást nyert a hatalom, valamint a küldetés is. Jézus újra bizalmába fogadta a bűnbánó apostolt, és visszaadta megbecsülését, barátságát, úgy bánt vele, mintha mindig hűséges lett volna hozzá. Így ebben a fönséges, szeretetteljes beszélgetésben minden inkább csak jelezve volt, mint kifejezve. A közelmúlt fájdalmas eseményei homályban vannak hagyva. Semmi közvetlen szemrehányás nincs. Az óvatos célzások, az érzelemmel telített apró fordulatok a lélekben robbannak, anélkül azonban, hogy sebeznének. Valóban, milyen isteni művészet ez? Behatolni a szívekbe, s megindítani a titkos rúgókat és erőket. Mennyi vonzó gesztus, és egyúttal mennyi határozottság. Elmélkedve ezen az evangéliumi szakaszon érezzük, ahogyan körülvesz bennünket Jézus szeretetre méltósága, és megértjük, azok, akiket így dorgált, úgy szerették őt, hogy meg is haltak érte. Az evangélium az Istenember páratlan tulajdonsága kiemelésére gyakran szembehelyezi vele a farizeusokat. Ezek az igen hiú, magukat kifogástalannak tartó emberek nem mondhatni, hogy túlzásba vitt udvariassággal vétettek volna. Az együttélés legelemibb szabályait sem ismerték, vagy figyelemre sem méltatták. Amikor vendégségbe hívták őket, az első helyeket foglalták el. Gőgös hajlamaikat követve nem átálltak megsérteni tiszteletre méltóbb vendégtársaikat, sőt, nehézséget okoztak a házigazdának, aki kénytelen volt egyeseket feljebb ültetni, másoknak pedig lejjebb adni helyet. Ez a nem törődömség nagy ellentétben áll Jézus finom gyöngétségével, és szembetűnőbbé teszi erényeit. Árnyék a képen, mely fényt vetít rá.

0: Giulio Bricciardi szóló romantikó című művét Bálint János és Kuruc Tünde adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kelen Ágoston köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját ünnepli a ferences család. Az erdőberényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van. Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Harkív megyére. Különleges ajándékként a békét kérte fohászában 14. Leó pápa a világon élő minden gyermeknek, különösen azoknak, akik háborús területen élnek. A vatikáni média beszámolója szerint október 1-én este 6 órakor a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál Leó pápa vezette a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett békéért végzett rózsafüzért. Az egyházfő beszédében úgy fogalmazott, 50 millió üdvözlégy száll az ég felé, a világ minden tájáról, a föld minden nyelvén, békét kérve, és egyetlen hatalmas rózsafűzérré fonódik össze, mely átöleli és összeköti bolygónk minden földrészét és nemzetét. Újjászületett és új falképekkel gazdagodott a debreceni görögkatolikus főszékesegyház, tudatta a hajdúdorogi főegyház megye. Újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyházat október 3-án. A több mint 100 éves neobizánci stílusú templom teljes körű rekonstrukción esett át, amelynek során a liturgikus terek is megújultak. A templom belső terében új falképek és ikonok kaptak helyet. Sivadó Miklós parókus szerint a görögkatolikus templom gazdag képi világa nem pusztán díszítés, az ikonok Krisztus megtestesülésének történelmi valóságára mutatnak, és egyfajta ablakok az örökké valóság felé. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett rendkívüli jubileumi év csúcspontja, az Assisi Szent liturgikus emléknapja október 4-e előestéje, Ferenc boldog halálának évfordulója, írta meg a Magyar Kurír. A ferences család egészen ünnepli az alapító dicsőséges halálát. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára készülve megünnepeljük és felevenítjük életének és lelkiségének legfontosabb mozzanatait. Tudatja a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány a ferenc800.hu honlapon. A rend az utóbbi években ünnepelte a regula születésének, Szent Ferenc stigmatizációjának, a naphimnusznak és idén a tranzitusnak 800. évfordulóját. A 800-as jubileum sorozat felhívás arra, hogy megújítsuk magunkban a Krisztus követés lelkületét Assisi szentjének példáját követve, mutatott rá a magyarországi ferences rendtartomány. Szent Ferenc énekelve fogadta nővérét a testi halált, mert megértette, hogy az olyan kapu, amely lehetővé teszi, hogy belépjen az Istennel való teljes egységbe, olvasható Szent Ferenc hagiográfiájában. Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját azért ünnepeljük, mert ő nem exitált, kilépett, hanem tranzitált, átment, hiszen megtérése óta élete az Atya országa felé vette útját. Ez tükröződik szinte minden megnyilvánulásában, így halálában is. Elemzi a rendalapító halálának jelentőségét Kálmán Peregrin, a pesti ferences templom igazgatója és a helyi közösség előjárója. Október 3-án a magyarországi ferences család Esztergomban a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban tartott ünnepi megemlékezést. A 16 órakor kezdődő szentmise főcelebráns a dr. Székely János püspök volt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A tranzitus szertartás Berhidai Pius tartományfőnök vezette. Az eseményen hazánk összes ferences szerzetese részt vett és sok hívő is, így az esztergomi bazilika megtelt az ünneplőkkel. Az eseményhez kapcsolódóan megnyílt az Assisi Szent Ferenc ábrázolásai című kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban, adta hírül a rendtartomány közösségi honlapján. Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, és a kiállítást Tömördi Viktor szerzetes nyitotta meg. Az idéglenes kiállítás november 22-ig tekinthető meg. A ferences plébániákon külön, október 4-én vasárnap emlékeznek meg ország és világszerte a rendalapító égi születésnapjára.
0: A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze a pedagógusok és szülők október 2-án a Szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A konferenciát megnyitó Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a nevelési kihívások kapcsán felidézte 16. Benedek pápa meglátását a tudás átadási válságról. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult, az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. Az erdőberényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt, tudatta az MTI. Gajdós László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a klímatörvény előkészítésébe civil szervezeteket is bevontak, a tervezett társadalmi egyeztetése szeptemberben megtörtént. A jogszabály célja többek között a víz visszatartás erősítése és a tavak kiszáradásának megelőzése, közölte a politikus közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgy évtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítani. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta a gazdasági és energetikai miniszter pénteken délután a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a megépített fenék küszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamos energiatermelést mentett meg. A miniszter szerint jelenleg 21 cm-es a mozgástér, miközben a következő napokban mintegy 3 cm-es csökkenéssel számolnak. Ha a helyzet még kedvezőtlenebbé válna, a vízügy további beavatkozással szűkíteni tudja a medrát. Egyre nagyobb az eltérés a magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítmények között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Azt írták, a szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A nyár utolsó hónapjában közel 3 millió vendég éjszakát regisztráltak a magyarországi szállodákban. Ez az előző évi szintnek felel meg. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős, közel 12%-os visszaesés történt. A Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe, jelentette ki a Nemzeti Vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján Szilvásváradon. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti Vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta versenyzői is rajthoz állnak, írta meg az MTI. Lesz továbbá fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A román államfő erdélyi civil román javaslatot kapott, miszerint véleménye szerint Kelemen Hunor ideális jelölt lenne a miniszterelnöki tisztségre. Gáspár Sándor tudósít.
4: Miközben mindenki arra vár, hogy mihamarabb újabb miniszterelnök jelöltet nevesítsen a román államelnök, civil részről erdélyi és román ember Drágos Damján, a kolozsvári terápia gyógyszergyár vezérigazgatója véli, magát politikai kívülállónak jellemezve, hogy egy naív erdélyi szemszögéből nézve az eseményeket, Kelemen Hunort tartja megfelelő jelöltnek, mert politikus, jól megérti magát a volt koalíció mindkét oldalával, ráadásul művelt, felkészült, komoly és munkabíró értelmiségi. A kormányainkban tisztséget betöltő magyar miniszterek pedig sosem vallottak szégyent, vallja Damján. Kelemen Hunor javára könyveli el Magyarország teljesítményét is, amit mintaként állít Románia számára, mivel 2024-ben a két ország közötti kétoldalú kereskedelem során 3 milliárd 460 millió eurós hiányt halmozott föl Románia. Ez Románia teljes kereskedelmi hiányának 10%-a. Kereskedelmi eredményesség szerint vizsgálva a számokat, Magyarország és Románia között 45 milliárd eurós a különbség. Magyarország javára. Emellett magyar vállalatok komoly stratégiai befektetéseket hajtottak végre Romániában, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az építőipar és a bányászat területén, miközben a román cégek magyarországi jelenléte elhanyagolható, elemzi a cégvezető, aki fontos ellenérv lehetőségnek tekinti, hogy Kelemen Hunor magyar. Lépjünk túl az olyan nevetséges beidegződéseken, mint hogy a magyarok ellopják Erdélyt. Ezek a gondolatok két évszázaddal ezelőttről valók, hangsúlyozza Damján. Hozzáteszi, hogy felvetését a józanész és a jobbító szándék vezérelte, függetlenül az esetleges politikai visszhangoktól. Ugyanazt is megírja, hogy személyesen alig ismeri, csupán egyetlen alkalommal beszéltek telefonon a parajdi katasztrófa után, viszont mi hozzátehetjük, hogy már két évvel ezelőtt is javasolta Kelemen Hunort miniszterelnöknek, amit akkor senki sem vett komolyan, és Kelemen Hunor maga is határozottan elutasította. Erre a javaslatra nem reagált még, de már van, aki attól tart, ez a jelölés még inkább felerősítené a szélsőséges erőket.
0: Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg szombat reggel a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Izium városára támadó drónokkal. Az eddigi adatok szerint 5 ember sebesült meg, közölte a település katonai közigazgatása a Telegramon. Az északkeleti megye kormányzói hivatala közölte, az elmúlt nap folyamán az orosz erők csak nem 80 alkalommal támadták a régió 26 települését. Az ukrán légi erő jelent szerint az éjjel Oroszország 157 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 131-et semlegesített. Becsapódásokat rögzítettek 12 helyszínen, 5 helyen pedig roncsok lezuhanását. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők az éjjel csapást mértek drónok indítási helyére és az orosz megszállók egyik átkelő helyére Donyeck megyében. Megemelt összegű minimálnyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség a hármas szlovák kormány koalíció legkisebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak a közlésére hivatkozva szombaton. Ez az összeg jelentősen magasabb az összes nyugdíjasra vonatkozó, az idei évre érvényes minimál nyugdíj összegénél, amelyet a ledolgozott évek és a létminimum függvényében állapítanak meg. A minimál nyugdíj összege Szlovákiában az idei évben 30 ledolgozott év esetén 412 euró, mintegy 152 ezer forint. Közlekedési hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkálmán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
0: Hozzánk várható időjárásáról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját ünnepli a ferences család. Az erdő Berényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt. Új negatív rekordot

az olasz Francesco latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet francia származású édesanyja után kapott. Jelentése francia. A katolikus egyház ma Assisi Szent Ferencet, az egyik legismertebb ferences szentet ünnepli. 1182 körül született Assisiben, gazdag posztókereskedő fiaként. Egy háború és a fogság után szakított korábbi életformájával és a szegénységet, az evangéliumi életet választotta. Követőivel létrehozta a ferences rendet, amelyet 1209-ben harmadik Ince pápa is jóvá hagyott. Ferenc 1226. október 3-án halt meg, két évvel később pedig szentté avatták. Olaszország védőszentje, emellett az állatok és a környezet védőszentjeként is tisztelik. 1582-ben ezen a napon halt meg avilai nagyszent Teréz. A spanyol karmelita szerzetesnő a rend megújításának egyik legfontosabb alakja volt. 1562-ben megalapította első kolostorát Avilában, és visszaállította a szigorúbb szerzetesi szabályokat. A megreformált közösség tagjait sarutlan karmelitáknak nevezték. Teréz 17 női és 15 férfi kolostor alapításában vett részt, emellett jelentős misztikus műveket írt. 1622-ben szentté avatták, 6. Pál pápa pedig 1970-ben egyháztanítóvá nyilvánította. Halála éppen egybeesett a spanyolországi naptárreformmal, ezért október 4-i halálának napját a későbbi naptár szerint

0: Csak 1582-ben, október 4-én volt az utolsó nap a régi Julián naptár szerint. 13. Gergely pápa reformja kijavította a naptárt és a csillagászati év közötti évszázados eltérést. Ahol az új naptárt azonnal bevezették, október 4-ét másnap már október 15-e követte. 10 nap egyszerűen kimaradt a naptárból. A reformot nem minden ország fogadta el egyszerre. A protestáns államok többsége csak később tért át rá, Anglia például 1752-ben. Magyarországon az új naptár használatát az 1588-as országgyűlés rögzítette törvényben. 1669. október 4-én Amsterdamban meghalt Rembrandt, a németalföldi barokk egyik legnagyobb festője. Pályája csúcsán 1642-ben festette meg az éjjeli őrjáratot, amely máig egyik legismertebb műve. Rembrandt több száz részkarcot és rajzot is készített, grafikái egész munkásságát végig kísérték. Élete utolsó éveit súlyos anyagi gondok és családi veszteségek is nehezítették. 1849. október 4-én a Komáromi vár utolsó honvéd egységei is letették a fegyvert. Klapka György tábornok szeptember végén kötött megállapodást a vár átadásáról, amely a védők számára szabad elvonulást és büntetlenséget biztosított. Amint egy 30 ezer fős várőrség így elkerülte a megtorlást. A vár feladása másfél hónappal a világosi fegyverletétel után zárta le az 1848-49-es szabadságharc utolsó jelentős fejezetét. 1896. október 4-én Budapesten felavatták a Ferenc József hidat, a mai Szabadsághidat. A Feketeházi János tervei alapján épült híd a milleniumi Budapest fejlesztésének fontos része volt. A megnyitással jelentősen könnyebbé vált a pesti és budai oldal közlekedése. Két évvel később pedig már villamosok is áthaladtak rajta. 1897. október 4-én nyílt meg a nagy közönség előtt az Iparművészeti Múzeum budapesti épülete. Az 1872-ben alapított intézmény Európában a harmadik ilyen jellegű gyűjtemény volt. Az Üllői úti épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján emelték. Szecessziós formái mellett keleti és magyaros motívumokat is felvonultatott. Ferenc József már 1896-ban felavatta, a nagy közönség azonban csak egy évvel később vehette birtokba. 1957. október 4-én a Szovjetunió pályára állította a Sputnik 1-et, a világ első mesterséges holdját. Amint egy 84 kg-os műhold, nagyjából 98 perc alatt kerülte meg a Földet, és rádiójának jellegzetes bip-bip hangját amatőr rádiósok világszerte foghatták. A fellövés elindította az amerikai-szovjet űrversenyt, és arra ösztönözte az Egyesült Államokat, hogy felgyorsítsa saját űrprogramját.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 7 óra. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat. Ahogy a múlt héten jeleztem, időről időre egy-egy rendkívüli témával, a madarakhoz kapcsolódó jelenséggel foglalkozunk, nem külön madárfajjal. Így lesz ez most is, folytatjuk a madarak vonulásáról szóló beszélgetésünket dr. Csörgő Tibor biológussal, az Ócsai Madárvárta Egyesület elnökével. A múlt héten megbeszéltük, hogy miért vonulnak el, milyen messzire mennek, egy végtében teszik-e meg a hosszú utat, vagy megállnak közben. Most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan találnak haza a madaraink. Tudják-e a tudósok, vannak-e erre kutatások, hogy mondjuk iránytű van bennük, vagy a csillagok alapján tájékozódnak. Honnan tudja például a gólya, hogy neki Badacsony-Tomajba kell megérkeznie?
4: Iránytű csak akkor van benne, ha lenyelt egyet, de hát iránytű olyan
3: nem
4: iránytű nincs benne. Ez egy következő hosszú beszélgetést megérne, mert nagyon sokféle stratégia van ezzel kapcsolatban. Tehát van, akik szaglással tájékozódnak. Ez nyilván csak rövidebb távon érdekes. Van, amelyik csillag alapján, de nyilván nem a csillagképek alapján.
3: Hát azokat az emberek találták.
4: Hát megkérdezel 100 embert, hogy hol van a nagy göncöl, 90-nek fogalma sincs róla, pedig az aztán tényleg egy látványos dolog. Tehát nem a csillagkép az érdekes, hanem az, hogy az északi sarcsillag van a tengelyben most, ugye ez is változik, ugye 21-nehány ezer éves ciklusai vannak, és a madár azt tudja érzékelni, hogy hol van a rotációs tengely. Tehát mi az a pont, ami körül elfordulnak a csillagok. De lehet mágneses alapon is vonulni. A mágneses mező ugye a pólusokon, mondjuk úgy, hogy merőleges, az egyenlítő környékén meg nagyjából párhuzamos a föld felszínnel, tehát hogyha a nehézségi erő, tehát megvan nekem a kis g, hogy merre van lefelé, akkor ahhoz képest be lehet lőni azt a szöget, hogy éppen hol tart a madár. Minél közelebb esik a nehézségi erő vektorához a mágneses erő, annál északabbra van, és hogyha ez merőleges, akkor meg az egyenlítőm. De ezt még a madár az útvonalán menve is változtathatja, hogy az egyiket előnyben részesíti, a másikat használja. Felhős időben nincs csillag, a föld teli van mágneses anomáliákkal, óriási ősmasszívumok, mágneses mezeje az nyilván zavaró. Vegyük hozzá a szeleknek az irányát, ami óhatatlanul még a nagyobb madaraknak a vonulását is befolyásolja, a kicsiket meg egyszerűen elsodorja.
3: De akkor magyarul nem tudjuk, hogy hogy talál haza. Tehát
4: de
3: most
4: hogy
3: magyarázunk
4: nem tudjuk. Hát ezeket kombinálva találja meg. Tehát, hogyha azt mondom, hogy
3: a lépték... De a tárgyakat is látja, nem?
4: Hát persze, hogy látja, de
3: megjegyzi.
4: Azért mondom, hogy melyik madárról beszélünk. Tehát, hogyha galambokról beszélünk, akkor vizuális a tájékozódás, meg szaglás. Végeztek olyan kísérleteket, hogy összeszedtek egy csomó galambot, elvitték őket kicsit messzebb, egy faluból, tehát egy tanyáról, mondjuk inkább így, tehát egy bizonyos véges számú épület. Elvitték őket, és egy villámgyorsan átrendezték a cserép helyet, tettek palát, vagy nem tudom, tehát másodt a vizualitása az egésznek. És a galambok gond nélkül visszajöttek, aztán keringtek össze-vissza, mert nem tudták, hogy hol vannak, mert ez nem a mi helyünk. A szag visszahozta őket, de vizuálisan meg nem ismerte föl. A nagyon rövid lépték vizuális. Egy közepesebb, vagy egy rövidebb távolság már akár szaglás is lehet. A galamboknál biztos, hogy így van, végeztek egy olyan, hát ma már nem túl elfogadott kísérletet, hogy a szagú idegeket vágták. Ez egy bonyolult kísérlet volt, és nagy mintaszámú, és az lett a lényege, hogy akinek a szaglását megszüntették, az eltévedt. Akinek meg működött a szaglása, az meg nem tévedt el. De hogyha tesznek egy kis mágnest a madárka hón alá, akkor az is eltéved. Ugyanis kis mágneses kristályok vannak a csomó madárnak a nyak részében, meg az agyában. De azt mondom, hogy van benne egy csomó tanult folyamat, hisz akik családi kötelékben vonulnak, tehát akár gólyák vagy darvak, ott az öreg madarak tudják a vonulási irányt, és a fiatalnak más dolga nincs, még beül ebbe a vonatba, és akkor követi az öregeket. És erre is nagyon jó kísérleteket csináltak a németek még az 50-es, 60-as években, hogy ugye a gólyáknak van egy nyugati, meg egy keleti vonulási útvonala, és akkor van, aki egy Nyugat-Afrikába telel, van, aki meg Kelet-Afrikába. Németek összeszedtek egy csomó fiókát, keletről is, nyugatról is, és akkor jött az őszi vonulás, és jött a kísérlet. Megfelezték a fiókáknak a számát, egyik felét úgy vitték át a másik oldalra, amikor még ott voltak a gólyák, és ott voltak az öregek. És keleti gólyákat elengedték nyugaton, nyugati gólyákat keleten. És minden fiatal gólya beállt a megfelelő csapatba, és elment abba az irányba, amerre az öregek mutatták. A szerencsétlenebb másik csapatot azután engedték el, ugyanúgy kicserélve, amikor már nem voltak ott az öregek. És akkor beindult neki valami ősi genetikai tulajdonság, és a nyugaton elengedett gólyák is kelet irányba mentek el. Csak ugye az nem passzol a vonulási út, hogy ezek amiben elpusztultak, megtalálták őket itt-ott-amott. Tehát amíg van tanár, amíg van útmutató, addig az fölülírja a genetikai tulajdonságokat. Ha nincs kitől tanulni, akkor valamit megpróbálunk. És ugye itt nem csak a vonulási útvonalak az érdekesek, hanem például a gólyának meg kell találnia a termékeket. Ugye a gólya szép nagy madár, látjuk, hogy ott fönt van a levegőben, de repülni igazából nem tud. Ha nincs meleg levegő alatta, akkor egy idő múlva leesik. Tehát meg kell neki találni azokat a termékeket, a fölfelé áramló meleg levegő áramlatokat, amik fölviszik őt, fölliftesztetik, fölemelik nagyon nagy magasságba, és onnan szépen merev szárnyakkal kisiklik teste megfelület aránynak megfelelő szögbe, megfelelő távolságba. Ha ő nem tudja, hogy lehet a termékeket megtalálni, akkor nem tudja magát fölemeltetni, csapkodva meg nem tud repülni.
3: Van-e környezetvédelmi, természetvédelmi feladat a vonulással kapcsolatban? Mert sok az elhullás vonulás közben.
4: Volt arról szó, hogy bizonyos vonulási útvonalakon, bizonyos távolságon belül kell lenni olyan élőhelynek, ahol a madarak meg tudnak pihenni, el tudnak tölteni rövidebb, hosszabb időt. Most ezeknek a feltérképezése alapvetően egy ilyen feladat. Tehát a Ramszeri egyezmény, vagy ilyen természetvédelmi területeknek a kijelölése és védelme az alapvetően erről is kell szóljon, hogy olyan sűrűséggel legyenek és olyan távolságon belül legyenek, hogy a A-ból C-be repülő madárnak biztos legyen egy B pont, ahol le tud szállni és újra tudja építeni a zsírraktárait. Hogyha A-ba meg a C-be óriási természetvédelem van és mindenki madárvédő, de kiesik a B, akkor az a faj meg fog szűnni. Tehát ezt a természetvédelmi szempontú hálózatot kéne fölépíteni a vonuló madárvédelem szempontjából. És ez aztán minden mást is, hát a helyi madarakat is védeni kell, a nem vonulókat, meg az ottani kaját, meg a növényvilágot, meg mindent, mert csak úgy lehet az egészet összefogni. Madarat védeni nem lehet, csak az élőhelyét lehet védeni.

A madárvártában Csörgő Tibor biológust, egyetemi oktatót, az Ócsai Madárvárta alapító elnökét kérdezte a szerkesztő, Posgai Nóra.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. 14. Leó pápa 4 napos látogatást tett szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban. Dávid Gilbert atya a beszélgető társam, az Institut Katolik egyháztörténelem professzora, és lévén az osztrák-magyar monarchia története nagyon érdekli, magyarul is megtanult. Ennek köszönhetően a párizsi magyar missziónak az egyik miséző papja. Őt kérdezem, hogy milyen is volt ez a pápa látogatás.
2: Ezek a napok természetesen gyönyörűek voltak, és Franciaország biztosan sok kegyelmet fogadta a Szentatyának hála.
1: Hol voltál jelen? Melyik találkozókon?
2: Először pénteken részt vettem a vesperáson.
1: A Notre-Dame-ban.
2: Notre-Dame előtéren ültem, igen. Aztán szombaton jelen voltam a párizsi katolikus intézetben, majd a katolikus egyetemen is. A Saint-Joseph-de-Camp templomban ültem. Ez a volt kolostor temploma, amely ma az egyetem temploma. És végül az etmisét koncelebráltam a Concordéren. Csodálatos volt.
1: Az egyetemi látogatás hogyan zajlott? Hát ott vagy te otthon, te egyetemi tanár vagy, és hát hozzátok látogatott a pápa.
2: A katolikus egyetemre a Szent Atya elsősorban azért jött el, hogy találkozzon a párizsi egyháztartomány szinodális közgyűlésével, amely a katechumenek és a neofiták, az új hívők befogadásával foglalkozik. Ezen kívül a katolikus egyetem a volt karmelita kolostor köré épült, és 14. Leó által nagyon kedvelt író, a feltámadásról nevezett Lőrinc testvér is ebben a kolostorban, ebben a volt karmelita kolostorban élt a 17. században, ott élt szerzetesként természetesen, és azért is a pápa eljött a katolikus egyetemre. És a kertben is imádkozott a francia forradalom vértanúinak tiszteletére, mert ott közel 200 egyházi ember voltak, akiket a forradalom idejében, a kolostor felszámolása után bebörtönöztek, majd a pápához való hűségük miatt meggyilkották. Csodálatos élmény volt a Szent Atyát fogadni ezen a helyen, ahol már több mint 15 éve dolgozom és imádkozom. A 3 beszámoló is, amelyet a Szent Atya a szinodális közgyűléssel való találkozó során hallhatott, rendkívüli volt.
1: Hogyan fogadták a diákjaid?
2: Az egyetemünk nem nagyon nagy, és biztonsági okokból nem volt lehetséges, hogy nagy tömeget befogadjon sem a templomban, sem az udvaron. Ennek ellenére néhány száz hallgató, oktató is és alkalmazott gyűlt össze a templomban és az udvaron. Hát nagyon szép pillanat volt, és a templomban inkább csendes volt a hangulat, és az udvaron pedig vidámabb volt a hangulat.
1: Elég sokan Franciaország teljes elkereszténytelenedését vizionálják. Most meg hát látott a pápa egy nagyon dinamikus, nagyon népes, lelkes jelenlétet. Tehát a francia egyház hol helyezkedik el a pápa tervében, a pápa egyházképében?
2: Többször a sok franciaországi szentről beszélt, és talán azt látta Szent-Denis-ben, hogy a fiataloknak azt mondta, hogy ők a mai szentek Franciaországban.
1: Ez nagyon szép.
2: És szerintem a Szent Atyának Franciaország egy fontos szerepet játszott a világ egyház történelmében, de ez a fontos szerep nem csak egy volt szerep, hanem Franciaországban, a mai világban is, és a mai egyházban is egy fontos szerepet is játszhat, és azt hiszem, hogy a Szent Atya azt gondolja, hogy a katechumenek és az új hívők felújítása egy nagyon érdekes jel, nem csak Franciaországnak, hanem egész Európának.
1: A vesperás milyen volt? Ott voltál a Notre Dame előtti téren?
2: Én az előtéren ültem. Sok-sok ember volt természetesen. Szerzetes, pap, kispap, diakónus. És nagyon szép volt ez a vesperás és a Szent Atya homiliája, és sok erőt adta nekünk a papi szolgálatunkban.
1: Amikor a Champs-Élysées és a Concorde közötti tér megtelt 800 ezer emberről ír a Vatikán, akkor te hol helyezkedtél el, hol voltál?
2: Egy olyan terület volt a papoknak, akik koncelebráltak, és az a terület nagyon közel volt a pódiumhoz, ahol a Szent Atya celebrált. Ez nagyon szép volt, és mi papokként tényleg tudtunk koncelebrálni a Szent Atyával. Nem voltunk messze, és tényleg nagyon szép élmény volt.
1: És hát Metz is csodálatos volt, a búcsú mise, és előtte a pápa beszéde, az elnökötök beszéde. Robert Schuman mit jelent Európának, és hogy mi az üzenete ma Robert Schumannak? Szóval az egész látogatásnak volt egy gyönyörű szép íve és üzenete, nem csak a franciáknak, mindannyiunknak.
2: Igen, igen, igen. A Szent Atya messzbe akart menni, mert ez a város fontos szerepet játszott az európai történelemben, és a francia német néha nehéz viszony történelmében. Úgyhogy messz egy igazi béke város, és Robert Schuman messzben élt és dolgozott. Ő tipikus ember ebben a néha nehéz francia-német történelemben, mert német állampolgár volt, amikor született, és aztán francia állampolgárra vált, és francia politikus volt, és a második világháború után egy olyan fontos szerepet játszott a francia-német viszonyban, katolikusként, mint Adenauer, de Gasperi, és a katolikus gyökér, Európa katolikus gyökérét akarta a Szent Atya
1: példaként elénk állítani. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat számodra, vagy mi az a fő üzenet, ami velünk marad mindenképp?
2: Hát természetesen nagyon meghatott engem, hogy láthattam a Szent Atyát azon az egyetemen, ahol dolgozom, és nagyon tetszett nekem a három beszámoló, amelyet a Szent Atya a beszéde előtt hallhatta. Volt egy katechumen, egy új hívő és egy keresztény asszony, aki új hívőkkel dolgozik.
1: Tehát kíséri őket. A felnőtt, megtérő, megkeresztelkedő ember mellett ő segíti, hogy ne kallódjon el, bevonja a közösségbe, tehát ezeknek a szerepét hangsúlyozta a pápa nagyon, ugye?
2: Igen, igen, igen, az igaz, ez nagyon fontos kérdés. De azt is kell mondani, hogy a sok felnőtt keresztelések nem teljesen új jelenség, például engem, magamat is felnőttként kereszteltek meg 15 évvel ezelőtt, és ma pap vagyok, valamint teológiai karon tanítok, és a példám azt is bizonyítja, hogy a katolikus egyház képes befogadni az új hívőket. De az is igaz, hogy ez a jelenség, a sok felnőtt keresztelések az elmúlt 3-4 évben felgyorsult, nagyon erősen felgyorsult.
1: Utolsó kérdésem, mikor még legközelebb a Párizsi Magyar Misszióra misézni?
2: Október 11-én.
1: Köszönjük azt, amit a magyarokért teszel, és köszönjük azt, amit a párizsi diákokért.
2: Nagyon szívesen. Minden jót kívánok.
1: Au revoir. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Dávid Gilbert atyával beszélgettem a pápa franciaországi látogatásáról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt, tudatta az MTI. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a klímatörvény előkészítésébe civil szervezeteket is bevontak. A tervezett társadalmi egyeztetése szeptemberben megtörtént. A jogszabály célja többek között a vízvisszatartás erősítése és a tavak kiszáradásának megelőzése, közölte a politikus közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni. Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg szombat reggel a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Izjum városára támadó drónokkal. Az eddigi adatok szerint 5 ember sebesült meg, közölte a település katonai közigazgatása a Telegramon. Az északkeleti megye kormányzói hivatala közölte, hogy az elmúlt nap folyamán az orosz erők csaknem 80 alkalommal támadták a régió 26 települését. Az ukrán légierő jelentése szerint szombatra virradó éjjel Oroszország 157 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 131-et semlegesített. Becsapódásokat rögzítettek 12 helyszínen, 5 helyen pedig roncsok lezuhanását. A Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe, jelentette ki a Nemzeti Vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján Szilvásváradon. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti Vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta versenyzői is rajthoz állnak, írta meg az MTI. Továbbá a programban szerepel fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. Ünnepi szentmisével emlékezett meg a ferences rend hazánkban Assisi Szent Ferenc dicsőséges halálának 800. évfordulójáról a magyarok nagyasszonya a ferences rend tartomány vezetésével. A szombati ünnepi szentmisét a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban tartották Esztergomban, ahova hazánk összes ferences szerzetese ellátogatott. A tranzitus szertartást Berhidai Pius tartományfőnök vezette. Az eseményhez kapcsolódóan megnyílt az Assisi Szent Ferenc ábrázolásai című kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban, adta hírül a rendtartomány közösségi honlapján. Az ideiglenes kiállítás november 22-éig tekinthető meg. Egyre hidegebbek a hajnalok, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason majdnem mínusz 3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet szombaton hajnalban. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délelőtt 13 és 17 fok várható. Míg délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezerták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Hét óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Lőrinc Zoltán Péter plébános fűzi gondolatait.
5: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül egyetlen fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.
6: Az evangélium kapcsán, amit hallottunk, több dolog is megfogalmazódik bennem, de az első a bizalom kérdése. Nagyon nehéz kérdés a bizalom a hétköznapi életben, és az ember sokszor gyanakodva bizalmatlanul tekint a környezetére, mindent gyanúval tekintünk, megvizsgálunk, mérlegelünk, szemügyre veszünk, és nehezen születik meg bennünk a bizalom mások iránt, vagy nehezen tudjuk mások bizalmát kiérdemelni. Ez mint egy

0: Elúdium, mint egy bevezető szeretném mondani, mert itt ugye az evangéliumban hallottuk, hogy Isten, illetve ez a szőlős gazda, vincellérekre bízza a szőlőjét. És ő maga az, aki ezt a szőlőt megteremti, körülássa, sövénnyel körbeveszi, és amikor kész ez a munka, hív szőlőmunkásokat, és rájuk bízza, és várja, hogy ők beszolgáltassák időben a terményt. Tehát van egy bizalom, ő tesz valamit, és fölfogadja ezeket a vincelléreket, ezeket a szőlőmunkásokat. És azért beszéltem a bizalomról, mert amilyen nehéz megszerezni, olyan könnyű elveszíteni, megőrizni, és visszaszerezni aztán még nehezebb, ha egyszer elveszett ez a bizalom. És mit látunk, hogy talán mi is nem mindig vagyunk hűségesek az Úr szőlőjében, nem mindig akarjuk ezt a terményt, a szőlőt, ugye a gyümölcsöt beszolgáltatni. És éppen ezért talán mi vagyunk néha azok a szőlőmunkások, akik esetleg a bizalommal nem tudunk élni, és talán mi is a szavainkkal megbántottunk másokat, esetleg megöltünk másokat, ha úgy tetszik, egy picit kisarkíthatom. Az ember a szavaival nagyon könnyen és diplomatikusan tud ölni, és észre sem veszi egyébként. És éppen ezért nem baj, hogyha önmagunkat ezeknek a munkásoknak a helyébe tesszük. Mert dolgozni Isten szőlőjében, lenni a katolikus egyházban és élvezni Krisztus bizalmát, ez egy óriási kincs. És látjuk, hogy a világban a bizalom kérdése mindig gyanúval van kezelve. Isten nem tekintett ránk gyanúval, hanem meghívott, mint ez a szőlős gazda, hogy munkálkodjunk az ő szőlőjében. De ő volt az, aki ezt a szőlőt előkészítette, ezt az ültetvényt létrehozta. Mind csak beálltunk dolgozni ebbe. És ez is egy óriási dolog, hogy egy olyan dolgot bíz ránk Isten, ami nem a miénk. Nem mi vagyunk a tulajdonosai. Gyakorlatilag elég nehéz ez a kérdés, mert sokszor az ember úgy gondolja, hogy ami van, azt magának köszönheti. És amit Istentől kapunk, sokszor önmagunknak tulajdonítjuk. És nem nagyon látjuk át azt, hogy valójában egy olyan dolognak lettünk a részesei, amit ő hozott létre, az egyházat, Krisztus vére szentelte meg, Krisztus keresztáldozata hívta létre. És mi is ennek a műnek, ennek a közösségnek, ennek a szőlőültetvénynek lettünk a megmunkálói, és hogy ez egy nagyon nagy ajándék, mert nem mindenkit hív meg Krisztus a szőlőjébe dolgozni, de akit meghív, azt azért teszi, hogy az ő szeretete általunk és mások felé megnyilvánuljon. És éppen ezért nem mindegy az sem, hogy hogyan bánunk a ránk bízott javakkal, kincsekkel, hogyan tekintünk erre az ültetvényre, amelyet az Atya, a Fia által ránk bízott. Mit akarunk tenni? Esetleg a szavainkkal újból megölünk valakit, vagy a tetteinkkel akár valakinek olyan sebeket okozunk, amelyek esetleg a halálát okozzák, ezt persze lelki értelemben értem, vagy hűségesen beszolgáltatjuk mi is a terményt. Mert itt hallottuk az evangélium végén, hogy azt mondja Krisztus ebben a példabeszédben, hogy ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Isten országát megjeleníti a katolikus egyház a földön, az intézmények, a keresztény élet, a lelki élet, a közösségek, a kegyelmi élet által az intézmények, a szentségek megerősítenek minket ebben, hogy tudjunk élni Isten országában. Ne legyen az, hogy elveszik tőlünk, mert testvérek, nem garantál nekünk senki semmit, hogy most ma még az Úr szőlőjében tevékenykedhetünk, Isten országának a tagjai vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, de senki nem garantálja nekünk azt, hogy ma holnap is itt leszünk, mert bármi előfordulhat, akár lehet egy személyes krízis, akár lehet egy közösséget érintő, vagy a plébániai életet érintő probléma, nehézség. Tényleg ne legyen az, hogy megfosztjuk magunkat Isten országától, vagy az, hogy tényleg méltatlanná válik valaki erre, és elveszik tőle. Nagyon könnyen előfordulhat. Éppen ezért legyünk résen testvérek, hogy mi is ne azt nézzük, ne azt lessük, hogy melyik szolga jön, és kivel hogyan lehet elbánni, hanem amikor jön a fiú, tekintsünk rá, mint Krisztusra, és szolgáltassuk be azokat a terményeket, adjunk számot becsülettel, tisztességgel azokról a gyümölcsökről, amelyeket az Úr nekünk adott. És a jó hír valóban számunkra ebben az evangéliumban, hogy Isten bizalommal tekint ránk újból és újból, hív, küld, és nem azt várja tőlünk, hogy keresztre feszítsük, megöljük az ő fiát a bűneinkkel, hanem hogy a terményt beszolgáltassuk a maga idejében. Amen.
1: A vasárnapi evangéliumról Lőrinc Zoltán Péter plébános elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Meg kell őrizni a közelséget és az egységet Péter utódjával és az általa hirdetett apostoli hittel, hangsúlyozta 14. Leó pápa október 3-án szombaton, amikor köszöntötte a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, vagyis a germán eredetű frankok zarándokháza Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Két megújult templomot is megáldott Székely János püspök Kőszegen, írta a Magyar Kurír. A külső felújítási munkák befejezését követően megáldotta a Szent Imre templomot és a Jézus szíve templomot Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 1-én. A főpásztor emlékeztetett arra, hogy 6 milliárd forintot fordíthattak a város katolikus templomainak és egyéb épületeinek rendbetételére. Székely János hangsúlyozta, a templom legfőbb díszét a benne imádkozó emberek, az imádság, az ének és a hit adják, a keresztény ember feladata pedig, hogy a mindennapjait is templommá változtassa. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas október 3-án Budapesten, számolt be a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége az önkéntesek sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Elszállították a Budapesten a Margit szigetnél előkerült második világháborús légvédelmi repeszgránátot és stabilizátor szárnyakat a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel szombat este. A robbanó szerkezetekre járókelők bukkantak a Margit szigeten. Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadság hídnál, amit a katonai tűzszerészek elszállítottak a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban. Mindössze az épület falai maradtak meg, közölte a Borsodabaui Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel, miután a tűzoltók eloltották a szombat délután keletkezett tüzet. A tiszaninneni református egyházkerület honlapján azt írják, Radostyán református templomának különleges értéke volt az 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka emlékének számított. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc, templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A fővárosi levéltár épületében beszélgetek egy levéltárossal, Bíró Aurellal, aki a Magyar Szentföldről tartott előadást itt a Levéltár épületében, egy kis konferencia keretében, amely egy mesés hely, aki nem járt még ott, ajánlom, a Hűvösföldbe menjen el, egy félbemaradt vállalkozás. Kedves Aurél, a Katolikus Rádió hallgatói számára elevenítsd fel azt a kort, amelyben szerették volna a Szentföldet Magyarországon megjeleníteni, ferenceseknek hivatása, a Szentföld őrzése és népszerűsítése. Ebbe illett bele ez a torzó.
4: Igen, Majsai Mór atyának volt ez az ötlete, hogy Budapesten megvalósítsa ezt a épületkomplexumot, hiszen nem csak egy templomról és a köré épített kápolnákról van szó, hanem egy szentföldi múzeumról, egy fiúárvaházról, kultúrházról és egyéb melléképületekről. Volt, amiről csak terv volt, egy kultúrház, egy külön nagy kultúrház, egy külön nagy zarándokház, de sajnos a II. Világháború ugye közbeszólt. Az egész körülbelül onnan indul, hogy Majsai Mór atya számtalan szó járt a Szentföldön, és az volt az elképzelése, mivel számos magyar zarándok, vagy több magyar zarándok nem tudott eljutni, hiszen abban az időben, a 30-as években járunk, gyakorlatilag sem anyagilag, sem pedig a politikai helyzet nem tette azt elérhetővé, hogy ők eljussanak-e távoli helyre. És akkor a különböző kápolnákon keresztül, ugye Szűzanya és a Jézus életét bemutatva, mutatta volna be ezt az egészet itt Budapesten. Az elképzelés kezdetben az volt, hogy a Veronika kápolna mellé, köré építik föl ezt a hatalmas nagy vállalkozást.
3: Ez a Rózsadombon van, illetve volt. Egy kálvária ment föl az országúti ferencesektől, a Margit körútról a Rózsadombra, és annak az egyik állomása volt ez a Veronika kápolna.
4: Így van. Rimanóczi Gyula készített néhány tervet. Valószínűleg a hely hiánya, vagy egyéb okok oda vezettek, hogy ezt elvetették, és 1936-ban megvásárolták Hűvösvölgyben először egy telket. Ez a Heinrich István utca 5-ös számú telek, aki jár ki a Hűvösvölgybe, akkor még 83-as villamosnak hívták, de majd 56-os. Azt tudja, hogy miről beszélek. Ebben az időben villaépületek, nagypolgári villaépületek álltak itt, és ez volt az egyik a sok közül ebben az utcában, és itt rögtön már egy zárda, egy szentföldi múzeumot hoznak létre, ami a Szentföldnek a népszerűsítésére szolgált, hogy hogy nézett ki, számtalan tárgyat hoztak el, gyakorlatilag a mahart segítségével, ilyen ládányi anyagokat becsomagolva, ezek lehettek egyszerű vízvezetékrendszer darabok, vagy másolatok, szobormásolatok például, vagy feszületek, festmények, tehát bármi, ami a Szentföldre utalt. Azt ide elhozták Budapestre, és ebben az épületben volt először egy nyilvános kápolna, tehát a helyiek úgymond még misére is járhattak, zarándokutakat szerveztek ide, ne felejtsük el, hogy innen közel van Remete, vagy Budakeszi, tehát egyfajta közbenső állomása volt a híveknek.
3: És Makkosmária.
4: Meg Makkosmária, és ráadásul ugye a Margit körúton volt ugye a rendház, tehát akár aki jó fizikumú volt, még gyalog is megtehette ezt az utat.
3: És hát már akkor a Pasarét Rimanócit említetted, hogy ő tervezte először, hát a Pasarét templomot is Rimanóczi, ekkor már áll a templom.
4: Így van. És tehát talán azt még ki lehetne ezt az egészet azzal egészíteni, hogy gyakorlatilag a 1919 és 45 közötti időszak, hát Magyarországon, legalábbis Budapesten egyfajta ilyen katolikus megújulás történik, hiszen számos rendház, számos kápolna, ezek a mamut plébániákat ugye felszabdalják, és sokkal élhetőbb, sokkal szellősebb, kisebb plébániák jönnek létre, és valószínű, hogy ebbe valahogy ez is beleillett, sőt fontos volt, mert a híveket, a lelki életét azért valakinek el kellett látni.
3: És ehhez még hozzátenném a két világháború között a Kapisztrán rendtartomány, amelynek tagja volt Majsai Mór, rengeteg életképes kezdeményezést indított útjára, kínai misszió, kapisztrányomda vácott amerikai magyar misszió, magyar plébániákon, és hát mellette a Szentföld. És Majsany Nór, a minden rendtartománynak van egy szentföldi komisszárja a ferenceseknél, aki hát népszerűsíti a Szentföldet hivatásszerűen, ezért jutott el többször Majsany Nór a Szentföldre, és hozta haza a gondolatot.
4: Így van, és menet közben számos jótevőt szerzett magának, akik anyagilag is támogatták ezt a gondolatot, mert ez az telek, ez az ötösszámú telek, ez hamar kiderült, hogy ez kinőtte azt az elképzelést, amit itt szerettek volna megvalósítani, és hamarosan megvették egy évre rá, tehát 1937-ben a hármas számú ingatlant. Itt is állt egy kisebb épület melléképületekkel, és akkor itt szépen bizonyos funkciókat áttettek a mellette lévő épületbe, valamint 1939-ben a Heinrich István utca 1-es számú saroktelket is megszerezték, ez korábban egy alapítványnak a tulajdonában volt, itt gyermek szanatórium üzemelt, az atyák gyakorlatilag ezt átvették.
3: Gyerekestől.
4: 10-12 főt tudtak itt nevelni. Ez egy, itt lesz a Szent Antal fiúárvaház, nyomdát hoznak létre, kötészetet hoznak létre, és emellett a nagy épületben, a nagy polgári épületben lesz maga a rendház, itt lesz a rendfőnöknek a szállása, ide hozzák át a kápolnát, ami szintén továbbra is nyilvános lesz. Az oltár viszont a Szentföldről való. Ezt is egyébként már a szent év idején itt van Budapesten, tehát ne felejtsük.
3: Tehát a 25-ös szent év idején.
4: 1938-as szent év idején.
3: Az a eukarisztikus kongresszus és a Szent István év.
4: Így van, tehát egy dupla szent évről beszélünk, és ez sikerült ugye megszerezni. Egyébként számos márványlapot is, tehát 12. századi, úgymond kidobott márványlapokat és oszlopokat hoznak el, és építik be ebbe a templomba. A templom gyakorlatilag az 5-ös és a 3-as számú telken lesz, valahol középen, hiszen mellett közben egyesítik ezt a telekrészt. Így egy hatalmas nagy komplexum jön létre, egy egybefüggő, átjárható komplexum jön létre, és ez a gondolat lesz majd a megváltás temploma, és ehhez sikerül megnyerni Molnár Farkas építészt, aki ugye a magyar Bauhaus egyik jeles képviselője. Van egy csavar ebben az egészben, hiszen tudjuk, hogy milyen volt az építésznek a korábbi beállítottsága. Egyébként ez a büntetőper, ez itt található a levéltárunkban. Izgatásért ítélték el, aztán valami folytán Majsai Mór atya hatására mindenképpen valószínűleg a vallását ugye elkezdte gyakorolni, kiment a Szentföldre, és rajzokat készített ezekről a kápolnákról. Ugye 21 oldalsó kápolnáról van szó, ezek, illetve nagy része igen oldalt helyezik el, vagy az emeleten, és ez megvan egyébként, tehát ezeket sikerült szintén beszkennelni, és a következő évek folyamán, tehát 1938 és 42 között folyamatosan készülnek a tervek, a terv módosítások, úgy, hogy közben a megépülés előtt álló templom köré először ezeket a kápolnákat építik meg, és ugye az elsők a sorban a Máriás kápolnák, és azt kell tudni, hogy folyamatosan pénzszűkében vannak. A híveknek az adományai nagyon fontosak, nagyon sok látogató jön, megvannak ezek a könyvek, és legalább 6-7 ilyen könyvről beszélünk.
3: De ezek a Ferences levéltárban vannak, gondolom.
4: Igen, a Ferences levéltárban vannak, ahol szépen dokumentálva van, az elsőtől gyakorlatilag az utolsó, igen, kb. 1950-51-ig, amíg ugye itt lehetett nagyjából bejárni, bejönni, azoknak a híveknek, egyesületeknek, de itt járt Meszlényi Zoltán és Mindszenty József hercegprímásunk is. Tehát a nagy nevek is jelen voltak, sőt Mindszenty az egyik kápolnát fel is szenteli. 10 kápolna készül el, ebből 7 teljesen, ezek nagy részét a Zadravec püspök atya szenteli föl.
3: Aki egyébként 51-ben Paskai László későbbi bíborost is szentelte. Ez volt talán az utolsó egyházi aktus, és utána besokaltak a kommunisták.
4: Igen, ráadásul itt a templomban. Tehát ezt itt történik meg titokban, nem csak ő, további két társát is itt szenteli pappá. És gyakorlatilag a második világháborúig, ha így is, úgy is, de folyamatos a munka, egyedül a front az, ami megakasztja. Egyébként a második világháborúban nem igazán kap bombatalálatot, inkább a repeszek, amik az ablakokat, vagy az üvegekben esetleg a tetőzetet maga a nyomás levihette. És még az azt következendő rövid időszakban is, amikor a kommunisták megjelennek, először gyakorlatilag olyan nagyon nagy, idézőjelben mondom, olyan nagyon nagy kárt nem tesznek, csak annyit, hogy a félkésztetőt gyakorlatilag leszereltetik, és elviszik egy másik építkezésre. Ezért a tető sajnos nem valósul meg, és ez azért fontos, mert folyamatos az ázás. Tehát ekkor még azért hideg telek voltak, meleg nyarak voltak, és ez az épület, mivel nem épül, nem fejeződik be, ez gyakorlatilag azóta ázik ez a belső rész.
3: De neked munkahelyed is volt.
4: Így van. Tehát még azért nem menjünk ennyibe előre. Azt kell tudni, hogy további szakrális dolgokat is építenek. Itt lesz egy feszület, lesz egy názáreti kút, szintén Molnár Farkasnak a tervei alapján, és lesz egy lurdi kápolna. Ez is óriási tömeg előtt szentelik föl. És ahogy elérünk a 40-es évek végére, tehát itt már azért nincsenek szerzetes rend, gyakorlatilag ugye beszántják a szerzetes rendek nagy részét, az iskoláikat, a rendházaikat, már ők is civilbe vannak, és folyamatos a lehallgatás. Tehát ott a kápolnában és a kertben van, aki mindig jelent a párt részéről, és azt is leírják, hogy gyakorlatilag a munkások azok, akik itt jelen vannak, és ők is bizony szídják azt az új hatalmat, amiben egyébként a kommunisták nagyon bíztak, hogy majd a mi munkásaink, hát nem, ők is tudták, hogy miről szól ez az egész. Valószínű, hogy ez volt az a végső lökés, amikor elhatározták, hogy na, akkor most itt pontot tesz a kommunista rezsim ezen a részen, és hát kitaláltak egy koncepciós eljárást, gyakorlatilag megszállták ezeket az épületeket, és olyan rágalmakkal, hogy itt aranyakat tároltak, élelmiszert, főleg húsokat, tehát hogy tiltott vágás, ugye ez a vád. Ez egyik sem volt igaz, mert ezek az aranyak arra szolgáltak, amit a hívek adtak, hogy a templom építését folytassák, és ez a rengeteg élelmiszer arra szolgált, hogy a környék szegényeit élelemmel ellássák. És akkor jött ugye az, hogy na akkor innentől bezártak mindent, a fiú otthont ugye azt is bezáratták, de a fiúk elszöktek, ők nem akartak állami árvaházba kerülni, az agyákat pedig ugye szétszórták. És ekkortól számítjuk azt az időszakot, amikor elkezd pusztulni minden, hiszen a kert is folyamatosan pusztult. Tehát nem igazán volt gazdája egészen addig az épületnek, amíg a fővárosi levéltár ezt használatba nem kapta meg.
3: Hányban?
4: 1977-ben jön a használatba vételi engedély.
3: Tehát akkor ez 2,5 évtized végül is,
4: így van.
3: Pusztul. Még azt mondjuk el, mert a hallgatók nem mindenki járt ott, meg nem is lehet nagyon bejutni, tehát most is állnak a falak. Ez a 21 pár kápolna, ezt úgy kell képzelni, mint egy ovális alaprajzú, vagy köralaprajzú nagy bazilika, amelynek a mellékoltárai a fal mellett füzérben sorakoznak jobbra-balra körbe. Tehát nem önálló kápolna épületek voltak ezek nagy részt, hanem egy egységes nagy bazilika mellékkápolnái.
4: Így van, tehát ez a 21 kápolna, ez pontosan ugye ezért kapta a megváltás titulust is. Egyébként volt olyan elképzelés, hogy nem 21, hanem 23. További két ferences szentnek is akartak egy-egy kápolnát a bejárat mellett jobban.
3: Szent Antal és Szent Ferenc.
4: Így van. Egyébként az valószínű, hogy a külső falakat is az ő szobraig díszítették. Tehát Ferenc.
3: Úgy illik,
4: így van. Vannak tereprendezési és egyéb átépítési tervanyagok, amik ezt bizonyítják, hogy egy hatalmas nagy harangtorony is épült volna, de hát, mint tudjuk, ez nem valósult meg. Na most visszatérve a 77-es dátumhoz, tehát amikor gyakorlatilag sikerül tisztázni ezt a helyzetet, hiszen korábban egy-két szocialista üzemisítő helyet kapott, és hát ők is lelakták. És a levéltár beköltözésével sok minden változott. Egyrészt nem csak maga az épület állapotát sikerül valamilyen módon rendbe tenni, megállítani a kápolnák beázásai, átalakítják azokat a részeket, valamiket kibontanak, valamit befalaznak, raktárépületek, munkaszobák jönnek létre, és a kert is rendezetté válik, ismét lehet látni a Zombori Ödön által itt elültetett olimpiai tölgyfaágat, ami 36-ban lett itt elültetve, a mai napig egyébként itt található, védett a fa is, ahogy az épület és a telek is, tehát ezt is meg lehet nézni ebben a nagy dzsungelben, amit most ott látunk. És gyakorlatilag én ebbe az épületben kezdtem el dolgozni 1997-ben.
5: Milyen érzés volt? Mikor tudtad meg, hogy ez mi volt a munkahelyed? Mert a fővárosi levéltár szükségmegoldásként a Szent István Bazilika altemplomában volt egy részlege itt a Magyar Szentföldön, tehát számos külső helyszínen működtetek, és te pont oda kerültél.
4: Igen, tehát gyakorlatilag a fővárosi levéltárnak csak egy részlege volt itt, főleg a jogszolgáltatási iratokat őriztük itt, és ez egészen 2004-ig a kiköltözésig volt itt, amikor a Teve utcába költöztünk, több levéltár részleg volt a fővárosban, különböző helyeken, és ezeknek az összessége került ide a Teve utcába. Aztán az épület folyamatosan romlott, és aztán rá 10 évre visszakapták a ferencesek, maga csak ezt a templom torzót, a mellette lévő épületeket, azt viszont nem, hogy abba laknak, abba beköltöztettek embereket az 50-es évekbe, tehát valószínű, hogy a belső elosztásokat folyamatosan átalakították, tehát már azt sem tudnák úgymond visszaalakítani, az embereket nem lehet kitenni az utcára, és nagyon sok anyagi befektetés kellene, hogy ismét valamilyen formában, de helyreálljon az egység, amit annó a Móratya elképzelt. Volt egy beszélgetés még az élő idős Móratyával, és ő mondta, hogy ez az elképzelés, ami belőle indult ki, nem biztos, hogy van, aki ezt akár a társai közül, aki ezt folytatná. Ez annyiban nem volt igaz, mert Gosztonyi Kandid atya, aki rendszerváltás előtt ismét felvehette a reverendát, és ismét ferences atya lett, ő a haláláig azon gondolkodott, és tett is azért, hogy befejeződjön, hogy visszakerüljön a ferencesek tulajdonába ez a terület, és hogy amit a Maisai Mór atya megálmodott, azt ő szerette volna tényleg megvalósítani. De hát tudjuk, hogy ő is elhunyt, aztán ugyan visszakerült a ferencesek tulajdonába, hogy ugye említettük, ez a templom torzó. Néhány filmforgatástól eltekintve, meg néhány civil bejárástól eltekintve semmi más nem történt.
5: Hát ez egy nagyon nagy falat. Neked mit jelentett ez? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy elkezdett kutatni ennek a történetét? Mert hát itt dolgoztál a levéltárban, illetve ott is fizikailag ott voltál, de eltelt néhány év, hogy elindulj ezen a nyomon.
4: Hát pár éve kezdődött el, hogy egyre több forrást kezdtem megtalálni, és amikor oda kerültem, akkor mondogatták, hogy ez itt a régi Szentföld, és akkor ezt így elraktároztam, hogy jó, oké, rendben van, meg otthon a család körében is, hiszen a apai ágon ugye ott hűvösvölgyi, és emiatt mondták, amikor oda kerültem a levéltárba, hogy te Szentföldön dolgozol, és akkor nem értettem, hogy miről van szó, és ahogy ezt így eltároltam, ezt így az évek múltán ez így előjött, és mivel a levéltárunkban az ide vonatkozó források töredékes, Ezért elmentem a Ferences levéltárba, és az ott található anyagot sikerült feldolgozni, adatbázist létrehozni, és digitalizáció is elkészült, tehát a tervek, az ide vonatkozó térképek, tárgyaknak a fotói, maketteknek a sokasága került digitalizálásra.
5: Lesz ebből kötet?
4: Igen, mindenképpen. A kéziratot szeretném évvégén ugye leadni, és akkor utána jön egy következő fázis, a lektorálás, meg korrekció, és akkor talán 27 végére én szeretném, hogy olyan formában jelenjen meg, ami bemutatná a kezdetektől, tehát nem csak a Ferences korszakot, hanem az azt megelőző és az azt követő átmeneti időszakokat is, tehát egy teljes időbeni feldolgozást szeretnék.
5: Hát benne van a 20. század egész történelme, és hát máig nyúló, hogy nem igazán tud a Ferences rend mit csinálni ebben az örökséggel. Bíró Aurillal, levéltárossal beszélgettünk a Magyar Szentföld múltjáról, jelenéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Jakob Streit. Ferenc. Második rész.

Vándorlása során Ferenc egy alkalommal egy téren prédikált. Egyszerre jól öltözött karcsú ifjú lépett elé. Megengedett, hogy veled tartsak vándorutadon? Kérte. Örökre a szerzetes testvéred akarok lenni. Előkelő házból származol, és még nagyon fiatal vagy, válaszolta Ferenc. Gondold meg jól, az én utitársam a szegénység és az éhezés, s gyakran kő a párnám. El tudnád ezt viselni te is? Igen. Szeretném megpróbálni. Vigyél magaddal. Ferenc belenézett az ifjú kérő szemébe, nemes arcára. Öröm gyúlt szívében, és megáldotta új testvérét. Szép arcvonásai miatt Angelónak nevezte el, ami annyit jelent, angyal. Tarts hát velünk! Barna csuhát bizonyosan találunk valahol neked is. Ferenc szerzetes testvéreivel gyakran hosszabb időn keresztül is vándorolt szerte Itáliában. Egy alkalommal, amikor visszatért Portiunculába, tudomására jutott, hogy egy három férfiból álló rablóbanda garázdálkodik a környéken. Angelo találkozott össze velük, amikor egy lopott bárányt sütöttek szabad tűzön. Néhány nappal később Angelo éppen egyedül volt Portiunculában, amikor délfelé meglátta a három rablót közeledni a kápolna irányába. Azok észrevették a fiatal szerzetest, és így szóltak. Szomjasak és éhesek vagyunk. Hozz kenyeret és egy korsó bort. Gaz fickók, jól ismerlek benneteket, rivalt rájuk Angelo félelem nélkül. Hogy merészeltek nálunk szegény szerzeteseknél élelmet koldulni, ahelyett, hogy munkára fognátok erős karotokat? Láttam, ahogy sütögettétek a lopott bárányt. Hordjátok el magatokat! A három gazember döbbenten és kissé zavartan nézett egymásra, de egyikük sem mert kezet emelni Angelóra. Ehelyett némán szemlesütve eloldalogtak. Nem sokkal később Ferenc is visszatért Portiunculába. Angelo büszke volt magára, miért olyan bátran megadta a rablóknak, és emeltővel mesélte el testvérének a történteket. Amikor azonban befejezte, Ferenc így szólt hozzá. Kemény szívűen bántál velük. Gondolod, hogy szavaidtól csak egy hajszálnyival is jobbak lettek ezek az emberek? Nem. Szívüket csak még jobban megkeményítik, és helyettünk majd másokat rabolnak ki. Siess, fogd a kenyeret és egy korsó bort. Menj utánuk, és kérd tőlük bocsánatot. Addig vissza se gyere, amíg meg nem találod őket. Add át üdvözletemet és áldásomat, és mondd meg nekik, hogyha éppen van kenyerünk és borunk, akkor abból ők is bármikor kaphatnak. Angelo sietősen útnak eredt. Szívét szégyen égette. Hamarosan rá is talált a rablókra, akik egy fa árnyékában heverésztek, s még mindig éhesek és szomjasak voltak. Fejükben sötét gondolatok kavarogtak. Ez idő alatt Ferenc a kápolnában imádkozott a rablókért. Angelo átadta nekik mestere üzenetét, kiosztotta a kenyeret, a korsó pedig körbejárt. Délután, amikor Ferenc éppen vizet hordott a kis kertbe, amelyet a szerzetesek telepítettek, észrevette Angelót, amint a három fickóval közeledik. Rossz emberek vagyunk, szólalt meg az első tompa hangon, amikor odaértek. Meghallgatott bűneinket? Igen, meghallgatom. Ha én is beszélhetek nektek az én bűneimről, válaszolta Ferenc. Mindannyian bementek a kápolnába.
Odakint megerett az eső, és éles szél kezdett süvíteni. Már éjszakába hajlott az est, amikor Ferenc kilépett a kápolnából. Angelo kunyhójához ment, és így szólt. Három testvérünk nálunk marad éjszakára. A kápolnában fognak aludni. Kérlek, készíts nekik az oltárra egy olajlámpást, némi kenyeret és bort, hogy felfrissíthessék magukat. Én Assisiba megyek ételt és italt koldulni holnap reggelre. Eltartott egy darabig, míg az olajlámpás tüzet fogott a nedves levegőben és szélben. Amikor Angelo végül belépett a kápolnába, a három ember már ott aludt a padlón az oltár körül. Óvatosan letette az olajlámpást, a kenyeret bal, a bort pedig a jobb oldalra. Keresztet vezett mindegyik alvó felett, majd csendesen becsukta a kápolna ajtót. Hogy mi történt a rablókkal? Másnap e szavakkal fordultak Ferenchez. Testvérünk, nálad maradhatunk? Megtanítod nekünk, hogyan lehetünk szerzetesek? Olyan elégedettek és vidámak, mint te. Tetszik itt nekünk. Mondd, mit kell tennünk? Ferenc kis ideig gondolkozott, majd így szólt. Kerítsetek köveket amonnan, a sziklás hegyoldalból, és építsetek falat a kertünk köré. A szél örökké kiszárítja a földet. Szép csillogó köveket is találtok arrafelé, amelyek úgy szikráznak, mint a drága kő. Ha aranyrögre leltek, veszünk az árából egy szamarat. Mindhárman elnevették magukat Ferenc tréfáján. Majd minden erejüket latba vetve munkához láttak, és kitartásuk eredményeként a fal napról napra növekedett. Megbánták korábbi életüket, és Ferenc hűséges szerzetes testvérei lettek.

Egy alkalommal Ferenc Szent Leó városában prédikált a népnek. Ott volt a nemes gróf Orlando Catanio is. Ferenc szavai mélyen érintették a szívét. És amikor a szerzetes a csend és a magány áldásáról beszélt, egy gondolat ötlött fel benne. Enyém a környék legelhagyatottabb hegye, a La Verna. Oda ajándékozhatnám Ferencnek és testvéreinek, hiszen annál csendesebb hely nem létezik a világon. Építhetnek ott egy kolostort. Ezekkel a gondolatokkal a fejében Ferenchez lépett, és így szólt. Szeretném neked ajándékozni a Toszkánában magasodó hegyemet, a La Vernát. Az maga a csendes magány hegye. Építhetsz ott magadnak otthont. Ferenc már hosszú évek óta csak vándorolt. Így köszönettel elfogadta az ajándékot. Úgy érezte, ez égi jel. Egy időre vonuljon el az emberek közül a csendes magányba. Csak három szerzetes testvérét vitte magával, Masseót, Angelót és Leót. A többieknek pedig meghagyta, hogy tevékenykedjenek továbbra is a világban. A La Verna olyan elhagyatott volt, hogy a legtöbb ott élő állat még soha nem látott embert. A madarak is bizalmasan közeledtek a hozzájuk beszélő Ferenchez. Egyre többen repültek hozzá, énekeltek, csicseregtek. Testvérei legnagyobb örömére Ferenc énekelve válaszolt nekik. Madarak, kedves testvéreim, ki adta a hangotokat, amellyel énekeltek és csiripeltek? A világ teremtője. Ki adta tollas szárnyatokat, amellyel a levegőt szelhetitek? A világ teremtője. Egyetlen magot sem kell elvetnetek. Nem kell nehéz munkát végeznetek. Mégis mindenütt találtok magvakat, bogyókat, szúnyogokat. Szomjatokat forrásoknál és kutaknál oldhatjátok. Tollatokat a patak vizében lemoshatjátok. Kinek köszönhető ez a sok jó tétemény? A világ teremtőjének. Ezért hát énekeljetek, és csicseregjetek. Így beszélt Ferenc. Testvérei pedig madár prédikációnak nevezték el a beszédét. Ő a többiekétől valamivel távolabb építette fel kunyhóját, hogy zavartalan magányban mondhassa el imáit, és elmélkedhessék. Egy alkalommal, amikor a szabadban imádkozván karját kitárta, ruháján felmászott egy tücsök, és a kezére telepedett. Ferenc ezt csak kis idő elteltével vette észre, amikor az állatka hangos ciripelésbe kezdett. Elmosolyodott, és így szólt a tücsökhöz. Mennyivel tisztább és messzebb hangzó a te imád, mint az enyém. Naponta egy-egy testvére vihetett Ferencnek egy korsó vizet és egy darabka kenyeret. Egy alkalommal, amikor éppen Leon volt a sor és odaért a kunyhóhoz, Ferenc lélekben nagyon távol járt. Leo észrevette, hogy kezéből és lábából vér folyik. Éppen azokon a helyeken, ahol Krisztus testét is átszúrták a kereszt szögei. Átszellemült állapotában Ferenc testén is megjelente Krisztus sebei, olyan nagyon szerette volna őt mindenben követni. Leo csendesen visszatért testvéreihez, és mély megrendüléssel mesélte el nekik, aminek tanúja volt. Így esett meg Ferenccel a csoda, azon az úton, amelyen Krisztus életét és szenvedéseit követni akarta. Az emberek előtt titkolta ezt, testvérei azonban tudtak róla.

Amikor Ferenc élete beteljesedett, és súlyos betegség kötötte ágyhoz, megkérte testvéreit, hogy vigyék el a Szent Dámián templomhoz. Valaha itt kezdte el az építkezést. Az aprócska rózsalugassal körülvett kertilagban lelt nyugalmat és viselte szenvedéseit. Egy napon, egészen kora reggel, amikor éppen kelt a nap, a szerzetesek hallották, ahogy Ferenc zengő hangon énekel a kertben. Angelo és Leo odalopóztak és hallgatták az énekszót. Ferenc újra és újra, versszakról versszakra elismételte az éneket, a szerzetesek pedig lejegyezték a szövegét. Naphimnusznak nevezték el, és megtanulták az egészet. Így történt, hogy amikor Ferenc közelegni érezte halálát, megkérte Angelót és Leót, hogy énekeljenek neki. A naphimnusznak még egyetlen szakasza sem szólt a halálról. Így Ferenc félbeszakította a szerzetesek énekét az utolsó verszak előtt, és kiegészítette a dalt a szerzetes haláláról szóló strófával. Dicsérjen téged, testvérünk, a testi halál, akitől emberfia nem menekülhet. Így siklott át Ferenc a halál oltalmába. Ajkán a fényt adó nap, és a Krisztus által áthatott és megvilágosított föld himnuszával. Ferenc naphimnusza. Mindenható felséges atyánk, hozzád száll a dicséret, magasztalás, tisztelet és hála. Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki méltó lenne nagy nevet kimondani. Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, legfőképpen öreg bátyánk, a nap. Az égből néző le, s tőle világos a nappal, és ékes, szépségesű, tündökletes. Ó, felséges atyánk! Mint te magad. Dicsérjen téged nénénk a hold, meg a csillagok. Te formáltad őket, s mind olyan gyönyörűen ragyog. Uram, dicsérjen téged bátyánk a szél,

minket, s áldásait árasztja ránk. Miénk pompás virága a réten, s gyümölcse a fán. Boldogok, Uram, akik szerelmedért másoknak megbocsátanak, akik betegséget szenvednek el, és keserű kínokat. Boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát, mert elnyerik ők, felséges atyánk, fényes koronát. Dicsérjen téged, testvérünk, a testi halál, akitől emberfia nem menekülhet. Jaj annak, akit a végső perc halálos bűnben talál. Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak. A második halált nem kell elszenvedni azoknak. Dicsérjük Urunkat, ég és föld seregei! Áldjátok őt, és nagy alázattal szolgáljatok neki!

Jakob Streit, Ferenc. A második, befejező rész hangzott el. Felolvasta Pápai Erika, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte és szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a varázsdoboz.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 14 hónap alatt több mint 7000 kilométert tett meg gyalog és kerékpárral, Bibliájával a kezében egy amerikai zarándok, hogy találkozhasson a pápával, tudósította a Vatican News. Személyesen köszöntötte a szerdai általános audiencia végén Leó pápa Patrick Murphyt, aki Franciaország és Olaszország kolostorain át a Via Francigena ősi útvonalán érkezett meg Rómába, éppen Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliáján. A pápa röviden beszélt vele és áldását adta a rendkívüli zarándoklatot teljesítő amerikai férfira. Elmondtam a pápának, hogy valódi hitbeli zarándoklatot tettem, amelyet intenzív, imádságos pillanatok jellemeztek, nyilatkozta Patrick Murphy, az Egyesült Államokból érkezett fiatalember a Vatican News műsorának. Zarándokok járják végig ezekben a napokban Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait. A Magyar Kurír, az Új Ember és a Via Sacra zarándok utazási iroda által meghirdetett október 1-e és 6-a között zajló emlékévi zarándoklat a püspök életének és szolgálatának meghatározó helyszíneit követi. Csíkszentdomonkost, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és más helyszíneket érintve. Az út a gyulafehérvári római katolikus érsekség által kezdeményezett Márton Áron emlékévhez kapcsolódik, amelyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdettek meg hivatalos emlékévként Romániában. 6 órás felolvasó maratonnal tisztelegtek Sienkiewicz Kovadisza előtt Esztergomban, olvasható a Magyar Kurírban. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regénye, a 130 éve megjelent Kovadiszra figyeltek, és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában. A szervezők célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. A készülő klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen, közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, a tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. A jogszabály prioritásként határozza meg a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem bibliája, amelyet még ebben az évben az országgyűlés elé szeretnének tárni, közölte a miniszter. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, mondta el az MTI-nek Martin Csák Kata, múzeológus, a projekt vezetője. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a nemzeti ünnephez. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9:04. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 130 éve 1896-ban e napon adták át a főváros negyedik dunai átkelőjét, a Ferenc József hidat. Az évforduló alkalmából hallhatják Mesterfogás című műsorunkat.
4: Fölmászik a szédítő magasba, leszáll a mélybe a hullámok közelébe, ruháját tépi a szél, arcát csípi a hideg és cserzi a nap. Mindez nem ám valami távoli tájon a vad természetben történik, hanem Budapest belvárosában. Interjúalanyunk szenvedélyesen szereti a munkáját és azt a különleges építményt, amit a gondjaira bíztak. A Szabadsághit hídmesteréhez, Fábián Ferenchez látogatunk a munkahelyére. A szerkesztőriporter Posgai Nóra vagyok. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is szeretettel hívom Önöket a Szabadsághídra, a Szabadsághíd belsejébe, valamint a Vámházban üzemelő Kicsiny Múzeumba.

0: Innen jött most ki a hétpesti hídfőjének az épületéből, ez a vámház.
1: Igen, ez volt a vámház régen. Ez az oldal, ahol vagyunk, a déli oldal, ez a hídmesteri iroda, ahol én tartózkodom. Én fönn tartózkodom az emeleten, az az iroda rész, ez a lenti rész meg idézőjelben a raktár.
0: Megnézhetjük az irodát?
1: Az irodában igazából nem nagyon szoktam beengedni senkit, az egy ilyen magán szféra.
0: Rendetlenség van?
1: Nem is az, hogy rendetlenség. Lent mindenféle olyan dolgok vannak, amik a hídra éppen kellenek, vagy a hídról leszett dolgok, tehát nem egy olyan szép látvány, viszont ha átmegyünk a túloldalra, a múzeumot nagyon szívesen kinyitom.
0: Én ezt most vettem észre, mikor lehet látogatni ezt a múzeumot?
1: Igazából csoportokat szoktunk jobban fogadni, előre megbeszélt időpontokkal. Négyen vagyunk hídmesterek itt a budapesti szakaszon, négyen látjuk el ennek a nyitvatartását, ezért is van az, hogy ha csoportok előre bejelentkeznek, akkor úgy tudunk kalkulálni, hogy éppen ki tudjon velük bemenni és egyet tárlatot mutatni nekik.
0: Akkor nézzük meg a múzeumot. Beléptünk ide a vámházba, a hídmúzeumba. Mit látunk?
1: Az északi oldalon van a hídmúzeum. Budapesten az összes híd megtalálható, köztük a vasúti hidak is. Ezeknek a képei találhatóak, a történelme. Vannak itt kiállított darabok is, például, hogyha megnézzük. Itt látható a Lánchídnak az eredeti vámszedő pénz, a hídpénz.
0: Ez nem olyan közönséges pénz, mint más pénz, ezt nem is tudtam. Négyzet alakú, illetve egy kereszt alakú pénz van.
1: Így van, ez volt régen a hídpénz. Ha valaki át akart kelni Pestről Budára, vagy Budáról Pestre, akkor ezekkel kellett fizetnie.
0: Külön kellett váltani ilyet?
1: Így van, minden hídnál meg volt, ugye ez, ahol amikor át akartak menni, akkor ott lehetett váltani. A lánchidas kollégának még a mai napig van egy plakát, amin fönt van az, hogyha az ember gyalogosan megy át, mennyi, ha lovaskocsival megy át, ha lovaskocsin egy boros hordó van, több boros hordó van, tehát meg vannak szabva, hogy mikor mennyit kellett fizetni.
0: Ezek a szerkezetek itt látunk a vitrínben, a Lánchídnak a... Mi ez, hídfőállás?
1: Egy ilyen makette bronzból, igen, egy pillér, meg látható az Erzsébet híd kábelnek egy keresztmetszete.
0: Vas korongnak néz ki, kerek, meg szögletes kis fémekkel van kirakva, mint egy padlódísz, vagy én nem is tudom.
1: Így is mondhatjuk. Inkább azt mondanám, hogy ahhoz hasonlít, mint egy sodronykötél, csak ez ugye, mint ahogy elmondta az előbb, hogy lehet látni, hogy a közepe kör keresztmetszetű, utána trapéz és a szélein meg Z keresztmetszetből hozták ki, ugye ebből tudták a legjobban ezt a szilárdságot kihozni és a legjobban elhelyezni. Tehát itt ez a keresztmetszet, ez tartja az Erzsébet hídat.
0: Itt látjuk a fotókat, tablókat, nagyon sok érdekes információval ebben a pici szobában a földszinten, és hogyha följebb megyünk, ott mi van?
1: Följebb megyünk, ugyanígy a többi hidaknak látszik, és még látható a Lánchídnak egy eredeti cölöp darabja.
0: Följöttünk ide az emeletre, ugyanolyan kicsi helyiségbe, és itt van ez a fa, elvetemedett öreg fa.
1: Nem egy mai darab, ez 1848-as években hozták, ez egy vörös fenyő. A mederben a pillért ebben verték körbe, tehát ez egy ilyen cölöp, amivel csinálták a mederben lévő pillért.
0: Ez a készítésre szolgált, és nem ezt tartotta a hidat.
1: Igen, ez a készítésre tehát szolgált.
2: Ezzel zsalúzták.
1: Igen, ebben zsalúzták. Akkoriban ugye teljesen más technológia volt, mint ahogy most már keszonysüllyesztéssel csinálják a mederben a pillért. Akkoriban cölöpöket vertek körbe.
0: Ezek a zöldek itt pedig zöldre festett vas darabok, ezek biztos a Szabadság híd darabjai.
1: Igen, ez egy kereszttartó elem, amit kicseréltek. Látható egy díszítő karom és egy pneumatikus szegecselőgép, amivel szegecselték.
0: Az a sok kis díszítőelemnek is megfelelő szegecselő.
1: Igen, lehet díszítőelem, de akkor ugye az szegecselés volt, tehát akkoriban nem csavaros kötéssel kötötték, meg nem megesztettek, hanem akkor szegecseltek.
3: A Szabadsághíd Budapest harmadik közúti hídjaként épült meg a 19. század végén. Hogy miért és miként, azt most Madocsai Beától hallhatják.
4: Folyamatosan nőtt a főváros forgalma, és a hídpénzekből befolyt jelentős bevételt törvényi rendelettel újabb hidak építésébe fektették. Rögtön két hídra írtak ki nemzetközi pályázatot, amelynek egyik nyertese Feketeházi János magyar mérnök volt, az ő tervei alapján készülhetett el a Ferenc József híd. A híd nagyon modern volt, ellátták villamosvágánnyal, elektromos és gázvilágítással is. 1896. október 4-én adta át Ferenc József, aki jelképesen beütötte az utolsó szegecset az acélszerkezetbe. A II. Világháború végén a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahidunkkal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A budapesti hidak közül elsőként állították helyre, már 1946-ban átadták. Ekkor kapta mai nevét. A színe is megváltozott, talán a hallgatóink is emlékeznek még a koronás címer nélküli szürke szerkezetre. Állítólag nem állt rendelkezésre zöld festék, azután meg évtizedekig így maradt. 2007 és 2009 között a híd nagyszabású felújításon esett át, megerősítették a szerkezetét, s megtörtént végre a műemléki rekonstrukció.

0: Ön mióta hídmester, és hogyan lett hídmester? Hogyan lesz az ember hídmester?
1: 2010. augusztusa óta vagyok hídmester. Hogy lesz az ember hídmester? Igazából szokták mondani, hogy nem nagyon hirdetik ezt a szakmát, négyen vagyunk. Pont jókor jó helyen kell lenni, és így sikerül az embernek hídmesternek lenni.
0: Ez azt jelenti, hogy ismerettségi alapon? Megtudom, hogy keresnek éppen, nincsen, és akkor jelentkezem?
1: Igen, éppen egy munkahelyen váltást csináltam, és akkor kérdezgettem az ismerőseket, hogy milyen munkalehetőségek vannak, és akkor egyik ismerősöm mondta, hogy van ilyen, hogy hídmester. Úgy, mint ahogy sokan, akkoriban én sem nagyon tudtam, hogy mit csinál egy hídmester, és mivel foglalkozik, de egyből beleszerettem.
0: Milyen végzettség kell ehhez? Kértek-e öntől valamilyen papírt, vagy kézügyességgel, vagy mire van ehhez szükség?
1: Mostani kormányrendelet szerint nincsen végzettséghez kötve az, hogy valaki hídmester legyen. Persze, hogyha valamilyen szakirányú végzettségei vannak, akkor azok jók, mint ahogy nekem is, tehát én az építőiparban dolgoztam előtte is, tehát valamilyen szinten azért nekem van hozzá látásom, de nem követelmény.
0: Szerencsés, ha az ember kőműves, tud esztergálni, lakatossághoz is ért, mi minden hasznos ebben a szakmában?
1: Igen, ezek hasznosak lehetnek. Most, ha nem megyünk messzire, mint a Szabadsághídról beszélünk, régen is megvolt, de most egy új dolog, főleg a Szabadsághídnál, 2010-ben még annyira nem volt, de most ez a szerelemlakat. Nagyon-nagyon sok van a hídon. Azt hiszem, Hollandiában egy korlát leszakadt a többletsúly miatt. Itt is ugyanez a helyzet, egyébként meg nem odavaló. Így is, ha most végig fogunk sétálni, meglátja, hogy mennyi van, nem szép. Rongálja is a festéket, tehát a korrozió jobban megjelenhet. Én nekem kell leszedni, van rá erővágónk és akkumulátoros flexünk. Tehát most a visszatérve a lakatossághoz, hogyha valaki még ért a lakatossághoz, akkor a lakat leszedés az ilyen szempontból jól jöhet természetesen.
0: Párizsban saját szememmel láttam, az orrom előtt dölt ki egy rács az egyik híd mellett. Szerencsére nem a hídnak a rácsa volt, hanem a rakparton voltak ilyen szép kovácsolt vasrácsok, és annyira tele volt lakattal, hogy ledőlt rakpartra föntről, bárkit agyon üthetett volna. Egészen elképesztő látvány volt.
1: Így van, itt is ugyanez bekövetkezne, hogyha nem szednénk le. Én azt mondom, hogy szerintem körülbelül olyan 1500-2000 szerelmet tehettem tönkre, idézőjelben, ahogy leszedtem a lakatokat. Akkora többletsúly van, mindenki kérdezi, miért kell leszedni, pontosan ezért.
0: Kimegyünk megnézni a hidat, és akkor ott el tudja nekem mondani, hogy mi mindenre kell önnek figyelni, és mire felügyel?
1: Persze, menjünk, induljunk.
0: Rögtön itt a híd tövében, a korlát elején gyakran látok fiatalokat üldögélni, most két fiatal lány ott reggelizik a híd korlátján. Szabad nekik ott üldögélni?
1: Elvileg nem szabad, de most avval, hogy ők oda fölülnek, nem ártanak a hídnak. Ha kicsit följebb nézünk, lehet látni, hogy az első kandellábelnél feltettünk egy ilyen felmászás védőt. Tavaly előtt, amikor lezárták a hidat és átadták a gyalogosoknak magát a hidat, akkor nagyon sokan másztak fel. Szerencsésen nem volt baleset, de akkor föltettük ezeket a rácsokat, pontosan azért, hogy annál följebb már ne nagyon másszanak.
0: Ön meddig mászott föl? A rács fölött is fölmászott már, gondolom.
1: Én nekem föl is kell menni, végig kell menni. Ha a rács fölé fölnézünk a turulmadár alá, ott van egy ajtó, ahol én szoktam fölmenni belül létrán, de innen is föl kell menni. Ugye a Szabadsághídat, amikor felújították, egy olyan festékkel festették le, ami graffiti álló. Tehát van hozzá egy szerem, hogy összefújják a Szabadsághidat, akkor azt le lehet törölni. Hát volt már olyan eset is, főleg amikor le volt zárva a híd, nagyon fönt is összefirkálták a hidat. Itt jártam, ez vagyok, akkor oda föl kellett menni leszedni. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogyha megint lesznek ilyen lezárások, ne rongáljuk a hidat. Leszedem, viszont amikor már valaki belekarcolja a nevét, azt nem kéne. Tehát ez szerintem egyik legszebb hidunk, én azt mondom, hogy a legszebb természetesen, ne rongáljuk a hidat. Akkor sem, mikor átadjuk a gyalogosoknak.
0: Fölmászott már a turulmadárhoz? Olyan jó kis rácsos szerkezet ez, hogy simán föl lehet mászni.
1: Simán föl lehet mászni, belülről mentem már föl, igen. Tehát ott ki tudok nézni, és azért biztonságosabb belülről fölmenni, mint kívülről.
0: Menjünk egy kicsit tovább.
1: Most azt nézem, hogy a északi oldalon a turul alatt látok valami kis sárgás, ilyen
0: oké. Sárga van.
1: Valamit, igen. Az nem.
0: És azt nem ő rakta oda?
1: Nem. Azt nem, de majd megnézem.
0: Valaki rátett volna egy dobozt, vagy ott lekopott volna.
1: Én inkább azt mondom, hogy megint valami graffiti. Majd megnézzük.
0: Itt az első oszlop mellett a kis kiugróban látjuk a lakatokat.
1: Igen, a pihenőben. Itt azért lehet látni, hogy most itt összeszámolnám, szerintem egy olyan 60 darab lakatot szerintem tudnék számolni ezen az egy kis helyen.
0: És tegnap szedte le?
1: Nem tegnap szedtük le, meg van szabva az, hogy milyen időközönként szedjük. Átlagban havonta szedjük le. Azért egy nap alatt nem tudnak olyan súlyt felrakni, hogy leszakadjon a korlát. Meg effektív szoktam nézni, hogy éppen milyen sok gyűlt össze, de holnap fogjuk pont elkezdeni leszedni.
0: Mindenhol lakat, van, nem csak ott
1: a helyei, tehát
0: a
1: itt lehet látni.
0: Csinál. Ez olyan, mint egy autónál, hogy ott akkor rögtön elkezd rozsdásodni, nem?
1: Így van, egyben elkezd rozsdásodni, és a rozsdásodás azért az acélszerkezetnek a legnagyobb problémája.

0: A hídmester meghatározott munkarendben dolgozik, nem össze-vissza mászkál mindenfelé. Például naponta végigjárja az útpályát, ellenőrzi a járdákat, a korlátokat. A turulmadarakhoz azonban elég havonta egyszer fölmásznia. A gyönyörű, turulos, címeres zöld acélkapuzat lábában a járdáról nyílik egy kis ajtó. Mindig kíváncsi voltam, mi lehet mögötte. Fábián Ferenc hídmester jóvoltából most ide is bekukucskálhatunk.
1: Velem be lehet nézni, hogy kinyitjuk. Ott lehet lemenni a pillérre.
2: Tehát lentre is a Duna felé le lehet menni.
1: Igen, le lehet menni. Alul vannak kezelőjárdák, amin nekem végig kell sétálnom, és alulról is nézni a szerkezetet. Ugye nem csak fölülről, mint amit mindenki lát, de nekem alulról is végig kell menni. Tehát ezen az ajtón, ha bemegyünk, le lehet menni a pillére, és onnan át lehet menni a budai oldalra. A kezelőjárdákon, mert több van belőle, végig kell ellenőrizni. Vagy ha fölfele indulnánk, akkor az előbb, amit mondtam, hogy innen lehet fölmenni a turul alá.
2: Itt most, ahol állunk, itt nem mit szokott nézni? Nézi-e a szegecseket például, hogy lazulnak-e, vagy kell-e néznie valamit? Hídtágulást, kopást, mit?
1: Mindent kell nézni. 2010 óta itt vagyok, tehát az embernek rááll a szeme arra, amit néz, és ha valami nem úgy néz ki, azt azért észreveszi. Mi szoktuk mondani a kollégám szavaival élve, hogy mi vagyunk a híd szeme. Szemrevételezzük a hídat, és mindent nézzünk rajta, hogy éppen látunk-e valamilyen elváltozást. Akár a járdán legyen bármi, a korláton legyen bármi, tehát akárhol, nekünk mindent ellenőrizni kell, mindent nézni kell.
2: Mi volt az a legnagyobb vagy legfurcsább hiba, amit eddig észrevett?
1: Én szerencsés vagyok ebben a szempontban, ugye meg 2010-ben kerültem ide, és 2009-ben újították fel a hídat, és azóta olyan nagyon nagy hiba nem volt. Talán azt mondom, hogy az autósok okozzák a legnagyobb hibát. Elég szűk a Szabadsághíd. Hogyha meg villamos jön mellette, akkor az autósok azért nem mindenki szeret úgy menni olyan szűken, vagy ha baleset van, följönnek, neki mennek a szerkezetnek. Ilyen volt már. Vagy teherautóval nem lehet közlekedni a hídon, de szerintem még itt, amíg átsétálunk a másik oldalra, biztos fogunk látni olyan autót, ami nem jöhetne át a hídon. És ha most itt felnézzük, lehet látni ezeket is kapuzati díszeket, ezeket a karmokat. Ezek nagyon szépek, ezek kiállnak. Volt olyan, hogy pont itt sétáltam, és jött egy konténerszállító, és leverte a díszeket.
2: És akkor önnek kell visszahegeszteni?
1: Megvan egy munkáskör, tehát ugye az előbb mondtuk, hogy szemrevételezzük, és ha bármilyen problémát észlelünk, akkor azt a megfelelő helyen kell nekünk bejelenteni, és akkor ők jönnek és helyreállítják. Kivéve ugye itt az én hídamnál a festés miatt a graffiti, mint amit sajnos most itt is látunk, amit nekem kell eltávolítani, a lakatokat, de ilyen komolyabb dolgoknál már megvannak azok az emberek, akik ezt elvégzik.
2: Benézhetünk oda? Leszabad menni, vagy nem szabad ön ellen menni?
1: Lemenni nem igazán ajánlatos ilyen ruhában, meg ilyen kis ridiküllel, mivel hogy Dunáról beszélünk, és ami beesik, az ott is marad. De kinyitni, kinyitjuk.
2: Tehát itt bekukucskálunk, lenézek, aha, egy vas szerkezet van, itt egy létrán lehet lemenni.
1: Létrán lehet lemenni, illetve létrán lehet felmenni.
2: Csak bebújok, aztán megígérem, hogy kijövök, jó?
1: Jó.
2: Nagyon szűk az ajtó, Google-ba lehet csak bebújni. Itt megállok, van egy vas lap, ami lehet állni, hát nagyon mély, nem tudom én, 20 méter, 30 méter mély alattam. Fölfele pedig itt belül a híd kapuzatában. Nagyon szép vas szerkezet, nagyon magasan, nem tudom hány méterre lehet fölmenni. Hány méter mély lefelé, illetve fölfelé milyen magas?
1: Ha turulmadárt nézzük, a vízszint nulla pontjától 46,9 méter.

0: A hídmesternek bizony nem csak a kalandvágyó turistákkal vagy graffitisekkel gyűlik meg a baja. Sajnos olykor akad egy-egy öngyilkos jelölt is, aki az acélszerkezet magasából szeretne a mélybe ugrani. Fábián Ferenc is találkozott már ilyen esettel.
1: Az öngyilkosok előszeretettel ezt a hidat szeretik, talán lehet azért is, mert könnyű rá felmászni, ahogy látta is. És ha én felmegyek, akkor nekem mindenféleképpen be kell jelenteni ezt a rendőrségnél, mentőknél, tűzoltóknál, hogy nehogy öngyilkosnak nézzenek engem.
2: Ön találkozott már ilyennel? Mennyire gyakori, hogy öngyilkos jelöltek felmásznak?
1: Most már ki tudom jelenteni, hogy nem olyan gyakori. Aki fölmászik és le akar ugrani, az úgyis leugrik. Aki meg nem akar leugrani, annak meg éppen valamilyen... Én azt mondom, hogy ő inkább valakinek a figyelmét akarja felhívni. Legyen az akár szerelmi bánat, akármilyen probléma. Egyszer volt egy öngyilkos hölgy, tél volt, és ahol találkoztunk ott a hídmesteri irodánál, éppen a csarnokból reggelit véve jöttem vissza, és láttam, hogy föl akart mászni ott, ahol éppen az a két kis hölgy ült, és ott reggeliztek, de mivel hogy tél volt, és az acélszerkezet télen eléggé csúszik, főleg, hogyha ilyen havas, nedves, mondtam neki, hogy nem ásszon fel, mert beesik itt az autók elá. Valamit motyogott, nem értettem tisztán, furcsa is volt ezért, de lejött, és elkezdett sétálni át Budára. Körülbelül idáig, ahol vagyunk, majdnem elért. Figyeltem, mert láttam rajta, hogy nem volt tiszta. És egyszer csak azt látom, hogy a korláton kezd el átmeszni, hogy beugrik a vízbe. Na, akkor gyorsan idefutottam hozzá, leszedtem a korlától, és mondtam, hogy hát mit csinál. És mondta, hogy neki szerelmi bánata van, és hogy öngyilkos akar lenni. De mondtam neki, hogy szerintem meg nem kéne, főleg azért, mert szerelmi bánat miatt, meg aztán pláne nem. Úgyhogy leszedtem a korlátról, hívtam a rendőrséget, akik körülbelül 2 percen belül kint voltak, majd jött a mentő, szerencsésen nem ugrott be, tehát azt mondom, hogy igazából egy életet megmentettem.
0: És hogy ne ilyen szomorú történettel fejezzük be, arra kértem a hídmestert, mutasson még valami érdekeset a hídon, olyat, amit a járókelők is megnézhetnek.
1: Még egyet tudnék mutatni, ami a Szabadsághídnak, ugye, mint a régen a Ferenc József híd volt, és mondjuk az ezüstszegecset, amit Ferenc József vert be azzal, hogy készé nyilvánították, annak a helyét tudom megmutatni. Azért a helyét, mert már az ezüstszegecs az nincs benne. Sajnos lehet, hogy Mendemonda, mert külön tanulmány nem volt rá, de én úgy tudom, hogy 2-szer verték már be azt az ezüstszegecset, mert ellopták. Utána kicserélték alumínium szegecsre, de ugye annak is ezüst színe van. Az is eltűnt, és most már csak a helyét tudom megmutatni.
2: Akkor nézzük meg, hogy hol van ez.
1: Visszajöttünk ide a pesti déli oldalra, és itt az első kandellábel alatt található az úttestnél, tehát egy kicsit veszélyes megnézni, de azért megmutatom.
2: Itt, ahol kezdődik ez a fölfelé menő széles korlát.
1: Így van, így van. Tehát ha a kandellábert elfeleznénk, annak a felénél és az úttestnél található.
2: 1 méter magasan körülbelül, de ez most már zöldre van festve, azért, hogy ne lopják el.
1: Nem, nincs benne. Igazából ez már csak egy belevert acélszegecs, tehát már nincs meg az a jelleged. Jöjjön bejjebb, mielőtt valami baj legyen, mert jönnek az autók.
2: Szereti a munkáját?
1: Nagyon szeretem, igen.
2: Látszik is önöm, mert végig mosolyog, ahogy beszélünk. Nem fog többet munkahelyet váltani akkor.
1: Nem szeretnék. Remélem, hogy megmarad, amíg nyugdíjba leszek, és még akkor nyugdíjas éveim alatt is. Most is van egy kollégánk, aki nyugdíjas, és még itt van nálunk. Maga ez a hídszerkezet a Dunak, tehát a vízközelség. Én horgászok, szerettem a vizet a víz alatt. Tehát nekem ez az egész, ez a lételemem.
2: És olyan embernek nézem, aki szereti a szabadságot is. Elképzelem önt egy motor hátán, fülbevaló a fülében, egy fiatal ember, de ahogy így mesélt a munkájáról, látom, hogy ez illik önhöz.
1: Beletraffált, igazából motoroztam is. 6 éve adtam el, amikor megszületett a lányom.
2: A kislányát el szokta ide hozni, és fölmászott már vele magasra. Neki biztos borzasztó tetszik, hogy apa hídmester.
1: Igen, neki nagyon tetszik, hát föl nem vittem, azért ez veszélyes, de amikor le volt zárva a híd, és át volt adva a gyalogosoknak, akkor azért jöttem többet munkaidő után is nézegetni, hogy mi történik, mi van kint. Akkor följöttem vele, és fölültünk mi is, ott az első kandellábát, ott megnézegettük, de felmászni természetesen vele sem tenném ezt meg nem is lehet.
0: Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban ma egy nagyon ritka foglalkozás képviselőjét ismerhették meg. Fábián Ferenc hídmestert látogattuk meg munkahelyén, a Szabadsághídon. Bolyás János hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Pozsgai Nórát hallották.

Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 2018-ban készült műsorunkat a Ferenc József, mai nevén Szabadsághíd 1896. október 4-i átadásának 130 éves évfordulója alkalmából hallhatták.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulónkban Phil Collins, Carrie Ellis, Bryan Adams, Mariah Carey és az AHA felvételei szólnak.

Phil Collins, Kerry Ellis, Bryan Adams, Mariah Carey és az AHA felvételei szóltak. Áldott napot kíván a hanguló szerkesztője, Máli Szabó Eszter.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Zarándokok járják végig ezekben a napokban Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait. A Magyar Kurír az Új Ember és a Via Sacra Zarándok utazási iroda által meghirdetett október 1-e és 6-a között zajló emlékévi zarándoklat a püspök életének és szolgálatának meghatározó helyszíneit követi. Csíkszentdomonkost, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és más helyszíneket érintve. Az út a gyulafehérvári római katolikus érsekség által kezdeményezett Márton Áron emlékévhez kapcsolódik, amelyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdettek meg hivatalos emlékévként Romániában. 14 hónap alatt több mint 7000 kilométert tett meg gyalog és kerékpárral, Bibliájával a kezében egy amerikai zarándok, hogy találkozhasson a pápával, tudósította a Vatican News. Személyesen köszöntötte a szerdai általános audiencia végén Leó pápa Patrick Murphyt, aki Franciaország és Olaszország kolostorain át a Via Francigena ősi útvonalán érkezett meg Rómába, éppen Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliáján. A pápa röviden beszélt vele és áldását adta a rendkívüli zarándoklatot teljesítő amerikai férfira. Elmondtam a pápának, hogy valódi hitbeli zarándoklatot tettem, amelyet intenzív, imádságos pillanatok jellemeztek, nyilatkozta Patrick Murphy, az Egyesült Államokból érkezett fiatalember a Vatican News műsorának. 6 órás felolvasó maratonnal tisztelegtek Sienkiewicz Kovadisza előtt Esztergomban olvasható a Magyar Kurírban. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regénye, a 130 éve megjelent Kovadiszra figyeltek és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában. A szervezők célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. A készülő klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen, közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, a tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. A jogszabály prioritásként határozza meg a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem bibliája, amelyet még ebben az évben az országgyűlés elé szeretnének tárni, közölte a miniszter. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, mondta el az MTI-nek Martin Csák Kata, múzeológus a projekt vezetője. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a nemzeti ünnephez. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Szentendréről, a keresztelő Szent János templomból. A szentmisét bemutatja Szűcs Bálint Géza káplán. Orgonán kísér Tardi Gergely kántor.

Szeretettel köszöntelek benneteket az évközi 27. vasárnapon, és külön szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, akik a közvetítés által kapcsolódnak be mai szentmisénkbe. Ezt a szentmisét élő Ferencért ajánljuk fel. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szöllős kertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A középre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vad szőlőt hozott. Most hát, Jeruzsálem lakói és ti, Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vad szőlőt? Most ezért tudtokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel. Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák össze. Parlaggá teszem, nem metszik és nem kapálják meg, hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek, ne hullassanak rá esőt. Igen, a seregek urának szőlője Izrael háza és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám, gaz tetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik, és síralom. Ez az Isten igéje.
1: Istenben.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen a hála.

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz, ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban? A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.

0: Krisztusban, kedves testvérek! Mai evangéliumban Jézus egy példabeszédet mond, aminek a címzettjei elsősorban a főpapok és a népnek a vezetői, a nép vénei. Megfogalmazásban, a példabeszédben egy szőlős gazdáról esik szó, aki a szőlőjét rábízza szőlőmunkásokra, és amikor elküldi a szolgálóit, hogy betakarítsák a termést, beszedjék, ami jogos, akkor ezek a szőlőmunkások nem adják át, sőt, megölik ezeket a szolgálókat. És aztán elküldi a fiát, hogy a fiának csak van tekintélye, majd a fiának engedelmeskedni fognak, de a fiút is megölik. Felfedezhetjük benne a választott népnek a történetét, hiszen Jézus ebben a példabeszédben erre irányítja a figyelmünket. A választott népnek a vezetői, akik saját hasznukra forgatják át az isteni törvényeket, és a népet nemhogy felkészítenék a messiásnak a jövetelére, hanem csak a saját önző céljaikat valósítják meg, sőt, eltávolítják az embereket az igaz Istentől. És ennek a viselkedésnek a megtörésére fogalmaz így Jézus, és mondja ezt a példabeszédet, hogy felébressze az írástudókat, a főpapokat és a népnek a véneit. Itt az ideje felébredni ebből a hazug hivatásból. Mármint nem a hivatás rossz, csak ahogyan végzik a hivatásukat. Hiszen egyértelmű, hogy elutasítják Jézust, hogy szembefordulnak Jézussal, pedig ő a megváltó, ő az Istennek a fia, aki eljött, hogy birtokba vegye a választott népet, vagyis a szőlőt. A főpapok és a vének viszont elutasítják őt. Vajon mi lehet a szívükben? Miért történik ez? És most nekünk ezt kell megértenünk, mert mondhatnánk azt, hogy nekünk el semmi közünk nincsen. Ez régen történt. Jézus a főpapoknak, a nép vezetőinek mondja ezt a példabeszédet, de közben itt van ez a vasárnap, és ebben az evangéliumi szakaszban nekünk is üzen Jézus, bennünket is tanít. És itt ennek a kulcsa, ezeknek az embereknek a szíve. Mi a baj ezekkel az emberekkel? Hogyha most találkoznánk egy ilyen főpappal, vagy egy ilyen vezető emberrel, nem biztos, hogy azt mondanánk rá, hogy ő rossz ember, mert megtartja a parancsolatokat, mert látszólag mindent megtesz. De a szívük az romlott. A szívükben ott van a hiúság, a gőg, az önzés. És erre hívja fel a figyelmet Jézus, hogy ezt el kell engedni. Itt az ideje megtérni. Mindannyiunknak van hivatása. Mindannyiunk kapott küldetést az Istentől. És most meg kell vizsgálnunk, hogy ezt a küldetést, ezt a hivatást, mi ezt hogyan teljesítjük, hogyan végezzük. Nekünk papoknak egy nagyon nehéz feladat az, amikor egyik helyről a másikra áthelyeznek bennünket. Én eddig ezt csak kétszer éltem meg az életemben, de az idősebb papok többször is átélték már ezt. Ott kell hagyni az előző közösséget, azt a közösséget, aminek sok éven keresztül a szolgálatára rendelt bennünket az Isten. És ott barátságok szövődnek, ott kapcsolatok jönnek létre, ott belelátunk az embereknek az életébe, és vezetjük őket az Isten felé, de aztán egyik pillanatból a másikba ez még megváltozik. Új közösség jön, új emberek, ismeretlen emberek, de a küldetés az változatlan. És ilyenkor átérezzük azt, hogy mennyire is belenőttünk egy közösségbe, mennyire is fontos volt számunkra az a közösség, azok az emberek, akikkel nap mint nap találkoztunk. És ezért olyan nehéz átlépni egyikből a másikba. Amikor én is nem régen, egy évvel ezelőtt ide kerültem, a régi közösséget el kellett engedni. És egy bölcs atyával beszélgettem erről a helyzetről, és ő mondta nekem, és most ezt szeretném nektek is átadni, mert egy nagyon jó gondolatot adott. Ugyanis azt mondta nekem, hogy el kell fogadnod azt, hogy ők, mármint a régi közösségem, Ők az Istené, az Istenhez tartoznak, és soha nem volt a tiéd. El kell fogadnod, hogy most őket el kell engedni. Nem azért, mert rosszul csináltál bármit is, de az Isten most új küldetést ad neked. Őket pedig rábízza valaki másra. És igen, el kellett fogadnom azt, hogy az a közösség az nem az enyém, nem értem van, hanem hogy ők az Istenhez tartoznak, és rám csak az Isten rám bízta, hogy vezessem őket, hogy megszenteljem őket a szentségek által, de mindig is az Istené voltak. És ez a nagyon fontos, és ez a lényeg a mai példabeszédben is, hogy vajon a küldetésünket, a hivatásunkat az Istenért teljesítjük, ott Isten van a központban, vagy pedig önző célokra kezdem kisajátítani. Amikor egy pap csak azért tesz dolgokat, azért van benne egy közösségben, mert az neki jól esik. Az az ő megbecsülését, népszerűségét növeli. Ha csak közönséget szerez magának, akkor önmagáért él, és nem a közösségért, nem az Istenért. És ezekkel a vallási vezetőkkel, akiket itt az evangéliumban Jézus figyelmeztet, pontosan ez a baj. Hiszen ismerjük, többször figyelmezteti őket. Már nem az Isten van a központban. Szeretik, hogyha az emberek előre köszönnek nekik az utcán, hogyha az első helyeket foglalhatják el a zsinagógában, hogyha az emberek felnéznek rájuk és dicsérik őket, hogy milyen kemény böjtöket tartanak. Nem az Isten miatt csinálják ezt, hanem saját maguk miatt. Az önzés már átforgatta az ő hivatásukat. Sajnos a gonosz mesterkedik, és sokszor a jó dolgokat kiforgatja, hiszen az ő hivatásuk is egy szent hivatás. Az Istentől kapták, de már nem az Istenért végzik. Már nem az Isten van a központban, hanem a saját önzésük, a saját hiúságuk. És ezt akarja Jézus megtörni. És ezt akarja nekünk is az életünkben, erre figyelmeztet bennünket az életben, hogy mi is a hivatásunkat mindannyiunknak van. Azt ne önző célokra, ne a saját hiúságunk miatt teljesítsük, hanem az Istenért, szeretetből, alázatból, ahogyan Krisztus Urunk is tette. Nekünk papoknak megvan ez a különleges feladatunk, hogy vezessük az embereket az Isten felé, hogy megszenteljük őket a szentségek által, és hogy tanítsunk. És igen, ebben ott van az a lehetőség, hogy úgy kifordul, vagy már a sikerek láttán azt gondoljuk, hogy na hát milyen jól prédikáltam, na hát milyen jól tanítottam, na hát milyen jól történt, mert én vagyok a központban. De nagyon fontos, hogy ezt el kell engedni, nem ezért kell tenni. Az Isten a lényeg. És persze lehet örülni annak, hogyha egy tanítás, egy prédikáció jól sikerül, és a hívek megértik a lényeget. De nem erről kell szólnia, hanem az életünknek Istent kell szolgálnia. És nem csak a papokról beszélek, hanem mindannyiunkról, hiszen mindannyiunknak van hivatása, az Isten mindannyiunknak adott küldetést. Akár szülő vagyok, vagy házastárs, vagy tanár, vagy bármi más, ott van az én küldetésem, ott van az én hivatásom. Szülőként is beleeshetünk abba a hibába, hogy esetleg a gyermekeinkre egy olyan küldetést, egy olyan álmot szeretnénk megvalósítani, vagy olyan irányba vezetjük őket, amit esetleg mi akartunk még fiatalként megvalósítani. Az befutcsolt álmainkat akarjuk a gyermekeinkre ráerőltetni. Belőlem nem sikerült, hogy jó ügyvéd legyek, mert nem jött össze, nem hozta össze az élet. De majd a gyerek majd kiváló ügyvéd, vagy orvos, vagy bármi más lesz, ami én nem lehettem. És ilyenkor már a gyermekünk nem az Istentől kapott ajándék az életünkbe, hanem az én saját életemnek a megvalósulása, a saját akaratomnak az eszköze, hogy azt megvalósítsam. Látjuk tehát, hogy a gyermek egy ajándék az Istentől, de hogyha átfordul az én hivatásom, és már önmagamért élek, akkor tönkreteszem az Istennek az ajándékát, tönkreteszem a gyermekemnek az életét. És ugyanígy bármelyik hivatást megvizsgálhatnánk. Amikor már csak az a lényeg, hogy nekem legyen jó, hogy értem vannak a többiek, engem szolgálnak ki a többiek, az én hiúságomat, az önzésemet, a népszerűségemet növelik, akkor elcsúsztunk, akkor félresiklott az a küldetés, amelyet Istentől kaptunk. Pontosan úgy, ahogyan a mai evangéliumban ezek a főpapok és a nép vezetői, a nép vénei teszik. Már a szívükben ott van ez a hiúság, ez az önzés, és Jézus ebből próbálja őket kimozgatni. Kérjük tehát a mai vasárnapon Krisztusnak a kegyelmét, a segítségét, hogy visszatérjünk az eredeti hivatásunkhoz, vagy azt teljes szívvel, önzetlenül végezzük, az üdvösség felé vezessük az embereket. Mindannyiunkra bízott az Isten embereket, akár a gyermekeinket, akár másokat, akár a házastársunkat, akiknek szolgálatára kell, hogy legyünk, hogy az üdvösség felé vezessük egymást, hogy segítsük egymást az örök haza felé, hogy megvalósuljon Krisztusnak a küldetése az életünkben. És ez nagyon fontos, hogy ott legyen az alázat, az önzetlenség, és ez a szeretet szolgálat a szívünkben. Mai példabeszédben tehát Jézus erre tanít bennünket, legyünk ilyen önzetlenek, legyünk alázatosak, és vezessük egymást az üdvösség felé, úgy, ahogyan Krisztus is tette, ahogyan Krisztus is teszi minden nap. Hallgassunk rá, és engedjük el az önző vágyainkat, az önző céljainkat, helyette legyen ott az Istennek az akarata. Hogy nekem az az atya mondta, el kell fogadnod, hogy ők nem a tieid, ők ajándékok számodra, de nem a tieid. Isten rád bízta őket. Úgy nekünk is fel kell fedeznünk, hogy azok az emberek, akik ott vannak az életünkben, ők ajándékok számunkra, nem a mieink, ajándékok. Az Istentől kaptuk, de felelősséggel is tartozunk értük, vezessük őket az üdvösségre. Amen. Most valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínalát szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szőlő munkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk. Kérjük ehhez kegyelmi segítségét.
1: Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat. Kérjük téged.
2: Hallgass meg minket.
1: Adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi előjáróik szavára.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak egyházaddal a világ békéért és a népek szabadságáért.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így béke lakjék családjainkban és egyházközségünkben.
0: Mennyei Atyánk, nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházia vára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat és szent

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent Apostolokkal, Assisi Szent Ferenccel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmásáról, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Hirdetéseket majd a hirdető táblán elolvashatjuk, és érdemes elolvasni, mert vannak friss, új hirdetéseink. Mai evangéliumban Jézus arra tanított bennünket, hogy égi hivatásunkat ő érte, az Istenért teljesítsük, és ne a saját céljainkra fordítsuk ki. Ugyanígy megvizsgálhatjuk, hogy kapcsolatainkban mennyire tudjuk szolgálni a többieket, vagy mennyire vannak azok, mennyire szólnak rólunk. És kérjük most az Úrnak az áldását ahhoz, hogy mindig olyan önzetlen, alázatos szívvel tudjuk szolgálni őt is, és embertársainkat is, ahogyan azt ő tanította.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Szentendréről, a keresztelő Szent János templomból. A szentmisét bemutatta Szűcs Bálint Géza káplán, orgonán kísért Tardi Gergely kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 2 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A Lurdi barlangnál tartották a vatikáni csendőrség testületének ünnepi szentmiséjét szombaton, amelyet Leó pápa vezetett, Szent Mihály arkangyal ünnepéhez kapcsolódva, számolt be a Vatikán News. A szertartáson 15 csendőr készült elköteleződését megerősíteni, a pápa pedig az ő szolgálatukról és felelősségükről beszélt. Szent Pál szavait idézve kiemelte: semmiért se aggódjatok, hanem kéréseiteket minden helyzetben tárjátok Isten elé. A Szentatya arra hívta a testület tagjait, hogy szolgálatukat alázattal, figyelemmel és tisztelettel végezzék, és mindig Krisztust tartsák életük középpontjában. Idén már 9. alkalommal rendezte meg az Európai Diák Sportnapját a Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Szeptember 25-én számolt be a Magyar Kurír. A templom téren 12 sportállomáson mozoghattak a gyerekek, a nap kötelező elemeként pedig 2026 métert futottak. Ezt 320 diák teljesítette. Az esemény fő célkitűzése az volt, hogy a fiatalok legalább 120 percet aktív testmozgással töltsenek el. A felsősök különböző sportágakat próbáltak ki, az alsósok néptáncoltak és ügyességi feladatokat végeztek. A programot több helyi sportegyesület is támogatta. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írta az MTI. Az esemény szervezői minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának, mondta Székely Tibor, a nemzeti vágta főkapitánya, a kétnapos esemény szombati megnyitóján. A nemzeti vágta 2026-os példaképe egy különleges huszártiszt, akinek neve nem ismert a közvélemény előtt, emelte ki a főkapitány. Répási Mihály tábornok 1848-ban a Magyar Honvédség lovassági főfelügyelője, a huszáregységek legfőbb elöljárója volt. Megszervezte a szabadságharc magyar lovasságát, tanára és mestere volt a szabadságharc mintegy 100 tisztjének, s ha nem hal meg a kolera járványban, ott lett volna az aradi 13-ak között, tette hozzá Székely Tibor. Terrorizmus finanszírozásának gyanújával eljárás indult 5 ember ellen Franciaországban, közölte szombaton az Országos Terrorizmus Ellenes Ügyészség. Őket azzal vádolják, hogy humanitárius segély címén adományokat gyűjtöttek és juttattak el a Hamász iszlamista palesztin terrorszervezetnek. A gyanúsítottak tagadják a vádat. Tízezrek vonultak utcára Spanyolország több nagyvárosában szombaton megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított két kormányrendeletet, amelyek egyebek mellett a kötelező 4 évben megtiltották volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. Végül a várható időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából egyházzenei összeállításunkban részletet hallhatnak Michael Haydn 1803-ban komponált D-moll Szent Ferenc miséjéből, a Magyar Rádió és Televízió énekkara, valamint a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Szólót énekel Verebicsi Bolya, Németh Judit, Martin Klietmann és Moldvai József. Vezénnyel Hermut Rilling.

0: Kedves hallgatóink, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából részletet hallhattak Michael Haydn Szent Ferenc miséjéből a Magyar Rádió és Televízió énekkara, valamint a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. Szólót énekelt Verebicsi Bolya, Németh Judit, Martin Klietmann és Moldvai József, vezényelt Helmut Rilling.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: Szakács, cukrász, masszőr, jogaoktató, anya és nagymama. Így mutatkozik be az eszteregnyei Fodor Éva. A látványos és finom sütemények és torták mellett gyerekkori sütések, főzések emlékeiről, muramenti rétesről, hagyományról beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Most itt ülünk a háza teraszán, egy nagyon idilli környezetben. Ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ez az igazi vidéki nyugalom árad szét, ilyen aranyszínű fényben úszik a kert, és közben a konyhában éppen sül a piskóta, és annak az illatát is érezzük. Ez milyen piskóta lesz, hova készül?
4: Torta rendeléseim vannak a hétvégére, és most készítem a piskótát, ami megfelelően kihűl, és holnap betöltöm, szombat hajnalban megdíszítem, és viszik is délelőtt. Így ilyen szeretett sütéseket szoktam végezni, és jó kis baráti köröm van, vendégköröm, akik időnként rendelnek tőlem tortát és egyéb süteményeket.
3: Ez most milyen torta lesz? Milyen alkalomra készül, és mivel töltöd meg?
4: Születésnap, két születésnapos, illetve mind a három születésnapos. Van egy nagyon kedves kis 22 éves autista kislány, barátnőm Noémi, aki a csoki tortát kedveli, és csak az én csoki tortámat teszi meg. Ez egy ilyen könnyű mascarpone, krémes, főzött krémes csoki torta lesz. A második Ferrero Rocher, hát ilyet még nem csináltam, de már utána olvastam megfelelően, úgyhogy azt remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni. Ilyen várakozás izgalma is bennem van, és hát mindenféle kihívás az még éberré tesz ilyenkor. És egy nagyon-nagyon finom málna torta receptem is van, és itt is van egy főzött krém, mascarpone és tejszínes alapba teszem ezt a málna felfűzött málnakrémet, és ezzel töltöm meg. Ezeknek a tortáknak azért másfél nap kell, hogy átérjenek az ízek, és akkor így egy ilyen testes, telt ízű, finom, könnyű torta kerül az asztalra az ünnepelteknek.
3: Facebookon képekkel is dokumentálod, amikor elkészülnek ezek a torták. Ezek igazi cukrász remek művek. Az ember nem is gondolná, hogy egy kis konyhában készülnek el, de cukrász is vagy akkor ezek szerint.
4: Így van. Az alap hivatásomat tekintve én masszőrként, jogaoktatóként dolgozom. Tevékenykedem a mindennapokban, ez is nagy szerelem. Nekem 45 év, amikor pályaválasztás előtt voltam, én igazából cukrásznak jelentkeztem, de hát akkor szakácsnak vettek fel, tehát a legelső szakmám, és az a terület, amin elkezdtem dolgozni, az a szakácskodás volt, és ott volt mindig bennem a vágy, hogy talán egyszer erre is sor kerül, bár nem gondoltam volna, hogy elvégzem az iskolát, mert hát, hogy otthon sütöttem, és jól ment nagyon sok minden egyéb sütemény is. Ugye nagymamámtól a rétes nyújtás, muramenti rétes készítésnek a csinyát, binyát megtanultam, a kalácsok, a tészták, de hát a sütemény készítés az azért kevésbé ment. Pontosan 2,5 évvel ezelőtt végeztem el a Nagykanizsai Kereskedelmi Iskolába cukrász szakot, ami igazából csak egy érdeklődésnek indult, bementem az iskolába, hogy felnőtt képzésként indul-e, és azt vettem észre, hogy már be is iratkoztam, és jött pár hét múlva szeptember, és már az iskola padba ültem, ami 2 évig tartott, ugye, ennek a képzésnek az ideje. Tehát nem egy gyors talpalón, és nagyon jó helyen voltam gyakorlaton, teljesen magával ragadott ez a kreatív tevékenység is. És most itt készítem hétvégente, inkább ebbe élem ki magam, a sütés, a díszítés, és mindenféle új dolgok kipróbálása, a családom kényeztetése a vendégeim, meg hát akik hozzám fordulnak.
3: Azt mondtad, hogy ezek ilyen szeretett sütések, ezt hogy értetted?
4: Törekszem mindenképp a legtisztább alapanyagokból készíteni, tehát házi tojás, házi mák, szomszédban van egy sajtműhely, a túró készítés, ugye ott történik, onnan hozom, tehát házi jellegű dolgokat használok többnyire, amihez hozzá tudok jutni. Felszedem a kertbe a bioalmát, és azt használom fel, körtét. Tehát minden, ami itthon terem, és a környezetünkben, én próbálom azt felhasználni, és azon keretén belül elkészíteni a süteményeket. Tehát nem az extra díszítésre megyek, bár azt mondják, szépek és csinosak a torták, a sütemények, sokkal inkább az íz és az ízharmóniára törekszem. Az éneklés közben. Tehát én horvát ajkú vagyok. Hát sok-sok dal is elhangzik ilyenkor.
3: Akkor horvát dalokat énekelsz?
4: Így van. És én úgy gondolom, hogy ennek a rezgése is mind belesül a süteménybe, és bele rakódik.
3: Belem fér a kreativitás, mert ezen gondolkoztam, hogy a sütés az annyira precíz munka. Tehát megvan adva gramra pontosan, hogy miből mennyi, megvan adva a sorrend, hogy mikor mi után kerülhet bele, még véletlenül se lehet felcserélni, mert akkor az eredmény már nem ugyanaz lesz. Ennek ellenére mégis ez egy kreatív munkának érzed ezt. Tehát akkor itt az ízek harmóniája, amit megteremtesz, tehát ugye itt éled meg ezt a kreativitást, a dalolásban éled meg ezt a kreativitást, meg abban, hogy létrehozol valami finomat.
4: Igen. Nekem ez nehézségem volt méregetni, sokkal inkább érzésre tettem mindent, mint ahogy az életemet is élem. Követem az energiát, a jelenbe próbálok lenni és megélni a pillanatot. Ez egy komoly munka volt, hogy mérni. Sokáig mérlegem se volt. De hát az csak megközelítette azokat a süteményeket és készítményeket, amit az iskolába és a cukrász oktatáson tanultam, illetve láttam. És akkor vettem egy mérleget, hogy hát akkor miért is ne, hogyha már le van írva, hogy hány gram, hány deka, akkor miért ne csinálnánk úgy. És a kis menyem mondta, hogy, és annyira jó volt ez a mondat, hogy na, ez már olyan termék, amilyen a cukrászdákban is van. Persze otthon minden elfogyott, mert előtte is isteni finomak voltak, egy kicsit szétcsúszott, egy kicsit könnyebb volt, minden elkelt, de hát így még ezek a remek művek még gusztusosabbak, és valóban ilyen cukrászati termékekhez hasonlítanak.
3: Mondtad, hogy a Mura vidéki rétes csinyát, binyát elsajátítottad. Ez ekkor ilyen a horvát stílusú rétes?
4: Így van. Nálunk ez a szaftos, jól meglocsolt, tejszínes, tojássárgás, tejfölös szósszal sül át a nyújtott rétes, az igazi kézzel begyúrt, pihentetett, addig a töltelékek ugye elkészülnek, és a nagy asztalon, abroszon nyújtjuk a rétest, nyújtom a rétest. Itt a legnagyobb unokám nagyon szépen beletanult ebbe, ugyanúgy, mint ahogy én a nagymamámtól tanultam, és hát így akarok egyfajta örökséget is átadni a utókornak, a gyermekeimnek, hát a kinyitott rá a családomnak, hogyha hozzánk betérnek rokonok, barátok, cserediákok, ugye itt a gyermekeim még annyi idősek voltak, senki nem ment ugye el tőlem, hogy rétes ne nyújtottunk volna. Úgyhogy dagasztatom velük, még nem tudják, hogy mi lesz ebből, és imádják, ahogy nyúlik a tészta, és engedelmeskedik az asztalon. Töltelékkészítés, na hát amikor elkészül, és mondjuk kemencébe ráadásul, ami itt az udvaromon áll, hát el vannak varázsolódva.
3: Milyen volt a nagymamától rétes tanulni? Emlékszel rá, amikor együtt sütöttetek?
4: Hát persze. Hát a nagymama abban az időben, mikor én 6-7-8-10 éves lehettem, a túró az valami nagyon nagy ünnepekkor volt. Mák, alma, ami a kertben megtermett, inkább gyakrabban volt, de a túró az nagyon ritkán jelent meg a konyhába. És amikor tényleg ünnep volt, és túrós rétes is, ről is szó volt, hát nekem a kedvencem volt. És mama ugye rizstet bele, tejbe főzött rizst, vagy áztatott zsemlét, hogy azzal szaporítsa, mert hát annyi túlót nem tudtak volna venni. De ez nem csökkentett az élvezetet, hanem sokkal lazábbá, finomabbá tette. De hát ezt a mamának fel kellett tenni a kredenc tetejére, mert én elnyalogattam volna, úgyhogy eldugta előlem. De hát együtt gyúrtuk, és akkor horvátul beszélt, ugye mi horvát anyanyelvűek vagyunk itt Mura mentén, és ezzel az erős szólásával gyorsan kellett végezni, és nyújtottuk együtt, csak úgy repült a tészta, lekerült a kredenc tetejéről, a túró nyalakottam, valami nagyon-nagyon finom volt, és az almás fahéjas, és tettük a tepsibe, jaj, átjár most is ez az emlék, valami csodálatos, és én gyerekként megtanultam ezt, tehát egy természetes folyamat volt, mint oly sok minden, ami most így gazdagít engem.
5: És mi mit tanultál nagymamától? Ha ennyit forgott a konyhában, akkor ő is szeretett sütni, főzni, mert számára is fontos volt akkor így a család táplálása.
4: Hát persze, abban az időben a nők feladata alapvetően az ételkészítés, a táplálás, a tűzhely melege megtartása. Hát a mama, ő a Summásoknál szakácsnő volt. De hát ugye mi még akkor nem születtünk meg, anyukámnak elég későn tudtunk megérkezni, már majdnem gyerekáldás nélkül maradtak, és utána hárman szépen nővérem, én vagyok a középső, és egy öcsém is született, és hát a mamáikkal együtt laktunk. Minden megtermett a kertben. A kertben, a földön, a hegyen, tehát nekünk gyerekként is részt kellett venni ezekbe a munkákba. Ugye állatok voltak, nyúl, baromfi, disznók. Tehát az, hogy az apuval betonoztunk, és szöget egyenesítettem, kalapáltam gyerekként. Tehát amihez hát nem is értettem, de hát a gyerek, nekünk ez volt a játék. A konyhában meg az volt a játék, hogy a levestésztát csinálta a mama, és gyúrta, és akkor már be volt gyújtva a spárhelt, a szélét levágta, ezt körpicának hívták, és a platnén már, ugye ez pászka amúgy a ti nyelveteken, a körpicát megsütöttük, fordítottunk, és már ettük is gyerekként, és jaj, de szerettük, mert az az illat, ott van épp a sparhelt, ott a kredenc mögötted a mondta, ezeket
5: még... Ezek még a nagymamáé?
4: Igen, el is hoztam, és hát ezekre ránézek, a gyerekkoromnak egy nagyon nagy szelete itt van. Vagy például a savanyított káposztát, amikor csinálták hordóban. Hát ezt is imádtuk gyerekként.
5: Hogyan készült?
4: A savanyú káposzta. Ezt is át akarom örökíteni a gyerekeknek, és keresem is azt a fahordót, amit most már nehéz megtalálni, mert hát autentikusan kellene ezt ugye átadni. Hát akkor jöttek az asszonyok, ugye a káposzták ott voltak, már szép fejes káposzták bekészítve a nyári konyhában, a hordó szépen elmosva, a kövek, a deszkák, és akkor az asszonyok elkezdték vágni a káposztát, szeletelni. Ja, de hát úgy kezdődött, hogy az anyu már megsütötte reggel a pogácsát, de ez egy csak arra a napra jellemző pogács, ilyen nagy pogácsákat, ami tepsibe, gázas tepsibe egy belenyomkodott, tehát négy cipócska, de ilyen laposabb cipó, és ezt törtük, ezt a pogácsát. Ezt tényleg soha máskor nem ettük, de káposztavágáskor igen. Anyu ezt megsütötte, jöttek az asszonyok boldogan, és ugye egymásnak segítettek, mert hát több kéz, hamarabb kéz. Barátnők, és akkor ment a mesélés, nevetgélés, és ahogy már megfelelő mennyiségű káposzta volt az asztalon, ugye a nyári konyhában ágy is volt. Az ágyon a papa meg a mama pihent. De hát nem akkor, amikor káposztavágás volt, akkor leterítették tiszta abrosszal, és szépen még oda halmozták a káposztát, amikor megfelelő halom megvolt, ugye csöves, paprika, torma, só, bors, babérlevél már mind elő volt készítve, akkor jött az én kis lábmosásom, mert hát én tapostam a káposztát, és akkor szépen most itt rosszog a fülembe az a kis a só és a káposzta találkozása, és akkor ott a kis sarkammal kellett a kád szélén szépen táncolgatnom, és akkor ők rakták, és ahogy jött a leve a káposztának, ugye ezáltal nagyon jó leső volt, hát különösen akkor, hogyha egy seb volt az ember lábán, már pedig az volt bőven, mert hát mezit lábszaladgáltunk, csípett rendesen, és hogyha jól megtapostam, majdnem térdig ért a lé. És elkészült ugye savanyítás, leterítették abrosszal, deszkákat tettek rá, és ugye a súlyt, a követ rátették, és ez még a konyhában, mert kellett pár nap, a melegbe erjedjen, meg ez a tejsavas erjedés elinduljon, ugye ez nagyon-nagyon jó, a fermentált dolgok. Most már manapság kevesebb ilyen ételeket eszünk, hát mi próbálunk azért falun még ehhez visszanyúlni, meg van az emlék, hogy hogy kell készíteni, akár többféle ételeknél. És na, ahogy elindult a tejsavas erjedés, habzott a káposzta, onnantól történt egy mosás, és levitték a hidegre a pincébe. És akkor időnként ugye mosta az anyu a tetejét, és hoztuk fel a káposztát, amit csipegettünk, és már akkor jó savanyú volt. Hát ez is egy ilyen szép emlék. Vagy a kocsonya készítés. Hát az meg, az például mindig eszembe jut minden télen. Nem tudom, azt anyutól tanultam, nem vagyok nagy kocsonya készítő, de amikor főtt egész nap a nagy fazékba, mindenféle belevaló, és lassan, ugye kocsonyát lassan kell készíteni, de amit soha nem felejtek, hogy itt is a nyári konyhába zajlott este történt, a tűzhelyről való levétel, ülepedett egy kicsit, és a tányérokba való kiöntése, szép papírra tette az ablak alá a tányérokat az anyu, és úgy merítette, hogy így suttog, én ott voltam mellette, és suttogott, nem tudom, hogy miért kell kocsonya kiöntésnél suttogni.
5: De hogy valami történjen vele.
4: Pici kis apró húsikák, amik úgy leestek, akkor azt én mindig megkaptam. Úgyhogy én nagyon szerettem ott sertepert élni, mert mindig maradt egy lábos, egy tál, amit elnyalhattam. Vagy valami kis leeső darabocska. Úgyhogy nekem az ételkészítés szeretete, a táplálás az egy nagyon fontos női minőség. Jelen van az életemben, és számomra ez a most is a legnagyobb öröm, hogyha egy-egy jó kis morgást, elismerő hümmögést kapok a családtól, nem kell több. Egy jó ízű ebédnél összeülünk, és számomra ez a legnagyobb öröm, a család összetartó ereje így az asztalnál kezdődik, vagy ott ér véget.
5: Hát ezt akkor így otthonról hozod az otthoni, a női ág, a nagymamád, az édesanyád, most ezt te is akkor továbbadod. Mennyibe különbözött ez az a fajta főzés, meg az a fajta főzés minőség, amit otthonról hoztál, mint az, amit később, amikor szakácsnak tanultál, ott tapasztaltál? Vagy kiegészíti egymást a kettő? Hogy látod?
4: Hát szakácsként igazából nem hosszú ideig dolgoztam. Dolgoztam a Novotel szállodában egy évet, a hideg konyhán, bányászüdülőben kezdtem. A kettő teljesen más. Egy hideg konyhán való munkálkodás egy falusi kislánynak 20 év kora körül egy egészen új világ nyílt. És hát ott is nagyon sokat tanultam, mert azokat a termékeket elkészíteni csak könyvbe látta az ember, vagy ugye akkor még nem volt internet, ezt megtanulni. Ebbe is nagyon sok szépség van, kreativitás, hidegtálak elkészítése, imbiszek. Úgyhogy ezzel is nyílt a világ.
5: De inkább azt viszed akkor tovább, amit otthonról kaptál, tehát hogy az az örökséged.
4: Lehet ezt mondani, igen, bátran mondhatom, hogy ez így van, igen, igen. És vallom is, hogy azokat az ételeket kell enni, amit gyerekkorunkban ettünk, ami megterem itt a környezetünkbe. Én nagyon ritkán járok boltba, tehát tényleg törekszem jó minőségű lisztet venni, magánmalmok lisztjét, amit már jól kipróbáltam, és jó kis sikertartalmú, tiszta minőség. Egyszerű ételeket főzni, de azt lehet variálni, és nagyon sokféleképp, ami megterem, felszedem a diót, almát elrakom, málnát a mélyhűtőbe, kiskertem, amit megteremnek, úgyhogy ez erre törekszem, lekvárt befőzök, szörpöt készítek. Csökkentett cukortartalommal próbálom ezeket. Anyu inkább a keltésztákat részesítette előnybe. Ez biztos, hogy én a mai nap már nem. Nem, inkább a fermentált, a pogácsába is a fermentált, vagy a sajtos sudacskát, amit most eszünk, sajtos turós sudacskát, előző nap be van gyúrva, ugye itt megtörténik szintén ez a finom erjedés, a búza szemecskék kinyílnak, illetve a liszt sikértartalma, és ezáltal történik egy ilyen különös ízvilág. Kevesebbet használok élesztőt, míg anyu ugye begyúrta a vasárnap, mire felkeltünk, leszaladtunk a nyári konyhába, már a párna alatt kelt a keltészta, és akkor lett abból bukta, kalács, fánk, valami finomság. Én már így ezt kevésbé.
5: Hogyan váltott ki akkor az élesztőt? Milyen módszerrel? Kovásszal?
4: Így van, kovásszal.
5: Akkor ha már itt be-

0: ezt beteszem a hűtőbe, letakarva beteszem a hűtőbe, egy napot ugye fermentálódik, és másnap nyújtom ki, únyi vastagságúra, derejevágóval feldarabolom rudacska formába, megkenem tojássárgával, és bőségesen sajttal, vagy akár szezámmaggal is meg lehet hinteni, és akkor megsütni ilyen szép ropogósra, pirosra.
1: Az elmúlt percekben az eszteregnyei Fodor Évával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

a Gábor Antal trió muzsikát. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megteltek magyar szóval Máriacell utcái október első szombatján és a Bazilika falai között magyar nyelvű szentmisén vettek részt az anyaországi és a külhoni magyarok. Tudósította a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Október 3-án szombaton Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a magyar nyelvű szentmisét közel 1000 zarándoknak a Máriacelli Bazilikában, a magyarok ősi zarándok helyén. A főpásztor homíliájában kiemelte, három dolgot tanít Máriacellben a szűzanya, a három dolog a Magna Domina Hungarorum kezdőbetűivel a megbocsátás, dicsőítés és a hűség. A szentmise után a püspök a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a mincenti szoborhoz vonult, ahol együtt imádkoztak a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Újra szentelték a debreceni görögkatolikus főszékesegyházat október 3-án szombaton, tudatta a Hajdúdorogi főegyházmegye a honlapján. Az újraszentelés a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épület rekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelenti, írták. 2023. októbere óta folyamatosan zajlottak a felújítási munkálatok az épületen belül és kívül is, és az újraszentelés előtt a több mint 100 éves templom kitárta kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni székesegyház szépsége az ég és a föld találkozását jeleníti meg, a templom megújulása egyben lelki megújulásra is hív. A székelyudvarhelyi templom felszentelésének 25. évfordulóját is ünnepelték a védőszent Liziői Kisszent Teréz ünnepén, az október 1-én tartott templom búcsún, írta a romkat.ro. A szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök arról beszélt, a templom egy híd, amely összekapcsolja a folyónak a két partját, s lehetővé teszi az ember számára, hogy az egyik partról átjusson a másik partra. A jubileum alkalmával adták át először a Kisszent Teréz egyházközségért díjat, és emléktáblát lepleztek le a templomot építők tiszteletére. A búcsúra idén is triduummal készült a közösség, a háromnapos előkészület első estéjén megáldották az oltártér új keresztjét. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az unió most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése és a gyékényesi deltavágány előkészítése mellett a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése is megindulhat. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé, ismertette a miniszter. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó gödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül egyetlen fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez, ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 33-tól a 43. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szentatya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk Szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
2: And always restores. Amen.
1: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
3: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
1: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szentpéter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
3: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
1: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
3: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà,
1: az irgalmasság szizonyok közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szentpéter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
4: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
1: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
4: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot és a nemzetek közötti együttműködést? Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit, az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
1: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
4: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
1: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
4: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is fölajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
1: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
4: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében. Ebben is már Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjunk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
1: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
4: Köszönöm szépen!
1: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Cifra együttes, a Berek Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk Trió és a Téka együttes muzsikál.

A Cifra együttes, a Berek Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk Trió és a Téka felvételeit hallották mai guzsolyasunkban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szent Ferenc tranzitusára emlékeztek Esztergomban, írta a Magyar Kurír. 1226. október 3-án kora estén imádkozó testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. Ez a nap 800 éve a tranzitus, azaz az átmenet ünnepe. Október 3-án az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban zárultak a Ferenc 800 jubileumi évek. Legyen ez a nap hivatásunk megújulásának forrása, hangsúlyozta a zsúfolásig megtelt bazilikában Berhidai Pius tartományfőnök. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke volt, aki arra hívott, mi is kövessük Szent Ferenc példáját, egész életünk odaadásával egyszerűen Krisztushoz hűségesen. Jelen lét, jelen vagy, ezzel a címmel rendezték meg október 3-án a nagymarosi ifjúsági találkozó őszi alkalmát, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt vártak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. A főelőadást Farkas Emánuel atya és Ferenc István, a Koret Lumen Christi közösség tagjai tartották. A legnagyobb dolog, ami velünk történhet, az, hogy keresztények lehetünk. Hatalmas ez az ajándék, mondta Farkas Emánuel. Istennel olyan dolgokra leszel képes, amiket a magad erejéből nem tudsz elvégezni, hangsúlyozta Ferenc István, a Koret Lumen Christi közösség vezetője. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálata a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a főváros és a kormány közös társaságot hoz létre. A cél, hogy a Duna-Budapesti szakaszának gazdasági hasznosítása és a főváros közterületeinek fejlesztése között közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre. A fegyverkezés fokozása és különféle provokációk nem vezethetnek a feszültség csökkenéséhez, hanem csak a fokozódásához, jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő az észak-szlovákiai Felső Komárnokban a duklai áttörés 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen szombaton. A szlovák államfő a megemlékezésen az Ukrajnában zajló háborúról kijelentette, az elmúlt hetekben egyre nyíltabb formában esik szó a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségéről. Ez a nagy világháborúkat megelőző helyzetre kezd emlékeztetni. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és most néhány szóban arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk tartanak az elkövetkező mintegy 50 percben. A mai műsorban elsőként az Évezredek asztalánál című műsorunkkal készültünk, utána a Remény hírnökeiben a nagyváradi katolikus püspökség vallásturisztikai attrakcióiról hallanak, és mindezek után egy rövid imával búcsúzunk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
6: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
7: Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek így a nyár végén, ősz elején.
7: Mindörökké, amen. Ha már ön is megemlítette, hogy itt van az ősz, akkor természetesen a mai gasztronómiai műsorban próbálunk az ősszel kapcsolatosan, és hát egy borszakértővel mi másról is beszélgethetnék, mint a borokkal kapcsolatosan hasznos jó tanácsokat adni. Nos, mit is kell tennie, és mit is csinálhat ilyenkor az őszi időszakban egy tudatos borfogyasztó?
8: Egy tudatos borfogyasztó átnézi a borkészletét, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis vannak olyan borok, amelyek ilyen körülbelül egy évet bírnak ki. Ezek a borok különösen a rozé borok, ugye most eltelt a nyár, vége van a rozé szezonnak, ilyenkor nagyon sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája, az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
7: Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
8: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
7: És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
8: igen,
7: de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
8: hát,
7: ilyen?
8: Általában nem szoktunk vörös bort inni, persze vannak olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az egri és a bükki borvidék is, ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között, tehát gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát az azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy ez a lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehérboroknál szintén ugyanez a helyzet. Általában a fehérborok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasága szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
7: Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó, na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig még hagyhatja, vagy?
8: Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palacban, hiszen ezek palacban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezeknek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki dönts el maga, hogy mit tesz vele. Az alkohol tartalma nyilván megvan. Tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
7: Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
8: Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és hát akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
7: Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
8: A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot megiszom, vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni. Tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában ilyen szilikondugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. Parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
7: Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
8: Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és a szemem talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ hetedik olyan országból a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor. De a nyár az egy kitűnő alkalom, mert az is üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályos-e az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó, bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
7: És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor?
8: Hát persze, a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb. Tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
7: A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
8: Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgőnk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe, ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
7: És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
8: Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
7: És ha már pezsgők, akkor javaslom, hogy műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Giuseppe Verdi Traviata című operájából a pezsgő duettet. Udvarhelyi Boglárka és Fekete Attila énekelnek. Kísér az Egri Szimfonikus Zenekar.

0: borfogyasztásról, pezsgőfogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy ildomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most szezonális receptekkel készültünk.
1: Igen, szezonális receptekkel készültünk. Két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek. Az egyik a paprika, ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krémreceptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, 2 evőkanál olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, ha bár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. És akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgy, hogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződő, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
0: Mennyi idő alatt?
1: Forgatni kell állandóan, és hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a 2 evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Azt a 2 gereszt fokhagymát, és azt a kevés kis csípőséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen el lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Meg a paprika is az egyik sárgás, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor azt szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselymet, és akkor ez egy gyönyörű kis dísz tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
0: És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
1: Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem hűtőbe, azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz, de általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
0: És ami finom, az hamar elfogy.
1: Mondok egy sütőtök receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy 4 kiló sütőtököt, ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva és kockákra van vágva, és ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőbe 200 fokon egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is. És lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
0: Élénk narancssárga.
1: Igen.
0: És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
1: Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a roskenyeret, a másnapos, a harmadnapos roskenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
0: Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
1: Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez. Hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz. A sült csirkecombhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszer, só, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tök kell fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. Kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még nagyon pici kellene, és akkor egy nagyon finom roppanús lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes, mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsit csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és 2 gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez ízlett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szafttal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
0: Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
1: Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
1: De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
0: Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
1: Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba, ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni. Ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt. Mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológia során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tankpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, változni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük, ugye mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bulit, de ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palacban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem, például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
0: Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióit látogatták meg az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen végzett vallásturisztikai hallgatók. A tanulmányút jelentőségéről Domjánné dr. Nizsalovszki Ritával, habilitált egyetemi docenssel, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
4: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
6: Most kezdődött tanévben is meghirdették és elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak itt az egyetemen. A szaknak az életéről, tudományosságáról folyamatosan itt beszoktunk számolni a Szent István Rádióban. Most pedig a végzett hallgatók, akik ezen a második évfolyamon végeztek, Nagyváradra látogattak el egy szakmai útra, a Nagyváradi Püspökség meghívására. Rita, hogy alakult ez a kapcsolat a Nagyváradi Püspökséggel? Honnan van ez a kapcsolat?
7: Ahogy már te is említetted, 2024-ben indult az első évfolyamunk. Már az első évfolyamunkon is volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, csak ők különböző okok miatt sajnos nem tudták befejezni a képzést, tehát a kapcsolat az már akkor tulajdonképpen létrejött. 2025 őszén induló második turnusunk, vagy második évfolyamunk, nál szintén volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, illetve a Szatmár-Németi Püspökségről is, és tulajdonképpen ők annyira bedolgozták magukat, annyira lelkesek voltak ebben a témakörben, hogy ők be is kapcsolódtak az egyházmegyének, a Nagyváradi Egyházmegyének a vallásturisztikai fejlesztésébe, tehát tulajdonképpen mind a ketten a portfóliójukban, úgymond a szakdolgozatukban ezt a témakört dolgozták fel, tehát tudták már hasznosítani azt a tudást, amit nálunk ez alatt a két fél év alatt megkaptak. Ez a két hallgatónk, Rauch Anita és Csorba Sándor, mind a ketten a turizmusnak a fejlesztését igyekeznek elősegíteni a Nagyváradi Egyházmegyében, és igazából itt ez az ő általuk kialakult kapcsolat vezetett oda, hogy egyrészt püspökatya, Böcskei László püspökatya megköszönte az egyetemnek a munkáját, amit a vallásturisztikai képzésben elvégzett, illetve a hallgatóknak a mentorálását, és egyben meg is hívott minket, hogy a végzett évfolyamunkkal, a tavaly végzett évfolyamunkkal látogassuk meg az Egyházmegye új vallásturisztikai attrakcióit. Ennek külön apropója volt, hogy több száz év után Európai Uniós forrásból sikerült megújítani Szentjobb településnek a egykor bencés, majd később pálosok kezében lévő kolostorát. Ennek a településnek a jelentőségéről fogok még mesélni. Tehát ez egy kétnapos hétvégi tanulmányút volt, aminek az első napján a nagyváradi, közvetlenül a nagyváradi püspöki palotának az értékeit, illetve a püspöki palota látogatóközponthoz tartozó egyéb elemeket, vallásturisztikai attrakciókat tekintettük meg, és vasárnap pedig részt vettünk a Szent Jobbi zarándoklaton, Szent Jobbi búcsún, aminek a keretében került átadásra az új látogatóközpontjuk, a Centrum Mercurius kulturális és zarándok központ.
6: Még egy kicsit Nagyváradnál maradva, hogyha ellátogatunk oda, ugye ott a gyönyörű Székesegyház, illetve hát már a Szent László Herma nem a Székesegyházban látható, hanem a felújított püspöki palotában. A nagyváradi püspöki palotába miért érdemes ellátogatni, ugye akár Egertől is nincs messze, és már nagyon jó infrastruktúra révén könnyen el lehet jutni.
7: Igen, Nagyvárad nagyon jó közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezik, tényleg nem messze van a magyar határtól is. Gyakorlatilag, hogyha visszagondolunk így a történelmi vagy irodalmi tanulmányainkra, akkor ott a 19. század végén, 20. század elején egy nagyon-nagyon pezsgő kulturális élet folyt. Gyönyörűek voltak az épületek, a szecessziós épületek, és tényleg egy nagyon pezsgő kulturális élet volt a városban. És most, ahogy én azért viszonylag gyakran járok Nagyváradon, és én azt tapasztalom, hogy talán kezd visszatérni a városnak az a régi patinája, mind az épületeknek a megújításában. Aki szereti ezt a korszakot, a szecessziót mindenféleképpen érdemes ellátogatnia, hiszen nagyon sok épület újult meg, a belváros folyamatosan megújul, és ami a mi szempontunkból fontos, a vallásturisztikai értékek is megújulnak. A püspöki palottában először 2012-ben nyílt meg a zarándokok fogadására egy vallásturisztikai iroda, aztán utána 2016-tól indult el a palotának a felújítása, de az első ütemben 4 terem készült el, és teljes egészében pedig 2021-től nyitották meg a palotát a látogatók előtt, és jelenleg 3 szinten vannak kiállítások, ahogy már te is említetted. A Szent László Herma átkerült ennek a komplexumnak, tehát a püspöki palota látogatóközpontnak a földszintjére, és ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy ez teljesen ingyenesen látogatható. Azért került egyébként át, mert hogy itt folyamatosan látogatható. Tehát nyilván szakrális szempontból jobb helye lenne a Székesegyházban, de ott nem tudták megoldani, hogy folyamatosan látogatható legyen. Itt a látogatóközpontban viszont őrzött körülmények között természetesen igen, illetve a földszinten van még a Szent László királlyal kapcsolatos egyéb tárgyaknak információkról szóló kiállítás is. Az első emeleten egyházművészeti kiállítás van, ez már nem ingyenes, és a második emeleten pedig időszaki kiállításokat szoktak tartani. Hát ez kortárs művészet, népművészet, nagyon változatos témakörökben, és amiért még érdemes ellátogatni ide, hogyha esetleg célzottan megyünk egy-egy rendezvényre, hogy elég gyakran rendeznek különböző konferenciákat, komoly zenei rendezvényeket, a templomban is, és a püspöki palotában is, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, illetve információt szerezni a püspökségnek a honlapján, ezek a rendezvények, ezek fel vannak tüntetve.
6: A második nap, tehát akkor Szent Jobb településre látogattatok el, ahol, ahogy mondtad, hogy a Centrum Mercurius látogatóközpontot adták át, ugye maga a Szent Jobb település név már mindent elárul, Szent István királynak a jobb karja, jobb keze ide került, de milyen körülmények között?
7: Igen, ez egy nagyon különleges helyszín. A búcsúi szentmisén több szónok is, köztük püspökatya, Böcskei László püspökatya, és illetve Karácsony Tibor is, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója is hangsúlyozta, illetve minden felszólaló hangsúlyozta azt, hogy ennek a helynek egy nagyon különleges szakralitása van. Tehát nem csak egy egyszerű pont, egy sima térképen, hanem annál sokkal több is, egy nagyon mély szakralitással rendelkező helyszín. Ugye már említetted, hogy Szent István királynak a jobbját itt őrizték. 1061-ben Mercurius székesfehérvári királyi bazilika őrkanonokja vitte ide Szent István királynak a teljes jobb kezét, tehát nem csak azt a részt, amit ma láthatunk a Szent István bazilikában, hanem a teljes jobb kezét ide vitte át. Hát állítólag azért, hogy a feltételezetten kitörni készülő pogány lázadásoktól megóvja a Szent királynak a maradványait, a testét, és a későbbiek során itt talált rá, ezen a településen talált rá aztán 1084-ben Szent László király, aki annyira tisztelte az elődjét, hogy egy monostort is alapított a tiszteletére, ahol egészen a 14. század elejéig őrizték ezt a nagyon fontos erekjét. Szent László király gyakorlatilag itt a bencés rendet kérte fel a monostornak az építésére, majd a későbbiek során pedig a pálosokhoz került. Tehát itt tulajdonképpen ez a Nagyvárad, Bihar település, Szentjobb település, ez egy ilyen szakrális háromszöget is képez Bihar megyében. Nagyvárad ugye a Szent László kultusz, Szentjobb a Szent István kultusz miatt, illetve Bihar település volt a központja annak a hercegségnek, ahol Szent Imre hercegünk is ténykedett. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos szakrális pontja, vagy egy szakrális körzete nem csak Erdélynek, hanem a Kárpát-medencei magyarság számára is. És tulajdonképpen ezt a szakralitást, vagy ennek az értékét ismerte fel a román állam, amikor Hegedűs Csilla államtitkárasszony kezdeményezésével megszerezték a támogatást, Európai Uniós forrásokat sikerült szerezni ennek a kulturális útvonalnak a kialakítására. Itt tulajdonképpen ez a Szent László útvonal, ez nem csak ennek a kis bihari területnek a területén fut, hanem gyakorlatilag Erdélyben egészen Bihar megyétől Hargita, Fehér, Kolos, Kovászna, Maros megyéket is érinti, és azokat a településeket fűzi fel, ahol valamilyen Szent László királyhoz kapcsolódó vagy legenda történt, vagy falfestmény, mint például Gelencén, tehát hogy a Szent királyunkhoz kapcsolódó történelmi erekjék vagy történelmi mondák kapcsolódnak, épített örökség kapcsolódik hozzá. Hogy tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos állomással lett most ez a látogatóközpont, ami átadásra került. Van konferencia terme, ahol lehet rendezvényeket tartani, aztán egy kis kiállítás mutatja be a szerzetes rendeknek az életét, illetve az, hogy milyen tevékenységet végeztek. Tehát tulajdonképpen ez egy multifunkciós zarándokház is, egyben látogatóközpont is.

0: Ahogy említetted, Rita, tehát a Szentjobb településen búcsú keretében volt ennek a Centrum Mercurius látogatóközpontnak az átadója. Ki volt itt a szónok, ki tartotta a prédikációt?
1: A Szent Misét Böcskei László püspök atya celebrálta, és a búcsúnak a szónoka, a búcsúi szentmisének a szónoka pedig Karácsony Tibor volt, az Erdélyi Mária Rádiónak az igazgatója. Ezen kívül többen is felszólaltak a településhez kötődő református lelkész úr, aki a Krónikák könyvének egy részletét idézte, egy nagyon-nagyon idepasszolót, ezt szeretném is idézni, mert ez nagyon-nagyon megérintett engem is. Ez a Krónikák könyve 7.16-os vers. Most választottam és megszenteltem-e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Hát úgy gondolom, hogy ennél többet, ezt nem is kell jobban kifejteni, de tulajdonképpen ezt a témakört járta körbe Püspök atya is, illetve Karácsony Tibor, a Szentmise szónoka is, illetve az itt megjelent Szabó Ödön képviselő úr is, hogy ez egy olyan hely, amit az elődeinknek az imádsága áthatott, a jelenkorba pedig az a feladatunk, hogy megőrizzük ezt a szent helyet az utókor számára. Nem az, hogy név szerint legyen feltüntetve, hogy ki őrizte meg ezt a helyet, ki hozta rendbe, ki adta át, vagy ki adta vissza az imádságnak, hanem sokkal inkább az, hogy ez a tény, ez megtörtént, és a jelenben élők fontosnak tartották, hogy ezt a szent helyet megőrizzék az ideérkezők számára. A szentmisét egy búcsúi körmenet követte, amelyben a templom kegyképét, a brünni fekete Madonna kép másolatát, de már ez is nagyon régen ide került a templomban, 1769-ben ide került ez a kegykép, ezt a kegyképet vitték körbe a búcsúi körmenetben, és ezt követően pedig volt egy kis fogadás, ahol lehetett közvetlenül is beszélgetni az ideérkező vendégekkel, helyiekkel. Tehát Karácsony Tibor többek között megjegyezte azt is, hogy nem csak emberek jártak itt, hanem hitek, remények, könnyek és imák hagytak nyomot. Olyan imák, amelyek nincsenek leírva, de amiket Isten megőrzött. Emberek térdeltek le, amikor már nem tudtak mit tenni. Zarándokok érkeztek ide fáradt lábbal, de reménnyel a szívükben. És hangsúlyozta, hogy ennek a történetnek, ami sok száz évvel ezelőtt kezdődött, ennek tulajdonképpen ma mi is a részesei lettünk. Hangsúlyozta azt is, hogy Szent István király nem csak egy országot akart építeni, hanem egy népet megtartani, hiszen lehetnek nagyon szép váraink, lehetnek templomaink, de hogyha elveszítjük a hitet, akkor ezzel a belső iránytűt is elvesztítjük. És Szent Istvánnak az öröksége az nem pusztán egy ország volt, nem csak falaknak a sokasága, nem történelmi emlék, hanem üzenet is, hogy lehet változó a világ, de ne változzon meg az ember szívében Istennek a helye, és Szent István erre a szakralitásra építette az országát, nem kövekre, hanem Jézus Krisztusra és a boldogságos szűzanyára építette az országát. És tulajdonképpen nekünk pedig az a célunk, hogy ezt megőrizzük az utókor számára.
0: Ahogy a beszélgetés elején mondtam, hogy a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatóival vettél részt ezen a kiránduláson, zarándoklaton, tulajdonképpen búcsún. Milyen tapasztalatokkal gazdagodva értetek haza? Mi az, amit még így megosztanál a hallgatókkal, a rádióhallgatókkal?
1: Amikor elindult ez a képzés, nem csak az volt a lényeg, hogy gyakorlatorientáltak legyünk, nem csak az volt a lényeg, hogy a tudást átadjuk, hanem azt éreztem személyes küldetésemnek, hogy ezeket a hallgatókat, ezeket a szakembereket, akik végeztek én már ugye két évfolyamon is, kb. 30 embert, megpróbáljam összetartani, hogy legyen egy élő kapcsolat közöttük, és ki tudják cserélni a sikereiket, akár a sikertelenségeiket, a bánataikat, a nehézségeiket a szakmában, hiszen akkor fognak tudni előrelépni, hogyha ez a kapcsolat megmarad, és egymásnak a tapasztalataiból tudnak építkezni. És éppen ezért ez a fajta mentor tevékenység, ez nem zárul le, amikor a hallgatók elballagnak, végeznek, leteszik az államvizsgát, megkapják a diplomájukat, hanem ezt a kapcsolatot élőn próbálom meg megtartani a 2 évvel ezelőtt végzettekkel is, a most végzettekkel is. És tulajdonképpen ez a tanulmányút ennek a mentor tevékenységnek volt egyfajta része, hogy menjünk el, tehát úgy tudunk tapasztalatot szerezni, hogyha elmegyünk valahová is, és megnézzük azt a helyet, meghallgatjuk, hogy az ottani szakemberek, ebben az esetben ugye a mi volt hallgatóink, hogyan járták végig az útjukat, milyen nehézségeik voltak, mikkel kellett megküzdeni, milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt az időszak alatt, és ez természetesen a többi hallgatónk számára is. Ez egy nagyon jó tapasztalat, illetve számomra is, hiszen én az oktatásba tudom ezeket a tapasztalatokat beépíteni a most induló évfolyamunk hallgatói számára.
0: Igen, tehát most a tanévben is elindult ez a szak, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak. Minden évben mondtad korábban is, hogy változtattatok egy kicsit a tematikán. Most van-e, amin újítottatok?
1: A tavalyihoz képest most nem. Ugye minden éven meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy milyen javaslataik vannak. Ugye a tavalyi évben az előzőhöz képest volt mondjuk azt, hogy újítás, hogy igyekeztünk bevonni intenzívebben más felekezeteknek a képviselőit, elsősorban a vallásközi párbeszéd című órának vagy kurzusnak a megtartására. Úgyhogy a mostaniak azt jelezték vissza, hogy számukra ez egy nagyon jó struktúra volt, amiben ebben az évben tudtak dolgozni velünk. Amit én belülről érzek, és ezt folyamatosan érzem, csak egy kicsit nehéz megvalósítani, természetesen idő meg sok esetben anyagi forrásnak a hiányában, hogy még több szakmai gyakorlatot próbáljak átadni a hallgatók számára. Természetesen van beépítve szakmai tanulmányút egyébként is a tanmenetbe, tehát a tantervbe. Első fél évben is megyünk egy szakmai tanulmányútra, második fél évben pedig egy 2 napos szakmai tanulmányútunk van, ahol a partnereinket, a szakmai partnereinket látogatjuk meg, és az ő tapasztalataikat tudjuk megismerni, de én bennem mindig azon, hogy még többet, hiszen akkor tudnak ők is még teljesebb képet kapni erről a szakmáról, hogyha minél több helyszínt látnak, úgyhogy egyelőre ezt úgy tudom áthidalni, hogy amilyen rendezvényről csak tudok, vagy tudomást szerzek, ami kapcsolódik a vallásturizmushoz, azt rögtön továbbítom a összes eddig végzett hallgatónk számára is, természetesen a most induló képzésben résztvevő hallgatók számára is, és ez természetesen opcionális, hogy el tud-e jönni valaki, vagy nem, de mégis lehetőség arra, hogy az információkat, vagy további tudást meg tudjon szerezni a témáról.

0: A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióiról, a Szent Jobb településen megnyitott Centrum Mercurius kulturális és zarándok központról, Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, ha terhed túl nehéz. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. De ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

0: Kedves hallgatóink, most búcsúzom. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Készítői voltak Farkas Erzsébet és Sinkovics Andrea. Az imát Vasvári Detti mondta el, a szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében, és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Tűzveszély zenekar felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az idősebb generáció értékeire és a közösségben betöltött szerepére irányította a figyelmet az idősek világnapján Nagyváradon, a Püspöki Palotában rendezett ünnepi műsor, számol be a romkat.ról. Az eseményen Böcskei László püspök az öröm, a találkozás és az egymásra való odafigyelés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve az idősekre továbbra is szüksége van a társadalomnak. A püspök köszöntőjében kiemelte, II. Szent János Pál pápa egykori levelében is a Szentírásból indult ki az idősekkel kapcsolatban. A pápa arra hívta fel a figyelmet, mennyire nagy tisztelettel beszélnek a szentírók az idősekről, hangsúlyozva azokat a kvalitásokat, áldásokat, amelyekkel rendelkeznek. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igény felmérés határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az önkormányzatok október 22-ig jelezhetik bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket, olvasható a kormány.hu oldalon. Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A felmérés tehát lényegében egy előzetes igényösszesítés, tehát még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást, hanem azt szolgálja, hogy a kormány képet kapjon a helyi kapacitás hiányokról és fejlesztési szükségletekről. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a főváros és a kormány közös társaságot hoz létre. A cél, hogy a Duna-Budapesti szakaszának gazdasági hasznosítása és a főváros közterületeinek fejlesztése között közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre. Egy ember meghalt, 189 személyt pedig elkülönítettek a szibériai Irkutszki régióban egy feltételezett pestis járvány miatt, írja a The Sun. A britlap szerint az orosz hatóságok hivatalosan még a betegség nevét sem mondták ki, ezért egyre többen vélik úgy, hogy a hatóságok el akarják titkolni a történteket. Az áldozat egy 28 éves nő, az Irkutszki pestis ellenes kutatóintézet munkatársa, aki a jelentések szerint egy orosz-mongol határvidéki expedíción betegedett meg, és bubópestisben halt meg. A The Sun szerint a bizonytalanság pánikot keltett a lakosság körében, az emberek megrohamozták a gyógyszertárakat, és a térségben elfogytak az antibiotikumok. Végül a várható időjárásról. Napos, csapadékmentes időnk lesz, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, késő este általában 8 és 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!
0: Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Herjetta válogat.

két generáció nőtt fel Hugh-Offray sanzonjain. Magányos szelek szárnyán című lemezéről válogattam. Egy vele készített interjú végén, anélkül, hogy a riporter erről faggatta volna, így szólt. Elfelejtettem valamit, ami számomra nagyon fontos. Keresztény vagyok, gondolkodásmódomban és életvitelemben. A kereszténység nekem a tisztaságot és az egyszerűséget jelenti. Krisztus arra hív bennünket, hogy feltétlenül tiszteljünk három dolgot. Bocsássatok meg azoknak, akik megbántottak titeket, szeressétek egymást, és nem lehetünk egyszerre két úr szolgái. Ha képesek vagyunk így élni, elnyerjük a belső békét, és a világ békéjéhez is hozzá tudunk járulni. Kedves Hugh-Offray, ennek jegyében bontsunk vitorlát, s induljunk a szelek szárnyán.

Hugo Frey gazdag család sarjaként látta meg a napvilágot Párizsban 1929. augusztus 18-án. Gondtalan gyerekkor koncertekre járnak operába. Kitör a háború, hadifogoly apja megszökik, és Spanyolországban marad. Itt újra nősül. Anyjával és két testvérével Hugo megismeri, mi az szegénynek lenni, de apjával a kapcsolatot nem szakítja meg. A háború után 3 évig él Madridban, és itt fedezi fel, hogy a spanyolok éneklő nép, ami a franciákra bizony nem jellemző. Első karácsonyára gitárt kap, és ezzel tér vissza Párizsba, és spanyol dalokkal. Ezeket énekli a bisztrók teraszán és a kis kávéházakban. Népdalokat a Cartier Latemben. Szokatlanok itt a latin-amerikai ritmusok, felfigyelnek rá, kis lemezei jelennek meg. Amerikai útján megismerkedik Bob Dylannel, hatása meghatározó. A folk songban Offrey rátalál saját stílusára.

Dugoffré a 60-as évek második felében a fiatalok kedvence. Egy szál gitárral énekli dalait. Egyszerre haladó és konzervatív, akit áthatnak a pozitív gondolatok és a tolerancia, mondja róla De Gaulle tábornok. A country folkhoz egész életében hű maradt, mint ahogy Bob Dylanhez és Johnny Cashhez. Francia földön hozzájuk hasonlót honosított meg. A country nagyon egyszerűnek tűnik, mind dallamvilágában, mind szövegeiben, de ez igazi, népi, mély egyszerűség. Offré is olyan dalokat ír, amelyeket még a gyerekek is azonnal megszeretnek, és éneklik is.

Jugafréja 60-as években volt a csúcson. Voltak olyan időszakok, amikor háttérbe szorult. Új divatok jöttek, énekesek, akik aztán eltűntek, de ő valahol a kollektív emlékezetben eresztett gyökeret. Még életében bevonult a francia chanson panteonjába, sajátos, egyéni stílusával.

0: Kedves hallgatók, ma Hugo Frét hallották, aki augusztus 18-án ünnepelte 78. születésnapját. Mi is őt köszöntöttük.
1: Szereti ön a sanzont? A sanzon világában Péter Ferenc András kalauzolta önöket.
2: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henriett a válogatott.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Tizennegyedik rész. Egy ember gömörből.

0: A fuvarosékat igencsak meglepte a kőfaragó, Taller Ágoston váratlan megjelenése. De ahogy az ábrázatára néztek, rögtön gyanították, valami rendkívüli esemény késztethette a látogatásra.
1: Mihály, János, elkísérnétek engem hazáig?
0: Hadarta Ágoston, és már lépett is vissza a konyhaajtóból, jelezve, hogy akár indulhatnak is. Apa és fia egymásra néztek, majd szó nélkül kalapot nyomtak a fejükbe, és kiléptek a házból. Az utcán Mihály szólalt meg először.
1: Valami baj van, Ágoston.
0: A kőfaragó följajdult. Ne itt, majd otthon, hogy Aranka is hallhassa. Mihály jelentőség teljesen nézett a fiára, de az csak a vállát vonogatta, mint aki az egészből semmit sem ért. Aranka igencsak meglepődött, amikor a három férfi belépett a házba. Elég volt egy pillantást vetni rájuk, és azonnal rájött, hogy férjének valami rendkívüli élménye lehetett. A másik kettőről viszont lerítt a tanácstalanság. Mi történt? Kérdezte óvatosan. Ágoston a közepébe vágott. Itt van a Lambert Gyuri. Tóninál láttam, illetve csak hallottam, de azt a hangot, az ő hangját nem lehet elfelejteni. Különben maga is mondta a kocsmárosnak, hogy Várgedéről jött. Döbbent némaság ereszkedett az asztalnál helyet foglalókra. Ágoston a fejét vakarta nagy tanácstalanságában. Mi tévők legyünk most? A másik három hitetlenkedve nézte az öreget. Nem kételkedtek a szavában, de ilyen véletlenek nem szoktak történni. Vagy mégis? János törte meg a csöndet. Először is meg kellene tudnunk, mik a szándékai. Remélem, rövidesen továbbáll. Másodjára azt javasolnám, hogy édesapám és Aranka néné még ne nagyon mutatkozzanak a faluban. Anka meg végképpen ne. Engem nem ismer úgy, hogy én végül is szabad vagyok. Édesanyám is az, mert ő sem járt soha Várgedén. Aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy csupán néhány napról van szó. Minden esetre holnap beszélek Tónival, és ha kell, fölkeresem József atyát is. Hát, ha van valami használható elgondolása. Elhallgatott. Mi a bánat vezethette erre ezt a Gyurit? Dörzsölgette elmélázva az állát Mihály. Hát sosem lesz vége ennek a történetnek. Édesapám, ne ijedjen meg, minden el fog rendeződni. Erős a gyanúm, hogy ezt az embert valami nagy baj érhette, hiszen egyedül utazik, vagy esetleg vándorol, csak úgy találomra. Mert nyomós ok nélkül senki nem hagyja otthon a családját, édesanyját, s vág neki a világnak. Ő nem kereskedő, hogy erre-arra utazzon. Egy lovász helyhez van kötve, és ha családja is van, hát nem szokták más, távol lévő helyekre küldeni. A többiek egyetértően bólogattak. Gondolod, üssem agyon? Nézett a fuvarosra Ágoston. Mert akkor megszűnne minden bizonytalanság. Bajt bajjal orvosolni képtelenség, csóválta a fejét János. Különben is az a gyanúm, hogy valami nagy dolog történt vele. Mert, mint mondtam, senki nem hagyja csak úgy magára a családját, édesanyját. Vagyis Gyurinak komoly gondjai lehetnek. Ne azt várjuk, hogy majd csak elmegy ebből a faluból. Inkább segíteni kellene neki. Már csak azért is, mert Katinka az ő leánya. Aranka megfogta az ura kezét. János jól beszél. Ti pedig, itt a két bazsóra nézett, mondjátok el a két Annának, ki érkezett a faluba. Biztosan nekik is lesz valamilyen megfontolásra érdemes gondolatuk. Amúgy pedig, hadd kérdezzem meg, igazából mennyire haragszunk Gyurira, hiszen oly sok esztendő telt el azóta. A kérdés váratlanul érte a három férfit. Mihály ocsúdott legelébb. Igazából én nem haragszom, hiszen csodálatos feleséget kapott a fiam, és csodálatos három gyermeket is. Ugyanezt gondolom én is, bólogatott János. Furcsa, de neki köszönhetem Ankát, és vele együtt mindent, ami az életemet boldoggá teszi. A kőfaragó a fejét ingatta. Ti nem értettétek Aranka kérdését, mert nem is érthettétek. Ugyanis ez egyedül nekem szólt. Mert én voltam az, aki a pokolba kívánta Lambert Gyurit, és ha tehettem volna, akkor agyon is ütöm. Később ugyan lehiggadtam, de nagyon nehezen. Hála a feleségemnek, és hála nektek is, amiért az ideköltözésünkben segítettetek. Itt békességre leltem. De amikor meghallottam őt a csapszékben, újra felhorgat bennem a rossz akarat. Szégyellem is emiatt magamat. Ugyanakkor jó lenne tudni, mi van az otthon maradottakkal. Illetve azt sem tudom, van-e családja. Aranka fejcsóválva nézett az urára. Persze, hogy van. Hát nem is tudom, mikor kaptunk levelet Julitól, de abban megírta, hogy Gyurka feleségül vett csomatelkérül egy leányt, és van már gyermekük is, egy fiú. Igaz, igaz, ismerte el Ágoston. Elfelejtettem. De most egyedül jött ide, és ez nekem nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Bármit is mondotok, nyugtalan vagyok, mert ha mégis meglátná Ankát, főleg, ha itt marad, hát nem is tudom. Ebben az esetben nem hiszek semmiféle békés elrendezésben. János fölállt, odalépett az öreg kőfaragóhoz, és gyöngéden megpaskolta a vállát. Mi most elbúcsúzunk, de ne gyötörje magát, apám uram. Mindent ki fogok kutatni, megígérem. Könnyen lehet, hogy Tóninál találkozni fogok ezzel a Gyurival, és az is megeshet, hogy beszélek vele. Nem vagyok én macska, hogy kerülgessem azt a bizonyos forrókását. Amikor a két bazsó kilépett az utcára, János az apjára nézett. Benézek a plébániára. Édesapám pedig otthon meséljen el mindent az asszonyoknak. Az öreg bólintott, és elindult hazafelé.

Alakul. A török árminféle kereskedés hamar népszerű lett az asszonyok körében. A fiatal boltos remekül érzett rá, miként kell olyan árucikkeket kínálni, amiknek a nők nehezen vagy egyáltalán nem tudnak ellenállni. A különféle zsinórok, cérnák, pántlikák, kis és nagyobb varrótűk, ilyen-olyan ollók mellett kendőket, sálakat, sőt ruhaszöveteket is tartott, és a számítása fényesen bevált. Nátán mindezeket látva, mosolyogva ingatta a fejét, és elismerően veregette Ármin vállát. Hogy te mi mindenre gondolsz? Lám, neked van igazad. A fiú csak mosolygott, hiszen tudta ő jól, minek örülnek az asszony népek, mert ezt is jól kitanulta a kereskedő iskolában Pesten. Mosolygott akkor is, amikor arra gondolt, lám, alig van olyan nap, hogy a vevők ne állnának hosszú sorban a pult előtt, hogy megkaphassák, amire vágynak. Mosolygott most is, mert immár arra is gondolt, kellene egy segéd, hiszen alig győzi egyedül a kiszolgálást. Ma különleges nap van, kevés a vásárló. Csupán egyetlen vevő ácsorgott a pult előtt, egy férfi. Ármin türelmesen várta, hogy az idegen megszólaljon, és közölje, mit szeretne. A bolt ajtaja hirtelen kivágódott, és egyszerre három gyerek zúdult a helyiségbe, mint valami hóförgeteg. Katinka és az ikrek. Hé, lassan, mert összedöntitek az egész házat, nevetett Ármin. Majd Katinkára nézett. Mit szeretnétek? Az ikrek egymás szavába vágva hadarták el a kívánságukat. Ájmin bácsi, savanyú cukjot kéjünk, itt a pénz, tessék! Az idegen szótlanul nézte a két fiút, és a szemében, mintha könycseppek csillantak volna meg, amit Katinka rögtön észrevett. A bácsi miért sír? A férfi néma maradt, majd Ármin felé fordult. Bocsánat az eddigi zavarásért. Isten megáldja! És meggörnyedve, mint aki mázsás terheket cipel, kilépett az utcára. A fiatal boltos tűnődve nézett utána. Vajon ki lehetett ez az ember? Katinka, mintha hallotta volna a fiatal boltos gondolatát, visszhangként ismételte. Ármin bácsi, ki volt ez az ember? Nem tudom, aranyom, még sosem láttam a faluban, utazó lehet, aki éppen erre járt. Vagy ki tudja.

Bazsó János napi munkáját befejezve belépett a Grösl vendéglőbe. Kevesen ültek az ivóban. János nagyon is megörült, hiszen így könnyebb szóba elegyedni Tónival. Az idegen férfi után érdeklődnék, Tónikám. Itt lakik még? Amaz bólintott. Valami gondod van vele? Még nincs, de nem is szeretném, hogy legyen. A nevét elárulta, és azt, hogy meddig marad. Tóni elnevette magát. Olyan vagy, mint egy rendőrkopó. Hogy meddig marad, azt nem mondta. De a nevét tudom. Lambert György. Amúgy még itt lakik, bár nem mondta meddig. Ha találkozni szeretnél vele, este felé itt az ivóban megtalálod. Remek. De ma este nem érek rá, holnap viszont mindenképpen benézek. A csapos bólintott, János pedig kilépett az utcára, és a plébánia felé vette az irányt.

József atya széles mosollyal fogadta, és már invitálta is a házba a fuvarost. Leültek. Nem is tudom, hol kezdjem, fészkelődött a fuvaros, de a pap nevetve közbeszólt. Talán az elején, úgy a legkönnyebb. Ez igaz, mosolyodott el János. Csak nem tudom, hol az eleje. Aztán belefogott, és mindent elmesélt erről a fura idegenről, akiről végül is kiderült, hogy ő Lambert György. József atya elkomorult. Igen, már ismerem. Járt itt, mert gyónni kívánkozott, és megdöbbenésemre nem a bűneit sorolta, hanem a közelmúltban történt tragédiáit. A végén pedig azt kérdezte, vajon mely bűne miatt büntette, vagy bünteti még mindig az Isten. Próbáltam megértetni vele, hogy a mi urunk senkit nem büntet, de nem tudom, elhitte-e. Innentől kezdve azért mégis meggyónt egy némely vétkeket. Remélem megérted ezek után, hogy nem mondhatom el a beszélgetésünk teljes tartalmát. János elképedve nézett a plébánosra, mint akinek egyetlen szavát sem akarja elhinni. Ugyanis sok mindenre számított, de arra nem, hogy Gyuri fölkeresi a falu papját, és mindent elmond neki egy gyónás keretében. Mert miért pont ebben a faluban kereste meg a papot? Hiszen amíg idáig eljutott, bizonyára több falut, netán kisebb várost is érintett. Miért nem ott gyónt valahol? Vagy csak itt jutott eszébe? Különös. Arcát tenyerébe temette, majd némi hallgatás után József atya szemébe nézett. Tónit kértem meg az elébb, ha látja, szóljon nekem, mert beszélni szeretnék ezzel a Gyurival. Lehet, hogy erre holnap kerül sor. Holnap este. Soha még ilyen zavaros helyzetben nem voltam. A pap megdörzsölte a homlokát. Nehéz ügy. Milyen tanácsot is adhatnak kétségek között gyötrődő barátjának? Aztán eszébe jutott valami. Most úgy fogok szólni hozzád, mintha én is fuvaros lennék, és nem úgy, mint egy pap. Remélem, nem fogsz megbotránkozni. János arcán fanyar mosoly jelent meg. Karját széttárta, jelezve bármit készséggel meghallgat, megbotránkozásról pedig szó sem lehet. Nos, akkor én, mint fuvaros, azt tanácsolom, hogy ha a Grösl kocsmában találkozol ezzel a Gyurival, hívd meg egy korsó sörre. Hallgasd végig, aztán meglátod, mit tehetsz az érdekében. Tudom, nem vagy hebehúrgya, és jól meggondolod, mit mondjál. Így biztos vagyok abban, hogy képes leszel segíteni ezen a szerencsétlen emberen. Ami pedig az Ankával való esetét illeti, ez már rég idejét múlt történet. Ne félj attól, hogy földulná a családod életét. Nem emiatt van itt. Meg aztán nem is tudja, hogy Anka itt lakik. János lassan fölállt, elgondolkodva bólogatott, majd József atya szemébe nézett, és alig észrevehetően elmosolyodott. Meg fogja tudni. No, de köszönöm mindazt, amit mondtál. Igen, ez az egyetlen egyenes út, hogy ezt a rossz ízű történetet szépen lekerekítsük, mindenki örömére. Mindent megteszek, ami tőlem telik. És most bújj ki a fuvaros ruhából, légy ismét pap, hogy így búcsúzhassak. Laudetur Jézus Krisztus. A plébános átölelte barátját. In eternum amen.

Ha a telep készen lesz, nyugodtan ott tarthatjátok a szekereteket, meg aztán lesz istálló is, ahol a lovaitokat elhelyezhetitek, mondta János. Rövid csönd után folytatta. Tudnotok kell, hogy ha csatlakoztok hozzánk, nem szükséges föladnotok a saját fuvarjaitokat, de csak abban az esetben vállalhattok önállóan megbízásokat, ha a társulásunk éppen nem kap megrendeléseket. Minden egyébről úgy is kaptok írásos följegyzést. Még azt is elmondom, hogy tervezzük egy betegsegélyező egylet létrehozását, amely abban segít majd a rászorulónak, hogyha valami baj éri, ne maradjon pénz nélkül. Majd ezt is bővebben elmondja nektek a feleségem, mert ő lesz az irodista, bár ezért egyelőre semmi járandóságot nem fog kapni. Bíró Laci közbeszólt. Azért ez csak nem járja, minden munkás méltó a bérére. Tudom, válaszolta János. De mint mondtam, egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Az egyik vendég, akit szerte a faluban csak Matyinak hívtak, a torkát köszörülte. János, köszönöm, illetve köszönjük, hogy az elején, amikor megalakultatok, nem haragudtál meg ránk amiatt, hogy nem jöttünk ide azonnal. De neked volt és van igazad. Többen többre jutunk. Amit pedig most elsoroltál nekünk, az minden reményünket fölülmúlja. Aztán meg könnyen lehet, hogy a fiatal Tóth Kálmán is jönne. János derűsen nézett fuvaros társára. Ne tréfálj, Matyi, hiszen soha nem volt köztünk semmi harag, és biztosan mondom, nem is lesz. A többit pedig igen komolyan gondoltam, sőt, vannak további terveim is, de még úgy is beszélünk a továbbiakról. Ami pedig Kálmánt illeti, jöjjön, szeretettel várjuk. A két férfi fölállt, hogy mennének, mert még aludni is kell, hiszen oly hamar itt a reggel. Igazatok van, bólogatott Bíró Laci. Megyek én is. Az öreg Bazsó kísérte őket a kapuig, és amikor visszatért, csak ennyit mondott. Alakul...

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Weiner Leo Preludio Notturno e Scherzo Diabolico című művét a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Drámaian visszaesett az Európai Unió és az Egyesült Királyság gabonatermése az idei aszály miatt. Magyarország az EU második legnagyobb vesztese Franciaország után. Az összesített terméskiesés milliárdos nagyságrendű bevételt csökkenést okozott tagállamok mezőgazdaságában, írja az Energy and Climate Intelligence Unit non-profit kutatóintézet ezen a héten publikált jelentésében. Magyarországon a kiesés 3,2 millió tonna, ami hozzávetőleg 723 millió eurós bevételt csökkenést jelent. A kukorica termés 1,9 millió tonnára esett vissza, ami a 2025-ös mennyiség fele. A búzatermés további 1,1 millió tonnával csökkent hazánkban. Az Unióban a legnagyobb veszteséget Franciaország szenvedte el, ahol mintegy 1,5 milliárd eurónyi bevételkiesésre számítanak. Megteltek magyar szóval Maria Zell utcái október első szombatján és a bazilika falai között magyar nyelvű szentmisén vettek részt az anyaországi és a külhoni magyarok, tudósított a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Október 3-án szombaton Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a magyar nyelvű szentmisét közel 1000 zarándoknak és a Maria Zelli bazilikában, a magyarok ősi zarándok helyén. A főpásztor homíliájában kiemelte, három dolgot tanít Maria Zellben a szűzanya. A három dolog a Magna Domina Hungarorum kezdővetőivel a megbocsátás, dicsőítés és a hűség. A szentmise után a püspök a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szoborhoz vonult, ahol együtt imádkoztak a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Újra szentelték a debreceni görögkatolikus főszékes egyházat október 3-án szombaton, tudatta a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Az újraszentelés a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelenti. Írták. 2023. októberre óta folyamatosan zajlottak a felújítási munkálatok az épületen belül és kívül is, és az újraszentelés előtt a több mint 100 éves templom kitárta kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni székesegyház szépsége az ég és a föld találkozását jeleníti meg, a templom megújulása egyben lelki megújulásra is hív. Tízezrek vonultak utcára Spanyolország több nagyvárosában szombaton, megfizethető lakhatást követelve egy nappal azután, hogy a parlament elutasított két kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A Bérlők Érdekképviseleti Szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A főváros közlekedési hírei következnek.
4: Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szép Csilla, BKK Info.
3: Végül a várható időjárásról. Napos, csapadékmentes idő lesz, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 23 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, késő este általában 8 és 15 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a páho és pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra öt perc. Következik a páho és pódium. mindennapi katarzisunk. Szotyori Nagy Gáborral, a budapesti Szent István Bazilika egyik orgonaművészével beszélget Mári Szabó Eszter.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Bólyás János technikus kollégám nevében is. Isten hozott nálunk Gábor.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek újra.
0: Örülök, hogy eljöttél ismét, mert ugye évente, vagy másfél évente szoktunk találkozni, és mindig új érdekes információkkal jössz be hozzánk, és rögtön kezdjük is aztán, még beszélgetünk a muzsikákról, meg nyilván az életedről, meg a hivatásodról, és mindenről is, de legelőször, ami most nagyon fontos, ez a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál. Arról beszélgessünk, kérlek.
1: Igen, hagyományteremtő céllal most idén először kerül megrendezésre a budapesti Szent István Bazilikában a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, aminek a létrejötte tulajdonképpen annak köszönhető, hogy tavaly ért véget az nagy orgonának a felújítása, így igazi pompájában csodálható meg és hallható ez a nagyszerű hangszer. És ezért kollégáimmal arra gondoltunk, hogy az orgonát újra a nemzetközi koncertélet fókuszába szeretnénk állítani és a vérkeringésébe bevinni, hiszen a 90-es években volt nemzetközi orgona koncert sorozat a budapesti Szent István Bazilikában, azonban egy ideje más koncertek ugyan vannak, de ilyen nemzetközi jelentőségű orgona fesztivál az nem volt a Bazilikában. Ezért gondoltunk arra, hogy létrehozunk egy ilyen saját sorozatot, ami a Bazilikának a saját rendezvénye. Igazság szerint most ebben az évben a nemzetköziséget az jelenti, hogy magyar orgona művészek lépnek fel végig, de mindannyian kötődnek a Szent István Bazilikához, illetve annak orgonájához. Az első két koncerten majd itthon élő magyar orgonaművészek hallhatóak, a második két koncerten pedig külföldön élő és ott tevékenykedő magyar orgonaművészeket hallhat az ide látogató közönség. A koncerteknek különböző címeket is adtunk, az egésznek a mottója pedig az, hogy Lux et Sonus, tehát, hogy igazából ugye így a hangok és a fénynek egyfajta játéka. Ugye a hangokat nagyon nem kell magyarázni a Bazilika orgonája kapcsán, és az ott lévő akusztika kapcsán, a fényeket pedig zenével és a kézzelfogható, illetve látható dologgal is szeretnénk illusztrálni, hiszen a zenékben egyfajta koncepciózussal megjelenő, a fénnyel kapcsolatba hozható zenéket is hallhat majd a közönség, illetve a Bazilikának a nemrégiben elkészült gyönyörű különböző világítás beállításait csodálhatja az meg, aki ellátogat ezekre a koncertekre, így minden egyes darabnál egyfajta újabb hangulati elemet kaphat majd a koncertlátogató.
0: Ez teljesen új.
1: Igen, ez egy teljesen új dolog, és szeretnénk ezzel is bemutatni ezt a fantasztikus szakrális teret is, és így egyfajta spirituális töbletet adni, hogy a zenét hallgatók nem csak a zene által kerülhetnek egy spirituális közegbe, hanem ezzel a fényjátékkal is, nem csak a hallható dolgokkal, hanem a látvánnyal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy még feljebb emelkedjen a lelkük a koncert hallgatása közben.
0: Gyakran azt éreztem, hogy olyan jó lenne, ha megfordulhatnék, mert azért nagyon jó, tehát órákig lehet hallgatni ezt a csodálatos hangszert, ugye a hangszerek királynőjét, és fantasztikus a hatása, de néha, hogy éreztem, hogy úgy jó lenne megfordulni, és szeretném látni azt a művészt. Majd arról is beszélj, kérlek nekünk, Gábor, hogy mikor és hogyan történhet meg a találkozás az orgonával és az orgonaművésszel, mert úgy emlékszem, legalábbis tavaly azt mondtad, hogy rendszeresen vannak ilyen bemutatók, ahol meg is nézhetik egész közelről a hangszert a látogatók.
1: Igen,
0: van még mindig ez a...
1: Igen, van még erre lehetőség.
0: Egész évben, vagy ez inkább ilyen nyári?
1: Egész évben megy. Egy szóra még visszatérnék a fesztiválhoz.
0: Mindenki.
1: Pont emiatt, amit említettél, hogy ezeken az orgona hangverseken látható lesz az is, hogy az orgonista mit csinál éppen a orgona játékasztalánál, hiszen a kivetítőn követhető majd az orgona játékos, látható az, hogy kézzel és lábbal milyen kapcsolat. Tehát lehet majd követni azt, hogy egy művész tulajdonképpen mit művel idézőjelben ennél a hangszernél. Azért elmondanám a négy időpontot is. A koncertek este 8 órakor fognak kezdődni. Az első koncertünk október 10-én szombaton este 8 órakor lesz. Itt Virág András Lisztdíjas orgonaművész és jó magam fogunk fellépni. Ennek a koncertnek az a címe, hogy Fiat Lux, azaz legyen világosság. Itt Liszt Ferenc, Johann Sebastian Bach, Virág András Gábor, Louis Vierne művei lesznek hallhatóak többek között. A második koncerten, a Kakukk tojás, október 12-én hétfőn, tehát ez kivételesen hétfőn fog sorra kerülni, itt is este 8 órakor, Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója lesz a vendégünk, aki a Lélek fohásza barokk és romantikus orgona imák címmel fog hangversenyt adni. Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, és mondjuk a romantikusok közül Alexandre Gilman műveivel. Október 24-én, szombaton este 8 órakor Áhim Erzsébet, Svájcban élő nagyon kedves orgonaművész kollégánk és barátunk fog fellépni, aki sok éven keresztül rendszeresen orgonált a Szent István Bazilikában, és volt egy jelentős időszak, amikor ő kísérte a Szent István Bazilika kórusát is. Ő a Harmóniák fénye című programmal érkezik majd a Bazilikába. Itt a Bazilikához köthető és itt tevékenykedő zeneszerzők, illetve most is tevékenykedő zeneszerzők, orgonaművészek műveiből hallhatnak majd válogatást. Így a programban Kolos István, Antalfi Zsíros Dezső és Virág András Gábor művei is bekerültek, más francia romantikus kompozíciókkal egyetemben. És a záró koncertre október 31-én szombaton este 8 órakor kerül sor, amikor is Kovács Róbert, Ausztriában élő orgonaművész fog fellépni, ő pedig már kicsit a Mindenszentek halottak napjára is készülve az In Paradisum a Paradicsomban című koncerttel készül. Ennek a hangversenynek az érdekessége az lesz, hogy improvizációk, hiszen ő nagyszerű improvizátor, improvizációk váltakoznak majd leírt művekkel. Így hallhatók majd Nicolas de Grigny, Marcel Dupré, Siegfried Kargelet, Antalfi Zsíros Dezső, vagy éppen a osztrák Franz Schmidt művei mellett, és erre reflektálva Kovács Róbert improvizációi, és jegyeket pedig a bazilika.jegy.eu, illetve a Bazilika jegypénztárában válthatók. Minden további információ pedig a stephanusorgan.hu oldalon érhető el. Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket, és szeretnénk, hogy együtt részesei lennénk egy olyan közös élménynek, ami egy sok éves, sok évtizedes hagyománynak a megalapozója lehet.
0: Legyen így.

0: műsor elején két hozzám köthető nagyon fontos zeneszerzőnek a kompozícióit hallhattuk. A műsor elején Kolos István Alleluja című zeneművét hallhatták a kedves hallgatók, és most az imént pedig Liszt Ferenc második konzolációját, azaz vigasztalását hallhatták Kolos István átiratában.
1: Nagyon közel áll a szívedhez ez a kiváló muzsikus. Jól tudom, ő volt az egyik legjobb tanárod.
0: Így van. Ő volt az első orgonatanárom, és tulajdonképpen neki köszönhetem azt is valamennyire, hogy ezt a pályát választottam, hiszen családjaink, szüleink nagyon jó barátságban voltak egymással, és számtalanszor hallottam ott közelről koncerten is, Szentmisén is orgonálni, ott lehettem a karzaton a közelében, és mivel hogy egy nagyon kedves és humoros ember is volt, ez nyilván kisfiúként nagyon hamar megfogta az embert, nem elég, hogy ezt az értékes hangszert és nagyon érdekes hangszert láthatja az ember, még egy olyan ember is játszik rajta, aki ezt tudott lelkileg és emberileg kapcsolódni.
1: És a másik műről is kérlek beszélj.
0: A második
1: kicsit,
0: mű pedig,
1: most az imént hallottunk.
0: Amint a imént hallottunk, az pedig a Liszt Ferenc Vigasztalás című kompozíció. A Liszt Ferenc ugye az én életemben különös helyet foglal el, hiszen volt szerencsém, hogy eljátszam az összes orgonára írott kompozícióját és átiratát, amit ebben az évnek az elején hangfelvételen is rögzítettem. És mivel hogy Kolos István sok orgonátiratot készített Liszt Ferenc más hangszerre írott műveiből, így ebből is erőszeretettel szoktam válogatni. Tulajdonképpen ezek a vigasztalások nagyon kedvesek a szívemnek, hiszen az ember életében folytonosan szükség van vigasztaló szóra, és ezek a kompozíciók olyan számomra, hogy pont olyan hosszúságúak, hogy 2-3-4 perces hosszúságúak, ami tényleg arra enged következtetni, hogy az ember egy bármilyen megpróbáltatás után egy kicsit megnyugodjon, meghallgatja ezt a kompozíciót, és valóban ez alatt a 3-4 perc alatt talán közelebb kerülhet az igazsághoz, a Jóistenhez. Úgyhogy számomra nagyon fontos Liszt Ferenc művészete is, illetve ezek a művek is.
1: Igen, valóban ez a mű, ez egy megnyugtató hatású, és az embert mindenképpen egy imára is sarkalja. Kíváncsi lennék, hogy a hallgatók, ha esetleg írnának nekünk, mit gondolnának ezekről a művekről. Jó is lenne, ha időnként kicsit interaktívvá válna az ilyen beszélgetés, hogy vajon kinek mit okozott. Van, aki elaludt, semmi baj, itt ebéd után, van, aki csak megnyugodott, van, aki megkönnyebbült, gyönyörű volt, köszönjük, Gábor. És most a következő muzsikának is van egy kis története, méghozzá.
0: Igen, a következő orgonamű, amit hallhatnak a hallgatók, ez Liszt Ferencnek a Keresztes Lovók Indulója, a Szent Erzsébet legendája című oratóriumból, ez is Kolos István átirata lesz. Ez amely pedig egy igazi mozgalmas és vitalitással teli kompozíció, nagyon jól átadja azt a témát, amiről ugye szól maga a mű, és hát remélem, hogy a kedves hallgatóknak is ez örömére lesz.

0: Liszt Ferenc keresztes lovagok indulóját hallhattuk a Szent Erzsébet legendája című oratóriumból Kolos István átiratában.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják, és Szotyori Nagy Gábor orgonaművész a vendégünk, akivel évről évre találkozunk, és mindig nagyon érdekes új programokat ajánl nekünk, és azért most röviden foglaljuk össze, ha valaki mondjuk most kapcsolódik be a beszélgetésünkbe, mondd el kérlek azt a 4 dátumot még egyszer.
0: Igen, tehát a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál első ízben kerül megrendezésre, idén a Szent István Bazilikában, és 4 októberi időpont van, október 10-e, 12-e, 24-e és 31-e ezek a dátumok, és este 8 órakor kezdődnek a hangversenyek.
1: És lehet még jegyeket kapni.
0: Égben, természetesen lehet jegyeket
1: interneten
0: kapni.
1: Is,
0: interneten élőben is. Élőben is. És a Bazilika jegypénztárjában, igen. És a bazilika.jegy.eu oldalon is.
1: Igen. Most Virág András Gábor műve következik. Régi jó barátságban vagytok. Mit lehet róla tudni?
0: Igen,
1: a kapcsolatotokról?
0: Hát Virág András Gábor orgonaművész zeneszerzővel egészen gyerekkorig nyúlik vissza a barátságunk, hiszen részben együtt nőttünk fel, szüleink is jó barátságban voltak egymással, és gyerekkorunk óta tart ez az emberi baráti kapcsolat. És hát a Jóisten különös ajándéka az, hogy egy ideje együtt dolgozhatunk, vele dolgozhatom így a Szent István Bazilika egyházzenei közösségében, és hát nyilván a barátságon túl a szakmai kapcsolatunk is folytonos, hiszen ő zeneszerzőként többeknek írt már kompozíciókat, így abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy nem régiben írt nekem egy orgona művet, vagy nekem ajánlott egy orgona művet, amely a Mephisto címet viseli. Itt ugye nem elsősorban a gonosz megjelenítéséről van szó, nagyon egyszerűen, hanem mivel, hogy sokat foglalkoztam Liszt Ferenccel, ugye Liszt Ferencnek ugye a Faust szimfóniája és a Faust témakör folytonosan megjelent az életművében, és Virág András Gábor arra gondolt, hogy éppen ezért ebből a témakörből szeretne valamit megjeleníteni. Így esett a választása a Mephisto, tehát maga a gonosz megjelenítésére, és hát olyan elemeket alkalmazott a műben, ami nekem, mint előadónak is akár úgy érezte, hogy úgymond fekszik, vagy jól áll, és tulajdonképpen a darabban nagyon jól megjelenik zenei szempontból az, hogy ez a szétdobálás, ez a ziláltság, töredezettség.
1: A diabolos.
0: A diabolos, hogy mennyire jelen van.
1: A megosztó, szétszakító.
0: Megosztó, szétszakító, hogy mennyire jelen van a világunkban, tehát van egyfajta aktualitása is ennek a műnek, és a különböző témák, amik megjelennek ebbe a műben, lehet hallani azonknak a fejlődését, de hogyha az ember nagyon odafigyel, akkor tényleg ennek a szétdobált, a zenei értelemben is véve is szétdobálása a kompozíció során ezt abszolút tetten érhető.
1: Lesz feloldás? Vagy ennek, ne lőjük le előre a poént?
0: Ennek a műnek nem az az erőssége, aha, hogy egy feloldás, hogy itt végig feszültség van jelen azért a kompozícióban. Egyébként ezt Prágában mutattam be ezt a művet másfél évvel ezelőtt. Azóta Spanyolországban is játszottam a darabot, illetve most májusban volt a magyarországi bemutatója a Szent István Bazilikában.

0: elmúlt percekben Virág András Gábor Mephisto című orgona kompozícióját hallhattuk.
1: Amit számodra komponált.
0: Így van, amit nekem ajánlott a kedves barátom, kollégám.
1: Aki ezt neked írta, az tisztában van a te nagyon nagy tehetségeddel és tudásoddal, úgyhogy köszönjük szépen, Virág András Gábor, ez fantasztikus a mű, és fantasztikus, ahogy előadtad, hát egészen különleges.
0: Én egy kicsit viccessel, most egy kis humort belecsempésztve, amikor először megláttam, hogy Mephisto, és nekem ajánlta, kérdeztem, hogy ez jutott eszedbe róla.
1: Ez kedves.
0: Tényleg,
1: ez
0: én is nagyon örültem ennek a darabnak, és hát volt azért ennek egy kötelezettségi oldal, és nekem föl kellett vennem ezt a darabot, mielőtt bemutattam amúgy koncerten. És meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy nagy kihívás volt rögtön azzal kezdeni, hogy rögzíteni egy művet anélkül, hogy koncerten eljátszottam volna. Úgyhogy tényleg egy nagy kihívás volt, de egy örömteli kihívás. Ezt a Bosnyáktéri Pádolgyi Szent Antal templomban vettem föl ezt a művet.
1: És egyedül voltál? Vagy kettesben a orgonában?
0: Kettesben a hangmérnök. Kedves kollégám, az Ányi Tamás egyébként, akivel szoktam együtt dolgozni. Ő egyébként Oscar-díjas hangmérnök, a Saul Fia című filmbennek a hanganyagát is ő kezelte. Úgyhogy nagyon szeretek vele együtt dolgozni, hogy meglehetősen nyugodt és nagyon jó szakmai rálátó valakiről van szó, tehát nagyon szeretünk
1: itt kellett is a nyugalom, mert ez egyébként nagyon mély és nagyon felkavaró mű. Most csak egy kis részletet hallgattunk meg belőle, de majd egyik nap az egészet szeretném beszerkeszteni ez egyik műsorba, mert ezt érdemes végighallgatni. Kedves hallgatóinknak is mondom, hogy meg készüljenek, hogy egyik nap ez fölcsendul az egész mű. Nagyon felkavaró, de pont így a zene közben beszéltük Gabival, hogy szükség van ilyen zenékre, amikor úgy érzem, hogy az ember feszültségét már nem tudja, hogy kifejezni, akkor meghallgat egy ilyen művet, neked úgymond jobb. Te odaülsz az orgonán, és eljátszod, és kiadod magadból a feszültséget, nyilván nem tudom, hány hónapig tanulod, vagy gyakorlod, tényleg, Gabi, ez valami elképesztő technikai tudást igényel, hogy megkérdezhetem például egy ilyen darabot, milyen sokáig memorizálsz, tanulsz, gyakorolsz, hogy mennyit?
0: Hát nagyon mondjuk változó, ezt a darabot, hát ennek a darabnak ugye a tanulás, de minden műnek a tanulását én elsősorban a zongoránál szoktam. Először csak olvasgatni szoktam.
1: És némán? Akkor, vagy némán. Van egy belső hallásod?
0: Így van. Tehát azt utazás közben is megteheti az ember, hogyha természetesen nem vezet. De miután ez megtörtént, utána én zongorán szoktam a hangokat áttekinteni, úgymond, és a technikai dolgokat megtanulni, elkezdeni dolgozni a művel. Azért ez is időfüggvényében azért legalább egy hónapot felülelő folyamat, és utána szoktam csak orgonán elkezdeni gyakorolni, ami hát egy következő
1: még
0: stádium,
1: egy hónap.
0: És ezt azt gondolom, még egy hónap. Ugye ez azért nehezen megfogalmazható, mert az embernek általában több művel kell párhuzamosan készülnie, és nincs arra idő, hogy csak egy adott műre, vagy egy adott feladatra koncentráljon.
1: És egy csomó más mindent is csinálsz, hát misén is orgonálsz.
0: Így van, tehát ugye...
1: És csomó, mondd már el akkor, milyen feladatokat látsz el még, mert van egy családod is, tehát férj is vagy, apuka is vagy, és emellett még mennyi mindent csinálsz, azon kívül, hogy tanulod a darabokat.
0: Így van, tehát ugye nagyon elég aktívan koncertezem, és nagyon sok felvételt is készítek mostanában, ez tényleg egyik fő tevékenységnek mondható, emellett és hozzá szorosan kapcsolódik az egyházzenei szolgálatom, ami számomra az orgona művészetben nem szétválasztható, hogy valaki csak koncertművész, és külön választja ezt az egyházzenei minőségtől, mert ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, hiszen a orgona kompozícióknak a jelentős része ebben a közegben fogant, és ebben a milliőben szólal meg. És hát ugye a Szentmiséken való szolgálat az folytonosítam Budapesti Szent István Bazilikába, ami az egyik legnagyobb öröm számomra, hogy ebben a munkában, szolgálatban részt vehetek.
1: Milyen gyakran orgonálsz Szentmisén?
0: Hú, hát ez változó, ilyen beosztás függő. Hát van olyan, amikor hetente 4-szer, 5-szer is, vagy akár temetés, esküvői szertartásokon, tehát hogy viszonylag sokat orgonálok liturgiában, és emellett a budapesti 5. kerületi Szabolcsi Bence zenei iskolában, ahol egyébként zongorázni kezdtem el tanulni annak idején gyerekkoromban, ott vagyok részben korrepetítor az intézménynek, úgyhogy ez is egy nagyon fontos és lelkileg fontos kapcsolódási pont az életemben, és hát persze emellett még, ami közben jön az ember életében, külföldi koncertek, felvételek, tényleg nagyon sokat játszom, akár itthon, és külföldön is hála Istennek.
1: És tartod a kis előadásokat az orgonáról, ugye? Tehát amit a beszélgetésünk elején elkezdtünk, azt még fejezzük be, mielőtt elbúcsúznánk, hogy arról még beszéljünk egy kicsit, hogy lehet oda jelentkezni, aki meg szeretne ismerkedni az orgona művész úrral, és az orgonával, hangszerek gyönyörű királynőjével, mit kell tenni interneten vagy élőben, milyen napokon, hívjuk a hallgatókat.
0: Igen, a Bazilika a oldalán, szerint is van Bazilika a internetes oldalán, lehet jegyeket váltani erre, illetve hát a jegyirodában is vásárolhatok jegyek. Ezek szerdai napokon 10 és 11 órakor kezdődnek olyan előadások, ahol fel lehet jönni a orgona karzatra, nyilván limitált a létszám.
1: És magyarul és angol is, ugye? Jól emlékszem.
0: Igen, jelen pillanatban ugye inkább angolul tartjuk a programot, de természetesen várjuk a magyar zenekedvelő közönséget is ezekre az alkalmakra. Nem szokott ez kizáró ok lenni, nyilván a kommunikációt meg lehet oldani. Az egész úgy néz ki, hogy először egy kicsit beszélünk és bemutatjuk a hangszert, néhány hangszint, mesélünk egy kicsit a működéséről, és utána egy fél órás koncert keretében testközelből figyelhető meg az orgona művész, hogy hogyan is játszik ezen a hangszeren, és ezeket az alkalmakat vagy én, vagy kollégám, barátom Virág András Gábor szokott tartani, úgyhogy ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy megismerjék ezt a nagyszerű hangszert.
1: Szokatlan érzés lehet, hogy eddig ugye javarészt úgy orgonáltál, hogy egyedül vagy, tehát ugye kettesbe a hangszerel, nem ülnek körülötted emberek.
0: Igazság szerint...
1: Vagy már olyan régóta csinálod ezt a...
0: Nem szokatlan, nekem kifejezetten ez a kedvenc pozícióm, hogy úgy mondjam, hogyha a közönség között lehetek, hiszen valóban az orgonista egy kicsit általában el van zárva a külvilágtól, úgymond. Én nagyon szeretek minél közelebb lenni az emberekhez, hogyha arra mód van, hiszen igazából így adható át az a többlet, amit ugye nem nagyon lehet magyarázni. Tehát az ember akkor a saját egyéniségét is jobban beleviheti az előadásokba, hogyha közvetlenebb a kapcsolata a hallgatósággal.
1: És a zongorázás, az korrepetítor szinten mi veled? Tehát nem szokták koncertezni zongorával?
0: Nem, abszolút nem. Úgyhogy kamarakoncerteken szoktam néha közreműködni zongoristaként, de arra nem vállalkoznék, hogy zongorakoncertet vállaljak. Ugye ez is azért egy külön hangszer, és arra, hogy két ilyen hangszeren párhuzamosan az ember azonos szinten felkészült legyen, az szinte szerintem lehetetlen, így mivel hogy az orgon az elsődleges választásom, így azt választottam, hogy ezen a hangszeren koncertezem.
1: Mindannyiunk örömére. Úgyhogy várjuk szeretettel a hallgatókat ezekre a gyönyörű koncertekre, meg hát ezekre a szerda délelőtti előadásokra is. Várunk jövőre vissza. Addig is hallgatjuk a szép felvételeidet a Magyar Katolikus Rádióban. Gondolom külföldre is mész, oda is el lehet menni esetleg, hogyha valaki éppen arra kirándul, ahol leszel. Utazol-e mostanában valahova külföldre, lesz-e valami?
0: Hát most pont egyébként ezen a hétvégén, amikor is most hallhatják magát azt a beszélgetést, délvidéken fogok Zentán, Topolyán többek között koncertezni. Ott is rendszeresen jártam, és most mondjuk pont nem voltam már 3-4 éve, úgyhogy most ott hallhat legközelebb a közönség.
1: Köszönöm, Gábor, hogy eljöttél, és köszönjük szépen a gyönyörű felvételeidet. Isten áldjon meg téged és a hallgatókat is.
0: Köszönöm a lehetőséget.

Szotyori Nagy Gábor a budapesti Szent István Bazilika egyik orgonaművésze volt Mári Szabó Eszter vendége. A beszélgetés után részlet hangzott el Wagner Tannhauser című operájából. A Zarándokok kórusát Liszt Ferenc átiratában hallották. Összeállításunk következő részében Szotyori Nagy Gábor két Mendelssohn művet ad elő.

Két Mendelssohn művet adott elő Szotyori Nagy Gábor. Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Összeállításunk második részében Liszt Ferenc első Mefisztó keringője, majd a Mazeppa című szimfonikus költeménye csendül fel.

Liszt Ferenc első Mephisztó keringőjét Magyar Valentin szólaltatta meg. Liszt Ferenc Mazeppa című szimfonikus költeményét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar adja elő. Vezényel Hamar Zsolt.

0: Liszt Ferenc Mazeppa című szimfonikus költeményét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar adta elő, vezényelt Hamar Zsolt. Elhangzott a Páho és Pódium, az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! Az elmúlt héten a katolikus egyház ünnepei között találhattuk a három főangyal és a szent őrző angyalok ünnepeit. Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. Őket külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, aki olyan, mint az Isten. A másiké Gábor, nevének jelentése, Isten ereje. A harmadiké pedig Rafael, Isten orvossága. Az őrző angyalok ünneplése a 16. században alakult ki Spanyolországban, innen terjedt el Európában és a 17. században vált általánossá. Az emléknapot a három főangyal ünnepe közelébe helyezték, amely végül 10. Pius intézkedésére a 20. század elején került október 2-ára mai helyére. Az angyalokat az emberek szolgálatára rendelte Isten, az ő üzenetét közvetítik számunkra, és védelmezik a hívőket a gonosz lelkek támadásaival szemben. Tanít minket az egyház. Mai liturgikus énekek című összeállításunkban a krakkói Pálos Szkóla énekel az angyalok ünnepének mise és zsolozsma dallamaiból. Elsőként a Szent Mise Alleluja éneke, majd az Offertórium, végül az áldozás alatti kommunió tételek csendülnek fel.

A következő néhány ének a De Angelis Gregorian Ordinariumból való. A Sanctus, a Benedictus, az Agnus Dei és az Ite Missa Est tételeket hallják.

A De Angelis Gregorian ordinárium tételeit követően az angyolok ünnepnapjának zsolozsma énekei csendülnek fel most. A 109-es, a 110-es és a 111-es zsoltárokat hallják a krakkói pálos szkóla előadásában.

A krakkói pálos szkóla előadásában zsoltárokat hallottak az imént. Az olvasmány, illetve az azt követő válaszos ének következik az angyalok ünnepének zsolozsmájából.

Elhangzott liturgikus énekek összeállításunkban a krakkói pálos szkóla felvételei közül hallottak válogatást. A kórus az angyolok ünnepének mise és zsolozsma tételei közül énekelt néhányat. A műsort Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és az óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, hogy az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő, amiket a kivitelezőnek javítania kell. Nőtt a termelőknek folyósított támogatások összege az első fél évben, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet vasárnap közzétett összefoglalójában. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot. Az időjárás okozta károk kompenzálására több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. Zarándokok járják végig ezekben a napokban Mártonáron püspök életének fontosabb állomásait. A Magyar Kurír, az Új Ember és a Viaszakra Zarándok Utazási Iroda által meghirdetett október 1-e és 6-a között zajló emlékévi zarándoklat a püspök életének és szolgálatának meghatározó helyszíneit követi, Csíkszentdomokost, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és más helyszíneket érintve. Az út a gyulafehérvári római katolikus érsekség által kezdeményezett Mártonáron emlékéhez kapcsolódik, amelyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdettek meg hivatalos emlékévként Romániában. Két megújult templomot is megáldott Székely János püspök Kőszegen, írta a Magyar Kurír. A külső felújítási munkák befejezését követően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 1-én megáldotta a Szent Imre templomot és a Jézus Szíve templomot. A főpásztor emlékeztetett arra, hogy 6 milliárd forintot fordíthattak a város katolikus templomainak és egyéb épületeinek rendbetételére. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el a Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten, a budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen. Számolt be a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain segítik a rászoruló embereket. Autóba rejtett pokolgép végzett Román Sziromnyatnyikov orosz katonával és korábbi börtönőrrel. A férfi ellen az ukrán hatóságok korábban háborús bűncselekmények és hadifoglyok szisztematikus bántalmazása miatt emeltek vádat. A robbanás október 2-án történt az áldozat otthonának közelében. A beszámolók szerint az ismeretlen elkövetők a robbanó szerkezetet a gépkocsi aljára közvetlenül a vezető ülés alá rögzítették. Sziromjatnyikov a helyszínen életét vesztette, írta meg az index.hu. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópályán Budapest felé a 158-as kilométernél lévő Lajta pihenőnél felborult egy kamion. A sérült jármű miatt nem lehet lehajtani a pihenőbe. Szintén az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata térségében a terelés előtt egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A 62-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében egy motoros és személygépkocsi karambolozott. A 48-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. Végül a várható időjárásról. Észak felől fátyol felhőzet érkezik, de így is derült, csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: Tizenhét óra öt perc. Következik a Zene közelben.
4: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Urbán Péter, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Rendhagyó műsor lesz, hallják, nem zenével kezdünk, mert vendégünk dr. Székely György, aki főorvos, gasztroenterológus, és ha megengedik, itt pontosan elolvasom, mert nagyon sok titulus fűződik hozzá, az orvostudományok kandidátusa, 31 évig vezette a Szent János Kórháznak a gasztroenterológiai osztályát, szenior szaktanácsadó jelenleg, és ugyanúgy főorvos és főállásban dolgozik, fantasztikus energiával. A szakmai részében nem mondanék többet, mert én téged nem erről az oldalról ismerek, hanem zenészként, mert nincs olyan nagyszerű hangverseny, hogy ne lennél ott, és mindig mosolyogsz, mindig látszik, hogy élvezed.
5: Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, hát életemnek ez a másik fontos része a zene, de hát azért elmondom, hogy a nagy részét azt az egészségügyben töltöttem, hiszen az emésztőszerű betegségekkel foglalkoztam, ilyen irányú közlemények, könyvrészletek, különböző szereplések azért uralják ezt a terepet, ám amennyi időm van, az természetesen a hobbimra is igyekszem fordítani. Ez lehet egyébként képzőművészet, színház, mozi, de első helyen a zene.
4: Olyannyira, hogy te magad is fiatal korodban már valamilyen hangszer mellett voltál, nem akarom helyetted elmondani.
5: Hangszerek előtt is volt zenei benyomásom, ez még akkor, amikor nem születtem meg, mert édesanyám, amikor engem hordozott, rengeteg Mozartot és Chopint hallgatott, az volt a kedvenc zeneszerzője kettő. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a zene az megelőzte az orvosi késztetésemet, és így megszületvén már az első éveimben is elkezdtem énekelni. Kiderült, hogy egy kellemes szoprán hangom van. Bátyáim elvittek egy operett előadásra, amit egyébként egy ifjúsági színházban tartottak. Hazamentem és elénekeltem a családnak, hogy Leila, Leila, te vagy az álmom, Leila, Leila, kicsi virágom.
4: Most is el tudnád énekelni?
5: Majd ez kiderül. Erről lesz szó, tehát ezt elénekeltem, és erről kiderült, hogy van zenei hallásom. Az iskolába kerülvén kiderült, Áldás utca iskola, hogy én vagyok az, aki mindig énekel, meg tud énekelni, tehát rengeteget énekeltem, népdalokat, slágereket, sokszor táborokban, máskor iskolai ünnepségekben, és akkor ment az Animals együttes száma, stb., amiket én így énekeltem gitárkísérettel. Tehát
4: várjál,
5: azt kell mondanom, hogy ezt nem fogom most elmondani. Az még később
4: az
5: lesz.
4: Az majd később el fogod mondani.
5: Lényeg
4: akkor...
5: az, hogy belecsöppentem már olyan dolgokba is, amikre nem is számítottam, versenyekbe. Például már hetedikes koromban egy országos televíziós verseny volt, ilyen művelődési versenygyerekek, és akkor azt megnyertem, ez a staféta verseny volt, kivittek Lengyelországba, ott volt egy nagy műsor, tehát ez a versenyzés is úgy végig kísérte kicsit a fiatal koromat, bár nem törekedtem erre, ez az érdekes. Eközben édesapám persze szépen kézenfogott, elvitt a szolfés vizsgára,
4: felvettek. Még nem mondtad el, hogy a papa esetleg zenélt valamit?
5: Papán orvos volt, fülorgégész és orvostörténész, de zongorázott fiatalkorában. Édesanyám műtősnő volt, majd egészségügyi újságíró, neki is több kötete jelent meg, interjú kötetek. Tehát nagyon is lelkesek voltak a zenében, a művészetekben, én így nőttem fel.
4: És akkor lazán mondtad, hogy bátyáim.
5: Igen, hát végül is ők is zenélt. Éltek, és hát ilyen módon nagyon komoly zenei környezetem volt, ez igaz, de az, hogy én magam két hangszerrel kezdtem el foglalkozni már általános iskolában, az én döntésem volt. A hegedű volt az első, majd a gitár, a klasszikus gitár a második.
4: Hogy nem a zongora? Igen.
5: A zongora, jó kérdés, elmentem 7 éves koromban felvételizni a zeneiskolába, megnézték a kezeimet, és azt mondták, ezek hegedűs kezek, kész.
4: Hoppa.
5: Úgyhogy eldőlt a dolog. De ez nem zavart engem, az már zavart, hogy a hegedű tanulás közben megőrítettem a családomat, hát mindenki tudja, hogy milyen egy pici gyerek
4: hegedülése,
5: az egy úgynevezett kakofónia, de én is rosszul bírtam, hogy a társaim hogy hegedültek ezeken az órákon, tehát hogy ezen a pár éven hogy tudtam túljutni, ezen egyáltalán magam is csodálkozom, de túljutottam, és hűséges maradtam mind a két hangszerhez, és ezek végig kísérik jelenleg is az életemet.
4: Itt most azt hiszem a prózát felváltja zene.
5: Javasoltam itt egy zenét, ugyanis ez még a gimnazista életemhez tartozik. Két olyan élményem volt, amely meghatározta az én zenei pályámat igazából. Az egyik Pernyi Andrásnak egy baksorozata, amit édesanyám munkahelyén tartott, ott volt egy ilyen kis klub. Végigvettük a passiókat és a különböző gyönyörű műveket. Ez 16 éves koromban történt, és ugyanekkor édesanyáméktól hallottam, hogy kedvencük Fischer Anni zongora művész, ezért az unoka testvéremmel autóstoppal elmentünk Martonvására, belógtunk arra a szép szabadtéri koncertre, ahol Fischer Anni Beethoven C-moll zongora versenyét játszotta, méghozzá csöpögő esőben, ez volt az érdekes, nem hagyta abba, és ez volt az első élményem egy világhírű nagy művésszel, és akkor itt jön egy kis részlet.

0: Tehát Beethoven C-moll zongora versenyének harmadik tételéből hallottunk egy részletet, Fricsai Ferenc vezényelt a remek karmester.
1: És Fischer Anni volt a szólista.
0: És Fischer Anni volt természetesen a szólista.
1: Hogyan pörgessük tovább az életedet?
0: Az élet zajlott tovább, elvégeztem ugye a gimnáziumot, jelentkeztem egyetemre, felvettek, és hát itt az egyetemi felkészülés tanulmányok során nagyon jó jött az, hogy közben én azért zenéltem is, nyelveket tanultam, a szakmai példaképeimmel nagyon elégedett voltam, Magyar Imre professzor szintén mindenféle művészeti irány nyitott volt, Szent Ágotai professzor volt az anatómia
1: hát akkor képviselője. Akkor még az aranykor
0: tehát
1: volt.
0: Ez nagyon komoly volt, és én egész életemben igazából elszántam magam, hogy orvos legyek, sőt visszaugorhatok egy olyan eseményre, hogy 6 éves koromban kinyitottam édesapám egyik orvosi könyvét, annyira megtetszett, hogy olvasgatni kezdtem, és azóta azt mondtam, hogy orvos leszek. Az egyetemi évek alatt viszont érdekes módon egy olyan helyzetbe kerültem, hogy volt egy remek zenei klub és egy orvoszenekar, ám a klubnak akkor semmilyen vezetője nem volt, úgyhogy elhatároztam, hogy
1: megcsinálom. Elemér vezényelte, Bogina Elemér.
0: Korábban igen, de az orvoszenekart akkor Tardi László, sőt azóta is ő vezényli 80 évesen, ő a Mátyás templom karnagya, és hát kiválóan menedzseli ezt az együttes, hát most már szenyor együttes az orvoszenekar. Tehát itt barátságok jöttek létre, én elkezdtem a klubot szervezni, Kocsi Zoltán, Ránki Dezső, sőt később Siff András jelent meg ezekben a klubokban vagy rendezvényeken, és ugye Pernyi Andrást meghívtam egy sorozattartására a medikusoknak is, tehát folytatódott az a kurzus, amit én gimnazista koromban.
1: Jegyében?
0: Mindenféle zeneszerző volt, és a Schubert előadásain például akkor Siff András, a fiatal Siff Andris megjelent és játszott Schubert
1: emplontokat.
0: Így van, például.
1: Az igen.
0: Eközben még az is történt velem, hogy felfedeztem egy másik csodálatos művészt, mert még gimnazista koromban, hogy utaljak a versenyekre, ott egy Bartók versenyre készültem fel, az nekem nagyon nagy élmény volt, ott bejutottunk egy rádió elődöntőbe, tovább nem, de a Bartók lemezek között egy olyan találtam, ahol egy csodás dalciklus a Bartók falun hangzott el, Török Erzsébet művésznő előadásával, és hát az elvarázsolt. Egyszerűen nem is hittem el, hogy így lehet Bartók énekelni, és hát azt gondoltam, hogy már rég nincs ez az énekesnő, nem hallottam a Zeneakadémián, míg nem 1971-ben, még medikus koromban láttam, hogy ő mégiscsak az egyetemi színpadon tart egy előadást, erdélyi gyűjtésből, és ezekből plusz csángó népdalokból, úgyhogy elvittem oda a csoporttársaimat, szüleimet, és végül ismerettségbe is kerültem vele, ez egy érdekes történet.
2: Két vidám csángó népdal.

0: figyelem.
1: Itt két csángó népdalt énekelt ez a csodálatos énekesnő, és nem akárki kísérte, hanem Kistétényi Melinda. Őróla is szeretnék majd beszélni.
2: Tessék,
1: de visszatérve erre az egyetemi koncertre, amikor én vettem a jegyet az egész medikus csoportnak, oda mentem a pénztárhoz, és azt mondta a pénztárnőnek lelkesen, hogy 21 darab jegyet kérek Török Erzsébet koncertjére. És azt látom, hogy elsápadt a pénztárnő. Arrébb nézek jobbra, ott állt mellettem Török Erzsébet. Úgyhogy megismerkedtünk, elkísértem ott egy kis belvárosi sétájára, jóba lettünk, mindjárt meghívtam az egyetemre is, és a szomorú az, hogy sajnos nagyon beteg volt már, és erre nem kerülhetett sor. De elmondta nekem azt a telefonbeszélgetéseink során, hogy azért én az egyik legkedvesebb mecénása voltam. Ezt
2: jaj,
1: megkaptam
2: jó.
1: Tőle. Természetesen azóta is igyekszem az ő emlékét is őrizni, erről majd később beszélünk. Hát most akkor viszont, aki kozre működött vele, zongorán Kistétényi Melinda szintén egy csodás művésznő volt, aki Kodály Zoltán egyik kedvence volt, orgona művész, olyan különleges improvizációs tehetsége rendelkezett, hogy mindenki a csodájára járt, és mit tesz a sors, hogy ott lakott, ahol ez a zenei klub volt az egyetemnél, tehát jóba lettünk vele, a zenekar is, egyszerűen családtaggá vált Melinda a zenekarra, és a zenekari tagok is nagyon szerették, együtt játszottunk vele különböző módon, tehát az ő életét is végigkísértük. No, és hát tovább menve viszont még van egy érdekesség, mert ez már a medikus korom vége felé volt, amikor már a zenei klubot annyira fejlesztettem, úgy döntöttem, hogy veszek egy mély levegőt. Kedvenc családi barátunkat, angoltanárnőmet, Dans Zsuzsi nénit megkértem, hogy forduljon az ő barátnőjéhez, aki nem volt más, mint Fischer Anni. Kérje meg, hogy esetleg nem játszana a medikusoknak. Ennyire vettem a bátorságot, egy gyönyörű kis terem volt ugyanis a Semmelweis terem, az egészségügyi szakszervezetben, ott voltak a zenei koncertek, egyébként rengeteg koncert, és igent mondott Fischer Anni, úgyhogy kontaktusba kerültem, és amikor találkoztunk, egyszer csak rám nézett, mert valahol ez imponált neki, hiszen akkor voltak az ő fiataloknak tervezett sorozata a Beethoven szonátákról. Rám nézett, és azt kérdezte, hogy mit játszak? Így. Na most tőlem a világ egyik legnagyobb zongoravűvésznél ezt megkérdezi, de nem sápadtam le, hanem vettem a bátorságot, és azt mondtam, hogy édesanyám legkedvesebb művét szeretném, ha lehetne, Beethoven apasszionált a szonátáját.
2: Oppa.
1: És eljátszottam. Egy gyönyörű koncertet adott ebben a teremben, és onnantól fogva 20 éven keresztül nagyon jó kapcsolatban voltunk, és mint már orvos, rengeteget beszélgettem vele például telefonon, mert ő éjszaka szeretett telefonálni. Tehát mint ügyeletes orvos titokban ott, nem volt illendő, de felhívtam Fischer Annit, és beszélgettünk. Tehát ezek hihetetlen élmények
2: kár,
1: voltak.
2: Hogy nem készült felvétel.
1: Hát azt bizony nem lehetett. Mindenesetre ennek is lett egy késői következménye, mert Fischer Anni munkásságával is aztán utána foglalkoztam, amikor ő már nem
2: olyannyira
1: volt.
2: Hogy egy lemez sorozat
1: hát ez
2: is
1: majd
2: megjelent.
1: Egy további téma lesz, úgyhogy ne lőd le.
2: Nem szeretném hanem lelődni,
1: most még,
2: nem is lehet,
1: most még,
2: nem
1: is vagyok orvos, most még nem is vagyok orvos, most még orvos találgató vagyok. De tény is való, hogy az orvosi munkám elején nagyon jó volt az, hogy azért a tanulmányaimat is időben befejeztem, egy rektori pályázatot megnyervén, sikerült egy belgyógyászati állást találnom, és hát ez gasztroenterológia volt a Szent János Kórházban, tehát oda kerültem segédorvosként, és most is ott vagyok. Tehát 1977 és 2026 között nem történt munkahelyváltásom, a munkahelyem viszont háromszor elköltözött. Tehát már nem ugyanaz az épület, de ez viszont egy másik kérdés. Lényeg az, hogy a orvosi pályám során is módon volt zenélni, nyelvekkel foglalkozni, képzőművészet, utaztunk sokat szüleimmel is, tehát ez mind a kettő paralel futott. Végül ennek az lett a következménye, hogy két versenyen részt vettem, ami most már tényleg nagyon komoly volt. Az egyik az Schubert életművét jelentette, a másik Johannes Brahms életművét.
2: Ez
1: úgy hívták, hogy ez volt az, igen.
2: Volt
1: itt különböző fordulókon kellett átesni. Négy nagy forduló volt, és hát mind a két versenyben nyertem, ami hát egy nagyon komoly összeget is jelentette. Ez a 4 havi fizetésem volt, úgyhogy ezt beletettem szépen a családi kasszába, mert úgy éreztem, hogy most legalább revanzsálom azt, amivel a szüleim engem idáig eljutattak. Ez tényleg itt történt. A két verseny során hát annyival gazdagodtam, hogy utána azt kellett mondanom, hogy most következik valami fajta egész más dolog, a vonós négyes. 1983-ban, amikor már túl voltam ezeken a versenyeken, a kedves barátaim, az orvoszenekar tagjai, a koncertmester Kelemen Laci, aki háziorvos volt, Asbóth Richárd csellista, aki kardiológus, és Ostoros Gyula, aki brácsás és amúgy pulmonológus, onkológus. Úgy döntöttünk négyen, hogy vonós négyest alakítunk, elneveztük magunkat a zenekar példájára Semmelweis vonós négyesnek.
2: Logikus.
1: És az első próba után mi történt? Azonnal kaptunk egy felkérést, hogy lépjünk fel. Ez olyan meseszerű volt, ott volt egy ismerősünk, azt mondta, hogy ő már visz is minket egy zeneiskolába Tolnán, és adjuk elő ezt a Haydn kvartettet, amit ott megtanultunk. Ez megtörtént, és egymást érték a felkérések, az Óbudai Társaskör volt az egyik otthonunk, a Bartók Emlékháza Csalán utcában a másik, aztán jött a Zeneakadémia, a régi Zeneakadémia, nagy teremben is játszottunk többször, és külföldi utak közül háromszor Salzburgban, voltunk Rómában, Berlinben, tehát egy olyan koncertkarriert csináltunk végül is, ami összesen 37 évig tartott, és hát szomorúan végződött, 2021-ben Kelemen Laci barátunk sajnos súlyos betegségben eltávozott, így
2: de még
1: megszűnt,
2: azért a többieket
1: megszűnt
2: még
1: a többi.
2: Egyszer említsük meg, mert csak úgy futólag
1: beszéltem,
2: voltad, tehát a felállása következő
1: igen.
2: volt.
1: Tehát négyen voltunk belgyógyászok, először is ez volt az érdekesség, házi orvosként Kelemen László, én ugye gastroenterológus, Asbóth Richárd kardiológus, és Ostoros Gyuszi pedig pulmonológus, tehát tüdőgyógyász és
2: nem
1: onkológus
2: hiányzik.
1: Volt. Igazából ez egy nagyon nehéz dolog, de ha egyszer lezárunk egy ilyen fantasztikus karriert, ezt nem lehet pótolni. A Kelemen Laci pótolhatatlan volt, és egy hihetetlen tehetséges muzsikus, nem csak egy csodálatos orvos volt. Tehát ez a rész lezárul, de addig még nagyon sok minden történt velünk, úgyhogy most tegyük azt meg, hogy adunk egy kis részletet az egyik legszebb koncertünkből. Schumann Ezdur zongora ötösét Várjon Dénes zongora művésszel játsszuk.

0: jó volt ezt a Schumann zenét hallgatni.
1: Igen, hát ez a Semmelweis vonós négyes és Várjon Dénes volt, ez a mi 30. évfordulónkon volt ez az ünnepi koncert, de hát addig csodálatos művészek sora volt, akikkel együtt játszhattunk, és egyáltalán, ha csak ezt a Schumannt veszük, Vásári Tamással játszottuk, a Betanító egyébként, amivel sokszor játszottuk, Varga Csilla művésznő volt, de játszottunk sokat Frankl Péterrel, és hát oly sok mindenkivel, hogyha felsorolnám, akkor itt ülnénk estig, de azt mondanám el, hogy végül is az egész karrierünk során az volt a szerencsénk, hogy végül is jók voltak a koncertjeink, teltházunk volt, sőt, történetek fűződnek a teltházakhoz. Első történet. Kitiltottak minket a Lisztházból, a régi zeneakadémiáról egy időre, mert sokkal többen jelentek meg a koncertünkön, mint ahány hely volt, és emiatt felraktam székeket a pódiumra, ezért feljelentettek, és akkor évekig nem játszhattunk ott. A második eseményünk pedig, hogy a Bartók házban kétszer annyian jelentek meg a koncertünkön, akkor meg azt döntöttük el, hogy még egyszer eljátsszuk a koncertet, addig elmentek sétálni, és visszajöttek, és újra eljátszottuk, úgyhogy ilyen érdekességek voltak. És nem volt igazán kudarcunk, ez nagyon-nagyon nagy dolog, annak ellenére, hogy Asbóth Ricsi, barátom felesége, már egy álnevet nagyon korán kitalált nekünk, hiszen hogyan szólnak ezek a nevek kezdőbetűi, hogy Kelemen, Asbóth, Ostoros, Székely, add csak össze őket, mi az? K-A-O-S, ugye? És akkor ez mi? Káosz. És akkor így mi, ez volt a titkos nevünk. Érdekes, hogy most van egy vonós négyes, aki így hívja magát, egy külföldi vonós négyes, ezen féltékeny lettem rá, de akkor nem volt. De ő
0: cével kezdte, biztos.
1: Igen. A berlini fellépésünk az egész különleges dolog volt, de az nem a kvartett volt, hanem az a zenekar. Egy nyugat-berlini kórust ismertem meg, és összeszerveztem a mi zenekarunkkal, plusz a Szilágyi Erzsébet női karral,
0: Katonics
1: Máriával, ez az együttes elutazott Nyugat-Berlinbe, mert kaptunk egy időpontot, és mi volt az az időpont? A Német Egyesítés éjszakája. És ezen a napon mi a berlini filharmónia egyik nagy termében, ugyan Kammerzálnak hívták, de ezres teremben adtunk egy kantáta estet a zenekarral és a kórusokkal, és hát utána kimentünk és észleltük az eseményeket a Német Egyesítésről. Mi voltunk az egyetlen együttes Magyarországról, akik szerepeltek.
0: Mit tesz a véletlen?
1: És ott volt velünk Melinda is, és ott veszekedett a német karnagynővel, mert az viszont nem volt valami zseniális, közel sem olyan, mint Mohainé.
0: De egyébként egy ilyen történelmi pillanat az életre szóló élmény.
1: Ezt nem lehet elfelejteni, ezt a véletlen hozta, és mégis ezt kaptuk meg az élettől. De szeretnék két történetet is elmondani, hiszen ott Berlinben mi muzsikusok és a kórustagok együtt házi muzsikáltunk egy este, és bizony mi belesültünk egy Mozart kvintetbe életünkben először. Azonnal felállt Tardi László karnagy, és közölte, hát ez nem probléma, csak be akart mutatkozni a Káosz vonós négyes, Kelemen, Asbóth, Ostoros, Székely. Mi történt később? Mindenki már beszélgetett, eszegetett, és egyszer csak valaki odaült a zongorához, és egy Bach korált kezdett el játszani. Mindenki elcsendesedett, a légy zümmögését is hallani lehetett, majd nem kevés könycsepp is kicsordult. Kistétényi Melinda volt, aki muzsikált, csak úgy magának. És hát az események úgy zajlottak a kvartett életében, hogy jobbnál jobb koncert lehetőséget kaptunk, míg nem sorozatban léptünk fel, nem akárhol, a Zeneakadémia nagy termében. Ennek az volt az előzménye, hogy lehetőségem támadt arra, hogy a gasztroenterológiai osztályom számára jótékonysági koncerteket szervezek. Ennek a fő művész résztvevője Vásári Tamás volt, akinek a vezetésével, együttműködésével 6-7 koncertet rendeztünk csodás művészekkel. Ezeken mi is felléptünk sokszor, Frankl Péterrel játszottunk, Vásári Tamással játszottunk, közreműködött Perényi Eszter, felfedeztük a fiatal Theo Gertlert, kicsiny korában, aki a Virtuózok nyertese volt, ő is többször játszott vele, azóta is barátságban vagyunk vele. És hát, hogy kiemeljek egy zenét, mert most már jöhet a zene, Frankl Péter és Vásári Tamást megkértem, hogy játszanak egy négykezest az egyik ilyen koncerten, ez megtörtént, Schubert Ádú rondóját játszották, és ez volt az utolsó alkalom, hogy ők együtt játszottak 2016-ban.

0: Ez a Schubert négykezes azért öröm, mert együtt voltak, és azért szomorú, mert Tamás, aki jó barát volt szintén, akár Frankl Péter, Tamás itt hagyott minket ebben az évben. De térjünk vissza most hangszereimhez, mert kitartásomat két fantasztikus tanárnőmnek köszönhetem. Kertész Ági néni nem csak a hegedülést, hanem a zene és a kamarazene szeretetét is belém táplálta. Elekes Zsuzsa néni gitártanítási módszere pedig egyedülálló volt. Egymást hallgattuk, véleményt mondtunk, miközben nemzetközi díjakat nyert tacskó kutyusok szaladgáltak közöttünk. Ugyanis Zsuzsa néni ebben is élenjáró volt. Egyébként egyik csúcspontja volt gitáros pályafutásomnak, hogy a Zeneakadémián előadhattam Vivaldi D-dur gitárversenyét, úgyhogy rádió és tévé felvétel is készült róla, és ennek a története azért érdekes, mert ugye itt próbák előzték meg ezt a felvételt, szemüvesz kvartett tagjai, barátaim kísértek, és a főpróba nagyon jól sikerült, és nagyon boldogan készültem erre a koncertre, ami egy jótékonysági újévi koncert volt a Zeneakadémián, erre kaptunk meghívást, érdekes módon előttem Sinkovics Imre szavalt. És akkor mi történt? Bejött Sinkovics Imre a előadásra, és közölte a bemondón, most következik Székely György. Így. Hát ezt az ember nem fejti el, és hát akkor szegény Sinkovics Imre nézett egyet.
1: Aki biztos megoldotta, persze.
0: Aztán eljátszottam ezt, és mi történt velem, amikor eljátszottam, akkor kiderült, hogy óriási reflektorozás volt, tehát amit próbán nem tapasztaltam, rám irányult az összes tévi reflektor, bírtam a gyűrődést, mindenki akkor hallgassa meg ezt a kis részletet Vivaldival, D-dur gitárverseny második tételéből.

0: boldog kor, amikor ilyen zenék születtek. Vivaldi la notte, éjszaka.
1: Igen. De itt egy újabb történetet mondanék el, hiszen olyan csodákkal ismerkedtünk meg, mint Konrád György Brácsa művésze, a Tátrai Vonós négyes legendás tagjával.
0: Aki majdnem 100 évet élt meg, hála Istennek.
1: Hát majdnem. Az utolsó 11 néhány évében jöttünk úgy össze, hogy bemutattak minket a kvartettetnek, és a Gyuri bácsi, ugye már ő az volt nekünk, ránk nézett, azt mondta, hogy hát életem vágya volt, hogy én orvosokkal játszak együtt. És ezt megtettük. 10 éven át különböző koncerteket adtunk vele, és a Mozart kétbrásás kvintettek, ezek voltak a nagyon jól befutott számaink, a G-moll és a C-moll kvintet, amit egyébként nagy Enikő művésznővel tanultunk be, aki a Kamerata Akadémika Salzburg tagja volt, tehát ezt is elmondanám. És hát ezekből a koncertekből olyan felvételeink is vannak, amiket még most is lemerek közölni, de még a gitárral kapcsolatban is volt egy érdekesség, Gyuri bácsi ezzel közölte, Gyurikám, egyébként én szeretnék veled úgy játszani, hogy te gitározol. Hát mondtam, jó, hát van Paganininak gitár hegedű műve, hát neki a hegedű ugyanaz volt, mint a Brácsa természetesen, úgyhogy elkezdtünk Paganini műveket játszani, valaki ezt felvette egy házi muzsika formájában, és rajta van a YouTube-on. Tehát, hogyha felírjuk, hogy Konrád György Paganini, akkor ott megjelenik Gyuri bácsi egy hegedűvel, és én gitárral kísérem.

0: Paganini ámol szonáta hegedűre és gitárra. A második tétel részletét hallottuk, Konrád György akkor 94 éves volt, és Székely György előadásában.
1: Most Mozart G-moll vonós ötösét hallgassuk meg Konrád Györggyel.
0: Részlet.

0: Vendégünk Székely György főorvos, aki mint zenész, mint muzsikus lett itt most a zeneközelben vendége.
1: Tehát a Semmelweis vonós négyesről beszéltünk, és itt most az utolsó évek mesteréről és barátságáról szeretnék megemlékezni, Róla János. Úgy alakult, hogy az orvoszenekarral is, és a vonós négyesünkkel is sokat dolgoztunk együtt, és ebből egy komoly munka származott, kidolgozott velünk jó néhány koncertet, nem csak kvartetteket, hanem például Pergolesi Stabat Materét adtuk elő, amit ő irányított, tehát nagyon érdekes együtt munkánk volt vele. Ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy még azt is megtette, hogy a hegedű stimmemet, sőt szonátákat, Bach szonátát átvett tőlem úgy, hogy beújrendezte, segített nekem az előadásban, amikor én nem voltam, beült a helyemre és játszott a kvartettel, tehát egészen elképesztő, hogy tudott velünk így orvosokkal együttműködni, miközben azt tapasztaltuk, hogy akik felénk fordulnak, művészek és vezető művészek, azok mind barátként és pozitív irányban foglalkoznak velünk, tehát nem volt semmifajta negatív élményünk tulajdonképpen ilyen szempontból, és Róla János, aki egy nagyon szigorú zenész volt, és aki saját magánál is a maximumra tette a mércét, mégis tudott úgy velünk foglalkozni, hogy belőlünk is kihozta a maximumot.
0: Ezt milyen felvétellel tudjuk most?
1: Hát én most szeretnék felintézni. Viszont visszaemlékezni rá, mert nincs köztünk sajnos, Vivaldi Négy évszak nyár című tételét, azért is, mert elmesélte, és ez jellemző az ő igényességére, hogy a barokk zenét nem csak úgy magától irányította Liszt Ferenc zenekarral, ugye, hát tudjuk, hogy ennek a legendás vezetője volt, hanem Cidra László, régi zenei művészt és tudóst, felkérte, mint jó barátot, hogy együtt dolgozzák ki az egyes ékesítéseket, díszítéseket a barokk művekből, és ennek egy példája most ez a Vivaldi Négy évszak nyár második tétele.

0: vendégünkről el kell mondani, hogy ő nem csak muzsikus, nem csak szervező, nem csak aktív a zenei életben, hanem publikális, mégpedig rendszeresen. Éppen azt hiszem napokban kaptam meg a legújabb salzburgi beszámolódat, és nagy örömmel olvastam, mert annak idején én is éltem, idézőjelben mondom, az ünnepi játékokon meg Karajan Fesztiválján, és élmény volt ezeket az élményeket megosztani, továbbadni.
1: Igen, az élet úgy hozta, hogy elég korán elkezdtem írni zenéről, ezek meg is jelentek, ám történt egy érdekesség, 1993-ban egészen hirtelen ért el az a helyzet, hogy osztályvezetői főorvosi kinevezést kaptam, tehát rám zúdult egy gasztroenterológiai centrum vezetése, ez egy nagyon nagy feladat volt, nagyon nagy stresszel járt, mégis 31 évig tartott, úgy döntöttem, hogy ezt kompenzálni kell valamivel, és miután Salzburgban már jártam egy fantasztikus előadáson, Marton Évával adták elő Solti György vezéletével a Riásra a szár nélküli asszonyt, ezt a főpróbára sikerült Csobádi Péter barátommal, ott aki a Húsvéti Fesztivál egyik vezetője volt, bejutni. Azt gondoltam, hogy miért ne írhatnék Salzburgról, nem nagyon írnak róla. Elmentem Fajer Máriához, a Muzsika főszerkesztőjéhez, és valóban azt mondta, hogy ők nem annyira foglalkoznak a salzburgi ünnepi játékokkal. Ennek kapcsán azt mondta, hogy akkor jelentkezzek, és hát így most már 33 éve akkreditált újságíró vagyok, azóta a Gramofon folyóiratnak, Parlandónak és minden egyéb fórumnak írtam. De hát ami a legnagyobb dolog az volt, hogy végül is a Salzburgi ünnepi játékok 100. évfordulójára módonban állt ezekből az interjúkból és tapasztalataimból egy albumot, egy exkluzív könyvet létrehozni, aminek az volt a címe, hogy a muzsika valódi hangja, célozva arra, hogy a muzsika hangja a musicalt is ott forgatták, és hát az kicsit híresebb lett, mint a Salzburgi Fesztivál. Hát én megírtam a történetet interjúkkal, kicsit magyar szemmel, és hát egy nagy szerencseért, mert az elnök asszony, a fesztivál vezetője Helga Rabl Stadler megengedte, hogy a fesztivál teljes archívumát felhasználjon. Tehát ebből egy exkluzív fotóalbum lett, kiegészítve olyan fotókkal, amiket Felvégi Andrea és Fejér Gábor is elvégzett a kiváló magyar művészekről. Így ebben a könyvben a elnök asszony bevezetője szerepel, és ezt követi a fesztivál története, és hát sikerült olyan fantasztikus művész találkoznom még, mint Vég Sándor, a híres Vég Kvartett primáriusa, aki ott a Kamerata Akadémika zenekart vezette, Marton Éva művésznővel csináltam riportot, Rost Andrea ott debütált a Traviata szerepével, Solti Györgyhöz bejutottam, és riportot készítettem vele, és így a fesztivál vezetőivel is, és hát így zajlottak az évek. Ez a könyv számomra tényleg egy csoda, hogy ez megjelenhetett, és hát olyan barátaim vannak még benne, mint Kálmán Péter énekes, Rácz Ödön bőgőművész, a Bécsi Filharmonikusok első bőgőse, vagy Várjon Dénes zongoraművész, és hát vannak olyan csillagok, akik álló csillagok Salzburgban, ilyen Cecilia Bartoli, a neves énekesnő, akinek már ott egy saját pünkösdi fesztiválja van, és minden évben ott volt Schiff András, akivel egyre jobb barátságba kerültünk, és hát azért nagy élmény számomra, hogy most már Budapesten is játszik. A salzburgi írások mellett az volt a másik fő célom, hogy azokat a művészeket, akiket én megismertem személyesen, és talán már nem igazán vannak annyira ismertségben, mint a Török Erzsébet, próbáljam előrehozni, és így műsorokat, cikkeket, rádióműsorokat csináltam Török Erzsébetről. Fischer Annival is foglalkoztam, ő nekem azt mondta, hogy életemben nyilván én nem szeretek semmit kiadni nagyon, sem lemezfelvételt, sem ennyi, de halálom után amit lehet nyugodtan, ezt mondta nekem személyesen. Én ezt annyira komolyan vettem, hogy egy könyvet szerkesztettünk az életművéről, és hát CD-sorozatot, majd egy DVD-sorozatot is sikerült létrehozni, amelyet végig szerkesztettem, ebben az összes magyar TV-film felvétele megvan. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy Fischer Annit így valahogy visszahoztuk a köztudatban halála után is. Ő volt, aki nem adott soha interjút, nem igazán szeretett megnyilvánulni.
0: Egyébként büszke vagyok arra, hogy az az icipici interjú, amit mégiscsak rögzítettünk egyszer vele Monte Carlóban, az ebben a általat szerkesztett sorozatban
1: így
0: megjelent.
1: Van, így van.
0: És ez az egyetlen, ahol tényleg sehol máshol én nem hallottam őt beszélni, és nekünk megszólalt.
1: Így van. Szeretném, ha a műsor végén Csecsilia Bártól és Sif András játszana, de zárásképp hagyd térjek vissza az orvosi munkámra, hiszen azt kell mondanom, szerencsés vagyok, hogy évtizedekig az általam vezetett osztály most is szakmailag magas színvonalú, emberileg egy harmonikus közösség, amelyet utódom kiválóan irányít, és én megbecsült munkatárs vagyok ott. Köszönettel tartozom azoknak, akik egész életemet harmóniával megtöltötték, a családom, barátaim, köztük csodálatos művészek, és nem utolsó sorban közel 50 éves orvosi pályafutásom során a betegeim, akik erőt adtak ehhez a kissé szabálytalan kettős életpályához. És hát nagyon köszönöm, hogy veled elbeszélgethettem erről. Ha valaki még kíváncsi, van egy kis portréfilm rólunk a YouTube-on, érdekes névvel, az a cím,

Hölgyeim és uraim, vendégünk volt a Zeneközelben műsorban dr. Székely György, az orvostudományok kandidátusa, gasztroenterológus főorvos, aki hallhattuk zenében is fantasztikusan jártas. Az ő javaslatára Siff András egyik ráadás számával búcsúzunk, ez nem más, mint ahogy ő a budapesti koncerten konferálta már, mint Siff András, hogy most egy olyan Mozart mű, Einek lenne Jig, amit nagyon ritkán lehet hallani, és ami előre mutat évtizedekkel, évszázaddal, hogyha úgy tetszik. Ezzel köszönjük megtisztelő figyelmüket Urbán Péter és Peresztegi Attila nevében.

0: a zene közelbent hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra.

0: Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdő Bénnyére kihelyezett ülésen. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az unió most megnyit forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése és a gyékényesi deltavágány előkészítése mellett a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése is megindulhat. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé, ismertette a miniszter. Idén már 9. alkalommal rendezte meg az Európai Diáksport napját a Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda szeptember 25-én, számolt be róla a Magyar Kurír. A templom téren 12 sportállomáson mozoghattak a gyerekek, a nap kötelező elemeként pedig 2026 métert futottak, ezt 320 diák teljesítette. Az esemény fő célkitűzése az volt, hogy a fiatalok legalább 120 percet aktív testmozgással töltsenek el. A felsősök különböző sportágakat próbáltak ki, az alsósok néptáncoltak és ügyességi feladatokat végeztek. A programot több helyi sportegyesület is támogatta. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő jelen archívum, mondta el az MTI-nek Martincsák Kata, a muzeológus, a projekt vezetője. A muzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a nemzeti ünnephez. A fegyverkezés fokozása és különféle provokációk nem vezethetnek a feszültség csökkenéséhez, hanem csak a fokozódásához, jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő az észak-szlovákiai Felső-Komárnokban a duklai áttörés 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen szombaton. A szlovák államfő a megemlékezésen az Ukrajnában zajló háborúról kijelentette, az elmúlt hetekben egyre nyíltabb formában esik szó a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségéről, ez a nagy világháborúkat megelőző helyzetre kezd emlékeztetni. Terrorizmus finanszírozásának gyanújával eljárás indult 5 ember ellen Franciaországban, közölte szombaton az Országos Terrorizmus Ellenes Ügyészség. Őket azzal vádolják, hogy humanitárius segély címen adományokat gyűjtöttek és juttattak el a Hamas iszlamista palesztin terror szervezetnek. A gyanúsítottak tagadják a vádat. Végül a várható időjárásról. Észak felől fátyol felhőzet érkezik, de így is derült, csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, új-zélandi apostoli nuncius, érsek a beszélgetőtársam, aki 16. Benedek idején a párizsi nunciatúrán dolgozott, és a mostanit megelőző pápolátogatásnak az egyik fő szervezője volt a Szentszék részéről. Most egy újabb pápolátogatást éltünk meg, 4 napig tartott, és hát én követtem a vatikáni tévéadásokon keresztül, és nagyon izgalmas volt, nagyon nagy lelkesedéssel, odaadással fogadták a franciák. 800 ezer ember vett részt a hírek szerint a Champs-Élysées-en lévő a Szentmisén, és a különböző beszédei a pápának, a különböző szereplések, amelyek a pápa előtt beszédek elhangzottak, azok is izgalmasak voltak, tehát nagyon lelkes lehet a francia társadalomnak a katolikus része. Hogyan értékeled a látogatást, milyen volt a francia fogadtatás, illetve mi az, ami a pápa pápának a legfőbb célja volt ezzel a látogatással?
2: Hát talán azzal kezdeném, hogy most sokan megláthatták azt, amit én régóta mondok, amióta ott dolgoztam Franciaországban 4 évig, akkor én ezt megtapasztaltam, hogy nincsen okunk arra, hogy a francia katolikus egyházat temessük. Ugye ez nagyon régóta kering Európában, meg sokfelé, hogy hát a francia egyház az már kvázi nem is létezik, az már redukálódott, és hogy ott milyen módon visszaszorult a katolikus egyház működése. Ez nem igaz. Ezt én meg is tapasztaltam, és most ez a 4 napos pápa látogatás bebizonyította és megmutatta a világnak, hogy ez mennyire nem igaz. Én ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy pessimista módon negatív dolgokról beszéljünk. Természetesen a katolikus egyház helyzete nagyon más Franciaországban is, meg általában Nyugat-Európában is, beleérthetjük Magyarországot is. Nagyon más, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, vagy 120 évvel ezelőtt. Az a fajta népegyház valóban nem létezik. De ez nem jelenti azt, hogy az egyház ne élne egy nagyon intenzív és aktív életet, és ezen túl még ehhez hozzá kell tennem, hogy a társadalmi jelenléte az egyháznak rendkívül fontos. Megkockáztatom azt a szót is, hogy a társadalmi befolyása a katolikus egyháznak jóval nagyobb, mint azt a százalékos statisztikákból kikövetkeztetni tudnánk. A benyomásom nagyon pozitív, bár azt meg kell mondjam, hogy az előzetes hírekből és előrejelzésekből ez már érezhető volt, és én egészen biztos voltam benne, hogy ez egy nagyon nagy sikerű pápai út lesz, mert olvastam sok előrejelzést, és abból is kiindulva, hogy Spanyolországban milyen óriási hatása volt 3 hónappal ezelőtt a pápai vizitnek, valami hasonlóra számítottam Franciaországban is, és ez azt gondolom, hogy be is követ. Természetesen teljesen más valóság Spanyolország és más valóság Franciaország az egyház szempontjából is, de Spanyolországban is gyakorlatilag a 6 napos vizit, ahogy a média és az egész társadalom vélte, hogy megváltoztatta tulajdonképpen az a 6 nap Spanyolország életét és a társadalom gondolkodásmódját, ez valamiképpen Franciaországban is bekövetkezett most.
1: Azért érdekes pont ezt a két országot vennünk, mert a két világháború között a 30-as években micsoda öldöklő polgárháború volt Spanyolországban, és micsoda keresztény ellenesség itatta át a társadalmat, másrészt mennyi vértanú lett, oda-vissza gyilkolták egymást a spanyolok, és hát az egyház is ezt igen megszenvedte, illetve az egyházon belül is két olyan egymásnak feszülő irányzat létezett, amely nagyon sokáig jellemezte a spanyol egyházat. Talán most persze Franciaország a fő témánk, de Spanyolországban is egy egészséges elindulás látunk az egység felé talán, ugye?
2: Igen, ezzel nagyon egyetértek valóban. Tehát a spanyol egyház teljesen más, mint sok évtizeddel ezelőtt, valóban így van. Tehát átment egyfajta reformon, talán mondhatjuk így, egyfajta megújuláson, talán ez még helyesebb szó, de egységes, dinamikus, aktív, tehát minden értelemben egy pozitív kisugárzása van. És ez Franciaországban is nagyon igaz. Már amikor én ott voltam 20 évvel ezelőtt, akkor is láthattuk, hogy mennyire megújult és kinyílt, hogy így mondjam. Tehát ez nagyon fontos szó Franciaországban, hiszen hosszú időn keresztül gyakorlatilag a francia forradalomtól elkezdve megpróbálták egy apró kis skatujába begyömöszölni a francia egyházat, hogy ne legyen látható, ne legyen semmiféle befolyása a társadalomra. Ugye ismerjük ezt a kifejezést is, hogy a sekrestyébe akarták bezárni a katolikus egyházat, és hát volt egyfajta félelem mind a papokban, mind a hívekben sok-sok időn keresztül. És ez az 1990-es években elkezdődött egyfajta változás, egyfajta nyitás, és attól kezdve folyamatosan mind a mai napig nagyon megváltozott. Tehát ma a francia egyház látható, nagyon jelen van a társadalomban, jelen van a társadalom minden rétegében, és már senki nem beszél arról, sem félelemből, sem szándékból, hogy az egyháznak a sekresti ajtón belül a helye. Ez hála Istennek ez a gondolkodás megszűnt.
1: Szigorúan le van szabályozva az állam és az egyház viszonya, tulajdonképpen 1905-től a hívek tartják el az egyházat a szószoros értelemben. Egy pápa látogatásnál ez hogy számít? Mert láttam, hogy micsoda erőfeszítése volt a francia egyháznak a sajton keresztül is, hogy jön a pápa, jelentkezzenek, támogassák. Tehát önerőből valósult meg ez a gyönyörű négy nap. Anyagi értelemben?
2: Vigyáznunk kell mindig arra, hogy kategorizáljunk, vagy címkézzünk bizonyos helyzeteket, országokat, jelenségeket. Tehát igaz, az 1905-ös híres, vagy inkább azt mondanám hírhet törvény, ami szabályozta az egyháznak a működését. Ez valóban nagyon sokáig befolyásolta az egyházi intézmények működését, például iskolákét is, szemináriumokat és a szerzetes rendeket, és így tovább, plébániákat is többek között. De azért nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem ilyen kategorikus a dolog, hogy akkor minden fekete és fehér. Tehát ahogy azt mondtad, hogy szétválasztották még erősebben, nem csak ideológiai módon, hanem gyakorlatilag is az egyházat és az államot. Ez igaz, ugye ez a bizonyos híres laicité, amire mindig hivatkoznak Franciaországban, vagyis a laikus állam, aminek semmi köze, hogy így mondjam, nincsen a valláshoz, vagy a vallásokhoz, vagy az egyházi hierarchiához. Ez igaz, és ez tulajdonképpen egy egészséges állapot, ha önmagában nézzük, az, hogy függetleníti az államszerkezetet, az állam működését és az egyháznak a működését. Ez persze nem egészen erről szólt, mert az 1905-ös törvény arról szólt, hogy milyen módon ellenőrzi és redukálja az állam az egyháznak a működését. De ez az évtizedek alatt nagyon sokat változott, nagyon sokat alakult, és ezért mondtam az előbb, hogy teljesen más ma az egyháznak a helyzete. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy miből finanszírozták, valóban szükségesek ehhez magánadományok is, de ez nem csak Franciaországban igaz, ez nagyon katolikus országokban is igaz, hogy az egyház nem tud minden költséget fizetni, bizonyos helyeken besegítenek különböző alapítványok, vagy éppen a kormányok is. Ez minden országban különböző. Például, amikor én szerveztem 2008-ban a Benedek pápa látogatását, hatalmas nagy lelkűségről tett tanúságot a francia állam és a francia kormány, amin én magam is és nagyon sokan meglepődtünk. Televíziós közvetítéstől a logisztikáig, a különböző helyeknek a biztosítása, az oltárok felépítése, és hát sorolhatnám százával, hogy mi mindenre kell ilyenkor gondolni, vagy éppen a pápa mobilok elszállítása Rómából, például Párizsba, amit annak idején a francia hadsereg repülőgépei végeztek minden ellenszolgáltatás nélkül. Tehát olyan dolgok vannak, amikor kérték a hívek hozzájárulását, ez nyilvánvalóan szükséges volt, mert vannak olyan költségek, ami kimondottan egyházi oldalról kellett, hogy finanszírozzanak, de azt nem mondanám, hogy minden egyes apró dolgot ebből kellett megoldani.
1: Igen, tehát nem volt magára hagyva az egyház ezzel az óriási feladattal.
2: Semmi,
1: hát egyébként
2: semmi.
1: Az egész nemzetnek érdeke is látszotta, hogy az elnök több helyen ott volt, meg a társadalmi életnek a szereplői, persze.
2: Még egyszer nagyon-nagyon szeretném aláhozni, mert enélkül ez a francia látogatás nem lenne világos. Nem igaz az, hogy az egyház és a vallás Franciaországban ne játszana nagyon erős szerepet a társadalomban. Mindenféle értelemben, és most ehhez elmondom azt a fontos dolgot is, ami az előbb említettem, ezt a francia szót, a laicité, tehát ugye ez régebben egy nagyon negatív kifejezés volt, és ebben benne volt az egyház ellenesség tulajdonképpen. Ma ezt a szót sikerült pozitívvá tenni, tehát ma egy pozitív laikusságról beszélnek Franciaországban, ami azt jelenti, hogy kiemelik azt a társadalmi szerepet, ami a vallásosságtól vagy a hittől függetlenül fontos. Tehát az egyháznak egy nagyon fontos társadalomformáló szerepe van. És és ezt ma már senki nem tagadja, és nem vonja kétségbe. És ez jelent meg most ezen a négynapos látogatáson is, és azért voltak tömegek jelen, a fiataloktól az öregekig, azért voltak ott a politikusok, a diplomaták, és mindenki, aki, hát hogy így mondjam, számít az országban, mert odafigyelnek az egyházra, odafigyelnek a pápa szavára, és mindarra azokra a témákra, amikről beszélt. Tehát ne gondoljuk azt semmilyen módon, hogy Franciaországban kevésbé lenne fontos, vagy kevésbé játszana szerepet az egyház a társadalom életében, mint nagyon sok más országban.
1: Helyszínek Párizs után Lourdes, és aztán Metz, Lotaringia és Robert Schumann. Az egy különös értéke volt ennek a látogatásnak, amely minket is érint, Európát, igen, a békét, az egységet, a kontinens gyökereit, az is nagyon-nagyon szépen sikerült, azt hiszem.
2: Igen. Hát most a helyszínekről beszélünk, azért még egy fontos dolgot megemlítenék. Párizsban, azon kívül, amiről már beszéltünk, volt egy fontos látogatása a pápának az ENSZ UNESCO szervezeténél. Az UNESCO ugye a kulturális és tudományos ügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezet, ami az ENSZ keretében működik. Ebben a Szentszék mindig nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonított ez a szervezet annak, amit a Vatikán, hogy röviden mondjuk, vagy az apostoli Szentszék, a katolikus egyház végez ebben a témában. Tehát tudjuk jól, hogy a tudományos kutatások mind-mind valamiképpen egyházi oldalról indultak sok évszázaddal ezelőtt, és mind a mai napig ez nagyon fontos szerepet játszik a katolikus egyetemeken, katolikus oktatásban, nevelésben, és így tovább. Ezért fontos volt a pápa látogatása, és nagyon fontos volt az ő üzenete egyébként, amit nagyon kiemelnék, hiszen aktuális dolgokról beszélt, mégpedig azt húzta alá, hogy ha sokfélék vagyunk is, sok nemzetben, sok szervezetben dolgozunk, sajnos a mai világban hatalmas megosztottsággal, de pontosan ezért húzta alá azt, hogy egyetlen emberiséghez tartozunk. Tehát itt a globalizáció, amiről beszélünk, ez ezt is jelenti, hogy közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, egyetlen emberi családhoz tartozunk, és a technológiai fejlődés, a sokat emlegetett mesterséges intelligencia, az általános globalizáció, ami a politikára és a gazdaságra egyaránt érvényes, ezeknek a legfőbb célja az kell, hogy legyen, hogy az igazságkeresést mélyítsék el, hogy mindaz a fejlődés, amiről beszélünk, ezek etikusak legyenek, és ne függetlenedhessenek az emberi mi volttól, hogy ezt egy testvériségben kell tennünk, közösen kell tennünk. És még egy nagyon fontos dolog, amit itt is kiemelt, és aztán visszatérünk rá majd Metzben az Európai Unióval kapcsolatban, amikor azt mondta a pápa, hogy ne az egymás feletti uralom legyen a cél, nem az egyformaság a cél ezekben a kutató munkákban és a fejlődésben, hanem a különbözőségeket megbecsülő testvériségben kell élnünk. Tehát el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk egyformák, és senki ne akarjon bennünket egyformaságba tuszkolni, hanem el kell fogadnunk és tisztelnünk kell, hogy különböző módon élünk és látjuk a világot. Nagyon fontos volt nyilvánvalóan a lourdesi látogatás, hiszen Lourdes az valamiképpen egy ilyen, mondjuk így, hogy egy lelki erőmű Franciaországban, egyébként Európában is, mint tudjuk, de Franciaországban különös szerepe van, és nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy a püspökkari konferencia hivatalai, azok Párizsban dolgoznak, de a püspökkari konferencia valódi székhelye az Lourdesban van, és minden püspökkari értekezletet Lourdesban tartanak a püspökök, ahogy most is a pápa jelenlétében ez történt. Tehát egy lelki központ, egy lelki erőmű, ami összefogja valamiképpen a francia egyházat és a híveket és a papokat és a püspököket. Lourdesban a püspököket arra biztatta a pápa, hogy értékeljék azt a hatalmas lelki örökséget, amit ez az ország, ez a nép hord magán, hiszen tudjuk azt, hogy egy ősi elnevezése a francia egyháznak, hogy az egyház legidősebb leánya a francia egyház. Tehát van egy olyan történelmi érték, olyan hagyomány, ami évszázadokon keresztül viszi előre ezt az egyházat. Persze ebben voltak hullámvölgyek és hullámhegyek, de egy olyan örökséget visznek magukkal, amit feltétlenül tovább kell adni, és azt kérte a püspököktől, hogy legyenek bátrak, és legyenek kreatívak, és úgy hirdessék az evangéliumot félelem nélkül. Nyilván ebbe volt egyfajta utalás, ugye a korábbi egyház ellenes állapotra, amiről az előbb beszéltem. Ma már, hála Istennek, a félelem mint olyan nincsen jelen, de ennek ellenére szükség van bátorságra és kreativitásra, hogy még intenzívebb legyen az ige hirdetés.
1: Kreativitás, tehát egyrészt az egyház legidősebb leánya, tehát a történelem folyamán fantasztikus értékeket rakott le a kereszténység oltárán, vagy a kereszténység gyűjtőhelyén. A francia egyház rengetegszer ihletője, termékenyítője volt a francia gondolkodás, meg szerzetes rendek, stb. És hát a 20. században is, meg korunkban is a legtöbb lelkiségi mozgalom, a Bárkától kezdve a Tezéig, stb., mind francia földből. Tehát a francia egyháznak a világra való nyitottsága, meg a kreativitása, azt hiszem, erre számít a pápa továbbra is, és a világegyház is.
2: Pontosan, ez szó szerint így van, és valóban, tehát minden támadás és elnyomatás ellenére a francia egyház mindig megtalálta a helyét a társadalomban, és valóban rengeteg szerzetes rend élt, sőt született francia földön, él mind a mai napig, rengeteg misszionárius. Most ehhez csak megint érdekességként mondom, hogy Óceánia déli részének a teljes misszionálását azt francia szerzetesek kezdték el és folytatták évszázadokon keresztül, férfi és női szerzetes rendek, akik megalapozták ott az egyháznak az életét, iskolákat hoztak létre, és mind a mai napig ezek az iskolák a legjobb iskolák, akár Új-Zélandon, akár a szigeteken.
1: Tehát a mostani működési területed, amin tapasztalod ezt, mert most te
2: így van.
1: Új-Zéland és csendes-óceáni szigetvilágnak vagy a
2: nunciusa. Igen, hát ezt az elején elmondtad, ezért mertem utalni erre. Így van.
1: No, Metz.
2: Metz, ugye sokan föltették a kérdést, hogy miért pont Metzbe jutott el a pápa, vagy miért oda ment, hiszen sok más helyre is mehetett volna. De hát nyilván ugye tudjuk, hogy ennek volt egy nagyon nagy aktualitása éppen Robert Schuman kapcsán, aki az Európai Unió egyik alapítóatya, de ezen túl egy olyan különleges katolikus egyéniség, akinek a hatása az évtizedekre meghatározta nem csak a francia egyháznak a gondolkodását, de a politikai életet is. És hát ugye ezt is hozzátehetjük, hogy elindult az ő boldogávatásának a folyamata is, olyan különleges személyiség. Ezt az alkalmat használta fel a pápa, hogy fölhívja a figyelmet olyan nehézségekre, amik jelenleg jellemzik az Európai Uniót, illetve az európai társadalmakat. Éppen ezért hangsúlyozta a pápa azt, hogy az Európai Unió nem lehet az egyformaságnak a megvalósítója. Tehát nem lehet egy olyan domináns szervezet az Európai Unión belül, ami a különbözőségeket tagadja, hanem az Európai Uniónak a különbözőségek harmóniájára kell törekednie. Tehát tudomásul venni, hogy sokfélék vagyunk. Európa nem a legnagyobb kontinens, sőt egy kicsi kontinens, és ezen belül rengeteg nép és sok ország van benne, de ez pontosan az kell, hogy ez egy harmóniát hozzon létre, miközben tiszteljük a többieket. Tehát nem az egyformaság, nem az uniformitás a cél, hanem a sokféleségnek a tisztelete, és ezt kell harmonizálni. Azt gondolom, hogy ez jelenleg egy rendkívül fontos üzenet abban a kontextusban, amiben él és dolgozik most az Európai Unió.
1: És azt mondta a pápa, hogy több alkalommal is, és azt hiszem a jelmondata is ez volt a látogatásnak, hogy Európáról a keresztény gyökerek említése nélkül nem lehet beszélni, és ma is tulajdonképpen a forrása lehet a kiengesztelődésnek és az egységnek és a békének.
2: Igen, hát a Metzi üzenetében azon túl, amit az előbb elmondtam, végül is a legfontosabb üzenet az volt, ami üzenet Európának is, és üzenet tulajdonképpen az egész nyugati világnak, hogy a bosszú és a megtorlás az nem lehet semmiféle módon eszköze egy új világrend létrehozásának, hanem csak is a megbocsátás és a kiengesztelődés az, ami előbbre visz. Mert nyilván most mindenki arról beszél, ki milyen különböző szándékkal, hogy békét kéne teremteni a világban, akár Európában, akár ugye tudjuk, hogy sok más háborús konfliktus van jelenleg a világban, és valamiképpen mindenkiben ott van a vágy, hogy békét kéne teremteni, és meg kéne találni azt az békés együttélést, ami azért hála Istennek évtizedeken keresztül jellemezte a mi világunkat, és amit elveszítettünk. És a pápa azt mondja, hogy ezt a békét úgy tudjuk megtalálni, ha nem a bosszú és a megtorlás útján megyünk, hanem a megbocsátás és a kiengesztelődés útján. És hát nyilvánvalóan ez arra alapozódik, amit az előbb mondtál, hogy ezek a keresztény értékek, és ezeket a keresztény értékeket adja az egyház, mint mintát, mint lehetőséget, mint példát a világ elé, hogyha a kereszténységet elfogadjuk közösen, akkor ezeket az értékeket fogjuk élni. És valóban így van, hogy Európáról nem beszélhetünk ezek nélkül, a keresztény értékek nélkül és a keresztény gondolkodás nélkül, habár tudjuk azt, hogy ma sokan szeretnék ezt, és az ideológiai irány vett erőt tulajdonképpen Európán, ami tagadja, kimondottan tagadja a keresztény értékeket, tagadja a keresztény alapokat Európában, illetve ezt ignorálni szeretné, és szeretné ezt úgy föltüntetni, mintha ezek nem lennének fontosak.
1: És hát ez ellen, ez a pápai látogatás, ez ellen a befolyás ellen egy nagyon egészséges orvosságot ad Európának, tehát...
2: Igen, tehát ad egyfajta tanítást, egyfajta üzenetet, de én azt gondolom, ahogy kezdtem is az elején, hogy ez tulajdonképpen egy példaadás is, illetve egy bemutató arra, hogy ne gondolja azt senki, hogy a kereszténység jelentéktelenné vált Európában. A kereszténység minden értelemben, kulturális értelemben, a civilizáció fészkeként, de vallási módon is, tehát a hitélet, az jelen van Európában. Ne írjuk le, ne gondoljuk azt, hogy itt el lehetne temetni ezt a fajta életmódot és gondolkodásmódot. Az egyház és a keresztény hit, a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció itt van Európában, más módon, de jelen van.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglalást, kedves Gábor atya.
2: Reméljük a legjobbakat.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk a pápa franciaországi 4 napos látogatásáról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Szilvius Leopold Weiss D-moll szonátájának második tételét Kónya István adta elő Lanton.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. október 4-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításáról tárgyalt kihelyezett ülésén. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelés szimuláló tesztelése. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a leégett radostyáni templom újjáépítéséért. Megnyílt az Írók parkja Kányádi Sándor szülőfalujában. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és az óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, hogy az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő, amiket a kivitelezőnek javítania kell. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján a hazai lakáspiac történetét jelenleg is a Budapest környéki ingatlan mozgások, valamint az úgynevezett ratkó unokák korosztálya határozza meg, a Központi Statisztikai Hivatal költözési irányokat bemutató éves adatai szerint. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője az Inforádióban arról számolt be, hogy az elmúlt években Magyarországon tapasztalt, európai szinten is kiemelkedő lakásdrágulás fokozatosan kiszorította a nagyvárosokból azokat, akik nagyobb alapterületű ingatlant keresnek. Ez a jelenség leginkább a családalapítás előtt álló, vagy már gyermeket nevelő fiatalokat érinti, akik az ideális otthont sok esetben nem képesek a saját településükön belül megfizetni, így például a fővárosból a környező agglomerációba kényszerülnek áttelepülni. A szakértő rámutatott, hogy Budapest helyzete kettős. Miközben folyamatos a lakosság kiáramlása, a főváros állandó bevándorlással is szembesül. A 20-as éveikben járó fiatalok számára ugyanis Budapest és a nagyobb 100-300 ezer lakosú városok továbbra is rendkívül vonzó perspektívát jelentenek, ami bizonyos mértékű utánpótlást biztosít a távozók mellett. Az adatokból kiderül, hogy az utóbbi években a fővárosból mintegy 30 ezeren költöztek el, és 25 ezeren érkeztek. Így Budapest vándorlási egyenlege 4-5 ezer fős veszteséget mutat. Balogh László szerint nem a kiköltözési kedv növekedett, hanem a Budapestre érkezők száma esett vissza jelentősen. Ezt a folyamatot a 2025-ös év komoly fővárosi lakás áremelkedési hullámai magyarázzák, amelyek miatt a Budapesten tapasztalható magas árak már vállalhatatlanná váltak a potenciális beköltözők számára. A Budapestről távozók elsődleges célpontja a közvetlen Pest megyei agglomeráció, de jelentős népességnövekedést mutat a Balaton régió is. Egyébként az ingatlanpiac legaktívabb szereplői már 1995 óta az 1971 és 78 között született Ratko unokák. A szakértő emlékeztetett, hogy a 70-es évek végén még évente csak nem 200 ezer gyermek született, ami demográfiai csúcspontot jelentett. Mivel azóta a születésszám folyamatosan csökken, jelenleg is a Ratko unokák a legnépesebb hazai korosztály, így természetes módon ők képviselik a legnagyobb és legmeghatározóbb mozgatóerőt a lakáspiacon.
0: Október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az önkormányzatok október 22-ig jelezhetik bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket, olvasható a kormány.hu oldalon. Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Drámaian visszaesett az Európai Unió és az Egyesült Királyság gabona termése az idei aszály miatt. Magyarország az EU második legnagyobb vesztese Franciaország után. A londoni székhelyű Energy and Climate Intelligence Unit non-profit kutatóintézet ezen a héten publikált jelentése szerint Magyarországon a terménykiesés 3,2 millió tonna, ami hozzávetőleg 723 millió eurós bevételcsökkenést jelent. A kukorica termés 1,9 millió tonnára esett vissza, ami a 2025-ös mennyiség fele. A búza termés további 1,1 millió tonnával csökkent hazánkban. Az Unióban a legnagyobb veszteséget Franciaország szenvedte el, ahol mintegy 1,5 milliárd eurónyi bevétel kiesésre számítanak. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, mondta el az MT-nek Martincsák Kata muzeológus, a projekt vezetője. A muzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a nemzeti ünnephez. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radoscsáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Szent Ferenc tranzitusára emlékeztek Esztergomban, írta a Magyar Kurír. 1226. október 3-a kora estéjén imádkozó testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. Ez a nap 800 éve a tranzitus, azaz átmenet ünnepe. Október 3-án az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban zárultak a Ferenc 800 jubileumi évek. Az ez alkalomból tartott szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke volt, aki arra hívott, mi is kövessük Szent Ferenc példáját, egész életünk odaadásával, Krisztushoz hűségesen. Megteltek magyar szóval Mária Cell utcái október első szombatján és a bazilika falai között magyar nyelvű szentmisén vettek részt az anyaországi és a külhoni magyarok, tudósított a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Október 3-án szombaton Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a magyar nyelvű szentmisét közel 1000 zarándoknak a Mária Celli bazilikában, a magyarok ősi zarándok helyén. A szentmise után a püspök a jelenlévő papokkal, vendégekkel, valamint a hívekkel a Mindszenti szoborhoz vonult, ahol együtt imádkoztak a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Zarándokok járják végig ezekben a napokban Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait. A Magyar Kurír, az Új Ember és a Via Sacra zarándok utazási iroda által meghirdetett október 1-e és 6-a között zajló emlékévi zarándoklat a püspök életének és szolgálatának meghatározó helyszíneit követi, Csíkszentdomokost, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és más helyszíneket érintve. Az út a gyulafehérvári római katolikus érsekség által kezdeményezett Márton Áron emlékéhez kapcsolódik, amelyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdettek meg hivatalos emlékévként Romániában. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Dnipropetrovszk megyében is károk keletkeztek. Közben Friedrich Merz, német kancellár Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai támogatásról tárgyal az ukrán vezetéssel. Nyíri Kata jelenti.
4: Németország újabb katonai és pénzügyi támogatást ígér Ukrajnának. Friedrich Merz, német kancellár Kijevbe érkezett, ahol az ukrán vezetéssel tárgyal. A német támogatás részeként több ezer elfogó drón szállítása és a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szóba került. Merz szerint, ha Oroszországot nem állítják meg, háborús gépezete később Európa ellen fordulhat. Közben újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint az éjszaka folyamán 135 drónt vetettek be, köztük sahedeket, gerberákat és más típusú pilóta nélküli eszközöket. A légvédelem 123 drónt, valamint két rakétadrónt semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor 5 helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Kijevet több hullámban támadták az éjszaka folyamán és reggel. A lezuhanó drónroncsok miatt a főváros Desznyanszki kerületében egy épület kigyulladt, a Dnipropetrovszki kerületben pedig egy lakóház tetejére zuhantak roncsok. A fővárosban 6-szor rendeltek el légiriadót. Dnipropetrovszk megyében is több helyszínt ért támadás. Dnipro központjában egy kommunikációs vállalat épületét találat érte, amelynek következtében tűz keletkezett. A régió több járását az éjszaka folyamán több mint 10 alkalommal támadták drónokkal. Pavlohrad térségében egy létesítmény sérült meg és kigyulladt. Krivij Rih környékén pedig szintén tűz ütött ki. A harctéri helyzetről is friss adatok érkeztek. Moszkva közben saját területét ért nagyszabású ukrán dróntámadásról számolt be. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a szeptember 3-áról 4-ére virradó éjszaka 559 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország több régiója, valamint a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett. Az Európai Unió közben jelezte, nem hátrál meg az orosz fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szerint az uniós diplomáciai képviselet továbbra is működik Kijevben, annak ellenére, hogy Moszkva a külföldi diplomatákat és állampolgárokat távozásra szólította fel. Brüsszel emellett az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciós csomag előkészítésén dolgozik, és tovább növeli az Ukrajnának szánt katonai támogatást.
0: A fegyverkezés fokozása és különféle provokációk nem vezethetnek a feszültség csökkenéséhez, hanem csak a fokozódásához. Jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő az észak-szlovákiai felső Komárnokban a duklai áttörés 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen szombaton. A szlovák államfő a megemlékezésen az Ukrajnában zajló háborúról kijelentette, az elmúlt hetekben egyre nyíltabb formában esik szó a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségéről. Ez a nagy világháborúkat megelőző helyzetre kezd emlékeztetni. Megnyílt az Írók parkja Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában, Székely udvarhely és Székely keresztúr között. A létesítmény 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát mutatja be. Gáspár Sándor tudósít.
5: Az ünnepi átadáson nem csak Székelyföld új turisztikai attrakciójának, hanem új közösségi térnek is tekintették az erdélyi költők és írók parkját. A magyar állami támogatással megvalósult beruházás közel 6 hektáron terül el. 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát mutatja be. Találunk itt kultúrcsűrt, vendéglőt, játszóteret, valamint a nagykükülő forrását, a varsági vízesést és az etelaki víztározót idéző látványelemeket, meg állatsimogatót és kilátót is, mindenütt versidézetekkel. Több száz érdeklődő vett részt szombaton Nagygalambfalván a hivatalos átadó ünnepségen. Gyerkó Levente polgármester úgy véli, Kányádi Sándor szülőfalujának lenni nem csak megtiszteltetés, hanem felelősség is, hogy megőrizzük örökségét és nevéhez méltó módon adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Az átadó nem lezárása, hanem kezdete egy hosszabb folyamatnak. Kiemelte, a beruházás nem jöhetett volna létre az RMDS közbenjárására megítélt 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatás nélkül. Antal Loránd udvarhelyszéki szenátor úgy látja, a mi Sándor bácsinknak sikerült összekötnie Nagygalambfalvát udvarhelyszékkel, udvarhelyszéket Erdéllyel, és valójában az erdélyi magyar költészetet föltenni a nemzetközi térképre. Antal Lóránc szenátor arra is kitért, 3-4 évvel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy ennyi és ekkora mértékű beruházást uszoda, sportcsarnok, verspark tud a községvezetés megvalósítani úgy, hogy azokkal pénzt generáljon. Ez a teljesítmény, munka és kitartás példaértékű, amit nem irigyelni, hanem másolni kell, szögezte le a politikus. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint ez a verspark azt mutatja nekünk, hogy nyelvében él a nemzet. Azt üzeni, hogy a szavaknak olyan erejük van, hogy azzal nagy dolgokra is képesek lehetünk. Az egyházi elöljárók adta áldást követően az ünnep gazdag műsorát a Nagygalambfalvi színjátszókör előadása zárta Erdélyben a Nagygalambfalvi verspark avatásán.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Közel 3000 fát ültettek Kárpátalján az elhunyt katonák emlékére, írta a Kárpáti Gasszó. Az élő emlékezet elnevezésű kezdeményezéshez a régió szinte valamennyi közössége csatlakozott. Az akciót október 1-én Ukrajna védőinek napján tartották. A kezdeményezést az ukrán parlament emberi jogi biztosa kárpátaljai képviselete indította azzal a céllal, hogy a településeken olyan emlékhelyek jöjjenek létre, ahol a hozzátartozók, bajtársak, a helyiek megemlékezhetnek a háborúban elesettekről. Ungváron Andrij Krücskov, az ombudsman kárpátaljai képviselője, munkatársai és az elesett katonák hozzátartozói közösen ültettek fákat. A Bohdan Melnecki téren 5 császárfát telepítettek, amelyek a szervezők szándéka szerint élő emlékhelyként őrzik majd az áldozatok emlékét. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy a következő években további emlékligetek és fasorok létesüljenek Kárpátalja közösségeiben, és ezek a helyek a helyi emlékezet részévé váljanak. Díjazták a Magyar Szó sajtó és nyomda múzeum kialakításának módját a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeumban szombaton este megnyílt építészeti szalon részeként, írta a Magyar Szó. A nyomda múzeum kialakításának elképzelését annak vajdasági megvalósítása tükrében tüntette ki a szakzsűri. Nagy öröm és megtiszteltetés ez az elismerés, magyarázta Erdődi Edvina, a Magyar Szó lapkiadó Kft. Igazgatója a díj kapcsán. A vezető szerint különösen sokat jelent azért, mert a múzeum még nagyon fiatal. 2025-ben fejezték be a tárlat és a múzeumi tér kialakítását, az idei évelején pedig megnyitották kapuikat a nagy közönség előtt. Olyan múzeumot szerettek volna létrehozni a Magyar Szó házában, amely nem pusztán bemutatja a nyomtatott szó, a nyomdászat és a magyar szó örökségét, hanem életre is kelti azt, hangsúlyozta Erdődi Edvina. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Észak felől fátyó felhőzet érkezik, de így is derült, csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Hétfőn derült vagy fátyol felhős napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főpíreink még egyszer röviden. A kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításáról tárgyalt kihelyezett ülésén. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a leégett radostyáni templom újjáépítéséért. Megnyílt az Írók parkja Kányádi Sándor szülőfalujában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
7: 2026. október 4-e van vasárnap, évközi 27. vasárnap van ma. Isten éltesse Ferenc nevű hallgatóinkat. A Ferenc a francia, latin eredetű név, az olasz Francesco latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet francia származású édesanyja után kapott. Jelentése francia. A katolikus egyház ma Assisi Szent Ferencet, az egyik legismertebb ferences szentet ünnepli. 1182 körül született Assisiben, gazdag posztókereskedő fiaként. Egy háború és a fogság után szakított korábbi életformájával és a szegénységet, az evangéliumi életet választotta. Követőivel létrehozta a ferences rendet, amelyet 1209-ben harmadik Ince pápa is jóvá hagyott. Ferenc 1226. október 3-án halt meg, két évvel később pedig szentté avatták. Olaszország védőszentje, emellett az állatok és a környezet védőszentjeként is tisztelik. 1582-ben ezen a napon halt meg avilai nagyszent Teréz. A spanyol karmelita szerzetesnő a rend megújításának egyik legfontosabb alakja volt. 1562-ben megalapította első kolostorát Avilában, és visszaállította a szigorúbb szerzetesi szabályokat. A megreformált közösség tagjait sarutlan karmelitáknak nevezték. Teréz 17 női és 15 férfi kolostor alapításában vett részt, emellett jelentős misztikus műveket írt. 1622-ben szentté avatták, 6. Pál pápa pedig 1970-ben egyháztanítóvá nyilvánította. Halála éppen egybeesett a spanyolországi naptárreformmal, ezért október 4-i halálának napját a későbbi naptár szerint már október 15-én ünneplik. Ugyancsak 1582-ben október 4-én volt az utolsó nap a régi Julián naptár szerint. 13. Gergely pápa reformja kijavította a naptárt és a csillagászati év közötti évszázados eltérést. Ahol az új naptárt azonnal bevezették, október 4-ét másnap már október 15-e követte. 10 nap egyszerűen kimaradt a naptárból. A reformot nem minden ország fogadta el egyszerre. A protestáns államok többsége csak később tért át rá, Anglia például 1752-ben. Magyarországon az új naptár használatát az 1588-as országgyűlés rögzítette törvényben. 1669. október 4-én Amsterdamban meghalt Rembrandt, a németalföldi barokk egyik legnagyobb festője. Pályája csúcsán 1642-ben festette meg az éjjeli őrjáratot, amely máig egyik legismertebb műve. Rembrandt több száz részkarcot és rajzot is készített, grafikái egész munkásságát végig kísérték. Élete utolsó éveit súlyos anyagi gondok és családi veszteségek is nehezítették. 1849. október 4-én a Komáromi Vár utolsó honvéd egységei is letették a fegyvert. Klapka György tábornok szeptember végén kötött megállapodást a vár átadásáról, amely a védők számára szabad elvonulást és büntetlenséget biztosított. Amint egy 30 ezer fős várőrség így elkerülte a megtorlást. A vár feladása másfél hónappal a világosi fegyverletétel után zárta le az 1848-49-es szabadságharc utolsó jelentős fejezetét. 1896. október 4-én Budapesten felavatták a Ferenc József hidat, a mai Szabadság hidat. A Feketeházi János tervei alapján épült híd a milleniumi Budapest fejlesztésének fontos része volt, a megnyitással jelentősen könnyebbé vált a pesti és budai oldal közlekedése, két évvel később pedig már villamosok is áthaladtak rajta. 1897. október 4-én nyílt meg a nagy közönség előtt az Iparművészeti Múzeum budapesti épülete. Az 1872-ben alapított intézmény Európában a harmadik ilyen jellegű gyűjtemény volt. Az Üllői úti épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján emelték, szecessziós formái mellett keleti és magyaros motívumokat is felvonultatott. Ferenc József már 1896-ban felavatta, a nagy közönség azonban csak egy évvel később vehette birtokba. 1957. október 4-én a Szovjetunió pályára állította a Sputnik 1-et, a világ első mesterséges holdját. Amint egy 84 kg-os műhold nagyjából 98 perc alatt kerülte meg a Földet, és rádiójának jellegzetes bip-bip hangját amatőr rádiósok világszerte foghatták. A fellövés elindította az amerikai-szovjet űrversenyt, és arra ösztönözte az Egyesült Államokat, hogy felgyorsítsa saját űrprogramját.
0: A mai múltidézőt Iványi Balázs készítette.

Mike Oldfield felvételei szóltak. Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges szent olvasó első tizedét, mennyei édesanyánk szeplőtelen szíve és az Úr Jézus szentséges szíve szándékára ajánljuk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádságunkban a szűzanya áldását kérjük a beteglátogatókra, orvosokra, ápolókra, valamint a betegeket ápoló családtagokra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ajánljuk imánkat a családokért, házastársakért, hogy hűségben és kölcsönös megbecsülésben, szeretetben erősödjenek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk Európa és a világ békéjéért, a háborúk megszűnéséért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Kérjük az égiek kegyelmét, szenvedő beteg testvéreinkre, imádkozzunk a haldoklókért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Rózsa Füzér királynője,
4: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
4: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
4: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, aki az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, fejtette ki a politikus. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az unió most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új Gubacsi vasúti híd építése és a Gyékényesi deltavágány előkészítése mellett a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése is megindulhat. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé, ismertette a miniszter. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács Teszér versenyzője lett. Idén már 9. alkalommal rendezte meg az Európai Diáksport napját a Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda szeptember 25-én, számolt be róla a Magyar Kurír. A templom téren 12 sportállomáson mozoghattak a gyerekek, a nap kötelező elemeként pedig 2026 métert futottak, ezt 320 diák teljesítette. Az esemény fő célkitűzése az volt, hogy a fiatalok legalább 120 percet aktív testmozgással töltsenek el. A brit választók csaknem fele támogatja, hogy az Egyesült Királyság visszalépjen az Európai Unióba, egy több mint 11 ezer fővel végzett felmérés szerint. Ha Andy Burnham miniszterelnök új népszavazást írna ki és a visszalépés mellett kampányolna, a munkáspárt akár 7%-ponttal is növelhetné támogatottságát. A kormány több tagja ugyanakkor óvatosságra inti a kormányfőt, mert attól tartanak, hogy a téma újra megosztja az országot. Idézte a The Guardian-t az index.hu. Végül a várható időjárásról. Észak felől fátyol felhőzet érkezik, de így is derült csapadékmentes idő várható. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Jakob Streit, Ferenc. Második rész.

Vándorlása során Ferenc egy alkalommal egy téren prédikált. Egyszerre jól öltözött karcsú ifjú lépett elé. Megengedett, hogy veled tartsak vándorutadon? Kérte. Örökre a szerzetes testvéred akarok lenni. Előkelő házból származol, és még nagyon fiatal vagy, válaszolta Ferenc. Gondold meg jól, az én utitársam a szegénység és az éhezés, s gyakran kő a párnám. El tudnád ezt viselni te is? Igen. Szeretném megpróbálni. Vigyél magaddal. Ferenc belenézett az ifjú kérő szemébe, nemes arcára. Öröm gyúlt szívében, és megáldotta új testvérét. Szép arcvonásai miatt Angelónak nevezte el, ami annyit jelent, angyal. Tarts hát velünk! Barna csuhát bizonyosan találunk valahol neked is. Ferenc szerzetes testvéreivel gyakran hosszabb időn keresztül is vándorolt szerte Itáliában. Egy alkalommal, amikor visszatér Portiunculába, tudomására jutott, hogy egy három férfiból álló rablóbanda garázdálkodik a környéken. Angelo találkozott össze velük, amikor egy lopott bárányt sütöttek szabad tűzön. Néhány nappal később Angelo éppen egyedül volt Portiunculában, amikor délfelé meglátta a három rablót közeledni a kápolna irányába. Azok észrevették a fiatal szerzetest, és így szóltak. Szomjasak és éhesek vagyunk. Hozz kenyeret és egy korsó bort. Gaz fickók, jól ismerlek benneteket. Rivalt rájuk Angelo félelem nélkül. Hogy merészeltek nálunk szegény szerzeteseknél élelmet koldulni, ahelyett, hogy munkára fognátok erős karotokat? Láttam, ahogy sütögettétek a lopott bárányt. Hordjátok el magatokat! A három gazember döbbenten és kissé zavartan nézett egymásra, de egyikük sem mert kezet emelni Angelóra. Ehelyett némán szemlesütve eloldalogtak. Nem sokkal később Ferenc is visszatért Portiunculába. Angelo büszke volt magára, miért olyan bátran megadta a rablóknak, és emeltővel mesélte el testvérének a történteket. Amikor azonban befejezte, Ferenc így szólt hozzá. Kemény szívűen bántál velük. Gondolod, hogy szavaidtól csak egy hajszálnyival is jobbak lettek ezek az emberek? Nem. Szívüket csak még jobban megkeményítik, és helyettünk majd másokat rabolnak ki. Siess, fogd a kenyeret és egy korsó bort. Menj utánuk, és kérd tőlük bocsánatot. Addig vissza se gyere, amíg meg nem találod őket. Add át üdvözletemet és áldásomat, és mondd meg nekik, hogy ha éppen van kenyerünk és borunk, akkor abból ők is bármikor kaphatnak. Angelo sietősen útnak eredt. Szívét szégyen égett. Hamarosan rá is talált a rablókra, akik egy fa árnyékában heverésztek, s még mindig éhesek és szomjasak voltak. Fejükben sötét gondolatok kavarogtak. Ez idő alatt Ferenc a kápolnában imádkozott a rablókért. Angelo átadta nekik mestere üzenetét, kiosztotta a kenyeret, a korsó pedig körbejárt. Délután, amikor Ferenc éppen vizet hordott a kiskertbe, amelyet a szerzetesek telepítettek, észrevette Angelót, amint a három fickóval közeledik. Rossz emberek vagyunk, szólalt meg az első tompa hangon, amikor odaértek. Meghallgatott bűneinket? Igen, meghallgatom. Ha én is beszélhetek nektek az én bűneimről, válaszolta Ferenc. Mindannyian bementek a kápolnába.
Odakint megerett az eső, és éles szél kezdett süvíteni. Már éjszakába hajlott az est, amikor Ferenc kilépett a kápolnából. Angelo kunyhójához ment, és így szólt. Három testvérünk nálunk marad éjszakára. A kápolnában fognak aludni. Kérlek, készíts nekik az oltárra egy olajlámpást, némi kenyeret és bort, hogy felfrissíthessék magukat. Én Assisiba megyek ételt és italt koldulni holnap reggelre. Eltartott egy darabig, míg az olajlámpás tüzet fogott a nedves levegőben és szélben. Amikor Angelo végül belépett a kápolnába, a három ember már ott aludt a padlón az oltár körül. Óvatosan letette az olajlámpást, a kenyeret bal, a bort pedig a jobb oldalra. Keresztet vezett mindegyik alvó felett, majd csendesen becsukta a kápolna ajtót. Hogy mi történt a rablókkal? Másnap e szavakkal fordultak Ferenchez. Testvérünk, nálad maradhatunk? Megtanítod nekünk, hogyan lehetünk szerzetesek? Olyan elégedettek és vidámak, mint te. Tetszik itt nekünk. Mondd, mit kell tennünk? Ferenc kis ideig gondolkozott, majd így szólt. Kerítsetek köveket amonnan, a sziklás hegyoldalból, és építsetek falat a kertünk köré. A szél örökké kiszárítja a földet. Szép csillogó köveket is találtok arra felé, amelyek úgy szikráznak, mint a drága kő. Ha aranyrögre leltek, veszünk az árából egy szamarat. Mindhárman elnevették magukat Ferenc tréfáján. Majd minden erejüket latba vetve munkához láttak, és kitartásuk eredményeként a fal napról napra növekedett. Megbánták korábbi életüket, és Ferenc hűséges szerzetes testvérei lettek.

Egy alkalommal Ferenc Szent Leó városában prédikált a népnek. Ott volt a nemes gróf Orlando Cataneo is. Ferenc szavai mélyen érintették a szívét, és amikor a szerzetes a csend és a magány áldásáról beszélt, egy gondolat ötlött fel benne. Enyém a környék legelhagyatottabb hegye, a La Verna. Oda ajándékozhatnám Ferencnek és testvéreinek, hiszen annál csendesebb hely nem létezik a világon. Építhetnek ott egy kolostort. Ezekkel a gondolatokkal a fejében Ferenchez lépett, és így szólt. Szeretném neked ajándékozni a Toszkánában magasodó hegyemet, a La Vernát. Az maga a csendes magány hegye. Építhetsz ott magadnak otthont. Ferenc már hosszú évek óta csak vándorolt. Így köszönettel elfogadta az ajándékot. Úgy érezte, ez égi jel. Egy időre vonuljon el az emberek közül a csendes magányba. Csak három szerzetes testvérét vitte magával, Masseót, Angelót és Leót. A többieknek pedig meghagyta, hogy tevékenykedjenek továbbra is a világban. A La Verna olyan elhagyatott volt, hogy a legtöbb ott élő állat még soha nem látott embert. A madarak is bizalmasan közeledtek a hozzájuk beszélő Ferenchez. Egyre többen repültek hozzá, énekeltek, csicseregtek. Testvérei legnagyobb örömére Ferenc énekelve válaszolt nekik. Madarak, kedves testvéreim, ki adta a hangotokat, amellyel énekeltek és csiripeltek? A világ teremtője. Ki adta tollas szárnyatokat, amellyel a levegőt szelhetitek? A világ teremtője. Egyetlen magot sem kell elvetnetek. Nem kell nehéz munkát végeznetek. Mégis mindenütt találtok magvakat, bogyókat, szúnyogokat. Szomjatokat forrásoknál és kutaknál oldhatjátok. Tollatokat a patak vizében lemoshatjátok. Kinek köszönhető ez a sok jó tétemény? A világ teremtőjének. Ezért hát énekeljetek, és csicseregjetek. Így beszélt Ferenc. Testvérei pedig madár prédikációnak nevezték el a beszédét. Ő a többiekétől valamivel távolabb építette fel kunyhóját, hogy zavartalan magányban mondhassa el imáit, és elmélkedhessék. Egy alkalommal, amikor a szabadban imádkozván karját kitárta, ruháján felmászott egy tücsök, és a kezére telepedett. Ferenc ezt csak kis idő elteltével vette észre, amikor az állatka hangos ciripelésbe kezdett. Elmosolyodott, és így szólt a tücsökhöz: mennyivel tisztább és messzebb hangzó a te imád, mint az enyém. Naponta egy-egy testvére vihetett Ferencnek egy korsó vizet és egy darabka kenyeret. Egy alkalommal, amikor éppen Leon volt a sor és odaért a kunyhóhoz, Ferenc lélekben nagyon távol járt. Leo észrevette, hogy kezéből és lábából vér folyik. Éppen azokon a helyeken, ahol Krisztus testét is átszúrták a keresztszögei. Átszellemült állapotában Ferenc testén is megjelentek Krisztus sebei, olyan nagyon szerette volna őt mindenben követni. Leo csendesen visszatért testvéreihez, és mély megrendüléssel mesélte el nekik, aminek tanúja volt. Így esett meg Ferenccel a csoda, azon az úton, amelyen Krisztus életét és szenvedéseit követni akarta. Az emberek előtt titkolta ezt, testvérei azonban tudtak róla.

Amikor Ferenc élete beteljesedett, és súlyos betegség kötötte ágyhoz, megkérte testvéreit, hogy vigyék el a Szent Dámián templomhoz. Valaha itt kezdte el az építkezést. Az aprócska rózsalugassal körülvett kertilagban lelt nyugalmat és viselte szenvedéseit. Egy napon, egészen kora reggel, amikor éppen kelt a nap, a szerzetesek hallották, ahogy Ferenc zengő hangon énekel a kertben. Angelo és Leo odalopóztak és hallgatták az énekszót. Ferenc újra és újra, versszakról versszakra elismételte az éneket, a szerzetesek pedig lejegyezték a szövegét. Naphimnusznak nevezték el, és megtanulták az egészet. Így történt, hogy amikor Ferenc közelegni érezte halálát, megkérte Angelót és Leót, hogy énekeljenek neki. A naphimnusznak még egyetlen szakasza sem szólt a halálról. Így Ferenc félbeszakította a szerzetesek énekét az utolsó verszak előtt, és kiegészítette a dalt a szerzetes haláláról szóló strófával. Dicsérjen téged, testvérünk, a testi halál, akitől emberfia nem menekülhet. Így siklott át Ferenc a halál oltalmába. Ajkán a fényt adó nap, és a Krisztus által áthatott és megvilágosított föld himnuszával. Ferenc naphimnusza. Mindenható felséges atyánk, hozzád száll a dicséret, magasztalás, tisztelet és hála. Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki méltó lenne nagy nevet kimondani. Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, legfőképpen öreg bátyánk, a nap. Az égből néző le, s tőle világos a nappal, és ékes, szépségesű, tündökletes. Ó, felséges atyánk! Mint te magad. Dicsérjen téged, nénénk, a hold, meg a csillagok. Te formáltad őket, s mind olyan gyönyörűen ragyog. Uram, dicsérjen téged, bátyánk, a szél, a levegő, meg a felhő, a derűs ég s a vihar. Te táplálod teremtményeid ezek áldásival. Dicsérjen téged, kedves húgunk, a víz, aki hasznos, alázatos és tiszta is. Uram, dicsérjen téged, öcsénk, a tűz. Vele gyújtasz fényt napszállat után. Szép és félelmetes ő, erős és vidám. Uram, dicsérjen téged, jóságos földanyánk, ki hátán hordoz minket, s áldásait árasztja ránk. Miénk pompás virága a réten, s gyümölcse a fán. Boldogok, Uram, akik szerelmedért másoknak megbocsátanak, akik betegséget szenvednek el, és keserű kínokat. Boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát, mert elnyerik ők, felséges atyánk, fényes koronád. Dicsérjen téged, testvérünk, a testi halál, akitől emberfia nem menekülhet. Jaj annak, akit a végső perc halálos bűnben talál. Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak. A második halál. Nem kell elszenvedni azoknak. Dicsérjük Urunkat, ég és föld seregei! Áldjátok őt, és nagy alázattal szolgáljatok neki!

0: Jakob Streit, Ferenc. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Pápai Erika, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte és szerkesztette Varga Andrea.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen! Bocsáss meg, ha rossz voltam, vigyázz rám a sötétben! Áld meg aput, anyut, testvért és barátot, a világot is áld meg! Szűz Mária őrangyal, vírasszatok nálam, amen!
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Zigor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, aki az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, fejtette ki a politikus. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az unió most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése és a gyékényesi deltavágány előkészítése mellett

A Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése is megindulhat. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé, ismertette a miniszter. Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács Teszér versenyzője lett. Idén már 9. alkalommal rendezte meg az Európai Diáksport napját a Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda szeptember 25-én, számolt be róla a Magyar Kurír. A templom téren 12 sportállomáson mozoghattak a gyerekek, a nap kötelező elemeként pedig 2026 métert futottak, ezt 320 diák teljesítette. Az esemény fő célkitűzése az volt, hogy a fiatalok legalább 120 percet aktív testmozgással töltsenek el. A brit választók csaknem fele támogatja, hogy az Egyesült Királyság visszalépjen az Európai Unióba, egy több mint 11 ezer fővel végzett felmérés szerint. Ha Andy Burnham miniszterelnök új népszavazást írna ki és a visszalépés mellett kampányolna, a munkáspárt akár 7%-ponttal is növelhetné támogatottságát. A kormány több tagja ugyanakkor óvatosságra inti a kormányfőt, mert attól tartanak, hogy a téma újra megosztja az országot. Idézte a The Guardiant az index.hu. Végül a várható időjárásról. Észak felől fátyol felhőzet érkezik, de így is derült csapadékmentes idő várható. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, zenei barangolás Yehudi Menuhin múzeális lemezeiből, a Zene Világnapja alkalmából. Magyar Kornél összeállítása.

Johann Sebastian Bach D-moll sakonjával köszöntöm hallgatóinkat. Csütörtökön tartották a földkerekség sok-sok országában, így Magyarországon is, a muzsika ünnepét. Az immár több mint 5 évtizedes hagyományra visszatekintő zene ünnep a muzeális lemez felvételéről most is hallható Yehudi Menuhin nevéhez fűződik, aki világhírű hegedű művészként számos közéleti nemzetközi szerepvállalása során éveken át az UNESCO zenei tanácsát is vezette. 1975-ben felhívást intézett a föld országaihoz, amely október 1-én egy időben az ő személyes köszöntőjével elhangzott, illetve írásban is megjelent világszerte. Szeretném önökkel ez alkalommal is megosztani. Kedves kollégák, barátaim! Nagy örömmel tölt el, hogy idén a Nemzetközi Zenei Tanácsban betöltött elnöki tisztem utolsó évében megnyithatom az első zenei világhetet és a zenei világnapot. Szeptember 29-e és október 5-e között, és főleg a zenei világnap alkalmából október 1-én az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre. Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek elő azok az örök értékek, amelyek mindig részét képezték bármely nép minden művészi megnyilvánulásának. Az igazság, amely minden nép művészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nem csak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai zenék, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazzzenészek és a komoly zene legjelentősebb előadói. Ehhez hasonlót láttunk már néhány városban, San Franciscóban például, sőt a zajos New Yorkban is, amikor a legforgalmasabb útkereszteződéseknél a Manhattan és a Juilliard zeneiskola fiatal hallgatói játszottak a járókelőknek. A régi holland orgonatekerőket, a nápolyi tenoristákat, az énekmondókat és trubadúrokat juttatták eszembe, és azt, hogy e hagyományokat érdemes újra életre kelteni. Jó lenne, ha a zenei héten néhány percet a csendnek is szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének a zaj antitézisének kell lennie, mégis sokszor arra használják, hogy kellemetlen zajokat fogjon fel a gyárakban, éttermekben és áruházakban. Azt mondanám, hogy az adott időben az egész világon legyen egy pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezetéhez. Valószínűleg tudomásuk van arról, hogy néhány éve egy kongresszuson Witold Lutoslawski, a nagy lengyel zeneszerző javasolta, indítsunk mozgalmat, amely harcol az embernek a csendhez való jogáért. Azt szeretném, ha a csendnek e perceit követően utcákon, minden gyárban, otthonban, koncertteremben és operaházban megszólalna a zene. Az előző napok eseményeinek elő kell készítenie a csúcspontot, a zenei világnapot. Kérem önöket, tegyenek meg mindent ezen esemény érdekében, amely nem csak a zene, hanem a világ számára is fontos. Egyesek önök közül talán koncertet adnak a zeneművészek nemzetközi kölcsönös segélynyújtási alapja javára, amely intézményt, mint tudják, a zene ügyének előrehaladása és megóvása véget hoztak létre, és azért, hogy a zeneművészeket közelebb hozzák egymáshoz. Yehudi Menuhin, 1975. október 1-e, Toronto, Kanada. A legendás művész számos tekintetben máig érvényes gondolatait megfogalmazó levele után hadd folytassam egy bekezdéssel, világhíres, sok nyelvre köztük magyarra is lefordított könyvéből, az Ember zenéjéből. Egész életemben játszottam Johann Sebastian Bach muzsikáját. Olyan zene ez, melynek tisztasága fennkölt erkölcsi elveinket, legszebb erényeinket, legnevesebb érzéseinket fejezi ki. Megszabadít alantasabb énünktől, az önmagával és Istennel békességben élő emberről beszél, és egy olyan közösség belső harmóniáját tükrözi, amely megteremtette a maga hitét és biztonságát.
ez a zene az emberi megismerés és invenció csúcsán áll. Tulajdonképpen megkockáztatnám azt az állítást, hogy a zene tükre magának a gondolkodás folyamatának. Nyilvánvaló, hogy az ismétlődő ritmusok és hangsorozatok segítségünkre voltak az emlékekből, próbálkozásokból és tévedésekből okuló felismerés és szembeállítás elvének megteremtésében. A zenében fellelhető az összes elvont módszer, amit a világ és önmagunk természetének vizsgálatára használunk. A fúga például pontosan a próbatétellel és újrafogalmazással, a párhuzamok keresésével és az emlékezet csiszolásával dolgozó gondolkozás analógiája. Úgy hiszem, minden zenének ez a tanulsága. Azért igyekszünk tudásra szert tenni, hogy úrrá legyünk a kiszámíthatatlan dolgok fölött, hiszen mindannyiunkban a biztonság lélektani igénye munkál, amikor az eseményekből ki akarjuk hámozni azok rendjét és értelmét, és meghatározott célt, irányt akarunk adni nekik. Bármely sejtből 10 millió másik keletkezhet, miközben génjeit átadja az utód sejteknek, ezzel biztosítva a jellemző jegyek öröklődését. Az ember esetében ez a folyamat nem csak élettani folyamat, hanem ugyanolyan mértékben tudatos is. Továbbadjuk azt, ami elménkben és szívünkben megszületett, és ide tartozik a zene is. A zene pontosan ugyanúgy adja vissza létünk lüktetését, ahogyan az akaratunktól független szívverés az élet első ritmusa. Johann Sebastian Bach hegedű partitái sorából a D-moll hangneművel indítottam ezt a zeneünnepi összeállítást, amellyel szellemi atya az idén áprilisban 110 esztendeje született Yehudi Menuhin emléke előtt tisztelgek lemezfelvételeivel. Ezek sokasága, hál' Istennek, évtizedek óta szolgál a zenerajongók örömére. Az elsők már a csodagyermek játékát is megörökítették, és voltaképpen hosszú és csodálatos élete végéig lemezek sokasága örökítette meg nem csak hegedű játékát, de vezényléseit is. A most hallható Bach remekmű szóló hegedűre írt D-moll partitája mintegy 90 esztendeje készült. Ez idő tájt már a fél világ megismerhette Menuhint, koncert körútja során 13 ország 63 városa koncerttermének közönsége csodájára járt hegedű játékának. 1930 őszén Magyarországon is vendégszerepelt a Zeneakadémián. Péterfi István, Jemnitz Sándor és akkor számos kritikusa szuperlatívuszokban méltatta hangversenyét. Ekkor már 3 éve Párizsban élt és tanult a világhírű György Enescu román hegedűművész zeneszerzőnél, aki teljesen ingyen vállalta tudásának tökéletesítését. E célból mintegy 1,5-2 évre teljesen felhagyott a fellépésekkel, és a pódiumtól visszavonulva minden erejét és idejét fejlődésének, tökéletesítésének szentelte. Ennek vértezetében határozták el, minden bizonnyal Enescu egyetértésével, Bach szólószonátáinak és partitáinak lemezfelvételét. 1934 és 36 között a párizsi Studio Albertben került sor rájuk, és ezek közül hallják most az 1934. május 23-án rögzített D-moll partitát, a Naxos által 2002-ben digitalizáltan restaurálva.

Bach imént elhangzott D-moll szóló partitáját a többi szonátával, illetve partitával együtt szinte pontosan két évtizeddel később Yehudi Menuhin ismét felvette, akkor az EMI Abbey Road-i stúdiójában. 1956-ot írtak akkor, Menuhin 40 esztendős volt, már ünnepelte a világ. Noha néhány ifjúkori feljegyzés szerint már 11 éves kora óta arról álmodozott, hogy zenekart vezényel, ez mégiscsak bő negyed század múlva teljesülhetett. 1946-ban a Dallasi Szimfonikus Zenekar élén Wagner mesterdalnokok nyitányát dirigálhatta egy nyilvános próbáján. Gyakorlatilag csodagyermek korától rendszeresen találkozhatott a 30-as, 40-es évek legnagyobb dirigenseivel. Egyebek mellett 1927-ben a Carnegie Hallban Fritz Busch vezényletével debütált Beethoven hegedű versenyével. 1929-ben Bach, Beethoven, Brahms koncerteket játszott Bruno Walter keze alatt a berlini filharmonikusokkal. Bemutatkozását a londoni szimfonikusoknál a Queen's Hallban ugyancsak Fritz Busch dirigálta. Ahogy az a fiú játssza a versenyművemet, az lenyűgöző, nyilatkozta Sir Edward Elgar, amikor 1932-ben a 16 esztendős Menuhin lemezre játszotta hegedű versenyét a szerző vezényletével. Ugyanez évben tanárával, Enescu-val játszotta Bach kettős versenyét Pierre Monteux pálcája alatt. Bach és Mozart koncertek előadása során a londoni szimfonikusok élén volt mit ellesnie Sir Thomas Beecham vezényléséből. 1946-ban Bartók hegedű versenyét Doráti Antallal, 1947-ben Beethoven hegedű versenyét Furtwängler-rel vette lemezre. Úgyhogy mire az 1948-ban alapított Bassi Fesztivál impresszáriója Jan Hunter meghívta Menuhint, hogy Thomas Beecham utódjaként vezényeljen, a hegedű művész nyugodtan cserélhette vonóját karmesteri pálcára. 1959-től közel egy évtizeden át irányította az együttest, hanglemezek tucatjain, közöttük Bach, Handel és Mozart műveket rögzítettek közösen. Az elsők egyike egy Haydn-Mozart album volt, Haydn búcsú szimfóniájával, valamint Mozart két szerenádjával. Műsorunk hátralévő 20 percében a bécsi klasszikus örökzöldet, a 239-es Köchl jegyzékszámú Serenata Notturnát hallják 1963-ban megjelent His Master's Voice lemezről.

0: Mozart Chloéhoz című dalát Elizabeth Schwarzkopf énekelte Walter Gieseking zongora kíséretével.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésén. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel, fogalmazott a politikus. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, a miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16

méter magas fa arangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el a Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas október 3-án Budapesten, a budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen, számolt be róla a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek áldozatos munkájukkal. Szent Király lovasa a Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács teszér versenyzője lett. Végül a várható időjárásról. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül egyetlen fiát küldte el hozzájuk, mondván: a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta: nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez, ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 33-tól a 43. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs Ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyt fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is a helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben Jócskának nevezett szerzetestársait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra, nekiindulva a világnak, hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában, ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő, immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs Ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete a drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe. Tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja is, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye, folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jobblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. De hát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hívja elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, nézd téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Mózeshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mely Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy, és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt, mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképpen az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől van elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most azt keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű, a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten országát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb. Meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az évben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatod nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkora a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, meg. És ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél. Tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvéred, de bármi kész az Isten, te megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó nap. Nem, én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadt a halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy odaát. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszky tal, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
1: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Antonio Vivaldi G-moll versenymű trombitára és vonósokra című művének harmadik tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Tizennegyedik rész. Egy ember gömörből.

0: A fuvarosékat igencsak meglepte a kőfaragó, Taller Ágoston váratlan megjelenése. De ahogy az ábrázatára néztek, rögtön gyanították, valami rendkívüli esemény késztethette a látogatásra.
1: Mihály, János, elkísérnétek engem hazáig?
0: Hadarta Ágoston, és már lépett is vissza a konyhaajtóból, jelezve, hogy akár indulhatnak is. Apa és fia egymásra néztek, majd szó nélkül kalapot nyomtak a fejükbe, és kiléptek a házból. Az utcán Mihály szólalt meg először.
1: Valami baj van, Ágoston.
0: A kőfaragó följajdult. Ne itt, majd otthon, hogy Aranka is hallhassa. Mihály jelentőség teljesen nézett a fiára, de az csak a vállát vonogatta, mint aki az egészből semmit sem ért. Aranka igencsak meglepődött, amikor a három férfi belépett a házba. Elég volt egy pillantást vetni rájuk, és azonnal rájött, hogy férjének valami rendkívüli élménye lehetett. A másik kettőről viszont lerítt a tanácstalanság. Mi történt? Kérdezte óvatosan. Ágoston a közepébe vágott. Itt van a Lambert Gyuri. Tóninál láttam, illetve csak hallottam, de azt a hangot, az ő hangját nem lehet elfelejteni. Különben maga is mondta a kocsmárosnak, hogy Várgedéről jött. Döbbent némaság ereszkedett az asztalnál helyet foglalókra. Ágoston a fejét vakarta nagy tanácstalanságában. Mi tévők legyünk most? A másik három hitetlenkedve nézte az öreget. Nem kételkedtek a szavában, de ilyen véletlenek nem szoktak történni. Vagy mégis? János törte meg a csöndet. Először is meg kellene tudnunk, mik a szándékai. Remélem, rövidesen továbbáll. Másodjára azt javasolnám, hogy édesapám és Aranka néné még ne nagyon mutatkozzanak a faluban. Anka meg végképpen ne. Engem nem ismer úgy, hogy én végül is szabad vagyok. Édesanyám is az, mert ő sem járt soha Várgedén. Aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy csupán néhány napról van szó. Minden esetre holnap beszélek Tónival, és ha kell, fölkeresem József atyát is. Hát, ha van valami használható elgondolása. Elhallgatott. Mi a bánat vezethette erre ezt a Gyurit? Dörzsölgette elmélázva az állát Mihály. Hát sosem lesz vége ennek a történetnek. Édesapám, ne ijedjen meg, minden el fog rendeződni. Erős a gyanúm, hogy ezt az embert valami nagy baj érhette, hiszen egyedül utazik, vagy esetleg vándorol, csak úgy találomra. Mert nyomós ok nélkül senki nem hagyja otthon a családját, édesanyját, s vág neki a világnak. Ő nem kereskedő, hogy erre-arra utazzon. Egy lovász helyhez van kötve, és ha családja is van, hát nem szokták más, távol lévő helyekre küldeni. A többiek egyetértően bólogattak. Gondolod, üssem agyon? Nézett a fuvarosra Ágoston, mert akkor megszűnne minden bizonytalanság. Bajt bajjal orvosolni képtelenség, csóválta a fejét János. Különben is az a gyanúm, hogy valami nagy dolog történt vele. Mert, mint mondtam, senki nem hagyja csak úgy magára a családját, édesanyját. Vagyis Gyurinak komoly gondjai lehetnek. Ne azt várjuk, hogy majd csak elmegy ebből a faluból. Inkább segíteni kellene neki. Már csak azért is, mert Katinka az ő leánya. Aranka megfogta az ura kezét. János jól beszél. Ti pedig, itt a két bazsóra nézett, mondjátok el a két Annának, ki érkezett a faluba. Biztosan nekik is lesz valamilyen megfontolásra érdemes gondolatuk. Amúgy pedig, hadd kérdezzem meg, igazából mennyire haragszunk Gyurira, hiszen oly sok esztendő telt el azóta. A kérdés váratlanul érte a három férfit. Mihály ocsúdott legelébb. Igazából én nem haragszom, hiszen csodálatos feleséget kapott a fiam, és csodálatos három gyermeket is. Ugyanezt gondolom én is, bólogatott János. Furcsa, de neki köszönhetem Ankát, és vele együtt mindent, ami az életemet boldoggá teszi. A kőfaragó a fejét ingatta. Ti nem értettétek Aranka kérdését, mert nem is érthettétek. Ugyanis ez egyedül nekem szólt. Mert én voltam az, aki a pokolba kívánta Lambert Gyurit, és ha tehettem volna, akkor agyon is ütöm. Később ugyan lehiggadtam, de nagyon nehezen. Hála a feleségemnek, és hála nektek is, amiért az ideköltözésünkben segítettetek. Itt békességre leltem. De amikor meghallottam őt a csapszékben, újra felhorgat bennem a rossz akarat. Szégyellem is emiatt magamat. Ugyanakkor jó lenne tudni, mi van az otthon maradottakkal. Illetve azt sem tudom, van-e családja. Aranka fejcsóválva nézett az urára. Persze, hogy van. Hát nem is tudom, mikor kaptunk levelet Julitól, de abban megírta, hogy Gyurka feleségül vett csomatelkérül egy leányt. És van már gyermekük is, egy fiú. Igaz, igaz, ismerte el Ágoston. Elfelejtettem. De most egyedül jött ide, és ez nekem nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Bármit is mondotok, nyugtalan vagyok, mert ha mégis meglátná Ankát, főleg, ha itt marad, hát nem is tudom. Ebben az esetben nem hiszek semmiféle békés elrendezésben. János fölállt, odalépett az öreg kőfaragóhoz, és gyöngéden megpaskolta a vállát. Mi most elbúcsúzunk, de ne gyötörje magát, apám uram. Mindent ki fogok kutatni, megígérem. Könnyen lehet, hogy Tóninál találkozni fogok ezzel a Gyurival, és az is megeshet, hogy beszélek vele. Nem vagyok én macska, hogy kerülgessem azt a bizonyos forrókását. Amikor a két bazsó kilépett az utcára, János az apjára nézett. Benézek a plébániára. Édesapám pedig otthon meséljen el mindent az asszonyoknak. Az öreg bólintott, és elindult hazafelé.

Alakul. A török árminféle kereskedés hamar népszerű lett az asszonyok körében. A fiatal boltos remekül érzett rá, miként kell olyan árucikkeket kínálni, amiknek a nők nehezen vagy egyáltalán nem tudnak ellenállni. A különféle zsinórok, cérnák, pántlikák, kis és nagyobb varrótűk, ilyen-olyan ollók mellett kendőket, sálakat, sőt ruhaszöveteket is tartott, és a számítása fényesen bevált. Nátán mindezeket látva, mosolyogva ingatta a fejét, és elismerően veregette Ármin vállát. Hogy te mi mindenre gondolsz? Lám, neked van igazad. A fiú csak mosolygott, hiszen tudta ő jól, minek örülnek az asszonynépek, mert ezt is jól kitanulta a kereskedő iskolában Pesten. Mosolygott akkor is, amikor arra gondolt, lám, alig van olyan nap, hogy a vevők ne állnának hosszú sorban a pult előtt, hogy megkaphassák, amire vágynak. Mosolygott most is, mert immár arra is gondolt, kellene egy segéd, hiszen alig győzi egyedül a kiszolgálást. Ma különleges nap van, kevés a vásárló. Csupán egyetlen vevő ácsorgott a pult előtt, egy férfi. Ármin türelmesen várta, hogy az idegen megszólaljon, és közölje, mit szeretne. A bolt ajtaja hirtelen kivágódott, és egyszerre három gyerek zúdult a helyiségbe, mint valami hóförgeteg. Katinka és az ikrek. Hé, lassan, mert összedöntitek az egész házat, nevetett Ármin. Majd Katinkára nézett. Mit szeretnétek? Az ikrek egymás szavába vágva hadarták el a kívánságukat. Ármin bácsi, savanyú cukjot kéjünk, itt a pénz, tessék! Az idegen szótlanul nézte a két fiút, és a szemében, mintha könnycseppek csillantak volna meg, amit Katinka rögtön észrevett. A bácsi miért sír? A férfi néma maradt, majd Ármin felé fordult. Bocsánat az eddigi zavarásért, Isten megáldja! És meggörnyedve, mint aki mázsás terheket cipel, kilépett az utcára. A fiatal boltos tűnődve nézett utána. Vajon ki lehetett ez az ember? Katinka, mintha hallotta volna a fiatal boltos gondolatát, visszhangként ismételte. Ármin bácsi, ki volt ez az ember? Nem tudom, aranyom, még sosem láttam a faluban. Utazó lehet, aki éppen erre járt. Vagy ki tudja.

Bazsó János napi munkáját befejezve belépett a Grösl vendéglőbe. Kevesen ültek az ivóban. János nagyon is megörült, hiszen így könnyebb szóba elegyedni Tónival. Az idegen férfi után érdeklődnék, Tónikám. Itt lakik még? Amaz bólintott. Valami gondod van vele? Még nincs, de nem is szeretném, hogy legyen. A nevét elárulta, és azt, hogy meddig marad. Tóni elnevette magát. Olyan vagy, mint egy rendőrkopó. Hogy meddig marad, azt nem mondta. De a nevét tudom. Lambert György. Amúgy még itt lakik, bár nem mondta meddig. Ha találkozni szeretnél vele, este felé itt az ivóban megtalálod. Remek. De ma este nem érek rá, holnap viszont mindenképpen benézek. A csapos bólintott, János pedig kilépett az utcára, és a plébánia felé vette az irányt.

József atya széles mosollyal fogadta, és már invitálta is a házba a fuvarost. Leültek. Nem is tudom, hol kezdjem, fészkelődött a fuvaros, de a pap nevetve közbeszólt. Talán az elején, úgy a legkönnyebb. Ez igaz, mosolyodott el János. Csak nem tudom, hol az eleje. Aztán belefogott, és mindent elmesélt erről a fura idegenről, akiről végül is kiderült, hogy ő Lambert György. József atya elkomorult. Igen, már ismerem. Járt itt, mert gyónni kívánkozott, és megdöbbenésemre nem a bűneit sorolta, hanem a közelmúltban történt tragédiáit. A végén pedig azt kérdezte, vajon mely bűne miatt büntette, vagy bünteti még mindig az Isten. Próbáltam megértetni vele, hogy a mi urunk senkit nem büntet, de nem tudom, elhitte-e. Innentől kezdve azért mégis meggyónt egy némely vétkeket. Remélem megérted ezek után, hogy nem mondhatom el a beszélgetésünk teljes tartalmát. János elképedve nézett a plébánosra, mint akinek egyetlen szavát sem akarja elhinni. Ugyanis sok mindenre számított, de arra nem, hogy Gyuri fölkeresi a falu papját, és mindent elmond neki egy gyónás keretében. Mert miért pont ebben a faluban kereste meg a papot? Hiszen amíg idáig eljutott, bizonyára több falut, netán kisebb várost is érintett. Miért nem ott gyónt valahol? Vagy csak itt jutott eszébe? Különös. Arcát tenyerébe temette, majd némi hallgatás után József atya szemébe nézett. Tónit kértem meg az elébb, ha látja, szóljon nekem, mert beszélni szeretnék ezzel a Gyurival. Lehet, hogy erre holnap kerül sor. Holnap este. Soha még ilyen zavaros helyzetben nem voltam. A pap megdörzsölte a homlokát. Nehéz ügy. Milyen tanácsot is adhatnak kétségek között gyötrődő barátjának? Aztán eszébe jutott valami. Most úgy fogok szólni hozzád, mintha én is fuvaros lennék, és nem úgy, mint egy pap. Remélem, nem fogsz megbotránkozni. János arcán fanyar mosoly jelent meg. Karját széttárta, jelezve bármit készséggel meghallgat, megbotránkozásról pedig szó sem lehet. Nos, akkor én, mint fuvaros, azt tanácsolom, hogy ha a Grösl kocsmában találkozol ezzel a Gyurival, hívd meg egy korsó sörre. Hallgasd végig, aztán meglátod, mit tehetsz az érdekében. Tudom, nem vagy hebehúrgya, és jól meggondolod, mit mondjál. Így biztos vagyok abban, hogy képes leszel segíteni ezen a szerencsétlen emberen. Ami pedig az Ankával való esetét illeti, ez már rég idejét múlt történet. Ne félj attól, hogy földúlná a családod életét. Nem emiatt van itt. Meg aztán nem is tudja, hogy Anka itt lakik. János lassan fölállt, elgondolkodva bólogatott, majd József atya szemébe nézett, és alig észrevehetően elmosolyodott. Meg fogja tudni. No, de köszönöm mindazt, amit mondtál. Igen, ez az egyetlen egyenes út, hogy ezt a rossz ízű történetet szépen lekerekítsük, mindenki örömére. Mindent megteszek, ami tőlem telik. És most bújj ki a fuvaros ruhából, légy ismét pap, hogy így búcsúzhassak. Laudetur Jézus Krisztus. A plébános átölelte barátját, in aeternum amen.

Amikor János hazaért, meglepve látta, hogy két falubeli fuvaros ül a konyhájukban. Őt várták. János somolyogva nézte a vendégeket, mert erősen gyanította, társulni szeretnének. Ha a fuvarozó testület véget jöttetek, várjatok még egy csöppet. Ide hívom a társamat, a bíró Lacit. Nem akarok a háta mögött beszélni. Nem telt el fertály óra, és Laci is ott ült Bazsóéknál a konyhában. Nem kellett hosszan tárgyalniuk. A két vendég első szóra elfogadta a föltételeket. Ha a telep készen lesz, nyugodtan ott tarthatjátok a szekereteket, meg aztán lesz istálló is, ahol a lovaitokat elhelyezhetitek, mondta János. Rövid csönd után folytatta. Tudnotok kell, hogy ha csatlakoztok hozzánk, nem szükséges föladnotok a saját fuvarjaitokat, de csak abban az esetben vállalhattok önállóan megbízásokat, ha a társulásunk éppen nem kap megrendeléseket. Minden egyébről úgy is kaptok írásos följegyzést. Még azt is elmondom, hogy tervezzük egy betegsegélyező egylet létrehozását, amely abban segít majd a rászorulónak, hogyha valami baj éri, ne maradjon pénz nélkül. Majd ezt is bővebben elmondja nektek a feleségem, mert ő lesz az irodista, bár ezért egyelőre semmi járandóságot nem fog kapni. Bíró Laci közbeszólt. Azért ez csak nem járja, minden munkás méltó a bérére. Tudom, válaszolta János. De mint mondtam, egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Az egyik vendég, akit szerte a faluban csak Matyinak hívtak, a torkát köszörülte. János, köszönöm, illetve köszönjük, hogy az elején, amikor megalakultatok, nem haragudtál meg ránk amiatt, hogy nem jöttünk ide azonnal. De neked volt és van igazad. Többen többre jutunk. Amit pedig most elsoroltál nekünk, az minden reményünket fölülmúlja. Aztán meg könnyen lehet, hogy a fiatal Tóth Kálmán is jönne. János derűsen nézett fuvaros társára. Ne tréfálj, Matyi, hiszen soha nem volt köztünk semmi harag, és biztosan mondom, nem is lesz. A többit pedig igen komolyan gondoltam, sőt, vannak további terveim is, de még úgy is beszélünk a továbbiakról. Ami pedig Kálmánt illeti, jöjjön, szeretettel várjuk. A két férfi fölállt, hogy mennének, mert még aludni is kell, hiszen oly hamar itt a reggel. Igazatok van, bólogatott bíró Laci. Megyek én is. Az öreg Bazsó kísérte őket a kapuig, és amikor visszatért, csak ennyit mondott. Alakul...

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésén. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel, fogalmazott a politikus. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, a miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el a Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas október 3-án Budapesten, a budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen, számolt be róla a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek áldozatos munkájukkal. Szent Király lovassa a Csiki Laura nyerte

0: Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács teszér versenyzője lett. Végül a várható időjárásról. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Következik a Zene közelben.
1: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Urbán Péter, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Rendhagyó műsor lesz, hallják, nem zenével kezdünk, mert vendégünk dr. Székely György, aki főorvos, gasztroenterológus, és ha megengedik, itt pontosan elolvasom, mert nagyon sok titulus fűződik hozzá, az orvostudományok kandidátusa, 31 évig vezette a Szent János Kórháznak a gasztroenterológiai osztályát, szenior szaktanácsadó jelenleg, és ugyanúgy főorvos és főállásban dolgozik, fantasztikus energiával. A szakmai részében nem mondanék többet, mert én téged nem erről az oldalról ismerek, hanem zenészként, mert nincs olyan nagyszerű hangverseny, hogy ne lennél ott, és mindig mosolyogsz, mindig látszik, hogy élvezed.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, hát életemnek ez a másik fontos része a zene, de hát azért elmondom, hogy a nagy részét azt az egészségügyben töltöttem, hiszen az emésztőszervi betegségekkel foglalkoztam, ilyen irányú közlemények, könyvrészletek, különböző szereplések azért uralják ezt a terepet, ám amennyi időm van, az természetesen a hobbimra is igyekszem fordítani. Ez lehet egyébként képzőművészet, színház, mozi, de első helyen a zene.
1: Olyannyira, hogy te magad is fiatal korodban már valamilyen hangszer mellett voltál, nem akarom helyetted elmondani.
2: Hangszerem előtt is volt zenei benyomásom, ez még akkor, amikor nem születtem meg, mert édesanyám, amikor engem hordozott, rengeteg Mozartot és Chopint hallgatott, az volt a kedvenc zeneszerzője kettő. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a zene az megelőzte az orvosi késztetésemet, és így megszületvén már az első éveimben is elkezdtem énekelni. Kiderült, hogy egy kellemes szoprán hangom van. Bátyáim elvittek egy operett előadásra, amit egyébként egy ifjúsági színházban tartottak. Hazamentem és elénekeltem a családnak, hogy Leila, Leila, te vagy az álmom, Leila, Leila, kicsi virágom.
1: Most is el tudnád énekelni?
2: Majd ez kiderül. Erről lesz szó, tehát ezt elénekeltem, és erről kiderült, hogy van zenei hallásom. Az iskolába kerülvén kiderült, Áldás utcai iskola, hogy én vagyok az, aki mindig énekel, meg tud énekelni, tehát rengeteget énekeltem, népdalokat, slágereket, sokszor táborokban, máskor iskolai ünnepségekben, és akkor ment az Animals együttes száma, stb., amiket én így énekeltem gitárkísérettel. Tehát
1: várjál,
2: azt kell mondanom, hogy ezt nem fogom most elmondani. Az még később
1: lesz. Az majd később el fogod mondani.
2: Lényeg
1: akkor...
2: az, hogy belecsöppentem már olyan dolgokba is, amikre nem is számítottam, versenyekbe. Például már hetedikes koromban egy országos televíziós verseny volt, ilyen művelődési versenygyerekek, és akkor azt megnyertem, ez a staféta verseny volt, kivittek Lengyelországba, ott volt egy nagy műsor, tehát ez a versenyzés is úgy végig kísérte kicsit a fiatalkoromat, bár nem törekedtem erre, ez az érdekes. Eközben édesapám persze szépen kézen fogott, elvitt a szolfés vizsgára,
1: felvettek. Még nem mondtad el, hogy a papa esetleg zenélt valamit?
2: Papám orvos volt, fülorgégész és orvostörténész, de zongorázott fiatalkorában. Édesanyám műtősnő volt, majd egészségügyi újságíró, neki is több kötete jelent meg, interjú kötetek. Tehát nagyon is lelkesek voltak a zenében, a művészetekben, én így nőttem fel
1: ebben a környezetben. És akkor lazán mondtad, hogy bátyáim?
2: Igen, hát végül is ők is zenéltek. éltek, és hát ilyen módon nagyon komoly zenei környezetem volt, ez igaz, de az, hogy én magam két hangszerrel kezdtem el foglalkozni már általános iskolában, az én döntésem volt. A hegedű volt az első, majd a gitár, a klasszikus gitár a második.
1: Hogy nem a zongora? Igen.
2: A zongora, jó kérdés, elmentem 7 éves koromban felvételizni a zeneiskolába, megnézték a kezeimet, és azt mondták, ezek hegedűs kezek, kész.
1: Hoppa.
2: Úgyhogy eldőlt a dolog. De ez nem zavart engem, az már zavart, hogy a hegedű tanulás közben megőrítettem a családomat, hát mindenki tudja, hogy milyen egy pici gyerek
1: hegedülése,
2: az egy úgynevezett kakofónia, de én is rosszul bírtam, hogy a társaim hogy hegedültek ezeken az órákon, tehát hogy ezen a pár éven hogy tudtam túljutni, ezen igen, egyáltalán magam is csodálkozom, de túljutottam, és hűséges maradtam mind a két hangszerhez, és ezek végigkísérik jelenleg is az életemet.
1: Itt most azt hiszem a prózát felváltja a zene.
2: Javasoltam itt egy zenét, ugyanis ez még a gimnazista életemhez tartozik. Két olyan élményem volt, amely meghatározta az én zenei pályámat. Igazából az egyik Pernyi Andrásnak egy Bach sorozata, amit édesanyám munkahelyén tartott, ott volt egy ilyen kis klub, végigvettük a passiókat és a különböző gyönyörű műveket. Ez 16 éves koromban történt, és ugyanekkor édesanyáméktól hallottam, hogy kedvencük Fischer Anni zongoraművész, ezért az unoka testvéremmel autóstoppal elmentünk Martonvására, belógtunk arra a szép szabadtéri koncertre, ahol Fischer Anni Beethoven C-moll zongora versenyét játszotta, méghozzá csöpögő esőben, ez volt az érdekes, nem hagyta abba, és ez volt az első élményem egy világhírű nagy művésszel, és akkor itt jön egy kis részlet.

0: Tehát Beethoven C-moll zongora versenyének harmadik tételéből hallottunk egy részletet, Fricsai Ferenc vezényelt a remek karmester.
1: És Fischer Andi volt a szólista.
0: És Fischer Andi volt természetesen a szólista.
1: Hogyan pörgessük tovább az életedet?
0: Az élet zajlott tovább, elvégeztem ugye a gimnáziumot, jelentkeztem egyetemre, felvettek, és hát itt az egyetemi felkészülés tanulmányok során nagyon jó jött az, hogy közben én azért zenéltem is, nyelveket tanultam, a szakmai példaképeimmel nagyon elégedett voltam, Magyar Imre professzor szintén mindenféle művészet irány nyitott volt, Szent Ágotai professzor volt az anatómia képviselője.
1: Hát akkor még az aranykor.
0: Tehát ez nagyon komoly volt, és én egész életemben igazából elszántam magam, hogy orvos legyek, sőt visszaugorhatok egy olyan eseményre, hogy 6 éves koromban kinyitottam édesapám egyik orvosi könyvét, annyira megtetszett, hogy olvasgatni kezdtem, és azóta azt mondtam, hogy orvos leszek. Az egyetemi évek alatt viszont érdekes módon egy olyan helyzetbe kerültem, hogy volt egy remek zenei klub és egy orvoszenekar, ám a klubnak akkor semmilyen vezetője nem volt, úgyhogy elhatároztam, hogy
1: megcsinálom. Vezényelte, Bogina Elemér.
0: Korábban igen, de az orvoszenekart akkor Tardi László, sőt azóta is ő vezényli 80 évesen, ő a Mátyás templom karnagya, és hát kiválóan menedzseli ezt az együttest, hát most már szenyor együttes az orvoszenekar. Tehát itt barátságok jöttek létre, én elkezdtem a klubot szervezni, Kocsi Zoltán, Ránki Dezső, sőt később Siff András jelent meg ezekben a klubokban vagy rendezvényeken, és ugye Pernyi Andrást meghívtam egy sorozat tartására a medikusoknak is, tehát folytatódott az a kurzus, amit én gimnazista koromban.
1: Jegyében?
0: Mindenféle zeneszerző volt, és a Schubert előadásain például akkor Siff András, a fiatal Siff Andris megjelent és játszott Schubert
1: emprontokat.
0: Így van, például.
1: Az igen.
0: Eközben még az is történt velem, hogy felfedeztem egy másik csodálatos művészt, mert még gimnazista koromban, hogy utaljak a versenyekre, ott egy Bartók versenyre készültem fel, az nekem nagyon nagy élmény volt, ott bejutottunk egy rádió elődöntőbe, tovább nem, de a Bartók lemezek között egy olyan találtam, ahol egy csodás dalciklus a Bartók falun hangzott el, Török Erzsébet művésznő előadásával, és hát az elvarázsolt. Egyszerűen nem is hittem el, hogy így lehet Bartók énekelni, és hát azt gondoltam, hogy már rég nincs ez az énekesnő, nem hallottam a Zeneakadémián, míg nem 1971-ben, még medikus koromban láttam, hogy ő mégiscsak az egyetemi színpadon tart egy előadást, erdélyi gyűjtésből, és ezekből plusz csángó népdalokból, úgyhogy elvittem oda a csoporttársaimat, szüleimet, és végül ismeretségbe is kerültem vele, ez egy érdekes történet.
2: Két vidám csángó népdal.

0: Itt két csángó népdalt énekelt ez a csodálatos énekesnő, és nem akárki kísérte, hanem Kis Tétényi Melinda, őróla is szeretnék majd beszélni.
1: Tessék,
0: de visszatérve erre az egyetemi koncertre, amikor én vettem a jegyet az egész medikus csoportnak, oda mentem a pénztárhoz, és azt mondta a pénztárnőnek lelkesen, hogy 21 darab jegyet kérek Török Erzsébet koncertjére. És azt látom, hogy elsápadt a pénztárnő. Arrébb nézek jobbra, ott állt mellettem Török Erzsébet. Úgyhogy megismerkedtünk, elkísértem ott egy kis belvárosi sétájára, jóba lettünk, mindjárt meghívtam az egyetemre is, és a szomorú az, hogy sajnos nagyon beteg volt már, és erre nem kerülhetett sor. De elmondta nekem azt a telefonbeszélgetéseink során, hogy azért én az egyik legkedvesebb mecénása voltam. Ezt
1: jaj,
0: megkaptam
1: jó.
0: tőle. Természetesen azóta is igyekszem az ő emlékét is őrizni, erről majd később beszélünk. Hát most akkor viszont, aki közre működött vele, zongorán Kis Tétényi Melinda szintén egy csodás művésznő volt, aki Kodály Zoltán egyik kedvence volt, orgona művész, olyan különleges improvizációs tehetséggel rendelkezett, hogy mindenki a csodájára járt, és mit tesz a sors, hogy ott lakott, ahol ez a zenei klub volt az egyetemnél, tehát jóba lettünk vele, a zenekar is, egyszerűen családtaggá vált Melinda a zenekarra, és a zenekari tagok is nagyon szerették, együtt játszottunk vele különböző módon, tehát az ő életét is végigkísértük. No, és hát tovább menve viszont még van egy érdekesség, mert ez már a medikus korom vége felé volt, amikor már a zenei klubot annyira fejlesztettem, úgy döntöttem, hogy veszek egy mély levegőt. Kedvenc családi barátunkat, angoltanárnőmet, Dans Zsuzsi nénit megkértem, hogy forduljon az ő barátnőjéhez, aki nem volt más, mint Fischer Anni. Kérje meg, hogy esetleg nem játszana a medikusoknak. Ennyire vettem a bátorságot, egy gyönyörű kis terem volt ugyanis a Semmelweis terem, az egészségügyi szakszervezetben, ott voltak a zenei koncertek, egyébként rengeteg koncert, és igent mondott Fischer Anni, úgyhogy kontaktusba kerültem, és amikor találkoztunk, egyszer csak rám nézett, mert valahol ez imponált neki, hiszen akkor voltak az ő fiataloknak tervezett sorozata a Beethoven szonátákról. Rám nézett, és azt kérdezte, hogy mit játszak? Így. Na most tőlem a világ egyik legnagyobb zongoravűvésznél ezt megkérdezi, de nem sápadtam le, hanem vettem a bátorságot, és azt mondtam, hogy édesanyám legkedvesebb művét szeretném, ha lehetne, Beethoven Appassionata szonátáját.
1: Opa.
0: És eljátszottam. Egy gyönyörű koncertet adott ebben a teremben, és onnantól fogva 20 éven keresztül nagyon jó kapcsolatban voltunk, és mint már orvos, rengeteget beszélgettem vele, például telefonon, mert ő éjszaka szeretett telefonálni. Tehát, mint ügyeletes orvos titokban ott, nem volt illendő, de felhívtam Fischer Annit, és beszélgettünk. Tehát ezek hihetetlen élmények
1: kár,
0: voltak.
1: Hogy nem készült felvétel.
0: Hát azt bizony nem lehetett. Mindenesetre ennek is lett egy késői következménye, mert Fischer Anni munkásságával is aztán utána foglalkoztam, amikor ő már nem
1: olyannyira,
0: volt.
1: Olyannyira, hogy egy lemez sorozat
0: hát ez
1: is
0: majd
1: megjel.
0: Egy további téma lesz, úgyhogy ne lőd le.
1: Nem szeretném hanem lelődni,
0: most még,
1: nem is lehet,
0: most még nem is vagyok orvos, most még orvostalgató vagyok. De tény is való, hogy az orvosi munkám elején nagyon jó volt az, hogy azért a tanulmányaimat is időben befejeztem, egy rektori pályázatot megnyervén, sikerült egy belgyógyászati állást találnom, és hát ez gasztroenterológia volt a Szent János Kórházban, tehát oda kerültem segédorvosként, és most is ott vagyok. Tehát 1977 és 2026 között nem történt munkahelyváltásom, a munkahelyem viszont háromszor elköltözött. Tehát már nem ugyanaz az épület, de ez viszont egy másik kérdés. Lényeg az, hogy a orvosi pályám során is módon volt zenélni, nyelvekkel foglalkozni, képzőművészet, utaztunk sokat szüleimmel is, tehát ez mind a kettő paralel futott. Végül ennek az lett a következménye, hogy két versenyen részt vettem, ami most már tényleg nagyon komoly volt. Az egyik az Schubert életművét jelentette, a másik Johannes Brahms életművét.
1: Ezt
0: úgy hívták, hogy ez volt az, igen.
1: Volt
0: itt különböző fordulókon kellett átesni. Négy nagy forduló volt, és hát mind a két versenyben nyertem, ami hát egy nagyon komoly összeget is jelentette. Ez a négy havi fizetésem volt, úgyhogy ezt beletettem szépen a családi kasszába, mert úgy éreztem, hogy most legalább revanzsálom azt, amivel a szüleim engem idáig eljutattak, ez tényleg itt történt. A két verseny során hát annyival gazdagodtam, hogy utána azt kellett mondanom, hogy most következzék valami fajta egész más dolog, a vonós négyes. 1983-ban, amikor már túl voltam ezeken a versenyeken, a kedves barátaim, az orvoszenekar tagjai, a koncertmester Kelemen Laci, aki háziorvos volt, Asbóth Rihárd csellista, aki kardiológus, és Ostoros Gyula, aki brácsás és amúgy pulmonológus, onkológus. Úgy döntöttünk négyen, hogy vonós négyest alakítunk, elneveztük magunkat a zenekar példájára Szemmelweis vonós négyesnek.
1: Logikus.
0: És az első próba után mi történt? Azonnal kaptunk egy felkérést, hogy lépjünk fel. Ez olyan meseszerű volt, ott volt egy ismerősünk, azt mondta, hogy ő már visz is minket egy zeneiskolába Tolnán, és adjuk elő ezt a Haydn kvartettet, amit ott megtanultunk. Ez megtörtént, és egymást érték a felkérések, az Óbudai Társaskör volt az egyik otthonunk, a Bartók Emlékháza Csalán utcában a másik, aztán jött a Zeneakadémia, a régi Zeneakadémia, nagy teremben is játszottunk többször, és külföldi utak közül háromszor Salzburgban, voltunk Rómában, Berlinben, tehát egy olyan koncertkarriert csináltunk végül is, ami összesen 37 évig tartott, és hát szomorúan végződött, 2021-ben Kelemen Laci barátunk sajnos súlyos betegségben eltávozott, így
1: de még
0: megszűnt,
1: azért a többieket megszűnt még a többi. Egyszer említsük meg, mert csak úgy futólag
0: beszéltem,
1: beszélni tehát a felállás a következő igen. volt.
0: Tehát négyen voltunk belgyógyászok, először is ez volt az érdekesség, házi orvosként Kelemen László, én ugye gasztroenterológus, Asbóth Rihárd kardiológus, és Ostoros Gyuszi pedig pulmonológus, tehát tüdőgyógyász és
1: nem
0: onkológus
1: hiányzik.
0: Volt. Igazából ez egy nagyon nehéz dolog, de ha egyszer lezárunk egy ilyen fantasztikus karriert, ezt nem lehet pótolni. A Kelemen László pótolhatatlan volt, és egy hihetetlen tehetséges muzsikus, nem csak egy csodálatos orvos volt. Tehát ez a rész lezárul, de addig még nagyon sok minden történt velünk, úgyhogy most tegyük azt meg, hogy adunk egy kis részletet az egyik legszebb koncertünkből. Schumann Ezdúr zongora ötösét, Várjon Dénes zongora művésszel játsszuk.

0: jó volt ezt a Schumann zenét hallgatni.
1: Igen, hát ez a Semmelweis vonós négyes és Várjon Dénes volt, ez a mi 30. évfordulónkon volt ez az ünnepi koncert, de hát addig csodálatos művészek sora volt, akikkel együtt játszhattunk, és egyáltalán, ha csak ezt a Schumannt veszük, Vásári Tamással játszottuk, a betanító egyébként, akivel sokszor játszottuk, Varga Csilla művésznő volt, de játszottunk sokat Frankl Péterrel, és hát oly sok mindenkivel, hogyha felsorolnám, akkor itt ülnénk estig, de azt mondanám el, hogy végül is az egész karrierünk során az volt a szerencsénk, hogy végül is jók voltak a koncertjeink, teltházunk volt, sőt, történetek fűződnek a teltházakhoz. Első történet. Kitiltottak minket a Lisztházból, a Régi Zeneakadémiáról egy időre, mert sokkal többen jelentek meg a koncertünkön, mint ahány hely volt, és emiatt felraktam székeket a pódiumra, ezért feljelentettek, és akkor évekig nem játszhattunk ott. A második eseményünk pedig, hogy a Bartók házban kétszer annyian jelentek meg a koncertünkön, akkor meg azt döntöttük el, hogy még egyszer eljátsszuk a koncertet, addig elmentek sétálni, és visszajöttek, és újra eljátszottuk, úgyhogy ilyen érdekességek voltak. És nem volt igazán kudarcunk, ez nagyon-nagyon nagy dolog, annak ellenére, hogy Asbóth Ricsi, barátom felesége, már egy álnevet nagyon korán kitalált nekünk, hiszen hogyan szólnak ezek a nevek kezdőbetűi, hogy Kelemen, Asbóth, Ostoros, Székely, add csak össze őket, mi az? K-A-O-S, ugye? És akkor ez mi? Káosz. És akkor így mi, ez volt a titkos nevünk. Érdekes, hogy most van egy vonós négyes, aki így hívja magát, egy külföldi vonós négyes, ezen féltékeny lettem rá, de akkor nem volt. De ő
0: cével kezdte, biztos.
1: Igen. A berlini fellépésünk az egész különleges dolog volt, de az nem a kvartett volt, hanem az a zenekar. Egy nyugat-berlini kórust ismertem meg, és összeszerveztem a mi zenekarunkkal, plusz a Szilágyi Erzsébet női karral,
0: Katonics
1: Máriával, ez az együttes elutazott Nyugat-Berlinbe, mert kaptunk egy időpontot, és mi volt az az időpont? A Német Egyesítés éjszakája. És ezen a napon mi a berlini filharmónia egyik nagy termében, ugyan Kammerzának hívták, de ezres teremben adtunk egy kantáta estet a zenekarral és a kórusokkal, és hát utána kimentünk és észleltük az eseményeket a Német Egyesítésről. Mi voltunk az egyetlen együttes Magyarországról, akik szerepeltek.
0: Mit tesz a véletlen?
1: És ott volt velünk Melinda is, és ott veszekedett a német karnagynővel, mert az viszont nem volt valami zseniális, közel sem olyan, mint Mohainék.
0: De egyébként egy ilyen történelmi pillanat az életre szóló élmény.
1: Ez nem lehet elfelejteni, ezt a véletlen hozta, és mégis ezt kaptuk meg az élettől. De szeretnék két történetet is elmondani, hiszen ott Berlinben mi muzsikusok és a kórustagok együtt házi muzsikáltunk egy este, és bizony mi belesültünk egy Mozart kvintetbe életünkben először. Azonnal felállt Tardi László karnagy, és közölte, hát ez nem probléma, csak be akart mutatkozni a Káosz vonós négyes, Kelemen, Asbóth, Ostoros, Székely. Mi történt később? Mindenki már beszélgetett, eszegetett, és egyszer csak valaki odaült a zongorához, és egy Bach korált kezdett el játszani. Mindenki elcsendesedett, a légy zümmögését is hallani lehetett, majd nem kevés könycsepp is kicsordult. Kis Tétényi Melinda volt, aki muzsikált, csak úgy magának. És hát az események úgy zajlottak a kvartett életében, hogy jobbnál jobb koncert lehetőséget kaptunk, míg nem sorozatban léptünk fel, nem akárhol, a Zeneakadémia nagy termében. Ennek az volt az előzménye, hogy lehetőségem támadt arra, hogy a gasztroenterológiai osztályom számára jótékonysági koncerteket szervezek. Ennek a fő művész résztvevője Vásári Tamás volt, akinek a vezetésével, együttműködésével 6-7 koncertet rendeztünk csodás művészekkel. Ezeken mi is felléptünk sokszor, Frankl Péterrel játszottunk, Vásári Tamással játszottunk, közreműködött Perényi Eszter, felfedeztük a fiatal Theo Gertlert, kicsiny korában, aki a Virtuózok nyertese volt, ő is többször játszott vele, azóta is barátságban vagyunk vele. És hát, hogy kiemeljek egy zenét, mert most már jöhet a zene, Frankl Péter és Vásári Tamást megkértem, hogy játszanak egy négykezest az egyik ilyen koncerten, ez megtörtént, Schubert Ádú rondóját játszották, és ez volt az utolsó alkalom, hogy ők együtt játszottak 2016-ban.

0: Ez a Schubert négykezes azért öröm, mert együtt voltak, és azért szomorú, mert Tamás, aki jó barát volt szintén, akár Frankl Péter, Tamás itt hagyott minket ebben az évben. De térjünk vissza most hangszereimhez, mert kitartásomat két fantasztikus tanárnőmnek köszönhetem. Kertész Ági néni nem csak a hegedülést, hanem a zene és a kamarazene szeretetét is belém táplálta. Elekes Zsuzsa néni gitártanítási módszere pedig egyedülálló volt. Egymást hallgattuk, véleményt mondtunk, miközben nemzetközi díjakat nyert tacskó kutyusok szaladgáltak közöttünk. Ugyanis Zsuzsa néni ebben is élenjáró volt. Egyébként egyik csúcspontja volt gitáros pályafutásomnak, hogy a Zeneakadémián előadhattam Vivaldi D-dur gitárversenyét úgy, hogy rádió és TV felvétel is készült róla, és ennek a története azért érdekes, mert ugye itt próbák előzték meg ezt a felvételt, Semmelweis Quartett tagjai, barátaim kísértek, és a főpróba nagyon jól sikerült, és nagyon boldogan készültem erre a koncertre, ami egy jótékonysági újévi koncert volt a Zeneakadémián, erre kaptunk meghívást, érdekes módon előttem Sinkovics Imre szavalt. És akkor mi történt? Bejött Sinkovics Imre a előadásra, és közölte a bemondón, most következik Székely György. Így. Hát ezt az ember nem fejti el, és hát akkor szegény Sinkovics Imre nézett egyet.
1: Baki biztos megoldotta, persze.
0: Aztán eljátszottam ezt, és mi történt velem, amikor eljátszottam, akkor kiderült, hogy óriási reflektorozás volt, tehát amit próbán nem tapasztaltam, rám irányult az összes tévi reflektor, bírtam a gyűrődést, mindenki akkor hallgassa meg ezt a kis részletet Vivaldival, D-dur gitárverseny második tételéből.

0: boldog kor, amikor ilyen zenék születtek. Vivaldi La Notte, éjszaka.
1: Igen. De itt egy újabb történetet mondanék el, hiszen olyan csodákkal ismerkedtünk meg, mint Konrád György Brácsa művésze, a Tátrai Vonós négyes legendás tagjával.
0: Aki majdnem 100 évet élt meg, hála Istennek.
1: Hát majdnem. Az utolsó 11 néhány évében jöttünk úgy össze, hogy bemutattak minket a kvartettet neki, és a Gyuri bácsi, ugye már ő az volt nekünk, ránk nézett, és azt mondta, hogy hát életem vágya volt, hogy én orvosokkal játszak együtt. És ezt megtettük. 10 éven át különböző koncerteket adtunk vele, és a Mozart kétbrásás kvintettek, ezek voltak a nagyon jól befutott számaink, a G-moll és a C-moll kvintet, amit egyébként nagy Enikő művésznővel tanultunk be, aki a Kamerata Akadémika Salzburg tagja volt, tehát ezt is elmondanám. És hát ezekből a koncertekből olyan felvételeink is vannak, amiket még most is lemerek közölni, de még a gitárral kapcsolatban is volt egy érdekesség. Gyuri bácsi ezzel közölte, Gyurikám, egyébként én szeretnék veled úgy játszani, hogy te gitározol. Hát mondtam, jó, hát van Paganininak a gitár hegedű műve, hát neki a hegedű ugyanaz volt, mint a Brácsa természetesen, úgyhogy elkezdtünk Paganini műveket játszani, valaki ezt felvette egy házi muzsika formájában, és rajta van a YouTube-on. Tehát, hogyha felírjuk, hogy Konrád György Paganini, akkor ott megjelenik Gyuri bácsi egy hegedűvel, és én gitárral kísérem.

0: Paganini ámorszonáta hegedűre és gitárra, a második tétel részletét hallottuk, Konrád György akkor 94 éves volt, és Székely György előadásában.
1: Most Mozart G-moll vonós ötösét hallgassuk meg Konrád Györggyel.
0: Részlet.

0: vendégünk Székely György főorvos, aki mint zenész, mint muzsikus lett itt most a zeneközelben vendége.
1: Tehát a Semmelweis vonós négyesről beszéltünk, és itt most az utolsó évek mesteréről és barátságáról szeretnék megemlékezni, Róla János. Úgy alakult, hogy az orvoszenekarral is, és a orvosunk, vonós négyesünkkel is sokat dolgoztunk együtt, és ebből egy komoly munka származott, kidolgozott velünk jó néhány koncertet, nem csak kvartetteket, hanem például Pergolesi Stabat Materét adtuk elő, amit ő irányított, tehát nagyon érdekes együtt munkánk volt vele. Ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy még azt is megtette, hogy a hegedű stimmemet, sőt szonátákat, Bach szonátát átvett tőlem úgy, hogy beújrendezte, segített nekem az előadásban, amikor én nem voltam, beült a helyemre és játszott a kvartettel, tehát egészen elképesztő, hogy tudott velünk így orvosokkal együttműködni, miközben azt tapasztaltuk, hogy akik felénk fordulnak, művészek és vezető művészek, azok mind barátként és pozitív irányban foglalkoznak velünk, tehát nem volt semmifajta negatív élményünk tulajdonképpen ilyen szempontból, és Róla János, aki egy nagyon szigorú zenész volt, és aki saját magánál is a maximumra tette a mércét, mégis tudott úgy velünk foglalkozni, hogy belőlünk is kihozta a maximumot.
0: Ezt milyen felvétellel tudjuk most?
1: Hát én most szeretnék felintézni. Viszont visszaemlékezni rá, mert nincs köztünk sajnos, Vivaldi négy évszak nyár című tételét azért is, mert elmesélte, és ez jellemző az ő igényességére, hogy a barokk zenét nem csak úgy magától irányította Liszt Ferenc zenekarral, ugye, hát tudjuk, hogy ennek a legendás vezetője volt, hanem Cidra László, régi zenei művészt és tudóst, felkérte, mint jó barátot, hogy együtt dolgozzák ki az egyes ékesítéseket, díszítéseket a barokk művekből, és ennek egy példája most ez a Vivaldi négy évszak nyár második tétele.

0: vendégünkről el kell mondani, hogy ő nem csak muzsikus, nem csak szervező, nem csak aktív a zenei életben, hanem publikális, mégpedig rendszeresen. Éppen azt hiszem napokban kaptam meg a legújabb salzburgi beszámolódat, és nagy örömmel olvastam, mert annak idején én is éltem, idézőjelben mondom, az ünnepi játékokon, meg Karajan fesztiválján, és élmény volt ezeket az élményeket megosztani, továbbadni.
1: Igen, az élet úgy hozta, hogy elég korán elkezdtem írni zenéről, ezek meg is jelentek, ám történt egy érdekesség. 1993-ban egészen hirtelen ért el az a helyzet, hogy osztályvezetői főorvosi kinevezést kaptam, tehát rám zúdult egy gasztroenterológiai centrum vezetése. Ez egy nagyon nagy feladat volt, nagyon nagy stresszel járt, mégis 31 évig tartott. Úgy döntöttem, hogy ezt kompenzálni kell valamivel, és miután Salzburgban már jártam egy fantasztikus előadáson, Marton Évával adták elő Solti György vezényletével a Riásra az Ár nélküli asszonyt, ezt a főpróbára sikerült Csobádi Péter barátommal, ott, aki a Húsvéti Fesztivál egyik vezetője volt, bejutni. Azt gondoltam, hogy miért ne írhatnék Salzburgról, nem nagyon írnak róla. Elmentem Fajer Máriához, a Muzsika főszerkesztőjéhez, és valóban azt mondta, hogy ők nem annyira foglalkoznak a salzburgi ünnepi játékokkal. Ennek kapcsán azt mondta, hogy akkor jelentkezzek, és hát így most már 33 éve akkreditált újságíró vagyok, azóta a Gramofon folyóiratnak, Parlandónak és minden egyéb fórumnak írtam. De hát ami a legnagyobb dolog az volt, hogy végül is a Salzburgi ünnepi játékok 100. évfordulójára módonban állt ezekből interjúkból és tapasztalataimból egy albumot, egy exkluzív könyvet létrehozni, aminek az volt a címe, hogy a muzsika valódi hangja, célozva arra, hogy a muzsika hangja a musicalt is ott forgatták, és hát az kicsit híresebb lett, mint a Salzburgi fesztivál. Hát én megírtam a történetet interjúkkal, kicsit magyar szemmel, és hát egy nagy szerencseért, mert az elnök asszony, a fesztivál vezetője Helga Rabl Stadler megengedte, hogy a fesztivál teljes archívumát felhasználjon. Tehát ebből egy exkluzív fotóalbum lett, kiegészítve olyan fotókkal, amiket Felvégi Andrea és Fejér Gábor is elvégzett a kiváló magyar művészekről. Így ebben a könyvben a elnök asszony bevezetője szerepel, és ezt követi a fesztivál története, és hát sikerült olyan fantasztikus művész találkoznom még, mint Vég Sándor, a híres Vég Kvartett primáriusa, aki ott a Kamerata Akadémika zenekart vezette, Marton Éva művésznővel csináltam riportot, Rost Andrea ott debütált a Traviata szerepével, Solti Györgyhöz bejutottam, és riportot készítettem vele, és így a fesztivál vezetőivel is, és hát így zajlottak az évek. Ez a könyv számomra tényleg egy csoda, hogy ez megjelenhetett, és hát olyan barátaim vannak még benne, mint Kálmán Péter énekes, Rácsödön bőgőművész, a Bécsi Filharmonikusok első bőgőse, vagy Várjon Dénes zongoraművész, és hát vannak olyan csillagok, akik álló csillagok Salzburgban, ilyen Cecilia Bartoli, a neves énekesnő, akinek már ott egy saját pünkösdi fesztiválja van, és minden évben ott volt Siff András, akivel egyre jobb barátságba kerültünk, és hát azért nagy élmény számomra, hogy most már itt Budapesten is játszik. A salzburgi írások mellett az volt a másik fő célom, hogy azokat a művészeket, akiket én megismertem személyesen, és talán már nem igazán vannak annyira ismertségben, mint a Török Erzsébet, próbáljam előrehozni, és így műsorokat, cikkeket, rádióműsorokat csináltam Török Erzsébetről. Fischer Annival is foglalkoztam, ő nekem azt mondta, hogy életemben nyilván én nem szeretek semmit kiadni nagyon, sem lemezfelvételt, sem ennyi, de halálom után amit lehet nyugodtan, ezt mondta nekem személyesen. Én ezt annyira komolyan vettem, hogy egy könyvet szerkesztettünk az életművéről, és hát CD-sorozatot, majd egy DVD-sorozatot is sikerült létrehozni, amelyet végig szerkesztettem, ebben az összes magyar TV-film felvétele megvan. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy Fischer Annit így valahogy visszahoztuk a köztudatban halála után is. Ő volt, aki nem adott soha interjút, nem igazán szeretett megnyilvánulni.
0: Egyébként büszke vagyok arra, hogy az az icipici interjú, amit mégiscsak rögzítettünk egyszer vele Monte Carlóban, az ebben az általat szerkesztett sorozatban
1: így
0: megjelent.
1: Van, így van.
0: És ez az egyetlen, ahol tényleg sehol máshol én nem hallottam őt beszélni,
1: igen,
0: és nekünk megszólalt.
1: Így van. Szeretném, ha a műsor végén Csecsilia Bártól és Sif András játszana, de zárásképp hagyd térjek vissza az orvosi munkámra, hiszen azt kell mondanom, szerencsés vagyok, hogy évtizedekig az általam vezetett osztály most is szakmailag magas színvonalú, emberileg egy harmonikus közösség, amelyet utódom kiválóan irányít, és én megbecsült munkatárs vagyok ott. Köszönettel tartozom azoknak, akik egész életemet harmóniával megtöltötték, a családom, barátaim, köztük csodálatos művészek, és nem utolsó sorban közel 50 éves orvosi pályafutásom során a betegeim, akik erőt adtak ehhez a kissé szabálytalan kettős életpályához. És hát nagyon köszönöm, hogy veled elbeszélgethettem erről. Ha valaki még kíváncsi, van egy kis portréfilm rólunk a YouTube-on, érdekes névvel, az a cím, hogy Orvos 4-es, meg lehet találni, Kálmán Zsuzsi készítette, tehát ott tovább ismerkedhet velünk és az Orvos 4-essel. És hát most hallgassuk meg végül zárásként Schubert a Pásztorlány című dalát Csecsilia Bártolival, Sif András zongora játékával, és végül egy pici kis Mozart darabot, Jig, mert ez a darab Sif Andrásnak egyik nagy kedvence, egy egész fantasztikus, de nem sokat játszott pici darab.
0: Akkor először a dal Bártolival.

Hölgyeim és uraim, vendégünk volt a Zeneközelben műsorban dr. Székely György, az orvostudományok kandidátusa, gasztroenterológus főorvos, aki hallhattuk zenében is fantasztikusan jártas. Az ő javaslatára Siff András egyik ráadás számával búcsúzunk, ez nem más, mint ahogy ő a budapesti koncerten konferálta már, mint Siff András, hogy most egy olyan Mozart mű, Einek lenne Jig, amit nagyon ritkán lehet hallani, és ami előre mutat évtizedekkel, évszázaddal, hogyha úgy tetszik. Ezzel köszönjük megtisztelő figyelmüket Urbán Péter és Peresztegi Attila nevében.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, új-zélandi apostoli nuncius, érsek, a beszélgetőtársam, aki 16. Benedek idején a párizsi nunciatúrán dolgozott, és a mostanit megelőző pápalátogatásnak az egyik fő szervezője volt a Szentszék részéről. Most egy újabb pápalátogatást éltünk meg, 4 napig tartott, és hát én követtem a vatikáni tévéadásokon keresztül, és nagyon izgalmas volt, nagyon nagy lelkesedéssel, odaadással fogadták a franciák. 800 000 ember vett részt a hírek szerint a Champs-Élysées-en lévő a Szentmisén, és a különböző beszédei a pápának, a különböző szereplések, amelyek a pápa előtt beszédek elhangzottak, azok is izgalmasak voltak, tehát nagyon lelkes lehet a francia társadalomnak a katolikus része. Hogyan értékeled a látogatást, milyen volt a francia fogadtatás, illetve mi az, ami a pápa a legfőbb célja volt ezzel a látogatással?
4: Hát talán azzal kezdeném, hogy most sokan megláthatták azt, amit én régóta mondok, amióta ott dolgoztam Franciaországban 4 évig, akkor én ezt megtapasztaltam, hogy nincsen okunk arra, hogy a francia katolikus egyházat temessük. Ugye ez nagyon régóta kering Európában, meg sokfelé, hogy hát a francia egyház az már kvázi nem is létezik, az már redukálódott, és hogy ott milyen módon visszaszorult a katolikus egyház működése. Ez nem igaz. Ezt én meg is tapasztaltam, és most ez a 4 napos pápa látogatás bebizonyította és megmutatta a világnak, hogy ez mennyire nem igaz. Én ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy pessimista módon negatív dolgokról beszéljünk. Természetesen a katolikus egyház helyzete nagyon más Franciaországban is, meg általában Nyugat-Európában is, beleérthetjük Magyarországot is. Nagyon más, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, vagy 120 évvel ezelőtt. Az a fajta népegyház valóban nem létezik. De ez nem jelenti azt, hogy az egyház ne élne egy nagyon intenzív és aktív életet, és ezen túl még ehhez hozzá kell tennem, hogy a társadalmi jelenléte az egyháznak rendkívül fontos. Megkockáztatom azt a szót is, hogy a társadalmi befolyása a katolikus egyháznak jóval nagyobb, mint azt a százalékos statisztikákból kikövetkeztetni tudnánk. A benyomásom nagyon pozitív, bár azt meg kell mondjam, hogy az előzetes hírekből és előrejelzésekből ez már érezhető volt, és én egészen biztos voltam benne, hogy ez egy nagyon nagy sikerű pápai út lesz, mert olvastam sok előrejelzést, és abból is kiindulva, hogy Spanyolországban milyen óriási hatása volt 3 hónappal ezelőtt a pápai vizitnek, valami hasonlóra számítottam Franciaországban is, és ez azt gondolom, hogy be is következett. Természetesen teljesen más valóság Spanyolország és más valóság Franciaország az egyház szempontjából is, de Spanyolország

0: Magyarországban is gyakorlatilag a hatnapos vizit, ahogy a média és az egész társadalom vélte, hogy megváltoztatta tulajdonképpen az a hat nap Spanyolország életét és a társadalom gondolkodásmódját, ez valamiképpen Franciaországban is bekövetkezett most.
1: Azért érdekes pont ezt a két országot vennünk, mert a két világháború között a 30-as években micsoda öldöklő polgárháború volt Spanyolországban, és micsoda keresztény ellenesség itatta át a társadalmat. Másrészt mennyi vértanú lett, oda-vissza gyilkolták egymást a spanyolok, és hát az egyház is ezt igen megszenvedte, illetve az egyházon belül is két olyan egymásnak feszülő irányzat létezett, amely nagyon sokáig jellemezte a spanyol egyházat. Talán most persze Franciaország a fő témánk, de Spanyolországban is egy egészséges elindulás látunk az egységre talán, ugye?
0: Igen, ezzel nagyon egyetértek valóban. Tehát a spanyol egyház teljesen más, mint sok évtizeddel ezelőtt, valóban így van. Tehát átment egyfajta reformon, talán mondhatjuk így, egyfajta megújuláson, talán ez még helyesebb szó, de egységes, dinamikus, aktív, tehát minden értelemben egy pozitív kisugárzása van. És ez Franciaországban is nagyon igaz. Már amikor én ott voltam 20 évvel ezelőtt, akkor is láthattuk, hogy mennyire megújult és kinyílt, hogy így mondjam. Tehát ez nagyon fontos szó Franciaországban, hiszen hosszú időn keresztül gyakorlatilag a francia forradalomtól elkezdve megpróbálták egy apró kis skatujába begyömöszölni a francia egyházat, hogy ne legyen látható, ne legyen semmiféle befolyása a társadalomra. Ugye ismerjük ezt a kifejezést is, hogy a sekrestyébe akarták bezárni a katolikus egyházat, és hát volt egyfajta félelem mind a papokban, mind a hívekben sok-sok időn keresztül. És ez az 1990-es években elkezdődött egyfajta változás, egyfajta nyitás, és attól kezdve folyamatosan mind a mai napig nagyon megváltozott. Tehát ma a francia egyház látható, nagyon jelen van a társadalomban, jelen van a társadalom minden rétegében, és már senki nem beszél arról, sem félelemből, sem szándékból, hogy az egyháznak a sekrestye ajtón belül a helye. Ez hála Istennek, ez a gondolkodás megszűnt.
1: Szigorúan le van szabályozva az állam és az egyház viszonya, tulajdonképpen 1905-től a hívek tartják el az egyházat a szószoros értelemben. Egy pápa látogatásnál ez hogy számít? Mert láttam, hogy micsoda erő feszítése volt a francia egyháznak a sajton keresztül is, hogy jön a pápa, jelentkezzenek, támogassák. Tehát önerőből valósult meg ez a gyönyörű négy nap anyagi értelemben?
0: Vigyáznunk kell mindig arra, hogy kategorizáljunk, vagy címkézzünk bizonyos helyzeteket, országokat, jelenségeket. Tehát igaz, az 1905-ös híres, vagy inkább azt mondanám hírhet törvény, ami szabályozta az egyháznak a működését. Ez valóban nagyon sokáig befolyásolta az egyházi intézmények működését, például iskolákét is, szemináriumokat és a szerzetes rendeket, és így tovább, plébániákat is többek között. De azért nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem ilyen kategorikus a dolog, hogy akkor minden fekete és fehér. Tehát ugye azt mondtad, hogy szétválasztották még erősebben, nem csak ideológiai módon, hanem gyakorlatilag is az egyházat és az államot. Ez igaz, ugye ez a bizonyos híres laicité, amire mindig hivatkoznak Franciaországban, vagyis a laikus állam, aminek semmi köze, hogy így mondjam, nincsen a valláshoz, vagy a vallásokhoz, vagy az egyházi hierarchiához. Ez igaz, és ez tulajdonképpen egy egészséges állapot, ha önmagában nézzük, az, hogy függetleníti az államszerkezetet, az állam működését és az egyháznak a működését. Ez persze nem egészen erről szólt, mert az 1905-ös törvény arról szólt, hogy milyen módon ellenőrzi és redukálja az állam az egyháznak a működését. De ez az évtizedek alatt nagyon sokat változott, nagyon sokat alakult, és ezért mondtam az előbb, hogy teljesen más ma az egyháznak a helyzete. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy miből finanszírozták, valóban szükségesek ehhez magánadományok is, de ez nem csak Franciaországban igaz, ez nagyon katolikus országokban is igaz, hogy az egyház nem tud minden költséget fizetni. Bizonyos helyeken besegítenek különböző alapítványok, vagy éppen a kormányok is. Ez minden országban különböző. Például, amikor én szerveztem 2008-ban a Benedek pápa látogatását, hatalmas nagy lelkűségről tett tanúságot a francia állam és a francia kormány, amin én magam is és nagyon sokan meglepődtünk. Televíziós közvetítéstől a logisztikáig, a különböző helyeknek a biztosítása, az oltárok felépítése, és hát sorolhatnám százával, hogy mi mindenre kell ilyenkor gondolni, vagy éppen a pápamobilok elszállítása Rómából például Párizsba, amit annak idején a francia hadsereg repülőgépei végeztek minden ellenszolgáltatás nélkül. Tehát olyan dolgok vannak, amikor kérték a hívek hozzájárulását, ez nyilvánvalóan szükséges volt, mert vannak olyan költségek, ami kimondottan egyházi oldalról kellett, hogy finanszírozzanak, de azt nem mondanám, hogy minden egyes apró dolgot ebből kellett megoldani.
1: Igen, tehát nem volt magára hagyva az egyház ezzel az óriási feladattal.
0: Semmi,
1: hát egyébként
0: semmi.
1: Az egész nemzetnek érdeke is látszotta, hogy az elnök több helyen ott volt, meg a társadalmi életnek a szereplői, persze.
0: Még egyszer nagyon-nagyon szeretném aláhozni, mert enélkül ez a francia látogatás nem lenne világos. Nem igaz az, hogy az egyház és a vallás Franciaországban ne játszana nagyon erős szerepet a társadalomban. Mindenféle értelemben, és most ehhez elmondom azt a fontos dolgot is, ami az előbb említettem, ezt a francia szót, a laïcité, tehát ugye ez régebben egy nagyon negatív kifejezés volt, és ebben benne volt az egyház ellenesség tulajdonképpen. Ma ezt a szót sikerült pozitívvá tenni, tehát ma egy pozitív laikusságról beszélnek Franciaországban, ami azt jelenti, hogy kiemelik azt a társadalmi szerepet, ami a vallásosságtól vagy a hittől függetlenül fontos, tehát az egyháznak egy nagyon fontos társadalomformáló szerepe van. És ezt ma már senki nem tagadja, és nem vonja kétségbe. És ez jelent meg most ezen a négynapos látogatáson is, és azért voltak tömegek jelen, a fiataloktól az öregekig, azért voltak ott a politikusok, a diplomaták, és mindenki, aki, hát, hogy így mondjam, számít az országban, mert odafigyelnek az egyházra, odafigyelnek a pápa szavára, és mindarra azokra a témákra, amikről beszélt. Tehát ne gondoljuk azt semmilyen módon, hogy Franciaországban kevésbé lenne fontos, vagy kevésbé játszana szerepet az egyház a társadalom életében, mint nagyon sok más országban.
1: Helyszínek Párizs után Lourdes, és aztán Metz, Lotaringia és Robert Schumann. Az egy különös értéke volt ennek a látogatásnak, amely minket is érint, Európát,
0: igen,
1: a békét, az egységet, a kontinens gyökereit, az is nagyon-nagyon szépen sikerült, azt hiszem.
0: Igen. Hát most a helyszínekről beszélünk, azért még egy fontos dolgot megemlítenék. Párizsban, azon kívül, amiről már beszéltünk, volt egy fontos látogatása a pápának az ENSZ UNESCO szervezeténél. Az UNESCO ugye a kulturális és tudományos ügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezet, ami az ENSZ keretében működik. Ebben a Szentszék mindig nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonított ez a szervezet annak, amit a Vatikán, hogy röviden mondjuk, vagy az apostoli Szentszék, a katolikus egyház végez ebben a témában. Tehát tudjuk jól, hogy a tudományos kutatások mind valamiképpen egyházi oldalról indultak sok évszázaddal ezelőtt, és mind a mai napig ez nagyon fontos szerepet játszik a katolikus egyetemeken, katolikus oktatásban, nevelésben, és így tovább. Ezért fontos volt a pápa látogatása, és nagyon fontos volt az ő üzenete egyébként, amit nagyon kiemelnék, hiszen aktuális dolgokról beszélt, mégpedig azt húzta alá, hogy ha sokfélék vagyunk is, sok nemzetben, sok szervezetben dolgozunk, sajnos a mai világban hatalmas megosztottsággal, de pontosan ezért húzta alá azt, hogy egyetlen emberiséghez tartozunk. Tehát itt a globalizáció, amiről beszélünk, ez ezt is jelenti, hogy közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, egyetlen emberi családhoz tartozunk, és a technológiai fejlődés, a sokat emlegetett mesterséges intelligencia, az általános globalizáció, ami a politikára és a gazdaságra egyaránt érvényes, ezeknek a legfőbb célja az kell, hogy legyen, hogy az igazságkeresést mélyítsék el, hogy mindaz a fejlődés, amiről beszélünk, ezek etikusak legyenek, és ne függetlenedhessenek az emberi mi volttól, hogy ezt egy testvériségben kell tennünk, közösen kell tennünk. És még egy nagyon fontos dolog, amit itt is kiemelt, és aztán visszatérünk rá majd Metzben az Európai Unióval kapcsolatban, amikor azt mondta a pápa, hogy ne az egymás feletti uralom legyen a cél, nem az egyformaság a cél ezekben a kutató munkákban és a fejlődésben, hanem a különbözőségeket megbecsülő testvériségben kell élnünk. Tehát el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk egyformák, és senki ne akarjon bennünket egyformaságba tuszkolni, hanem el kell fogadnunk és tisztelnünk kell, hogy különböző módon élünk és látjuk a világot. Nagyon fontos volt nyilvánvalóan a lourdi látogatás, hiszen Lourdes az valamiképpen egy ilyen, mondjuk így, hogy egy lelki erőmű Franciaországban, egyébként Európában is, mint tudjuk, de Franciaországban különös szerepe van, és nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy a püspökkari konferencia hivatalai, azok Párizsban dolgoznak, de a püspökkari konferencia valódi székhelye az Lourdesban van, és minden püspökkari értekezletet Lourdesban tartanak a püspökök, ahogy most is a pápa jelenlétében ez történt. Tehát egy lelki központ, egy lelki erőmű, ami összefogja valamiképpen a francia egyházat és a híveket és a papokat és a püspököket. Lourdesban a püspököket arra biztatta a pápa, hogy értékeljék azt a hatalmas lelki örökséget, amit ez az ország, ez a nép hord magán, hiszen tudjuk azt, hogy egy ősi elnevezése a francia egyháznak, hogy az egyház legidősebb leánya a francia egyház. Tehát van egy olyan történelmi érték, olyan hagyomány, ami évszázadokon keresztül viszi előre ezt az egyházat. Persze ebben voltak hullámvölgyek és hullámhegyek, de egy olyan örökséget visznek magukkal, amit feltétlenül tovább kell adni, és azt kérte a püspököktől, hogy legyenek bátrak, és legyenek kreatívak, és úgy hirdessék az evangéliumot, félelem nélkül. Nyilván ebben volt egyfajta utalás, ugye a korábbi egyház ellenes állapotra, amiről az előbb beszéltem. Ma már, hála Istennek, a félelem mint olyan nincsen jelen, de ennek ellenére szükség van bátorságra és kreativitásra, hogy még intenzívebb legyen az ige hirdetés.
1: Kreativitás, tehát egyrészt az egyház legidősebb leánya, tehát a történelem folyamán fantasztikus értékeket rakott le a kereszténység oltárán, vagy a kereszténység gyűjtőhelyén. A francia egyház rengetegszer ihletője, termékenyítője volt a francia gondolkodás, meg szerzetes rendek, stb. És hát a 20. században is, meg korunkban is a legtöbb lelkiségi mozgalom, a Bárkától kezdve a Tezéig, stb., mind francia földből. Tehát a francia egyháznak a világra való nyitottsága, meg a kreativitása, azt hiszem erre számít a pápa továbbra is, és a világegyház is.
0: Pontosan, ez szó szerint így van, és valóban, tehát minden támadás és elnyomatás ellenére a francia egyház mindig megtalálta a helyét a társadalomban, és valóban rengeteg szerzetes rend élt, sőt született francia földön, él mind a mai napig, rengeteg misszionárius. Most ehhez csak megint érdekességként mondom, hogy Óceánia déli részének a teljes misszionálását azt francia szerzetesek kezdték el és folytatták évszázadokon keresztül, férfi és női szerzetes rendek, akik megalapozták ott az egyháznak az életét, iskolákat hoztak létre, és mind a mai napig ezek az iskolák a legjobb iskolák, akár Új-Zélandon, akár a szigeteken.
1: Tehát a mostani működési területed, amin tapasztalod ezt, mert most te
0: így van.
1: Új-Zéland és csendes-óceáni szigetvilágnak vagy a
0: nunciusa. Így van, ezt az elején elmondtad, ezért mertem utalni erre, így van.
1: No, Metz.
0: Metz, ugye sokan föltették a kérdést, hogy miért pont Metzbe jutott el a pápa, vagy miért oda ment, hiszen sok más helyre is mehetett volna. De hát nyilván ugye tudjuk, hogy ennek volt egy nagyon nagy aktualitása éppen Robert Schuman kapcsán, aki az Európai Unió egyik alapítóatja, de ezen túl egy olyan különleges katolikus egyéniség, akinek a hatása az évtizedekre meghatározta nem csak a francia egyháznak a gondolkodását, de a politikai életet is. És hát ugye ezt is hozzátehetjük, hogy elindult az ő boldogávatásának a folyamata is, olyan különleges személyiség. Ezt az alkalmat használta fel a pápa, hogy fölhívja a figyelmet olyan nehézségekre, amik jelenleg jellemzik az Európai Uniót, illetve az európai társadalmakat. Éppen ezért hangsúlyozta a pápa azt, hogy az Európai Unió nem lehet az egyformaságnak a megvalósítója. Tehát nem lehet egy olyan domináns szervezet az Európai Unión belül, ami a különbözőségeket tagadja, hanem az Európai Uniónak a különbözőségek harmóniájára kell törekednie. Tehát tudomásul venni, hogy sokfélék vagyunk. Európa nem a legnagyobb kontinens, sőt egy kicsi kontinens, és ezen belül rengeteg nép és sok ország van benne, de ez pontosan az kell, hogy ez egy harmóniát hozzon létre, miközben tiszteljük a többieket. Tehát nem az egyformaság, nem az uniformitás a cél, hanem a sokféleségnek a tisztelete, és ezt kell harmonizálni. Azt gondolom, hogy ez jelenleg egy rendkívül fontos üzenet abban a kontextusban, amiben él és dolgozik most az Európai Unió.
1: És azt mondta a pápa, hogy több alkalommal is, és azt hiszem a jelmondata is ez volt a látogatásnak, hogy Európáról a keresztény gyökerek említése nélkül nem lehet beszélni, és ma is tulajdonképpen a forrása lehet a kiengesztelődésnek és az egységnek és a békének.
0: Igen, hát a Metzi üzenetében azon túl, amit az előbb elmondtam, végül is a legfontosabb üzenet az volt, ami üzenet Európának is, és üzenet tulajdonképpen az egész nyugati világnak, hogy a bosszú és a megtorlás az nem lehet semmiféle módon eszköze egy új világrend létrehozásának, hanem csak is a megbocsátás és a kiengesztelődés az, ami előbbre visz. Mert nyilván most mindenki arról beszél, ki milyen különböző szándékkal, hogy békét kéne teremteni a világban, akár Európában, akár ugye tudjuk, hogy sok más háborús konfliktus van jelenleg a világban, és valamiképpen mindenkiben ott van a vágy, hogy békét kéne teremteni, és meg kéne találni azt az békés együttérést, ami azért hála Istennek évtizedeken keresztül jellemezte a mi világunkat, és amit elveszítettünk. És a pápa azt mondja, hogy ezt a békét úgy tudjuk megtalálni, ha nem a bosszú és a megtorlás útján megyünk, hanem a megbocsátás és a kiengesztelődés útján. És hát nyilvánvalóan ez arra alapozódik, amit az előbb mondtál, hogy ezek a keresztény értékek, és ezeket a keresztény értékeket adja az egyház, mint mintát, mint lehetőséget, mint példát a világ elé, hogyha ha a kereszténységet elfogadjuk közösen, akkor ezeket az értékeket fogjuk élni. És valóban így van, hogy Európáról nem beszélhetünk ezek nélkül, a keresztény értékek nélkül és a keresztény gondolkodás nélkül, habár tudjuk azt, hogy ma sokan szeretnék ezt, és az az ideológiai irány vett erőt tulajdonképpen Európán, ami tagadja, kimondottan tagadja a keresztény értékeket, tagadja a keresztény alapokat Európában, illetve ezt ignorálni szeretné, és szeretné ezt úgy föltüntetni, mintha ezek nem lennének fontosak.
1: És hát ez ellen, ez a pápai látogatás, ez ellen a befolyás ellen egy nagyon egészséges orvosságot ad Európának. Tehát...
0: Igen, tehát ad egyfajta tanítást, egyfajta üzenetet, de én azt gondolom, ahogy kezdtem is az elején, hogy ez tulajdonképpen egy példaadás is, illetve egy bemutató arra, hogy ne gondolja azt senki, hogy a kereszténység jelentéktelenné vált Európában. A kereszténység minden értelemben, kulturális értelemben, a civilizáció fészkeként, de vallási módon is, tehát a hitélet, az jelen van Európában. Ne írjuk le, ne gondoljuk azt, hogy itt el lehetne temetni ezt a fajta életmódot és gondolkodásmódot. Az egyház és a keresztény hit, a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció itt van Európában, más módon, de jelen van.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglalást, kedves Gábor atya.
0: Reméljük a legjobbakat.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk a pápa franciaországi 4 napos látogatásáról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Mozart A-dur zongora versenyének második tételét Kocsis Zoltán és a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangolónkban Szabó Balázs bandája, Szeder Szabó Krisztina, az Orevoir zenekar, a Váci Eszter kvartett és a Titán zenekar felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

Szabó Balázs bandája, Szeder Szabó Krisztina, az Au Revoir zenekar, a Váci Eszter kvartett és a Titán zenekar felvételeiből válogatott Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Vixa Levente és Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Hans Zimmer felvételei szóltak. 0 óra 5 perc. Andri Moris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

a javítás, feddés, nehéz művészet. Kezdetleges nevelési eljárás, vagy inkább ideges reakció, gyors kézmozdulatokkal megverni a gyermeket, amikor hibát követett el. Ellenben helyes mértékben s megfelelően büntetni, összhangba hozva az igazságot és a jóságot, ez tökéletes önuralmat és ritka ítélő képességet feltételez. Mindezt pedig úgy teszi, hogy a vétkes méltóságát megőrzi és ragaszkodását megtartja. Jézusban tökéletes fogva megvolt a nevelőnek ez a tulajdonsága. Gondoljunk csak Péter megfedésére. Még a hűtlenség pillanatában is gyöngéd, szeretetteljes pillantást vet rá, mellyel fölébreszti benne a lelkiismeretet. Megleckésztetésére más megfelelő alkalmat teremt. A genezáreti tópartján a második csodás halfogás után. Ezzel a csodával, mely egyben a hatalmai és jósága kinyilatkoztatása is, előkészíti a vétkest a dorgálás befogadására. Félrevonja őt, hogy társai előtt meg ne alázza, s tekintélyét megmentse, és minden indulat nélkül megkérdezi tőle. Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek. Ez elég világos célzás volt Péter határozott kijelentésére, melyet az utolsó vacsora termében tett. Ha minnyáján megtagadnak is téged, én sohasem teszem. Most zavarba jött a mester kérdésére, és föl kellett tennie magának a kérdést. Őszinte voltam-e akkor? Mire valók a szavak, amelyeket nem követnek tettek? A szeretet, amelyet nem bizonyítanak cselekedetek? Feltűnt neki, hogy Jézus Simonnak és nem Péternek nevezi. Simon betszajdei halász volt, Péter az egyház alapja. Fájdalom, de Kaifás udvarán ez az alap összeomlott. A szilárdság eltűnt. Az első pápa elvesztette címeit és kiváltságait. Jézus minden megszégyenítés és felelősségre vonás nélkül erre céloz, amikor még kétszer megkérdezi. Szeretsz engem? Péter meglepődött és elszomorodott ezen a háromszoros kérdésen, de végre megértette, hogy ezzel a háromszoros szeretet nyilatkozattal Jézus jóvá akarta vele tétetni háromszoros tagadását. Ekkor olyan őszintességgel és lendülettel, amelynek az isteni mester szívéig kellett hatolnia, könyvbe lábadt szemmel felkiáltott, Uram, te mindent tudsz, te látod szívem mélyét, jól tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig folytatta, legeltesd juhaimat. A tévedés hallgatólagos beismerése és jóvátétele után Péter visszatért a kegyelemhez, és megújítást nyert a hatalom, valamint a küldetés is. Jézus újra bizalmába fogadta a bűnbánó apostolt, és visszaadta megbecsülését, barátságát, úgy bánt vele, mintha mindig hűséges lett volna hozzá. Így ebben a fönséges, szeretetteljes beszélgetésben minden inkább csak jelezve volt, mint kifejezve. A közelmúlt fájdalmas eseményei homályban vannak hagyva. Semmi közvetlen szemrehányás nincs. Az óvatos célzások, az érzelemmel telített apró fordulatok a lélekben robbannak, anélkül azonban, hogy sebeznének. Valóban, milyen isteni művészet ez? Behatolni a szívekbe, s megindítani a titkos rúgókat és erőket. Mennyi vonzó gesztus, s egyúttal mennyi határozottság. Elmélkedve ezen az evangéliumi szakaszon érezzük, ahogyan körülvesz bennünket Jézus szeretetre méltósága, és megértjük, azok, akiket így dorgált, úgy szerették őt, hogy meg is haltak érte. Az evangélium az Istenember páratlan tulajdonsága kiemelésére gyakran szembehelyezi vele a farizeusokat. Ezek az igen hiú, magukat kifogástalannak tartó emberek nem mondhatni, hogy túlzásba vitt udvariassággal vétettek volna. Az együttélés legelemibb szabályait sem ismerték, vagy figyelemre sem méltatták. Amikor vendégségbe hívták őket, az első helyeket foglalták el. Gőgös hajlamaikat követve nem átálltak megsérteni tiszteletre méltóbb vendégtársaikat, sőt, nehézséget okoztak a házigazdának, aki kénytelen volt egyeseket feljebb ültetni, másoknak pedig lejjebb adni helyet. Ez a nem törődömség nagy ellentétben áll Jézus finom gyöngétségével, és szembetűnőbbé teszi erényeit. Árnyék a képen, mely fényt vetít rá.

0: Andreas Wollenweider felvétele szólt. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Múlt alkalommal Jézus Krisztus utolsó csodatétele kapcsán Áprili Lajos szép versét idéztük fel Bartimeusról. Ő volt az a vakkoldus, akinek Jézus visszaadta a szemevilágát. Mai versünkkel is az evangélium, Lukács evangéliumának egyik alakját idézzük meg. Lukács evangéliuma szól arról a templombeli jelenetről, amikor Mária és József alávetve magukat a mózesi törvényeknek bemutatják gyermeküket, a kisdedi Jézust a jeruzsálemi templomban. Az egybegyűlt papok között ott van egy idős ember, Simeonnak hívják, kiről megjegyzi az evangélium, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Simeon kezébe veszi a gyermek Jézust, tudja, hogy kit tart az ölében, és hálát ad Istennek. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, mondja ezekkel a szavakkal. Kedves hallgatóink, már irodalmunk első versemlékében, az Ómagyar Mária síralomban is ott szerepel a neve ennek a Bibliában megörökített személynek. Beszéltünk már 13. század második felében született nyelvemlékünkről, az Ómagyar Mária síralomról. És most a következő verszakot idézem önöknek. Ó igaz, Simeonnak bezzek szova ére, én érzem ez bútürüt, kit nihá igére. Úgy olvastam, ahogy egy 13. századi ember találkozhatott ezzel a síralommal. A mai átértelmezése ennek a szép verszaknak a következő. Ó, igaz, Simeonnak bezzeg szava ére, én ezt úgy fordítom önöknek, elért a jóslata. Én érzem ez bútürüt, mondja az eredeti szöveg, fordítom önöknek, magyarázom önöknek, értelmezem önöknek, én érzem ezt a bút hozó tört, mert gyászolok, fiam a keresztfán. Nos, Tompa Mihály egyik legszebb költeménye ennek a nagyon idős, az evangélium szerint igaz istenfélő embernek a monológia. De hát olvassuk fel a Lukács evangéliumának részletét, hogy megtudjuk azt, hogy mi is az a bút tőr, amit Simeon megjövendöl Máriának. A következőket olvassuk. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És a lélek indítatásából a templomba méne, és amikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, és amelyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának, ímé, ez vettetett sokaknak elestére, és feltámadására az Izraelben. Ez a mondat az, amiről beszéltem önöknek, ezt a mondatot örökíti majd meg az Ómagyar Mária síralom ismeretlen szerzője. Ez a legfájdalmasabb mondat, mert Mária mindvégig, 33 évig tudatában van ennek a jövendőlésnek. Így hangzik még egyszer ez a szövegrészlet, ímé ez vettetett sokaknak elestére, mármint Jézus, el fog veszni, és feltámadására az Izraelben. A kereszt halálát jósolja meg Máriának. Tompa Mihály Isten akaratja című versével már találkoztunk 2-3 héttel ezelőtt, beszéltem róla önöknek, és ott említettem az Új Simeont, most hadd olvassam fel önöknek ezt a másik nagy tompa verset, az Új Simeont. Térdem remeg, hajam fehérlik, orcám redős, öreg vagyok. És az új évet megértem ismét, nem vittek el bú, kor, bajok. Az élet, mint egy kérdi tőlem, mire vársz még, minek vagy itt? És tol, miképp a fán letolja az ifjú lomb a tavait. Mégis, mit szívem váltig óhajt, és fennhangon kér ajakam, az, hogy éljek, kínosan bár, kenyér nélkül, hajléktalan. Ha most meghalnék, el nem érve, mit szívem oly buzgón remélt. Nem tartanám hosszabbnak éltem, mint egy kimúló kisdedét. S miért függök ez ajos világon, mikor csencs béke lesz amott? Mit várhatok még életemtől? Semmit, semmit, csak egy napot, melynek fényes, csábos reménye a rég megunt földön maraszt, s gátolja-e sárház ledőltét, azt a napot várom. Csak azt. Szép, szép leend az. Sok hasonlót nem szülnek évek, századok. Ó, hogy e fényes, egy dicső nap mi voltáról nem szólhatok, pedig képét itt hordom, amint magát lelkemben rajzolá, ahogy velem volt alvas ébren, ahogy kísért mindenhová. Rágondolék magányom csendjén, s ha örvény nyílt hajóm alatt, rá a börtön folytó legében, és fuldokolva, mint a vad, heves csatákban azt kerestem, a pors füstben szakadt derűn, hulló vérem, s múló napomra miatta néztem keserűn. Így folyt eléltem, s vén vagyok már. De boldogabb, mint annyi sok, kinek tört hittel kell-e délben a koporsóba szállniok. Az új évet köszöntve lelkem, a hitnek karján ringatom, hogy e feltűnt év rejti, hozza ama napot, az én napom. Ó, akkor életem megújul, izmom gyors lesz, vérem meleg, kézen fognak, kik koszorúsan s dalolva körbe lejtenek. Az életnek rozsdája a gond, kor, kétség, bánat, egy se bánt. E várt napom lelkem utorszor cseng, csillog, fényes kard gyanánt. S ha feltárul az áldozóknak ama szent csarnok kapuja, megzendül a győzedelmi ének, alleluja, alleluja. Ha tömjé nem javát az oltár ízó tüzére hinthetem, elég, elég lesz. Vén szolgádat, bocsásd el akkor, Istenem. Így kap helyet a vers végén a bocsásd el, akkor Istenem, ahogy ez ott szerepel Lukács evangéliumában is. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Endiát válogat.

két generáció nőtt fel Hugh-Offray sanzonjain. Magányos szelek szárnyán című lemezéről válogattam. Egy vele készített interjú végén, anélkül, hogy a riporter erről faggatta volna, így szólt. Elfelejtettem valamit, ami számomra nagyon fontos. Keresztény vagyok, gondolkodásmódomban és életvitelemben. A kereszténység nekem a tisztaságot és az egyszerűséget jelenti. Krisztus arra hív bennünket, hogy feltétlenül tiszteljünk három dolgot. Bocsássatok meg azoknak, akik megbántottak titeket, szeressétek egymást, és nem lehetünk egyszerre két úr szolgái. Ha képesek vagyunk így élni, elnyerjük a belső békét, és a világ békéjéhez is hozzá tudunk járulni. Kedves Hugh-Offray, ennek jegyében bontsunk vitorlát, s induljunk a szelek szárnyán.

Hugo Frey gazdag család sarjaként látta meg a napvilágot Párizsban 1929. augusztus 18-án. Gondtalan gyerekkor koncertekre járnak operába. Kitör a háború, hadifogoly apja megszökik és Spanyolországban marad. Itt újra nősül. Anyjával és két testvérével Hugo megismeri, mi az szegénynek lenni, de apjával a kapcsolatot nem szakítja meg. A háború után 3 évig él Madridban, és itt fedezi fel, hogy a spanyolok éneklő nép, ami a franciákra bizony nem jellemző. Első karácsonyára gitárt kap, és ezzel tér vissza Párizsba, és spanyol dalokkal. Ezeket énekli a bisztrók teraszán és a kis kávéházakban. Népdalokat a Cartier Latemben. Szokatlanok itt a latin-amerikai ritmusok. Felfigyelnek rá, kis lemezei jelennek meg. Amerikai útján megismerkedik Bob Dylannel, hatása meghatározó. A folk songban Offrey rátalál saját stílusára.

De Gaufré a 60-as évek második felében a fiatalok kedvence. Egy szál gitárral énekli dalait. Egyszerre haladó és konzervatív, akit áthatnak a pozitív gondolatok és a tolerancia, mondja róla De Gaulle tábornok. A country folkhoz egész életében hű maradt, mint ahogy Bob Dylanhez és Johnny Cashhez. Francia földön hozzájuk hasonlót honosított meg. A country nagyon egyszerűnek tűnik, mind dallamvilágában, mind szövegeiben, de ez igazi, népi, mély egyszerűség. Gaufré is olyan dalokat ír, amelyeket még a gyerekek is azonnal megszeretnek, és éneklik is.

Hugo Frey a 60-as években volt a csúcson. Voltak olyan időszakok, amikor háttérbe szorult. Új divatok jöttek, énekesek, akik aztán eltűntek, de ő valahol a kollektív emlékezetben eresztett gyökeret. Még életében bevonult a francia chanson panteonjába, sajátos, egyéni stílusával.

0: Kedves hallgatók, ma Hugo Frét hallották, aki augusztus 18-án ünnepelte 78. születésnapját. Mi is őt köszöntöttük.
1: Szereti ön a sanzont? A sanzon világában Péter Ferenc András kalauzolta önöket.
2: Elhangzott a sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 130 éve 1896-ban ezen a napon adták át a főváros negyedik dunai átkelőjét, a Ferenc József hidat. Az évforduló alkalmából hallhatják Mesterfogás című műsorunkat.
1: Fölmászik a szédítő magasba, leszáll a mélybe a hullámok közelébe, ruháját tépi a szél, arcát csípi a hideg és cserzi a nap. Mindez nem ám valami távoli tájon a vad természetben történik, hanem Budapest belvárosában. Interjú alanyunk szenvedélyesen szereti a munkáját és azt a különleges építményt, amit a gondjaira bíztak. A Szabadsághíd hídmesteréhez, Fábián Ferenchez látogatunk a munkahelyére. A szerkesztőriporter Posgai Nóra vagyok. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is szeretettel hívom Önöket a Szabadsághídra, a Szabadsághíd belsejébe, valamint a Vámházban üzemelő Kicsiny Múzeumba.

0: Innen jött most ki a hétpesti hétfőjének az épületéből, ez a vámház.
1: Igen, ez volt a vámház régen. Ez az oldal, ahol vagyunk, a déli oldal, ez a hídmesteri iroda, ahol én tartózkodom. Én fönn tartózkodom az emeleten, az az iroda rész, ez a lenti rész meg idézőbe a raktár.
0: Megnézhetjük az irodát?
1: Az irodában igazából nem nagyon szoktam beengedni senkit, az egy ilyen magán szféra.
0: Rendetlenség van?
1: Nem is az, hogy rendetlenség. Lent mindenféle olyan dolgok vannak, amik a hídra éppen kellenek, vagy a hídról leszett dolgok, tehát nem egy olyan szép látvány, viszont ha átmegyünk a túloldalra, a múzeumot nagyon szívesen kinyitom.
0: Én ezt most vettem észre, mikor lehet látogatni ezt a múzeumot?
1: Igazából csoportokat szoktunk jobban fogadni, előre megbeszélt időpontokkal. Négyen vagyunk hídmesterek itt a budapesti szakaszon, négyen látjuk el ennek a nyitvatartását, ezért is van az, hogy ha csoportok előre bejelentkeznek, akkor úgy tudunk kalkulálni, hogy éppen ki tudjon velük bemenni és egyet tárlatot mutatni nekik.
0: Akkor nézzük meg a múzeumot. Beléptünk ide a vámházba, a hídmúzeumba. Mit látunk?
1: Az északi oldalon van a hídmúzeum. Budapesten az összes híd megtalálható, köztük a vasúti hidak is. Ezeknek a képei találhatóak, a történelme. Vannak itt kiállított darabok is, például, hogyha megnézzük. Itt látható a Lánchídnak az eredeti vámszedő pénz, a hídpénz.
0: Ez nem olyan közönséges pénz, mint más pénz, ezt nem is tudtam. Négyzet alakú, illetve egy kereszt alakú pénz van.
1: Így van, ez volt régen a hídpénz. Ha valaki át akart kelni Pestről Budára, vagy Budáról Pestre, akkor ezekkel kellett fizetnie.
0: Külön kellett váltani ilyet?
1: Így van, minden hídnál megvolt, ugye ez, ahol amikor át akartak menni, akkor ott lehetett váltani. A lánchidas kollégának még a mai napig van egy plakát, amin fönt van az, hogyha az ember gyalogosan megy át, mennyi, ha lovaskocsival megy át, ha lovaskocsin egy boros hordó van, több boros hordó van, tehát meg vannak szabva, hogy mikor mennyit kellett fizetni.
0: Ezek a szerkezetek itt látunk a vitrínben, a Lánchídnak a mi ez hídfőállás?
1: Egy ilyen makette bronzból, igen, egy pillér, meg látható az Erzsébet híd kábelnek egy keresztmetszete.
0: Vas korongnak néz ki, kerek, meg szögletes kis fémekkel van kirakva, mint egy padlódísz, vagy én nem is tudom.
1: Így is mondhatjuk. Inkább azt mondanám, hogy ahhoz hasonlít, mint egy sodronykötél, csak ez ugye, mint ahogy elmondta az előbb, hogy lehet látni, hogy a közepe kör keresztmetszetű, utána trapéz és a szélein meg Z keresztmetszetből hozták ki, ugye ebből tudták a legjobban ezt a szilárdságot kihozni és a legjobban elhelyezni. Tehát itt ez a keresztmetszet, ez tartja az Erzsébet hidat.
0: Itt látjuk a fotókat, tablókat, nagyon sok érdekes információval ebben a pici szobában a földszinten, és hogyha följebb megyünk, ott mi van?
1: Följebb megyünk, ugyanígy a többi hidaknak látszik, és még látható a Lánchídnak egy eredeti cölöp darabja.
0: Följöttünk ide az emeletre, ugyanolyan kicsi helyiségbe, és itt van ez a fa, elvetemedett öreg fa.
1: Nem egy mai darab, ez 1848-as években hozták, ez egy vörös fenyő. A mederben a pillért ebben verték körbe, tehát ez egy ilyen cölöp, amivel csinálták a mederben lévő pillért.
0: Ez a készítésre szolgált, és nem ezt tartotta a hidat.
1: Igen, ez a készítésre szolgált.
2: Tehát ezzel zsalúzták.
1: Igen, ebben zsalúzták. Akkoriban ugye teljesen más technológia, mint ahogy most már keszonsüllyesztéssel csinálják a mederben a

0: pillért, akkoriban cölöpöket vertek körbe.
1: Ezek a zöldek itt pedig zöldre festett vas darabok, ezek biztos a Szabadság híd darabjai.
0: Igen, ez egy keresztartó elem, amit kicseréltek. Látható egy díszítő karom és egy pneumatikus szegecselőgép, amivel szegecselték.
1: Az a sok kis díszítőelemnek is megfelelő szegecs.
0: Igen, lehet díszítőelem, de akkor ugye az szegecselés volt, tehát akkoriban nem csavaros kötéssel kötötték, meg nem megesztettek, hanem akkor szegecseltek.
2: A Szabadsághíd Budapest harmadik közúti hídjaként épült meg a 19. század végén. Hogy miért és miként, azt most Madocsai Beától hallhatják.
3: Folyamatosan nőtt a főváros forgalma, és a hídpénzekből befolyt jelentős bevételt törvényi rendelettel újabb hidak építésébe fektették. Rögtön két hídra írtak ki nemzetközi pályázatot, amelynek egyik nyertese Feketeházi János magyar mérnök volt, az ő tervei alapján készülhetett el a Ferenc József híd. A híd nagyon modern volt, ellátták villamosvágánnyal, elektromos és gázvilágítással is. 1896. október 4-én adta át Ferenc József, aki jelképesen beütötte az utolsó szegecset az acélszerkezetbe. A II. Világháború végén a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahidunkkal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A budapesti hidak közül elsőként állították helyre, már 1946-ban átadták. Ekkor kapta mai nevét. A színe is megváltozott, talán a hallgatóink is emlékeznek még a koronás címer nélküli szürke szerkezetre. Állítólag nem állt rendelkezésre zöld festék, azután meg évtizedekig így maradt. 2007 és 2009 között a híd nagyszabású felújításon esett át, megerősítették a szerkezetét, s megtörtént végre a műemléki rekonstrukció.

0: Ön mióta hídmester, és hogyan lett hídmester? Hogyan lesz az ember hídmester?
1: 2010. augusztusa óta vagyok hídmester. Hogy lesz az ember hídmester? Igazából szokták mondani, hogy nem nagyon hirdetik ezt a szakmát, négyen vagyunk. Pont jókor jó helyen kell lenni, és így sikerül az embernek hídmesternek lenni.
0: Ez azt jelenti, hogy ismerettségi alapon? Megtudom, hogy keresnek éppen, nincsen, és akkor jelentkezem?
1: Igen, éppen egy munkahelyen váltást csináltam, és akkor kérdezgettem az ismerőseket, hogy milyen munkalehetőségek vannak, és akkor egyik ismerősöm mondta, hogy van ilyen, hogy hídmester. Úgy, mint ahogy sokan, akkoriban én sem nagyon tudtam, hogy mit csinál egy hídmester, és mivel foglalkozik, de egyből beleszerettem.
0: Milyen végzettség kell ehhez? Kértek-e öntől valamilyen papírt, vagy kézügyességgel, vagy mire van ehhez szükség?
1: Mostani kormányrendelet szerint nincsen végzettséghez kötve az, hogy valaki hídmester legyen. Persze, hogyha valamilyen szakirányú végzettségei vannak, akkor azok jók, mint ahogy nekem is, tehát én az építőiparban dolgoztam előtte is, tehát valamilyen szinten azért nekem van hozzá látásom, de nem követelmény.
0: Szerencsés, ha az ember kőműves, tud esztergálni, lakatossághoz is ért, mi minden hasznos ebben a szakmában?
1: Igen, ezek hasznosak lehetnek. Most, ha nem megyünk messzire, mint a Szabadsághídról beszélünk, régen is megvolt, de most egy új dolog, főleg a Szabadsághídnál, 2010-ben még annyira nem volt, de most ez a szerelemlakat. Nagyon-nagyon sok van a hídon. Azt hiszem, Hollandiában egy korlát leszakadt a többletsúly miatt. Itt is ugyanez a helyzet, egyébként meg nem odavaló. Így is, ha most végig fogunk sétálni, meglátja, hogy mennyi van, nem szép. Rongálja is a festéket, tehát a korrozió jobban megjelenhet. Én nekem kell leszedni, van rá erővágónk és akkumulátoros flexünk. Tehát most a visszatérve a lakatossághoz, hogyha valaki még ért a lakatossághoz, akkor a lakat leszedés az ilyen szempontból jól jöhet természetesen.
0: Párizsban saját szememmel láttam, az orrom előtt dölt ki egy rács az egyik híd mellett. Szerencsére nem a hídnak a rácsa volt, hanem a rakparton voltak ilyen szép kovácsolt vasrácsok, és annyira tele volt lakattal, hogy ledőlt rakpartra föntről, bárkit agyon üthetett volna. Egészen elképesztő látvány volt.
1: Így van, itt is ugyanez bekövetkezne, hogyha nem szednénk le. Én azt mondom, hogy szerintem körülbelül olyan 1500-2000 szerelmet tehettem tönkre, idézőjelben, ahogy leszedtem a lakatokat. Akkora többletsúly van, mindenki kérdezi, miért kell leszedni, pontosan ezért.
0: Kimegyünk megnézni a hidat, és akkor ott el tudja nekem mondani, hogy mi mindenre kell önnek figyelni, és mire felügyel?
1: Persze, menjünk, induljunk.
0: Rögtön itt a híd tövében, a korlát elején gyakran látok fiatalokat üldögélni, most két fiatal lány ott reggelizik a híd korlátján. Szabad nekik ott üldögélni?
1: Elvileg nem szabad, de most avval, hogy ők oda fölülnek, nem ártanak a hídnak. Ha kicsit följebb nézünk, lehet látni, hogy az első kandellábelnél feltettünk egy ilyen felmászás védőt. Tavaly előtt, amikor lezárták a hidat és átadták a gyalogosoknak magát a hidat, akkor nagyon sokan másztak fel. Szerencsésen nem volt baleset, de akkor föltettük ezeket a rácsokat, pontosan azért, hogy annál följebb már ne nagyon másszanak.
0: Ön meddig mászott föl? A rács fölött is fölmászott már, gondolom.
1: Én nekem föl is kell menni, végig kell menni. Ha a rács fölé fölnézünk a turulmadár alá, ott van egy ajtó, ahol én szoktam fölmenni belül létrán, de innen is föl kell menni. Ugye a Szabadsághídat, amikor felújították, egy olyan festékkel festették le, ami graffiti álló. Tehát van hozzá egy szerem, hogy összefújják a Szabadsághidat, akkor azt le lehet törölni. Hát volt már olyan eset is, főleg amikor le volt zárva a híd, nagyon fönt is összefirkálták a hidat. Itt jártam, ez vagyok, akkor oda föl kellett menni leszedni. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogyha megint lesznek ilyen lezárások, ne rongáljuk a hidat. Leszedem, viszont amikor már valaki belekarcolja a nevét, azt nem kéne. Tehát ez szerintem egyik legszebb hidunk, én azt mondom, hogy a legszebb természetesen, ne rongáljuk a hidat. Akkor sem, mikor átadjuk a gyalogosoknak.
0: Fölmászott már a turulmadárhoz? Olyan jó kis rácsos szerkezet ez, hogy simán föl lehet mászni.
1: Simán föl lehet mászni, belülről mentem már föl, igen. Tehát ott ki tudok nézni, és azért biztonságosabb belülről fölmenni, mint kívülről.
0: Menjünk egy kicsit tovább.
1: Most azt nézem, hogy a északi oldalon a turul alatt látok valami kis sárgás, ilyen
0: okay, sárga van.
1: Valamit, igen. Az nem.
0: És azt nem ő rakta oda?
1: Nem. Azt nem, de majd megnézem.
0: Valaki rátett volna egy dobozt, vagy ott lekopott volna.
1: Én inkább azt mondom, hogy megint valami graffiti. majd megnézzük.
0: Itt az első oszlop mellett a kis kiugróban látjuk a lakatokat.
1: Igen, a pihenőben. Itt azért lehet látni, hogy most itt összeszámolnám, szerintem egy olyan 60 darab lakatot szerintem tudnék számolni ezen az egy kis helyen.
0: És tegnap szedte le?
1: Nem tegnap szedtük le, meg van szabva az, hogy milyen időközönként szedjük. Átlagban havonta szedjük le. Azért egy nap alatt nem tudnak olyan súlyt felrakni, hogy leszakadjon a korlát. Meg effektív szoktam nézni, hogy éppen milyen sok gyűlt össze, de holnap fogjuk pont elkezdeni leszedni.
0: Mindenhol lakat, van, nem csak ott
1: a helyei, tehát
0: a
1: itt lehet látni.
0: Csinál. Ez olyan, mint egy autónál, hogy ott akkor rögtön elkezd rozsdásodni, nem?
1: Így van, egyben elkezd rozsdásodni, és a rozsdásodás azért az acélszerkezetnek a legnagyobb problémája.

0: A hídmester meghatározott munkarendben dolgozik, nem össze-vissza mászkál mindenfelé. Például naponta végigjárja az útpályát, ellenőrzi a járdákat, a korlátokat. A turulmadarakhoz azonban elég havonta egyszer fölmásznia. A gyönyörű, turulos, címeres zöld acélkapuzat lábában a járdáról nyílik egy kis ajtó. Mindig kíváncsi voltam, mi lehet mögötte. Fábián Ferenc hídmester jóvoltából most ide is bekukucskálhatunk.
1: Velem be lehet nézni, hogy kinyitjuk. Ott lehet lemenni a pillérre.
2: Tehát lentre is a Duna felé le lehet menni.
1: Igen, le lehet menni. Alul vannak kezelőjárdák, amin nekem végig kell sétálnom, és alulról is nézni a szerkezetet. Ugye nem csak fölülről, mint amit mindenki lát, de nekem alulról is végig kell menni. Tehát ezen az ajtón, ha bemegyünk, le lehet menni a pillére, és onnan át lehet menni a budai oldalra. A kezelőjárdákon, mert több van belőle, végig kell ellenőrizni. Vagy ha fölfele indulnánk, akkor az előbb, amit mondtam, hogy innen lehet fölmenni a turul alá.
2: Itt most, ahol állunk, itt nem mit szokott nézni? Nézi-e a szegecseket például, hogy lazulnak-e, vagy kell-e néznie valamit? Hídtágulást, kopást, mit?
1: Mindent kell nézni. 2010 óta itt vagyok, tehát az embernek rááll a szeme arra, amit néz, és ha valami nem úgy néz ki, azt azért észreveszi. Mi szoktuk mondani a kollégám szavaival élve, hogy mi vagyunk a híd szeme. Szemrevételezzük a hídat, és mindent nézzünk rajta, hogy éppen látunk-e valamilyen elváltozást. Akár a járdán legyen bármi, a korláton legyen bármi, tehát akárhol, nekünk mindent ellenőrizni kell, mindent nézni kell.
2: Mi volt az a legnagyobb, vagy legfurcsább hiba, amit eddig észrevett?
1: Én szerencsés vagyok ebben a szempontban, ugye meg 2010-ben kerültem ide, és 2009-ben újították fel a hídat, és azóta olyan nagyon nagy hiba nem volt. Talán azt mondom, hogy az autósok okozzák a legnagyobb hibát. Elég szűk a Szabadsághíd, hogyha meg villamos jön mellette, akkor az autósok azért nem mindenki szeret úgy menni olyan szűken, vagy ha baleset van, följönnek, neki mennek a szerkezetnek. Ilyen volt már, vagy teherautóval nem lehet közlekedni a hídon, de szerintem még itt, amíg átsétálunk a másik oldalra, biztos fogunk látni olyan autót, ami nem jöhetne át a hídon, és ha most itt felnézzük, lehet látni ezeket is kapuzati díszeket, ezeket a karmokat. Ezek nagyon szépek, ezek kiállnak. Volt olyan, hogy pont itt sétáltam, és jött egy konténerszállító, és leverte a díszeket.
2: És akkor önnek kell visszahegeszteni?
1: Megvan egy munkáskör, tehát ugye az előbb mondtuk, hogy szemrevételezzük, és ha bármilyen problémát észlelünk, akkor azt a megfelelő helyen kell nekünk bejelenteni, és akkor ők jönnek és helyreállítják. Kivéve ugye itt az én hídamnál a festés miatt a graffiti, mint amit sajnos most itt is látunk, amit nekem kell eltávolítani, a lakatokat, de ilyen komolyabb dolgoknál már megvannak azok az emberek, akik ezt elvégzik.
2: Benézhetünk oda? Leszabad menni, vagy nem szabad önnel menni.
1: Lemenni nem igazán ajánlatos ilyen ruhában, meg ilyen kis ridiküllel, mivel hogy Dunáról beszélünk, és ami beesik, az ott is marad. De kinyitni, kinyitjuk.
2: Tehát itt bekukucskálunk, lenézek, aha, egy vas szerkezet van, itt egy létrán lehet lemenni.
1: Létrán lehet lemenni, illetve létrán lehet felmenni.
2: Csak bebújok, aztán megígérem, hogy kijövök, jó?
1: Jó.
2: Nagyon szűk az ajtó, Google-ba lehet csak bebújni. Itt megállok, van egy vas lap, ami lehet állni, hát nagyon mély, nem tudom én, 20 méter, 30 méter mély alattam. Fölfele pedig itt belül a híd kapuzatában. Nagyon szép vas szerkezet, nagyon magasan, nem tudom hány méterre lehet fölmenni. Hány méter mély lefelé, illetve fölfelé milyen magas?
1: Ha turulmadárt nézzük, a vízszint nulla pontjától 46,9 méter.

0: A hídmesternek bizony nem csak a kalandvágyó turistákkal vagy graffitisekkel gyűlik meg a baja. Sajnos olykor akad egy-egy öngyilkos jelölt is, aki az acélszerkezet magasából szeretne a mélybe ugrani. Fábián Ferenc is találkozott már ilyen esettel.
1: Az öngyilkosok előszeretettel ezt a hidat szeretik, talán lehet azért is, mert könnyű rá felmászni, ahogy látta is. És ha én felmegyek, akkor nekem mindenféleképpen be kell jelenteni ezt a rendőrségnél, mentőknél, tűzoltóknál, hogy nehogy öngyilkosnak nézzenek engem.
2: Ön találkozott már ilyennel? Mennyire gyakori, hogy öngyilkos jelöltek felmásznak?
1: Most már ki tudom jelenteni, hogy nem olyan gyakori. Aki fölmászik és le akar ugrani, az úgyis leugrik. Aki meg nem akar leugrani, annak meg éppen valamilyen... Én azt mondom, hogy ő inkább valakinek a figyelmét akarja felhívni. Legyen az akár szerelmi bánat, akármilyen probléma. Egyszer volt egy öngyilkos hölgy, tél volt, és ahol találkoztunk ott a hídmesteri irodánál, éppen a csarnokból reggelit véve jöttem vissza, és láttam, hogy föl akart mászni ott, ahol éppen az a két kis hölgy ült, és ott reggeliztek, de mivel hogy tél volt, és az acélszerkezet télen eléggé csúszik, főleg, hogyha ilyen havas, nedves, mondtam neki, hogy nem ásszon fel, mert beesik itt az autók elá. Valamit motyogott, nem értettem tisztán, furcsa is volt ezért, de lejött, és elkezdett sétálni át Budára. Körülbelül ideig, ahol vagyunk, majdnem elért. Figyeltem, mert láttam rajta, hogy nem volt tiszta. És egyszer csak azt látom, hogy a korláton kezd el átmeszni, hogy beugrik a vízbe. Na, akkor gyorsan idefutottam hozzá, leszedtem a korlától, és mondtam, hogy hát mit csinál. És mondta, hogy neki szerelmi bánata van, és hogy öngyilkos akar lenni. De mondtam neki, hogy szerintem meg nem kéne, főleg azért, mert szerelmi bánat miatt, meg aztán pláne nem. Úgyhogy leszedtem a korlátról. Hívtam a rendőrséget, akik körülbelül 2 percen belül kint voltak, majd jött a mentő, szerencsésen nem ugrott be, tehát azt mondom, hogy igazából egy életet megmentettem.
0: És hogy ne ilyen szomorú történettel fejezzük be, arra kértem a hídmestert, mutasson még valami érdekeset a hídon, olyat, amit a járókelők is megnézhetnek.
1: Még egyet tudnék mutatni, ami a Szabadsághídnak, ugye, mint a régen a Ferenc József híd volt, és mondjuk az ezüstszegecset, amit Ferenc József vert be azzal, hogy készé nyilvánították, annak a helyét tudom megmutatni. Azért a helyét, mert már az ezüstszegecs az nincs benne. Sajnos lehet, hogy Mendemonda, mert külön tanulmány nem volt rá, de én úgy tudom, hogy 2-szer verték már be azt az ezüstszegecset, mert ellopták. Utána kicserélték alumínium szegecsre, de ugye annak is ezüst színe van. Az is eltűnt, és most már csak a helyét tudom megmutatni.
2: Akkor nézzük meg, hogy hol van ez.
1: Visszajöttünk ide a pesti déli oldalra, és itt az első kandellábel alatt található az úttestnél, tehát egy kicsit veszélyes megnézni, de azért megmutatom.
2: Itt, ahol kezdődik ez a fölfelé menő széles korlát.
1: Így van, így van. Tehát ha a kandellábert elfeleznénk, annak a felénél és az úttestnél található.
2: 1 méter magasan körülbelül, de ez most már zöldre van festve, azért, hogy ne lopják el.
1: Nem, nincs benne. Igazából ez már csak egy belevert acélszegecs, tehát már nincs meg az a jelleged. Jöjjön bejjebb, mielőtt valami baj legyen, mert jönnek az autók.
2: Szereti a munkáját?
1: Nagyon szeretem, igen.
2: Látszik is önöm, mert végig mosolyog, ahogy beszélünk. Nem fog többet munkahelyet váltani akkor.
1: Nem szeretnék. Remélem, hogy megmarad, amíg nyugdíjba leszek, és még akkor nyugdíjas éveim alatt is. Most is van egy kollégánk, aki nyugdíjas, és még itt van nálunk. Maga ez a hídszerkezet a Dunak, tehát a vízközelség. Én horgászok, szerettem a vizet a víz alatt. Tehát nekem ez az egész, ez a lételemem.
2: És olyan embernek nézem, aki szereti a szabadságot is. Elképzelem önt egy motor hátán, fülbevaló a fülében, egy fiatal ember, de ahogy így mesélt a munkájáról, látom, hogy ez illik önhöz.
1: Beletrafált, igazából motoroztam is. 6 éve adtam el, amikor megszületett a lányom.
2: A kislányát el szokta ide hozni, és fölmászott már vele magasra. Neki biztos borzasztó tetszik, hogy apa hídmester.
1: Igen, neki nagyon tetszik, hát föl nem vittem, azért ez veszélyes, de amikor le volt zárva a híd, és át volt adva a gyalogosoknak, akkor azért jöttem többet munkaidő után is nézegetni, hogy mi történik, mi van kint. Akkor följöttem vele, és fölültünk mi is, ott az első kandellábát, ott megnézegettük, de felmászni természetesen vele sem tenném ezt meg nem is lehet.
0: Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban ma egy nagyon ritka foglalkozás képviselőjét ismerhették meg. Fábián Ferenc hídmestert látogattuk meg munkahelyén, a Szabadsághídon. Bolyás János hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Pozsgai Nórát hallották.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 2018-ban készült műsorunkat a Ferenc József, mai nevén Szabadság híd, 1896. október 4-i átadásának 130 éves évfordulója alkalmából hallhatták.

0: Hauber Zsolt felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Következik az asztali áldás.
3: Szakács, cukrász, masszőr, jogaoktató, anya és nagymama. Így mutatkozik be az eszteregnyei Fodor Éva. A látványos és finom sütemények és torták mellett, gyerekkori sütések, főzések emlékeiről, muramenti rétesről, hagyományról beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Most itt ülünk a háza teraszán, egy nagyon idilli környezetben. Ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ez az igazi vidéki nyugalom árad szét, ilyen aranyszínű fényben úszik a kert, és közben a konyhában éppen sül a piskóta, és annak az illatát is érezzük. Ez milyen piskóta lesz, hova készül?
4: Torta rendeléseim vannak a hétvégére, és most készítem a piskótát, ami megfelelően kihűl, és holnap betöltöm, szombat hajnalban megdíszítem, és viszik is délelőtt. Így ilyen szeretett sütéseket szoktam végezni, és jó kis baráti köröm van, vendégköröm, akik időnként rendelnek tőlem tortát és egyéb süteményeket.
3: Ez most milyen torta lesz? Milyen alkalomra készül, és mivel töltöd meg?
4: Születésnap, két születésnapos, illetve mind a három születésnapos. Van egy nagyon kedves kis 22 éves autista kislány, barátnőm Noémi, aki a csoki tortát kedveli, és csak az én csoki tortámat teszi meg. Ez egy ilyen könnyű mascarpone krémes, főzött krémes csoki torta lesz. A második Ferrero Rocher, hát ilyet még nem csináltam, de már utána olvastam megfelelően, úgyhogy azt remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni. Ilyen várakozás izgalma is bennem van, és hát mindenféle kihívás az még éberré tesz ilyenkor. És egy nagyon-nagyon finom málna torta receptem is van, és itt is van egy főzött krém, mascarpone és tejszínes alapba teszem ezt a málna felfűzött málnakrémet, és ezzel töltöm meg. Ezeknek a tortáknak azért másfél nap kell, hogy átérjenek az ízek, és akkor így egy ilyen testes, telt ízű, finom, könnyű torta kerül az asztalra az ünnepelteknek.
3: Facebookon képekkel is dokumentálod, amikor elkészülnek ezek a torták. Ezek igazi cukrász remek művek. Az ember nem is gondolná, hogy egy kis konyhában készülnek el, de cukrász is vagy akkor ezek szerint.
4: Így van. Az alap hivatásomat tekintve én masszőrként, jogaoktatóként dolgozom. Tevékenykedem a mindennapokban, ez is nagy szerelem. Nekem 45 év, amikor pályaválasztás előtt voltam, én igazából cukrásznak jelentkeztem, de hát akkor szakácsnak vettek fel. Tehát a legelső szakmám, és az a terület, amin elkezdtem dolgozni, az a szakácskodás volt, és ott volt mindig bennem a vágy, hogy talán egyszer erre is sor kerül, bár nem gondoltam volna, hogy elvégzem az iskolát, mert hát, hogy otthon sütöttem, is jól ment nagyon sok minden egyéb sütemény is. Ugye nagymamámtól a rétes nyújtás, muramenti rétes készítésnek a csinyát, binyát megtanultam, a kalácsok, a tészták, de hát a sütemény készítés az azért kevésbé ment. Pontosan 2,5 évvel ezelőtt végeztem el a Nagykanizsai Kereskedelmi Iskolába cukrász szakot, ami igazából csak egy érdeklődésnek indult, bementem az iskolába, hogy felnőtt képzésként indul-e, és azt vettem észre, hogy már be is iratkoztam, és jött pár hét múlva szeptember, és már az iskola padba ültem, ami 2 évig tartott, ugye, ennek a képzésnek az ideje. Tehát nem egy gyors talpalón, és nagyon jó helyen voltam gyakorlaton, teljesen magával ragadott ez a kreatív tevékenység is. És most itt készítem hétvégente, inkább ebbe élem ki magam, a sütés, a díszítés, és mindenféle új dolgok kipróbálása, családom kényeztetése a vendégeim, meg hát akik hozzám fordulnak.
3: Azt mondtad, hogy ezek ilyen szeretett sütések, ezt hogy értetted?
4: Törekszem mindenképp a legtisztább alapanyagokból készíteni, tehát házi tojás, házi mák, szomszédban van egy sajtműhely, a túró készítés, ugye ott történik, onnan hozom, tehát házi jellegű dolgokat használok többnyire, amihez hozzá tudok jutni. Felszedem a kertbe a bioalmát, és azt használom fel, körtét. Tehát minden, ami itthon terem, és a környezetünkben, én próbálom azt felhasználni, és azon keretén belül elkészíteni a süteményeket. Tehát nem az extra díszítésre megyek, bár azt mondják, szépek és csinosak a torták, a sütemények, sokkal inkább az íz és az ízharmóniára törekszem. Az éneklés közben. Tehát én horvát ajkú vagyok. Hát sok-sok dal is elhangzik ilyenkor.
3: Akkor horvát dalokat énekelsz?
4: Így van. És én úgy gondolom, hogy ennek a rezgése is mind belesül a süteménybe, és bele rakódik.
3: Belefér a kreativitás, mert ezen gondolkoztam, hogy a sütés az annyira precíz munka. Tehát megvan adva gramra pontosan, hogy miből mennyi, megvan adva a sorrend, hogy mikor mi után kerülhet bele, még véletlenül se lehet felcserélni, mert akkor az eredmény már nem ugyanaz lesz. Ennek ellenére mégis ez egy kreatív munkának érzed ezt. Tehát akkor itt az ízek harmóniája, amit megteremtesz, tehát ugye itt éled meg ezt a kreativitást, a dalolásban éled meg ezt a kreativitást, meg abban, hogy létrehozol valami finomat.
4: Igen. Nekem ez nehézségem volt méregetni, sokkal inkább érzésre tettem mindent, mint ahogy az életemet is élem. Követem az energiát, a jelenbe próbálok lenni és megélni a pillanatot. Ez egy komoly munka volt, hogy mérni. Sokáig mérlegem se volt. De hát az csak megközelítette azokat a süteményeket és készítményeket, amit az iskolába és a cukrász oktatáson tanultam, illetve láttam. És akkor vettem egy mérleget, hogy hát akkor miért is ne, hogyha már le van írva, hogy hány gram, hány deka, akkor miért ne csinálnánk úgy. És a kis menyem mondta, hogy, és annyira jó volt ez a mondat, hogy na, ez már olyan termék, amilyen a cukrászdákban is van. Persze otthon minden elfogyott, mert előtte is isteni finomak voltak, egy kicsit szétcsúszott, egy kicsit könnyebb volt, minden elkelt, de hát így még ezek a remek művek még gusztusosabbak, és valóban ilyen cukrászati termékekhez hasonlítanak.
3: Mondtad, hogy a Mura vidéki rétes csinyát, binyát elsajátítottad. Ez ekkor ilyen a horvát stílusú rétes?
4: Így van. Nálunk ez a szaftos, jól meglocsolt, tejszínes, tojássárgás, tejfölös szósszal sül át a nyújtott rétes, az igazi kézzel begyúrt, pihentetett, addig a töltelékek ugye elkészülnek, és a nagy asztalon, abroszon nyújtjuk a rétest, nyújtom a rétest. Itt a legnagyobb unokám nagyon szépen beletanult ebbe, ugyanúgy, mint ahogy én a nagymamámtól tanultam, és hát így akarok egyfajta örökséget is átadni a utókornak, a gyermekeimnek, a kinyitott rá a családomnak, hogyha hozzánk betérnek rokonok, barátok, cserediákok, ugye itt a gyermekeim még annyi idősek voltak, senki nem ment úgy el tőlem, hogy rétest ne nyújtottunk volna. Úgyhogy dagasztatom velük, még nem tudják, hogy mi lesz ebből, és imádják, ahogy nyúlik a tészta, és engedelmeskedik az asztalon. Töltelékkészítés, na hát amikor elkészül, és mondjuk kemencébe ráadásul, ami itt az udvaromon áll, hát el vannak varázsolódva.
3: Milyen volt a nagymamától rétes tanulni? Emlékszel rá, amikor együtt sütöttetek?
4: Hát persze. Hát a nagymama abban az időben, mikor én 6-7-8-10 éves lehettem, a túró az valami nagyon nagy ünnepekkor volt. Mák, alma, ami a kertben megtermett, inkább gyakrabban volt, de a túró az nagyon ritkán jelent meg a konyhába. És amikor tényleg ünnep volt, és túrós rétes is, ről is szó volt, hát nekem a kedvencem volt. És mama ugye rizstet bele, tejbe főzött rizst, vagy áztatott zsemlét, hogy azzal szaporítsa, mert hát annyi túlót nem tudtak volna venni. De ez nem csökkentett az élvezetet, hanem sokkal lazábbá, finomabbá tette. De hát ezt a mamának fel kellett tenni a kredenc tetejére, mert én elnyalogattam volna, úgyhogy eldugta előlem. De hát együtt gyúrtuk, és akkor horvátul beszélt, ugye mi horvát anyanyelvűek vagyunk itt Mura mentén, és azzal az erős szólásával gyorsan kellett végezni, és nyújtottuk együtt, csak úgy repült a tészta, lekerült a kredenc tetejéről, a túró nyalakottam, valami nagyon-nagyon finom volt, és az almás fahéjas, és tettük a tepsibe, jaj, átjár most is ez az emlék, valami csodálatos, és én gyerekként megtanultam ezt, tehát egy természetes folyamat volt, mint oly sok minden, ami most így gazdagít engem.
5: És mi mit tanultál nagymamától? Ha ennyit forgott a konyhában, akkor ő is szeretett sütni, főzni, mert számára is fontos volt akkor így a család táplálása.
4: Hát persze, abban az időben a nők feladata alapvetően az ételkészítés, a táplálás, a tűzhely melege megtartása. Hát a mama, ő a Summásoknál szakácsnő volt. De hát ugye mi még akkor nem születtünk meg, anyukámnak elég későn tudtunk megérkezni, már majdnem gyerekáldás nélkül maradtak, és utána hárman szépen nővérem, én vagyok a középső, és egy öcsém is született, és hát a mamáikkal együtt laktunk. Minden megtermett a kertben. A kertben, a földön, a hegyen, tehát nekünk gyerekként is részt kellett venni ezekben a munkákban. Ugye állatok voltak, nyúl, baromfi, disznók. Tehát az, hogy az apuval betonoztunk, és szöget egyenesítettem, kalapáltam gyerekként. Tehát amihez hát nem is értettem, de hát a gyerek, nekünk ez volt a játék. A konyhában meg az volt a játék, hogy a levestésztát csinálta a mama, és gyúrta, és akkor már be volt gyújtva a spárhelt, a szélét levágta, ezt körpicának hívták, és a platnén már, ugye ez pászka amúgy a ti nyelveteken, a körpicát megsütöttük, fordítottunk, és már ettük is gyerekként, és jaj, de szerettük, hát az az illat, ott van épp a sparhelt, ott a kredenc mögötted a mondta, ezeket
5: mi... Ezek még a nagymamáé?
4: Igen, el is hoztam, és hát ezekre ránézek a gyerekkoromnak egy nagyon nagy szelete itt van. Vagy például a savanyított káposztát, amikor csinálták hordóban. Hát ezt is imádtuk gyerekként.
5: Hogyan készült?
4: A savanyú káposzta. Ezt is át akarom örökíteni a gyerekeknek, és keresem is azt a fahordót, amit most már nehéz megtalálni, mert hát autentikusan kellene ezt ugye átadni. Hát akkor jöttek az asszonyok, ugye a káposzták, ott voltak már szép fejes káposzták bekészítve a nyári konyhában, a hordó szépen elmosva, a kövek, a deszkák, és akkor az asszonyok elkezdték vágni a káposztát, szeletelni. Ja, de hát úgy kezdődött, hogy az anyu már megsütötte reggel a pogácsát, de ez egy csak arra a napra jellemző pogács, ilyen nagy pogácsákat, ami tepsibe, gázas tepsibe egy belenyomkodott, tehát négy cipócska, de ilyen laposabb cipó, és ezt törtük, ezt a pogácsát. Ezt tényleg soha máskor nem ettük, de káposztavágáskor, igen. Anyu ezt megsütötte, jöttek az asszonyok boldogan, és ugye egymásnak segítettek, mert hát több kéz, hamarabb kéz. Barátnők, és akkor ment a mesélés, nevetgélés, és ahogy már megfelelő mennyiségű káposzta volt az asztalon, ugye a nyári konyhában ágy is volt. Az ágyon a papa meg a mama pihent. De hát nem akkor, amikor káposztavágás volt, akkor leterítették tiszta abrosszal, és szépen még oda halmozták a káposztát, amikor megfelelő halom megvolt, ugye csöves paprika, torma, só, bors, babérlevél már mind elő volt készítve, akkor jött az én kis lábmosásom, mert hát én tapostam a káposztát, és akkor szépen most itt rosszog a fülembe az a kis a só és a káposzta találkozása, és akkor ott a kis sarkammal kellett a kád szélén szépen táncolgatnom, és akkor ők rakták, és ahogy jött a leve a káposztának, ugye ezáltal nagyon jó leső volt, hát különösen akkor, hogyha egy seb volt az ember lábán, már pedig az volt bőven, mert hát mezit lábszaladgáltunk, csípet rendesen, és hogyha jól megtapostam, majdnem térdig ért a lé. És elkészült ugye savanyítás, leterítették abrosszal, deszkákat tettek rá, és ugye a súlyt a követ rátették, és ez még a konyhában, mert kellett pár nap, a melegbe erjedjen, meg ez a tejsavas erjedés elinduljon, ugye ez nagyon-nagyon jó, a fermentál dolgok. Most már manapság kevesebb ilyen ételeket eszünk, hát mi próbálunk azért falun még ehhez visszanyúlni, meg van az emlék, hogy hogy kell készíteni, akár többféle ételeknél. És na, ahogy elindult a tejsavas erjedés, habzott a káposzta, onnantól történt egy mosás, és levitték a hidegre a pincébe. És akkor időnként ugye mosta az anyu a tetejét, és hoztuk fel a káposztát, amit csipegettünk, és már akkor jó savanyú volt. Hát ez is egy ilyen szép emlék. Vagy a kocsonya készítés. Hát az meg, az például mindig eszembe jut minden télen. Nem tudom, azt anyutól tanultam, nem vagyok nagy kocsonya készítő, de amikor főtt egész nap a nagy fazékba, mindenféle belevaló, és lassan, ugye kocsonyát lassan kell készíteni, de amit soha nem felejtek, hogy itt is a nyári konyhába zajlott este történt, a tűzhelyről való levétel, ülepedett egy kicsit, és a tányérokba való kiöntése, szép papírra tette az ablak alá a tányérokat az anyu, és úgy merítette, hogy így suttog, én ott voltam mellette, és suttogott, nem tudom, hogy miért kell kocsonya kiöntésnél suttogni.
5: De hogy valami történjen vele.
4: Hogy pici kis apró húsikák, amik úgy leestek, akkor azt én mindig megkaptam. Úgyhogy én nagyon szerettem ott sertepert élni, mert mindig maradt egy lábos, egy tál, amit elnyalhattam. Vagy valami kis leeső darabocska. Úgyhogy nekem az ételkészítés szeretete, a táplálás az egy nagyon fontos női minőség. Jelen van az életemben, és számomra ez a most is a legnagyobb öröm, hogyha egy-egy jó kis morgást, elismerő hümmögést kapok a családtól, nem kell több. Egy jó ízű ebédnél összeülünk, és számomra ez a legnagyobb öröm, a család összetartó ereje így az asztalnál kezdődik, vagy ott ér véget.
5: Hát ezt akkor így otthonról hozod az otthoni, a női ág, a nagymamád, az édesanyád, most ezt te is akkor továbbadod. Mennyibe különbözött ez az a fajta főzés, meg az a fajta főzés minőség, amit otthonról hoztál, mint az, amit később, amikor szakácsnak tanultál, ott tapasztaltál? Vagy kiegészíti egymást a kettő? Hogy látod?
4: Hát szakácsként igazából nem hosszú ideig dolgoztam. Dolgoztam a Novotel szállodában egy évet, a hideg konyhán, bányászüdülőben kezdtem. A kettő teljesen más. Egy hideg konyhán való munkálkodás egy falusi kislánynak 20 év kora körül egy egészen új világ nyílt. És hát ott is nagyon sokat tanultam, mert azokat a termékeket elkészíteni csak könyvbe látta az ember, vagy ugye akkor még nem volt internet, ezt megtanulni. Ebbe is nagyon sok szépség van, kreativitás, hidegtálak elkészítése, imbiszek, úgyhogy ezzel is nyílt a világ.
5: De inkább azt viszed akkor tovább, amit otthonról kaptál, tehát hogy az az örökséged.
4: Lehet ezt mondani, igen, bátran mondhatom, hogy ez így van, igen, igen. És vallom is, hogy azokat az ételeket kell enni, amit gyerekkorunkban ettünk, ami megterem itt a környezetünkbe. Én nagyon ritkán járok boltba, tehát tényleg törekszem jó minőségű lisztet venni, magánmalmok lisztjét, amit már jól kipróbáltam, és jó kis sikertartalmú, tiszta minőség. Egyszerű ételeket főzni, de azt lehet variálni, és nagyon sokféleképp, ami megterem, felszedem a diót, almát elrakom, málnát a mélyhűtőbe, kiskertem, amit megteremnek, úgyhogy ez erre törekszem, lekvárt befőzök, szörpöt készítek, csökkentett cukortartalommal próbálom ezeket. Anyu inkább a keltésztákat részesítette előnybe, ez biztos, hogy én a mai nap már nem. Inkább a fermentált, a pogácsába is a fermentált, vagy a sajtos sudacskát, amit most eszünk, sajtos turós sudacskát, előző nap be van gyúrva, ugye itt megtörténik szintén ez a finom erjedés, a búza szemecskék kinyílnak, illetve a liszt sikértartalma, és ezáltal történik egy ilyen különös ízvilág. Kevesebbet használok élesztőt, míg anyu ugye begyúrta a vasárnap, mire felkeltünk, leszaladtunk a nyári konyhába, már a párna alatt kelt a keltészta, és akkor lett abból bukta, kalács, fánk, valami finomság. Én már így ezt kevésbé.
5: Hogyan váltott ki akkor az élesztőt? Milyen módszerrel? Kovásszal?
4: Így van, kovásszal.
5: Akkor ha már itt beszélünk a sajtos rudról, ami valóban nagyon finom, csak ahogy kinéz, az nagyon tényleg arra csábítja az embert, hogy beleharapjon. Jó sok sajt van rajta, piros-barnára van sütve és ropog. Hogy készül?
4: Sajtos túrós rudacska, ez most a elmúlt időszakom kedvence. Igazából nagyon egyszerű, mert ugyanannyi mennyiségű túró, jó minőségű liszt és vaj kell hozzá, tehát mindegyik egyforma arányba. Hát a sózás, megfelelő mennyiségű sózás, mondjuk fél kiló túró, fél kiló vaj, fél kiló liszthez 30 gram só. Körülbelül. Ezt összegyúrom, ugye egyneműsítem, ebből egy tésztaállagú massza lesz, és ezt beteszem a hűtőbe, letakarva beteszem a hűtőbe, egy napot ugye fermentálódik, és másnap nyújtom ki, únyi vastagságúra, derejevágóval feldarabolom rudacska formába, megkenem tojássárgával, és bőségesen sajttal, vagy akár szezámmaggal is meg lehet hinteni, és akkor megsütni ilyen szép ropogósra, pirosra.
3: Az elmúlt percekben az eszteregnyei Fodor Évával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

0: a Gábor Antal trió zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!